0: vezetőként, akár szakemberként szeretnének konzultálni. Idén 30 éves a lelkisegély telefonvonalunk, és ez a telefonvonal így az évek során kiegészült egy online levelező felülettel, illetve egy csetszobával. Ezen kívül mindig vannak különböző olyan programjaink, projektjeink, ami valahogy ehhez az alapműködéshez kapcsolódik, de ami így a szervezeti identitásunkat adja, meg amivel a legtöbb megkeresőt elérjük, az a lelkisegélyszolgálat.
1: És akkor hívhatnak fiatalok, illetve van egy vonal, ami pedig a szülőknek szól, vagy a szülők hívhatnak rajta titeket.
0: Igen, két párhuzamos, úgynevezett európai harmonizált hívószámot működtetünk. A 116-111, ezek ilyen furcsa számok, ilyen hatjegyű, mindenféle előhívószám nélkül ingyenesen hívható számok. Ez a lelkisegélyszolgálat gyerekeknek, fiataloknak. Itt várjuk a 10 éves, fiatal 20 éves megkeresőket, és a 116-000, az egy segélyvonal a bántalmazott és eltűnt gyerekekért, ahol minden olyan szülő, nagyszülő, hozzátartozó, aggódó szomszéd, vagy akár szakember hívását várjuk, aki így a környezetében lát egy olyan gyereket, aki kapcsolatban tanácstalan, vagy akiért aggódik, vagy egyszerűen csak szeretne közösen gondolkozni akár egy nevelési helyzeten, vagy egy iskolai olyan helyzeten, ahol dilemmákkal, kérdésekkel találkozik, akár szakemberként.
1: És kik a kék vonal csapat, akikből áll?
0: Hát a kék vonalnak az egy ilyen nagyon fontos sajátossága, hogy a kezdetektől fogva önkéntesekkel dolgozunk. Tehát az ügyeletnek a igen nagy százalékát úgy tudjuk ellátni, hogy önkéntesek vannak a frontvonalba. Az önkénteseink sosincsenek egyedül, tehát minden blokkban van egy ügyeletvezető, egy olyan tapasztaltabb szakember, aki egy ilyen állandó támogatást, egy azonnali szupervíziót tud nyújtani az önkénteseknek, de hogy nem tudnánk működni az önkéntesek hozzáadott idejével, energiájával, vagy azok anélkül. És hát, hogy kik ők, az nagyon-nagyon színes, tehát, hogy említettem, nem én vagyok az első, és nem az utolsó, aki egyetemistaként ilyen gyakorlati lehetőséget keresve érkezik a kék vonalhoz, tehát viszonylag sok egyetemistánk van, de vannak olyan fiatal pályakezdők, akik szintén akár a szociális szférába, akár pedagógusként keresik azokat a támogató közegeket, ahol talán pótolhatják azokat a skilleket, amiket mondjuk egy elméleti egyetemi képzés kevésbé ad meg. Aztán egy másik jelentős csoportja az önkénteseknek, akik valami egész másból, a for-profit szférából, pénzügyi, gazdasági, jogi területről keresnek valami olyan önkéntes munkát, amivel ezt úgy ki tudják egyensúlyozni, ami tényleg valami más. És vannak olyan édesanyák is, mondanám, hogy édesapák is, de ez ritkább, vagy idősebb önkénteseink, akik meg így a család után, vagy a gyerekek kirepülése környékén így keresnek egy új kapcsolódást a gyerekekhez. Azért vannak férfi ügyelőink is, de hogy a nemi arányok azok kevésbé kiegyenlítettek, mint mondjuk az életkor, vagy a szakmai háttér, tehát alapvetően színes ez a csapat.
1: Igen. Kék vonal missziója szerint ugye azt mondjátok, hogy a gyereket meg kell hallgatni, figyelni kell rá, és Ezt hogyan tudjátok megvalósítani, mert úgy képzelem, hogy most így beleélem, vagy beleképzelem magam egy serdülőbe, hogy amúgy is rengeteg probléma, szorongás van bennem, és meghallom valahonnan, hogy van a kék vonal, és akkor szerintem, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rögtön felhívnám, hanem még szorongok tovább, hogy felhívjam, és akkor nagy bátorságot veszek, és felhívom a kék vonal számát. Hogy tehát miben tudtok nekik segíteni, hogy egyrészt rögtön megnyíljon, kialakuljon a bizalom, és hogy merjen nektek bármit is elárulni a családi gondokról, vagy az ő saját problémájáról?
0: Hát a tizenévesek sem egyformák. Nagyon, nagyon sokféle elköszönés, vagy nagyon sokféle módon el tud indulni egy hívás. Talán nem meglepő ezután a bevezetőd után, hogy sok olyan hívásunk van, ahol igazából nem jön még létre beszélgetés, ami inkább egy tesztelés, vagy ahol úgy sejthető, hogy ez a történet, ez így most találódik ki, akár olyan szinten, hogy halljuk, hogy egy testvérpár, vagy egy nagyobb társaság ott van, és hallja, hogy na erre mit mondanak. És azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van is, hogy nehéz is lenne úgy nyitni, hogy ilyen azonnali bizalmat várni. Ugyanakkor vannak olyan hívások is, ahol akkora a szenvedés, nyomás, vagy olyan akut a krízis, hogy lehet, hogy így a megkeresőnek már éppen minden mindegy, hogy ki is van a vonal túloldalán, hogy szinte így beköszönni sincs tér, már hogy zokogás van a túloldalon, vagy egy ilyen nagy ventillálás, vagy egy ilyen dühös kirohanás, és úgy kell várni, hogy mikor ér az első lendület végére a hívó, hogy úgy reagálni lehessen rá. És az is egy érdekes tapasztalat, ami egyre jobban meghatározza így a működésünket, hogy mintha könnyebb lenne nehéz témákba belekezdeni a csetszobába, vagy a nehéz dolgokról írni egy levelet, és csak úgy elküldeni egy anonim felületen. A telefonban is sok nehéz élethelyzettel találkozunk, de a csetszobának a hangulata az talán még sötétebb.
1: Milyen helyzetekről, érzésekről és lelki állapotokról szoktak beszámolni a fiatalok?
0: Hát, ha én megnézem a statisztikáinkat, mert hogy a hívások témáit ezt így jegyzőkönyvezzük, hogy időnként így rá tudjunk nézni, hogy mi foglalkoztatja a hívóinkat, akkor évek óta a testi-lelki egészség nagy kategóriája vezet, és azon belül a szorongás, a magány, az általános lehangoltság, ezekből kapjuk a legtöbb hívást, ahol ezek a jellemző megélések, érzések, és ami különösen aggasztó, hogy az elmúlt 3-4 évben az önagresszió, akár úgy, mint önsértés, vagdossás, falcolás, egyéb ilyen önsértő témák és az öngyilkossági gondolatok, ezek folyamatosan emelkednek. Hát tavaly több mint 1000 olyan hívás volt, ahol arról számolt be egy fiatal, gyakran egészen fiatal, 13-4 éves, hogy gyakran eszébe jut, hogy jobb lenne nem élni, hogy akár már terve is van arra, hogy hogyan végezne az, hogy akár már terve is van arra, hogy hogyan végezne az életét.

0: Ezt egyébként nagyon jó lenne, ezt olyan nagyon megfontoltan és sok szempontból kutatni, hogy mi az ok, mi az okozat, mivel járt együtt, mert hogy alapvetően is már a Covid előtt is volt egy olyan benyomásunk, hogy úgy nincsenek jól a kamaszok, hogy nehezebb 2017-ben, 8-ban, 9-ben kamasznak lenni, mint akár csak egy 10 évvel ezelőtt. Ebben biztos ott van az online világnak a hatása, biztos ott van a társadalmi, családi problematikák a háttérbe, de tény, hogy a Covid erre nagyon rossz hatással tett még rá jó sok lapáttal. Nagyon sok 20 év körüli fiatal a mai napig arra a kérdésre, hogy mikor kezdtek el elromlani a dolgok, vagy mikortól érzed azt, hogy nem vagy jól, nem vagy elég, vagy ezek a szorongások mitől kezdődtek, hogy hát a Covid-ban, vagy a Covid-ban, vagy az online oktatás kapcsán, vagy akkor, amikor valami olyan esemény történt, ami így a karantén, az a korlátozásokhoz köthető. Ez nagyon sok családnak egy egzisztenciális válságot is okozott. Szóval, hogy sok minden volt egyszerre. Igen. Ez a online oktatás sem tett mindenkinek jót, maga a vírustól való szorongás sem tett jót, és aztán a családokra tett ilyen anyagi terhek ezt még fokozni tudták, és hát azóta sincs úgy igazán béke, szóval, hogy szó szerint sincs béke, így politikailag a világban, a környezetünkben, és az iskolák világában sincs béke, és azért ezek hatnak a gyerekekre.
1: És valójában mire van szüksége egy serdülőnek?
0: Hát azt gondolom, hogy amire leginkább szüksége van, az, hogy kapjon egy biztonságos teret, egy olyan felületet, ahol figyelnek rá, végighallgatják, és ahol nem akarják őt befolyásolni, megítélni, ahol tényleg megmutathatja magát. És az a tapasztalatom a beszélgetésben, hogy ez nagyon sok tizenévesnek egy ilyen nagyon új élmény, hogy például nem mondjuk meg neki, hogy mit tegyem, vagy hogy nem akarjuk a negatív érzéseit elbagatelizálni, hogy nem az a beszélgetés célja, hogy megérkezett szomorúan és dühösen, és akkor fél óra múlva már legyen szíves nyugodt lenni és vidám, hanem hogy úgy kibírjuk azt, hogy ő most jogosan dühös, vagy érthető okokból szomorú, és nem akarjuk ezt gyorsan szőnyeg alá söpörni. Ezt hiszem, erre sok tizenévesnek nem csak hogy szüksége van, hanem sokuknak van ebből nagy hiánya.
1: Sokféle kommunikációs eszköz van erre, hogy ezekre tanácsokat, tippeket adni?
0: Hát talán kezdeném azzal, amire így az előbb is utaltam, és ami például az önkéntes képzésnél a hozzánk segítőnek, jelentkezőknek is egy komoly kihívás, hogy nem gondoljuk, hogy az a beszélgetés cél, hogy a másikat megvigasztaljuk.
1: Itt lehet egy kérdésem, hogy mi a különbség a vigasztalás és az érző, vagy hát igen, az értő támogatás között, érzelmi támogatás között?
0: Hát ha valakit így támogatok, akkor elfogadom azokat az érzéseket, amikben ő van. Elfogadom, hogy ő dühös, hogy szomorú, akár azt is, hogy reménytelen, vagy kétségbe esett. És arra szánok időt, meg figyelmet, hogy megértsem, hogy ez hogy alakult így, mi van a hátterébe. És megengedem magamnak, tehát elég bátor vagyok ahhoz, hogy, hogy tényleg együtt tudjak ezzel érezni, hogy valós empátiát érezzek, hogy átérezzem azt, hogy igen, ez a szakítás, vagy ez a rossz jegy, vagy a kortársak cukkolása, vagy a szülei válása, vagy akár bármilyen olyan hír, amit olvasott és felzaklatta, hogy ez most benne ilyen érzéseket kelt. A vigasztalásnak ott van az a veszélye, hogy nem is adok arra időt, hogy úgy igazán kapcsolódjunk abba a nehéz érzésbe. A vigasztalás célja az, hogy a negatív érzések helyét elfoglalják a pozitív érzések, hogy ott van egy gyászoló, és én szeretnék neki mondani egy olyan mondatot, egy olyan ígéretet, amitől az ő szomorúsága hirtelen enyhülni fog.
1: De így ott marad a szomorúság, vagy a szőnyeg alá van söpörve.
0: Szóval, hogy nem biztos, hogy ő ott tart, hogy meg tud vigasztalódni. Vannak olyan folyamatok, amiket nagyon nehéz így kívülről sürgetni. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy felelős felnőtt ne adjon reményt, vagy ne legyenek olyan útmutatásai, ami valós megoldásokhoz vezet. Inkább ennek a ritmusa meg a tempója nagyon fontos, hogy, hogy ne akarjam előbb megoldani az ő helyzetét, mint sem megértettem volna, átéreztem volna, kapcsolódni tudtam volna a másikhoz.
1: És ehhez viszont idő kell,
0: igen,
1: illetve értő hallgatás,
0: igen,
1: és aktív figyelem.
0: Igen, ez szerintem egy nagyon nagy próbája a türelemnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb tulajdonsága a szülőnek is, a pedagógusnak is, a mi segítőinknek is a türelem. Az a fajta türelem, amiben benne van egyfajta ilyen tolerancia, elfogadás, de hát, hogy nem csak az időmet adom, hanem tényleg, hogy az egész lelkemben ott van ez a türelem, hogy akkor is benne maradok ebbe a kapcsolatba, ha nem biztos, hogy úgy fog alakulni ez a beszélgetés, mint ahogy én döntenék a másik helyébe. És ebből a szempontból azért más egy anonim lelki segélyszolgálat felelőssége, mint mondjuk egy osztályfőnöké, egy lelkigondozói, egy pszichológusé, vagy a szülőké, hogy mi tényleg csak annyit tudunk a másikról, amit ott abban a félórás beszélgetésben megoszt. Nem azért nem adunk tanácsot, mert hogy ez valamilyen pszichodolog, hogy nem adunk tanácsot, hanem tényleg nem tudnánk jó tanácsot adni. Hát annyira kevés az, amit látunk a másikból, és semmi okunk, jogunk, lehetőségünk átvenni a felelősséget. És én azt gondolom, visszatérve egy a szülői szerepre, hogy a szülőknek az egy nagy feladat, hogy ahogy így növekednek, érnek a gyerekeik, és belépnek a kamaszkorba, pláne a fiatal felnőtt korba, hogy ott is ez a gyümölcsöző hozzáállás, hogy nem tudom átvenni mindenért a felelősséget. Ő lesz ott, ő fog dönteni, ő fogja megoldani azt a helyzetet.
1: Bízni kell a gyerekben, illetve a saját magunkban is, mint szülőnek, és bízni kell a kapcsolatban is.
0: Hát igen, és azért sokkal könnyebb, ha van kapcsolat. Hívhatnak minket, ahogy említettem, felnőttek is, hívnak is időnként, és sokszor akkor hívnak minket, amikor nagy baj van, amikor van egy felfedezett falcolás, sebek, egy gyerek lábán, karján, amikor van egy droghasználat, amikor kapnak egy diagnózist egy gyerekpszichiátrián, és hogy sokszor egészen fájdalmas az a nyomozó munka, hogy úgy megpróbáljuk visszakövetni, hogy mikor volt utoljára olyan bizalmi a kapcsolat szülő és gyerek között. És ha itt éveket kell visszamenni, akkor azért az nehéz lesz.
1: És van lehetőség javítani a kapcsolaton?
0: Abszolút, abszolút. Ha nem lennék családterapeuta, nem lennék, de mindig a lehetőség javítani a kapcsolaton. De hogy ahhoz kell a szülő részéről is motiváció a változásra.
1: Elképzelem, mert hogy ez ugye a kötelékeink adás, az a profilja, az a szerhasználat. És ha felfedezem egy mondjuk szülőként, vagy sejtem, hogy a gyermekem anyagozik, akkor milyen mondatokat mondtak, hogy nem is tanács, mert mondtad, hogy nem tanácsokat adtok, hanem mi történik akkor, miben tudtok segíteni egy szülőnek?
0: Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami ilyenkor a szülőnek a dolga, hogy így legyen őszinte, és önazonos ebbe a gyerek felé való kommunikációba, és ha egy ilyen helyzetben lévő édesanyja, édesapa felhívná a kék vonalat, akkor én feltételezem, hogy az ügyeleink kérdései olyasmi felé irányulnának, hogy mire lenne neki szülőként szüksége arra, hogy tudjon az aggodalmairól beszélni a gyerekének, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ez a beszélgetés, ez ne egy ítélethirdetés legyen, hanem egy valós, őszinte érdeklődés a másik felé. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a függőségekre való ilyen jó reagálás, mert a környezet általában sokkal előbb érzi azt, hogy baj van, mint az érintett.
1: Igen.
0: És akkor megint visszakanyarodnék a türelemhez, hogy mi ad annak a szülőnek hitet, reményt, bizodalmat, és mi segít türelmesnek lenni, mert egy ilyen erőszakkal, akár fenyegetéssel, manipulációval, valami fajta állítólagos segítő útba bele tuszkolni, mondjuk egy, ki tudja, hogy a szerhasználatban hol tartó tizennévest, az nagyon könnyen így vissza is üthet, és közben meg elszalasztják azt a lehetőséget, hogy lehetne úgy kezelni mondjuk azt a megtalált akármit, mint egy segélykiáltást, ami mögött ott vannak fájdalmak, kudarcok, szorongások, csalódások, düh, olyan érzések, amikkel való megküzdésre annak a fiatalnak nem volt jobb eszköze. És hogy azokról lenne érdemes beszélni, nem feltétlenül a cigiről, vagy arról a...
1: Amikor felmentem az oldalatukra, akkor láttam néhány adatot, itt pedig 2021-ben az alapítvány 21.393 test fogadott, 4.590 alkalommal konzultált e-mailben, és cseten, és 54 alkalommal szervezett konkrét segítséget, és 90 önkéntes dolgozott. Ezt kiírtam, és mit jelent az, hogy szervezett konkrét segítséget?
0: Az egyébként idén már biztos, hogy több lesz, mert most járunk ilyen 50 körül, és még csak augusztus van. Alapvetően ez egy anonim szolgálat, de vannak olyan helyzetek, a bántalmazás, a családon belüli erőszak, akár a szerhasználat,

0: vagy ha nagyon aggasztó, pszichés betegségre utaló tünetekről számol be egy gyerek, ahol felajánljuk azt, hogy mi is tudunk segíteni abba, hogy konkrét segítséget szervezzünk, hogy tegyünk egy gyermekvédelmi jelzést, vagy hogy beszéljünk az osztályfőnökével, vagy az iskolájában dolgozó iskolapszichológussal, vagy szociális segítővel. És sok gyereknek azért az egy nagy segítség, hogy nem neki kell így proaktívan valakihez bekopogtatni, vagy valakivel így személyes kontaktust felvenni, hanem őt megkeresik. És aztán van egy kisebb része ennek a konkrét segítségszervezésnek, ahol meg nincs erre idő. Ha valaki öngyilkossági szándékkal már kárt tett magába, vagy a hívás közben derül ki, hogy amúgy gyógyszerhatása alatt áll, vagy arra is volt sajnos példa, hogy konkrétan akkor volt olyan fenyegető helyzetben, hogy nem mert hazamenni, vagy félt, hogyha hazaér valaki, akkor ő erőszaknak lesz kitéve. Hát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor a 112 a konkrét segítség, de ez a ritkább.
1: Köszönöm szépen. Megkérdezni, hogy van neked olyan idézeted, esetleg egy versed, vagy amit így megosztanál a kedves hallgatóknak is, illetve ami neked segít az utadon? És hogy miért az, hogyha esetleg van ilyen?
0: Onnan kezdeném, hogy amikor így ezen elkezdtem gondolkozni, akkor tulajdonképpen már te is idézted a Kék Vonalnak a 30 éve változatlan misszióját, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és erre nagyon rímmel egy gondolat a Carl Rogersnek, ami szerint nagyon kevés ember tudja meghallgatni a másikat, mert hogy a meghallgatáshoz és az értékelés nélküli meghallgatáshoz nagy bátorság kell, és hogy ezt én nap mint nap tapasztalom, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a segítőknek is legyen segítése, mert nem olyan könnyű meghallgatni a másikat, és nem olyan könnyű így ezt a teljes elfogadást és ítélkezésmentes befogadást gyakorolni. És szintén Rogers mondta azt is, hogy a legnagyobb élmény, amit egy ember átélhet, az a feltétel nélküli elfogadás. És hát mi ezt próbáljuk ilyen picikbe, egy-egy beszélgetésbe megadni a minket megkeresőknek.
1: Ez nagyon szép, és még kicsit visszamennék az értő hallgatásra, mert ott konkrétan szükség van szemkontaktusra, arra, hogy ne csináljon közbe valami mást a szülő, tehát ne nyomogassa közbe például a telefonját, de még mikre van szükség, hogy érezze azt a gyerek, hogy igen, most figyelnek rám, és meghallgatnak.
0: Lehet, hogy ez evidens, de szerintem időnként érdemes evidenciákat is kimondani. Ha arról van szó, hogy én most meghallgatom a másikat, akkor én nem beszélek. És ez nagyon-nagyon sok szülőnek, nekem is, amikor szülői szerepben vagyok, nem ritkán nagyon nehéz, hogy mond valamit a gyerekem, amire én rögtön reagálnék, vagy amire nem értek egyet, vagy amit nem is értek, hogy mondhat ilyet, és azonnal visszavenném a szót. És akkor érdemes így figyelmeztetni magunkat, hogy de hát most arról volt szó, hogy én meghallgatom őt, ővé a tér, és ehhez az kell, hogy magamat, az én hangomat, az én gondolataimat egy kicsit háttérbe tegyem.
1: Ez nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen.

0: még egyszer megismétlem, a gyerekeknek a 24 órán át élő vonalát 116-111, a felnőttek pedig hívhatják a 116-000 számot, illetve van weboldal is, aminek pedig www.kek-vonal.hu, és oda is írhatnak, és van a chatszoba, úgyhogy Facebook oldal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a messzíve.
0: És jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak. Viszont hallásra.
2: Kötelékeink. A kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

Kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszed közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint én bennem, Atyám, és én te bennem. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok,

és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amely el engem szeret.

Aki első akar lenni köztetek, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Ez az üzenet, ami reggelente ébreszteni szokott, egészen pontosan úgy, hogy az ébresztőmhez beírt szlogánként van feltüntetve. Úgyhogy reggelente, amikor megszól a telefon, egyből ezt elolvashatom. Ez engem felszólít az alázatra, ami egy nagyon fontos és meghatározó értéke, azt gondolom, az embernek, és természetesen a keresztény embernek. Napjainkban egy kicsit kifordult az alázatosság fogalma, és néha összekeverjük a szolgalelkűséggel, de az alázatosság az egy erény, hogy én igenis le tudok mondani a saját javaimról, és arról, hogy magamat helyezzem előtérbe, azért, hogy a másiknak jobb legyen, hogy a másiknak tudjak adni. A szeretet megnyilvánulása az alázat. Én magam sokat imádkoztam azért, hogy az alázatosságot is, mint erényt el tudjam sajátítani, nem mondom, hogy teljes mértékben sikerült, de az ajándékokat olyan formán kaptam meg az életembe, hogy rendszerint olyan helyzetekbe kerültem, ahol alázatosként kellett viselkednem, ahol nekem kellett lehajolni mások elé, akár a munkában, akár az egyéb helyzetekben. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy imádkozzon az alázatért, de ne lepődjön meg, hogyha ezt feladatok formájában kapja meg.

0: lélek hangja.
1: Három óra. Mária Rádió Monor, FM 106,3.

0: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és szabadítom te vagy. Én, Istenem, ne késlek egy.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. És az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűnei
3: a szenvedés.

0: kérdéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus.
1: Egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Kindelman Erzsébet szeretetlen naplójában a következő olvasható. Megkért az édes üdvözítő, hogy imádkozzam el vele az ő óhajtásait.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban ízzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért.
0: Mert ha valaki így együttműködik velem, ezáltal is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.

Jeremiás próféta így szólt a néphez. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok, Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok.

Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.

0: Szent Benedek a következőképpen tanít. Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket. Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárcságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Keresd a békét, és járj utána.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Siaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

tisztánlátás. Egy csodálatos és különleges világba érkezésünkkor tapogatózva haladtunk a sötétségben. Nem tudtuk, honnan jöttünk, amint az sem, hogy hova tartunk. Az evangélium viszont arra tanít, hogy még a vakon születettek is megkaphatják azt a képességet, hogy lássanak. Az életnek pontosan az a jelentése, hogy olyan emberekké tegyen, akik látnak. Szent János evangéliumának 9. fejezetében olvassuk a vakon született történetét. Nem a vak ember kéri, hogy gyógyuljon meg. A kezdeményező maga Jézus. Ő azért jött a világba, hogy a vakok lássanak. Fölösleges kézzel lábbal erőlködni azon, hogy gyógyítson meg minket, mintha a napot arra kérnénk, hogy süssön. A napsugárzás hozzátartozik a nap természetéhez, a nap létezéséhez, az pedig, hogy a vak visszanyeri a látását, Jézus természetéhez tartozik hozzá, Jézus létéhez tartozik hozzá. Amikor hagyjuk, hogy úgy cselekedjék, amint szándékozik, lassanként kigyógyulunk a vakságból. Nem tévedünk, amikor Jézus segítségét kérjük. Gyógyítson ki minden nyomorúságunkból. De akkor is mellé fognánk, ha azt gondoljuk, hogy Jézus ügyet sem vet ránk, amikor nem hívjuk. A vakon született történetében Szent Jánosnak nem az volt a szándéka, hogy bemutassa, Jézus válaszol hívásunkra, hanem az, hogy maga Jézus a világ világossága. Hogy ez a világosság megvilágítson minket, nincs szükség különleges teljesítményekre. Egyetlen dolog szükséges. Ne álljunk ellen. Ne utasítsuk el a világosságot. A vakon született nem állított semmi akadályt a világosság elé, amely el akarta árasztani. De mi gyakran ezt tesszük. Bekötjük a szemünket, aztán meg idegeskedünk, hogy nem látunk. Akarsz tisztán látni? Ne állj ellen a világosságnak, amely fénybe akarja borítani a belsődet.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak. Miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mai vendégem Holtobágyi Arnold, báncész szerzetes, akivel a Pannonhalmi apátságban találkoztunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen. Üdvözöllek benneteket!
0: Kedves Arnold, atya, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket és fogadsz minket itt az apátságban. 2024. augusztusa óta munkácson szolgálsz. Hogy alakult ez a te életedben? Te kérted, hogy oda szeretnél menni, vagy az engedelmesség jegyében elfogadtad a feletteseid döntését?
1: Valójában az én oda való megérkezésemet és az elindulásomat úgy szoktam elmesélni. Szeretek történeteket, sztorikat mondani, és hogy valahogy úgy érzem, hogy a sztorikból úgy sok mindenki derülhet a hallgatók számára. Tehát, hogy nem küldtek és nem is hívtak, de akik küldhettek volna, azok elengedtek. És akik pedig befogadtak, azok vártak szeretettel. Tehát, hogy az én megérkezésem Kárpátaljára ez így történt. Nyilván volt az én belső szándékom, indítatásom, aminek volt valamilyen motivációja, de röviden összefoglalva ide lehetne mondani, hogy nem küldtek és nem hívtak, de elengedtek és befogadtak.
0: És ha az információim nem csalnak, akkor Pannonhalmáról Kárpátaljára te gyalogozza rendoklat keretében mentél el. Milyen élményeid voltak az út során? Mert azért hát ez nem egy 10-20 kilométeres gyalogozza rendoklat.
1: Igen, úgy éreztem, hogy az életemnek egy új szakaszához érkeztem ezzel a missziói lehetőséggel. És ez így már régen szokásommá vált, hogy ilyen életkorszakok között, vagy dispozíciók, feladatok, megbízások, szolgálatok között rövidebb, hosszabb zarándoklatokat végzek. És ez így jött tulajdonképpen, hogy mielőtt elindultam volna, így már megszületett bennem a gondolat, hogy Kárpátaljára egészen biztosan zarándoklaton fogok megérkezni, egy ilyen egyszemélyes zarándoklaton, és Mária Pócsról, a görög katolikusok szentélyéből indult ez a zarándokút. Egy hétfői nap reggel indultam onnan, és emlékszem, hogy egy péntek déli, kora délutáni órában érkeztem meg a Székesegyházba munkásra. Nagyon szép volt, mert vasárnap a római katolikus és az ukrán hívek is egyszerre vártak a plébáni udvaron egy tiszteletemre rendezett pikniken. Nagyon-nagyon testvéri és nagyon-nagyon bensőséges volt a fogadtatás. Ami az zarándoklatot illeti, ott volt néhány különlegesség, amit így szépen lassan érlelődött meg bennem, hogy is fogok én megérkezni, hogyan akarok én elindulni, hogy akarok én ott az zarándoklat közben haladni. És nem hoztam magammal, mert munkácson tartom azt a ikon szentképet, amelyet a nyakamba akasztottam egészen egyszerűen, így bencés szerzetes ruhában, habitusban indultam el. És ez volt a zarándoklatomnak a lényege, hogy nem akartam nagyon figyelemfelkeltő lenni, de azért egy kicsit igen. Hogy nyilván egy szerzetest, aki az országúton jár, megfigyelnek a járókelők, az autósok is lelassítanak. És valóban így történt nem egyszer, hogy megálltok mellettem, és megkérdezték, hogy elvihetjük-e, és mondtam, hogy nagyon kedvesek vagytok, de nem azért vagyok itt, hogy megkönnyítsétek most itt a dolgomat azzal, hogy elvisztek egy következő állomáshelyre, hanem hogy imádkozzatok értem, és hogy kísérjetek imáidokkal. És tehát, hogy bencés habitusban mentem, a nyakamban Szent Benedek atyánk ikonja lógott, és függött, talán szebb így mondani, és a Szent Benedek ikonja körül négy nyelven a bencés regulának, tulajdonképpen Szent Benedeknek, de hogyha így belegondolunk, az egész bencés közösségnek a béke üzenete volt fölírva. Hagyd el a rosszat, tedd a jót, keresd a békét és járj utána. Ez a regulának a béke üzenete, és úgy határoztam, hogy bencés habitusban van egy vándorbotom, egy szalmakalapom, nyakamban pedig Szent Benedek atyánk ikonjával, magyarul, németül, ukránul és orosz nyelven írtam föl ezt a békeüzenetet. Hát eléggé figyelemfelkeltő voltam annak ellenére, hogy nem akartam annyira az lenni, de ez az üzenet csak úgy tud lényegében utat törni magának oda, ahova szántam, hogy az emberre fölfigyelnek, és látják, és elgondolkodnak, hogy mi ez, mi akar ez lenni. És nagyon sok emberrel találkoztam az útközben, szállásadóimmal, akik nagyon nagy jó indulattal fogadtak. magyarok is, az ukrán oldalon, az ukrán családok végtelen szeretettel, gondoskodó testvéri szeretettel. Nekem ez az első benyomás nagyon fontos volt. És hagyd legyek egy picit így magamhoz, magunkhoz őszinte, hogy mi magyarok nagyon sok ellenséges érzületet táplálunk az ukránokkal szemben. Én ezt szeretném így őszintén megvallani és kimondani. És az első benyomás, amikor egy ukrán család befogadott egy éjszakára zarándokutam során, én azt hiszem, hogy ez alapvetően megváltoztatta ezt a véleményt bennem. És majd erről szeretnék beszélni, ha majd kérdezel róla, hogy mi az, ami változott, hogy nagyon-nagyon felértékelődött minden, ami Ukrajnában, amivel én szembesültem, az ukrán embereknek a szeretetük, érzelemgazdag kapcsolatra nyitott készségük, és sok-sok minden. Azt hiszem, hogy az utamnak ez volt az egyik ilyen spirituális nyeressége, ha szabad így mondani, hogy nem csak, hogy végig imádkoztam az utat, hanem megtapasztaltam az ukrán testvéreknek a vendégszeretetét. És ami még nagyon fontos ezzel az úttal kapcsolatban, hogy számomra egy ilyen lelki kimosakodás és egy ilyen lelki bemosakodás volt egy régi helyzetből, egy új helyzetbe. Én azt hiszem, hogy tényleg életemnek egy ilyen határhelyzetéhez érkeztem, amikor elhatároztam, hogy elindulok, és hogy ez a lehető legjobb módja volt számomra, hogy valahonnan megpróbáljuk távolságot venni. Nyilván ez egy fizikai távolság is, egy lelki távolság is. Különösen is azoktól a szolgálatoktól akartam bensőleg eltávolodni, amelyeket ez előzőleg éveken keresztül lényegében plébános voltam, lelkipásztor voltam, közösségek életében vettem részt, gazdaságot fejlesztettünk, nagyon erős volt a karitatív szolgálat, és úgy éreztem, hogy nekem arra szükségem van, hogy távolságot tudjak venni az előző szolgálati területeimtől. Megpróbáltam egy időre a bencés közösségtől is távolságot venni, annak érdekében, hogy újra kapcsolódhassak a közösségemhez, ami számomra nagyon fontos. Én értelmezhetetlen vagyok, azt hiszem, a közösségem nélkül, a bencések nélkül. És hogy nekem nagyon szükségem volt erre, hogy újra tudjam definiálni önmagamat, a közösséghez való kapcsolatomat, hogy azokat a újra és újra ismétlődő köröket, amiket futottam az elmúlt mondjuk így 30 évben, hogy azokat ne kelljen újra futni, és hogy most jelenleg egy ilyen köztes állapotban vagyok, egy évvel telt a szolgálatomból, és úgy szépen kezd újraépülni minden kapcsolatom a közösség tagjaival, az egész közösséggel, és szerintem ez az egyik lelki gyümölcse ennek a eltávolodásnak. Ez egy ilyen újra közeledés is remélhetőleg, és biztos vagyok benne, hogy az is. Ami pedig a megérkezést illeti, nagyon szerettem volna úgy megérkezni munkácsra, erre az új szolgálati területre, hogy teljesen nyitottan. Ez azt is jelentette számomra, hogy azt akartam, hogy ez az új szolgálati terület, ez az új misszió, ez ne arról szóljon, hogy mit akarok én ott megvalósítani. Az ne arról szóljon, hogy akkor én viszem a saját elképzeléseimet, a saját ötleteimet, amit az ember akarva akaratlan egyébként magával visz, mert azért 33 év szerzetesi élet, 15 év lelkipásztori szolgálat után az emberben így fönnakadnak elképzelések, tervek, gondolatok, lelkipásztori ötletek, de megpróbáltam a lehető legnyitottabban megérkezni, és amikor Lücsok Miklós püspök atya fogadott, akkor nem kérek, nem kívánok, nem óhajtok, nem akarok, mondhatom sokféleképpen, és hogy teljesen nyitott vagyok arra a szolgálatra, amivel ő megbíz, és persze volt szó arról is, hogy miért, meg hogy akkor miért jössz ide, miért akarsz ide jönni. Ez a megérkezés nem ott kezdődött, és ez az első találkozás, hanem már megelőzte egy évvel, amikor Miklós püspököt fölkerestem egy ilyen karácsony utáni időszakban, és akkor ugye elkezdtünk erről beszélgetni, hogy mit jelent ez számomra, miért akarok én, miért szeretnék oda menni,

0: És ugye itt már a közösségem tagjaival elkezdtük előkészíteni előjáró testvérekkel, hogy én akkor azt az előző szolgálati időszakot lezárom, szeretnék újat kezdeni, szeretnék misszióba menni. És ehhez a témához szerintem nagyon hozzátartozik, hogy a testvéreim, az előjáró testvéreim nagyon nagy vonalak voltak. Hogy én azt látom, hogy az egy év alatt, amíg én távol vagyok, nem kevesebb lett a közösségnek a munkája, a feladata, hanem inkább több. Egy kicsit érzem is, hogy kimaradok az életükből. Ezt a kicsit zárjól veszem, mert azért eléggé jól kimaradok az életükből. És biztos mondhatták volna azt, hogy de hát Arnold atya, hát itthon is van elég munka, miért nem akarod itthon föltalálni magad, majd mi segítünk. És az előjáró testvérek végtelen jó indulatúan, végtelen nyitottan és nagy vonalúan viszonyultak az én igényemhez, az én kérésemhez, és akkor 2 évre engedélyezték, hogy én a Munkácsi Egyház megyében missziót végezhessek.
1: Érdekes, hogy említed ezt a misszió szót. Néhány adással korábban Ilodigván Mánuel szalézi szerzetes volt a vendégünk, és ő beszélt arról, hogy ő missziós szolgálatot végez Magyarországon, de hogy akkor a te szolgálatodat is nevezhetjük missziónak, attól függetlenül, hogy magyar nyelvterületen vagy, igaz?
0: Ami a nyelvterületet illeti, szerintem a világnak ez az egyik legcsodálatosabb területe, Kárpátalja, mert hogy nem mondhatjuk, hogy magyar nyelvterületen vagyok, hanem Ukrajna Kárpátalja részén egy magyar egyházközségnek vagyok a lelkipásztora. De jó, ha tudjuk azt, hogy a Munkácsi magyar nyelvű egyház község mellett létezik még egy ukrán nyelvű egyház község is, és hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy Munkácson, Kárpátalján sokféle nemzetiség él együtt. Egy multikulturális közeg tulajdonképpen Kárpátalja, és évszázadok óta az volt, és még mindig az. És hogy a szépség ebben rejlik, a szépség egészen pontosan abban rejlik, hogy ebben a multikulturális környezetben együtt élnek magyarok, oroszok, ukránok, ruszinok, románok, szlovákok, lengyelek, németek. Nem tudnám még egyszer felsorolni ebben a sorrendben, de az a lényeg, hogy 8 nemzetiséget számoltam össze, és hogyha még a cigányokat is hozzá vesszük, és most is szeretném mondani, hogy Kárpátalján a cigány megnevezés az egyáltalán nem pejoratív. Magyarországon nyilván másképpen hangzik, azt mondjuk, hogy romák. Az ő saját kultúrájukkal én azt gondolom, hogy egy, és majdnem egy nemzetiséget képviselnek, és tulajdonképpen 9 nemzetiséget tudok itt így rögtön így felsorakoztatni, és nem az számít, hogy milyen sokan vannak, hanem hogy ezek a nemzetiségek évszázadok óta nagy békességben élnek egymással. És ezt tapasztalom, mióta ott vagyok egymás egy éve, hogy engem ugyanúgy elfogadnak az ukrán plébániának a hívei is, rendszeresen találkozom az imádkozó anyák csoportjával, a Véra i Svitla, a Hit és Fény közösség, ahol fogyatékkal élő fiatalok élnek szüleikkel együtt, és én amikor elindultam, Miklós püspöknek úgy fogalmaztam meg, hogy én érzek küldetést a magyar testvérekhez is, de nagyon-nagyon érzek küldetést az ukrán testvérekhez is. És hát most ott tartok éppen, hogy sikerült azért a nyelvet is egy bizonyos szintre megtanulni. Az ukrán egy kicsit nehezen adja magát, de minden erőmmel azon vagyok, hogy jól megtanuljam az ukrán nyelvet. És most az a kérdés, hogy tulajdonképpen meg tudom-e annyira tanulni, az orosz sokkal könnyebben megy. Hogy én akár a szentmisét is be tudom mutatni ukrán nyelven, szentmisének bizonyos részeit az ukrán szentmisén, már ukránul imádkozom, ukránul mondom. Úgy érzem, hogy valahol Isten ezen az úton is vezet és támogat, hogy ezek mind olyan apró jelek számomra, hogy a nyelv egy nagy kihívás, meg fogok tudni talán vele birkózni, és hogy mindig egy apró jelet kapok, hogy akkor most az ukrán közösséghez is közelebb kerültem, és nem csak a magyar közösséghez. A misszió mit jelent számomra, illetve hogy az a bizonyos misszió? Nagyon fontos az, hogy a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyének nagyon sok intézménye van. Én a saját magam misszióját az intézményeken keresztül végzem. Főleg az intézményeken keresztül. Például gondolok a Szent István Római Katolikus Líceumra, ahol zömében magyar gyerekek tanulnak, de nagyon sok ukrán gyerek is felvételizik mostanság. Tehát, hogy az intézményeken keresztül, én ott is iskola lelkész vagyok ebben a líceumban. És hogy folytassam azt a sort, hogy az intézményeken keresztül végzem a szolgálatomat, a missziói szolgálatomat, ott van a katedrálisnak a plébániája lényegében. Ott van a Caritas, ahova megpróbálunk minél több humanitárius segélyt eljutatni, becsatornázni. És hát nyilván a Caritas is. Ott például van egy, a Caritasnak, a helyi Caritasnak van egy nagyon szép szolgálata. Minden nap 50 adag ételt főznek a város szegényeinek. És havonta egy alkalommal én három ukrán hölgyel járok oda evangelizálni. Ez úgy szoktuk mondani, melegedő, ahol az emberek télen egy kicsit meghúzhatják magukat, kapnak naponta friss meleg ételt, és mellette pedig tartunk egy hittanórát dicsőítéssel. És azt hiszem, hogy ez az egyik legszebb szolgálati területem, hogy ukrán katekétákkal, egyikük jól beszél magyarul, fordítja a prédikációimat, a tanítást, és nyilván az ember az ott lévőkkel meg megtanul kommunikálni. És hogy annak a kicsinek is, amit az ember tud, az ő nyelvükön óriási jelentősége van. Meg ilyenkor felértékelődnek a szeretetnek a gesztusai. De sorolhatnám tovább, hogy például ott van egy cigánytábor, ahol tulajdonképpen már bő fél éve végeztem a szolgálatomat, és aztán egyszer csak sor került a házszentelésre. Ugye Vízkereszt napja ünnepe, a házszenteléseknek is az ideje. Ilyenkor a papok, ukrán papok, magyar papok, a várost szinte végigjárjuk, hogy akkor elmegyünk a családokhoz, megálljuk az otthonaikat. Ezek nagyon bensőséges pillanatok. Nekem így volt lehetőségem abban a cigány táborban, ahova már bő fél éve jártam, szombatról szombatra szentmisét tartani. Eljönnek oda az emberek, együtt imádkozunk, dicsőítünk. Egy fantasztikus környezet, nyitott szívű, jó, meleg szívű roma emberek, magyarok. És amikor elmentem a házukat megáldani, én akkor szembesültem azzal, hogy ezek nem egyszerűen szegények. A szegénységnek van egy olyan szint, hogy mély szegénység. Ez leírhatatlan. És a fájdalom is leírhatatlan, amit az ember, amikor látja, szembesül vele, hogy hát ezek napról napra mély szegénységben élnek, és nem tudják, hogy a holnap mit hoz. És ugye most néhány nappal ezelőtt, augusztus 21-én, ugye amikor a Flextronic cégre ledobtak egy orosz rakétát, hogy ott azért az a cigánytábor csak 3 kilométerre volt attól a gyártól. És hogy emlékszem arra, hogy reggel befejeztem a székesegyházi liturgiát, és a busz megállóba ott a templom mellett egy asszony, aki a táborból való, csak úgy így utánam szólt, hogy azt mondja, atya, menjen, mert a fele meghalt. Na most ilyenkor mit érzel? Azt érzed, hogy ha nem gondolkodhatsz, hát oda kell menni. Oda kell menni. És akkor emlékszem arra, hogy a városból, ahogy mentem ki, a lebombázott gyár mellett megy az út, a főút. Hát amikor a saját szemeddel látod azt, hogy milyen pusztulat van ott, tudod? Milyen pusztulat van, hogy az a hatalmas nagy vagyon. És azt hiszem, hogy ezt kellett volna másodszorra említeni. 2800 családnak a megélhetése ment el néhány perc alatt a semmibe. És aztán mentem ki a cigánytáborba, és képzeld el, hogy amikor meglátták a piros papi autót, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a piros papi autó, a cigány gyerekek így hívják, hogy a piros papi Verda. Ugye, ez nagyon aranyos. Ez nagyon aranyos. Meglátják a piros papi Verdát, akkor látják, hogy az atya is itt van. Most, hát, hogy én ott vagyok. És mindig ez a hívójel, hogy szombat délután ott a piros papi Verda, akkor lesz mise, akkor jönnek. És ezen a reggelen is, amikor mentem ki a cigánytáborba, hátul mögött még a koronfelhő szállt föl a gyárból. Ugye az a rengeteg mocsok, ami onnan a levegőbe elszabadult. Ez a tábor meg 3 kilométerre van tőlük. És hogy az a sok-sok cigány gyerek, akik oda sereglettek, aztán szépen lassan szivárogtak oda hozzám a felnőttek is, és azt mondjuk, hogy atya, hála Istennek senki nem halt meg, de már reggel 4 órakor itt a templomunk előtt tüzet gyújtottunk, mert elkezdtek rettegni, hogy mi lesz akkor a következő, meg hogy mikor jön, meg hogy tudod, amikor egy rakéta repesz, olyan erővel csapódik be valóban, hogy repül szanaszét, és hogy a cigánytábor meg kapott egy repeszt, és csak az isteni gondviselés óvta meg őket, hogy nem tudom mi, hogy nem okozott halálos esetet, ott rettegtek a tűz körül, és egymást vigasztalták. Én soha nem gondoltam volna, hogy a jelenlétemnek olyan nagy vigasztaló eleje lesz, de azt mondták, hogy ez számított akkor a legjobban, hogy atya ide jött. És hogy nem tudom a félelmüket elvenni, de meg tudom őket hallgatni. És hogy ahogy a gyerekek is, ahogy így nagyon élményszerűen kezdték elmondani, hogy atya, tudod, azt lehet, hogy már hallottuk a hangját, itt fordult rá fölöttünk a rakéta. Hát tudod, ez mit jelent? Hát, hogy élményszerűen benne voltak ebbe a borzalomba. És az itt fordult rá fejünk fölött, és azt láttuk, amikor felrobbant, ide repült a repesz, és ahogy a gyerek elmondja. És azt látom, hogy miközben ő mondja, meg hallgatom, hogy benne egyre inkább oldódik a félelem, meg a feszültség. És hogy akkor oda jönnek a cigánytelepnek a kutyái, a szimatolnak körülöttünk. Ez egy nagyon bensőséges helyzet volt, hogy még a kutyák is oda jöttek, akik egyébként be szoktak jönni a templomba is, az Isten tiszteleten. És ott a felnőttek, hogy egy drága társaság.
1: A jelenléted mellett hogyan tudsz még nekik biztonságot nyújtani? Hogyan tudsz a gyerekeknek például egy szép jövőképet tárni eléjük? Mert nem élhetnek mindig ebben a félelemben.
0: Hát én erre majdnem nem tudok válaszolni. Csak sejtéseim vannak. Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, hogy én hogy tudok nekik jövőt adni. Én azt hiszem, hogy jövőt nem tudok nekik adni, mert én magamnak se tudok igazából jövőt adni. És azt kell mondanom, és ez nem valami ilyen papi kötelezettség, hogy most akkor azt kell mondanom, hogy én azt hiszem, hogy az Úristen tud nekünk jövőt adni, nekem is, ha ott maradok, ha hazajövök, bárhol vagyok, és hogy nekik is valahogy Miklós püspöknek a szavai rezonálnak bennem, hogyha az ember fölismeri a saját hivatását ebben a helyzetben, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy fölismered, úgy is mondhatnám, hogy a Szentlélektől megvilágosítva rácsodálkozol, rájössz, rádöbbensz arra, hogy neked mi a dolgod ebben a helyzetben. Hogy az tud perspektívát adni az embernek, és nyilván akkor egy jövőt is kapsz. És akkor, hogyha felismered a hivatásodat ebben a helyzetben, akkor ebből szinte már magától jön, hogy a kutatóknak se, meg az ukrán fiataloknak se, akik eljönnek, még elvándorolnak, nagy bátorság kell eljönni. Iszonyatosan nagy bátorság kell ahhoz, és nehogy azt gondoljuk, hogy csak ahhoz kell bátorság, hogy ott maradjunk, de ahhoz is kell bátorság. Hogy eljönni onnan, és feladni mindent, ott hagyni, amit felépítettél, ott hagyni, amihez kötődsz, meg akikhez kötődsz. Ez egy nagyon-nagyon sokrétű, sokdimenziós kérdés, és hogy azáltal tud jövő teremtődni a számunkra, hogy hiszen felismerjük a saját küldetésünknek a lényegét, ez megint a missziót érinti, hogy van-e nekem küldetésem oda? És akkor ebből fogjuk majd, hogy akkor maradok, mert nekem itt van feladatom. És hogy valahogy az Úristen is azt mondja, hogy neked lenne itt feladatod. A cigány testvéreknek ugyanezt tudjuk mondani. Hogy egyszerűen fel kell ismerni azt, hogy mi a feladatod. Ehhez tartozik, hogy én nagyon sok embert bátorítottam arra, hogy menjen. Tehát, hogy azért Én azt gondolom, hogy vannak prioritások az életünkben, és hogy az élethez való jog, az emberi élethez való jog, azt hiszem, a

0: ez egy nagyon magas prioritás kap. És kövezzenek meg érte, de szerintem néha sokkal magasabb prioritás, mint egy helyhez való ragaszkodás, vagy mondjuk egy területhez való ragaszkodás. Cigány testvéreknek sajátos a helyzetük, nagyon-nagyon hiányzik az ő képzésük. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha, és ez szerintem nagyon fontos lenne az ő felemelkedésük szempontjából, és a boldogulásuk szempontjából, az ő jövőjük, meg a megmaradásuk szempontjából, ugye ezt egy nagyon tág kontextusban érdemes nézni az ő helyzetüket, tehát hogy nem csak arról kellene, hogy szó legyen, hogy pumpálunk pénzt, alkalmi támogatásokat, alkalmi segélyeket. Akik a segítőszapában dolgoznak, azok pontosan tudják, hogy hogyan lehet fönntartani egy kiszolgáltatott állapotot azzal, hogy állandóan segítek, mindig nyomom a segítséget, és nem gondolok arra, hogy el kellene most már kezdeni neki önmagáért megtenni mindent, amit csak tud, és a segítséget valahogy ehhez kapcsolni. Én úgy érzem, néha felelőtlenül segítünk. És van olyan, hogy felelősségteljes segítés, amikor a saját sorsának az aktív résztvevője lesz. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a segített ember nem segített marad, hanem a saját sorsának a főszereplőjévé válik. És ez egészen más. És hogyha őt a saját sorsa főszereplőjévé tudjuk varázsolni. Nem tudom, mi a legjobb szó, mert érzem, hogy nem rajtunk múlik, még nem a mi attitűdünk ez, hogy őt akkor a saját sorsa főszereplőjévé tesszük. Hanem ez kicsit a szociális hálónak a feladata is, meg ez egy ilyen sok komponensű dolog. De szerintem ez lenne a cél, és ez jelentené számukra azt, hogy akkor lesz jövőjük. Lesz jövőjük.
1: Említetted, hogy iskola lelkészi szolgálatot végzel ott. Bencésként Magyarországon is voltál iskolákban. Milyen különbséget látsz akár a pedagógusok, akár a gyerekek között, a Magyarországon élők között, illetve a Kárpátalján élők között? Mit tanulhatunk esetleg tőlük?
0: Én azt hiszem, hogy a apró dolgok elfogadását. Én a miliciseinknek ott munkácson leginkább azt köszönöm, és azért nagyon értékelem őket, hogy egy nagyon nehéz helyzetben kell nekik tulajdonképpen saját jövőjüket megalapozni. Ugye a líceumi évek, a középiskolás évek azért az még a jövő alapozásának az évei. Ők majd el fognak jönni Magyarországra, meg Csehországba, néhányan maradni is fognak, de ez mind arról szól, hogy itt alapozzuk meg a jövőt. És lehet, hogy sikerül jó alapokat letenni, lehet, hogy nem sikerül annyira jó alapokat letenni. Minden esetre a nevelés meg az oktatás erről szól, hogy keresztény alapokat tudjunk letenni, és kicsit a humánumnak az alapjait is itt tudjuk lerakni. Ami szerintem megkülönbözteti a magyarországi és a mondjuk hát a kárpátaljai gyerekeket, hogy az apró dolgokat nagyra becsülik. Magyarországon úgy érzem, hogy főleg egy jólétben, egy jóléti társadalomban élő Magyarország, gondoljunk már bele, sose volt ilyen jó az életünk, mint most, és mégis szegénynek érezzük magunkat. Nagyon-nagyon szeretnék ezen változtatni, és Nyugat-Magyarországról, tényleg Ausztria, a Nyugat-Európa szomszédságából jöttem Kárpátaljára. És ez volt, talán mondhatom, a életemnek, a szolgálatomnak az egyik fő tapasztalata, hogy jólétben élünk. Az életünk napról napra jobb. Én plébános voltam 13 éven keresztül, és tényleg azt lehet látni, hogy én magam is, miközben mindent elértem, amit szerettem volna, mindent meg tudtunk valósítani. És ezt nem egyedül, hanem a közösséggel, támogatókkal együtt, bencés szerzetesekkel együtt, a plébánia híveivel együtt, egy olyan magas életszínvonalra jutottunk el, hogy tulajdonképpen megvan mindenünk, és hogy az életünk zavartalan. Tulajdonképpen élmények után. És ezt ismertem föl, hogy eközben pedig nagyon-nagyon meg tudunk keseredni, nagyon-nagyon szegénynek és boldogtalannak érezzük magunkat. Ez a szubjektív valóságérzékelésünk, de szubjektív, miközben a valóság egy teljesen más mutat. Viszont, hogy hogy lehet ez? Hát hogy lehet ez? És elmegyek 500 kilométerrel keletre, Ukrajna, Kárpátalja. Az emberek fenyegetettségben élnek, üldöztetésben, biztonságról szó sincs. Civil főapát fogalmazta meg néhány héttel ezelőtt, amikor itthon voltam legutóbb, hogy úgy tűnt eddig, hogy Kárpátalja olyan békés nyugat környezet, de lehet, hogy most ez a második rakéta, ami arra a gyárra hullott, ez most már tényleg így a biztonságérzetünket elvette. Azt hittük vele együtt, hogy Kárpátalja egy nagyon biztonságos ország része Ukrajnának. Egyszerűen nem. Nem. És ott pedig az emberek, én azt látom, hogy a nagyon-nagyon apró dolgoknak is tudnak örülni. Nagyon apró dolgoknak. A kezemben tartom a Szent Benedek érmet. Azt hiszem, szolgálatom eleje óta nagyon erős az elhatározás bennem, hogy ezt így fejeztem ki a magyar meg az ukrán testvéreknek, hogy ha az oroszok megszórnak bennünket drónokkal meg rakétákkal, az én válaszom erre az, hogy meg fogom szórni Kárpátalját és Ukrajnát bencés éremmel. Megáldott bencés éremmel. És nyilván a bencés éremmel együtt a béke üzenettel is. És hogy egy pici Szent Benedek érem nem ér sokat. Egy kis alumínium, nem tudom, öntött kis dolog. Nem akarom mondani vacak, mert buta kifejezést lenne. Egy nagyon egyszerű kis tárgy. Hogy ez számukra, az ott élő emberek számára egy spirituális védelmet jelent. És ők tudják azt, hogy egy csendes, erős és imádkozó harcos vigyáz rájuk. Ez Szent Benedek atyánk. És hogy ennek a pici tárgynak, ott Kárpátalján, ott Ukrajnában, hogy milyen jelentősége van, én soha nem gondoltam volna. És nem csak erre a tárgyra gondolok, azért hadd mondjam, hanem tudod, annak a pici jelenlétnek, amit én tudok ott biztosítani. Én ezt álmomban se gondoltam volna, hogy most az ukrán misére is szoktam járni, az ukrán papokkal, püspökatyával, és a Szent Misének van egy ilyen betét imádsága, amit a konszekráció után szoktunk mondani, ezt kommemorációnak hívjuk, megemlékezünk élőkről, holtakról. És hogy én a Szent Misében ukrán nyelven szoktam imádkozni ezt a úgynevezett kommemorációt. És hogy az ukrán testvéreknek az, hogy én ott vagyok, és az ő nyelvükön, tehát elimádkozom a megemlékező imát a halottakért, az élőkért, a szentekért, belefoglalva a püspök nevét, a pápa nevét, hogy az ukrán közösségnek ez valami nagyon nagy dolog, egyszerűen mondva. És hát ami a jelenlétet illeti, én azt gondoltam, hogy ez nem lesz más, mint hogy kaptunk egy magyar papot, aki itt van 2 évig, aztán hazamegy. És azt gondoltam, hogy hát itt van, jó, hát le tudja a szolgálatát, és akkor távozik. Én a saját jelenlétemet látom nagyon felértékelve ott Kárpátalján, és az emberek nagyon-nagyon hálásak azért, hogy egy bencés pap ment oda közéjük. Nem föléjük, közéjük, hozzájuk.
1: Kedves Arnold atya, sajnos te sokszor mély és megrázó eseteket, amelyeket hoztál nekünk, és amiből megérezhetjük, hogy igen, az apró dolgoknak is örüljünk, és tényleg arra figyeljünk. Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalán, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszt halára szántat, s zajongva hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim,

úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda. S kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagasztott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend, s folytott kiáltás: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagy pénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a kereszt jele föltündökölt. Urunk az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

0: tanóra Lépes Lóránt atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, a négy magyar nyelvű Mária Rádiót, amelyek ezekben a percekben összekapcsolódnak. Témánk a liturgikus hét emléknapjai lesznek és ünnepei, és pedig szólni szeretnék Vianney Szent Jánosról, az Arcy plébánosról, továbbá a Mária Maggiore, Santa Maria Maggiore, Havas Boldogasszony bazilikának az emléknapjáról, továbbá Urunk színeváltozásáról is, ha lesz még időnk, akkor Szent Domonkosról is ejtenék majd néhány szót. Augusztus 4-én ünnepeljük Vianney Szent Jánost, az Arcy plébánost, a plébánosok védőszentjét. Élete első pillantása egyszerű falusi pap történetének tűnik, de ha közelebb lépünk hozzá, egy olyan emberrel találkozunk, akinek életén keresztül Isten rendkívüli módon mutatta meg irgalmát és szeretetét. Ma nem csak az életét szeretnénk megismerni, hanem azt is, mit üzen nekünk a 21. század embereinek. A Szentírásban ezt olvassuk: az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet nézi. Ez a mondat talán senkire sem illet annyira, mint Vianney Szent Jánosra. 1786-ban született a Lyon melletti Dardilly faluban,

egyszerű parasz család gyermeke volt. Gyermekkorában Franciaországot a forradalom dúlta fel, papokat üldöztek, templomokat bezártak, sok papnak bujkálnia kellett. Édesanyja titokban vitte őt szentmisére. El tudjuk ezt képzelni? Ma szabadon mehetünk templomba. Akkor viszont egy szentmise miatt akár börtön is járhatott. A kis János ekkor tanulta meg, hogy a hitért néha áldozatot kell hozni. Ha valaki jelentkezik a papnevelő intézetbe, sok vizsgát kell tennie. Jánosnak ezek szinte leküzdhetetlen akadályt jelentettek. Nem azért, mert lusta volt, hanem mert kevés iskolába járhatott. Napközben dolgozott. Este fáradt volt. Latinul alig tanult. Tanárai már-már lemondtak róla. Egyszer valaki ezt mondta, ez az ember túl buta ahhoz, hogy pap legyen. Milyen fájdalmas lehetett ezt hallani. És mégis, Bale Abbé nem a bizonyítványát nézte, hanem a szívét. Látta benne a mély hitet. Később azt mondta róla, ha valakiből pap lesz, akkor belőle. Isten szemében nem a tehetség volt az első, hanem a szeretet. Hányszor mondjuk mi is, erre nem vagyok képes, én ehhez kevés vagyok, vagy már túl öreg vagyok, túl sokat hibáztam. Isten válasza ugyanaz ma is, elég neked az én kegyelmem. 1818-ban egy apró faluba küldték, Arzba. Arznak alig volt 250 lakosa. A püspök ezt mondta neki, ott nincs sok szeretet Isten iránt. Vigyen oda szeretetet. Micsoda küldetést kapott. Nem templomot építeni, nem iskolát alapítani, hanem szeretetet vinni. És János ezt komolyan vette. Sokat imádkozott. Böjtölt. Látogatta a betegeket, tanította a gyermekeket, beszélgetett az emberekkel. Nem sietett. Nem akart látványos eredményeket. Egyszerűen jelen volt. Az egyik falubeli egyszer megkérdezte, mit csinál annyit a templomban? Mosolyogva válaszolta, én nézem őt, ő pedig engem. Ennyi. Ez volt egész misztikájának a titka. Nem különleges módszer, hanem jelenlét. 16. Benedek pápa papság évének megnyitásakor külön Viannai Szent Jánost állította minden pap elé példaként. Azt mondta, az arci plébános nem önmagát állította középpontba, hanem Krisztust. Életének ereje az eukarisztiából és a kiengesztelődés szentségéből fakadt. Majd így folytatta. A mai világban is ugyanarra van szükség, mint Arzban. Olyan papokra, akik engedik, hogy Krisztus teljesen birtokba vegye őket. Ez nem csak papokra igaz, hanem minden keresztényre. Az emberek hamar észrevették, hogy különös kegyelmet kapott. Gyóntatott. Nagyon sokat gyóntatott. Reggeltől estig. Volt, hogy napi 16 órát. Évi 100 000 ember kereste fel. Miért? Nem azért, mert híres volt, hanem mert aki kijött a gyóntatószékből, tudta, Isten megbocsátott neki. A szentek élete elbeszélései szerint egyszer egy idős katona érkezett Arzba, évtizedek óta nem gyont, csak kíváncsiságból ment be a templomba. Viannai Szent János ránézett és csendesen ezt mondta, barátom, 20 éve hordozza ezt a terhet. A katona sírni kezdett. Senkinek sem beszélt addig életének legsúlyosabb bűnéről. Mégis úgy érezte, hogy Isten már régóta várja. Aznap hosszú gyónást végzett, és békében ment haza. Nem a pap tudta a titkot, hanem Isten megmutatta neki, hogy segíteni tudjon. A szentek életében gyakran olvasunk lelki harcokról. Viannai Szent János sem volt kivétel. Éjszakánként különös zajokat hallott. Ágyát megrázták,
alig tudott aludni. Ő azonban nem félt. Mosolyogva csak ennyit mondott, a Grappin megint itt volt. Így nevezte tréfásan a gonosz lelket. Azt is mondta, ha a Grappin nagyon dühös, tudom, hogy másnap egy nagy bűnös meg fog térni. Micsoda hit! Ahol mi félelmet látnánk, ő ott Isten győzelmét látta. Kevesebbet beszélünk arról, hogy mennyire szerette a gyermekeket. 1826-ban otthont alapított szegény kislányok számára. Hittan tanított nekik. Nem gazdag intézmény volt. Gyakran nem volt pénz élelemre sem. Mégis mindig akadt segítség. Ő biztos volt benne, a gondviselés soha nem hadd cserben. Miközben egész Európából érkeztek hozzá emberek, ő ezt ismételgette. Ha Isten talált volna nálam jelentéktelennebb papot, őt választotta volna. Milyen ritka az ilyen alázat. A világ azt mondja, mutasd meg magad, legyél híres, beszéljenek rólad. A Szent azt mondja, ne engem lássanak, hanem Krisztust. 16. Benedek ezt írta róla. Az arciplébános nagysága abból fakad, hogy teljesen azonosult papi hivatásával és Krisztus szeretetének átlátszó eszközévé vált. Ez a mondat mindannyiunk számára fontos. Nem kell másnak lennünk, csak Krisztusnak kell bennünk látszania. Mit üzen ez nekünk? Először is ne becsüljük le magunkat. Isten nem a képességeinket, hanem a készségünket keresi. Másodszor, szeressük a Szent Jónást. Az arci plébános szerint a Jóisten mindent megbocsát annak, aki megbánja bűneit. Harmadszor, imádkozzunk papjainkért. Ma különösen szükségünk van rá. Nem kritikára, hanem imára. Negyedszer, töltsünk időt Jézussal. Nem kell sokat beszélni, elég úgy lenni előtte, ahogy ő mondta, ő néz engem, én pedig nézem őt. Kedves testvérek, Vianney Szent János élete azt bizonyítja, hogy Isten a leggyengébb emberből is képes szentet formálni. Nem volt kiváló szónok, nem volt tudós, nem volt szervező zseni, csak egyetlen dolgot tett, egészen Krisztusnak adta önmagát. Ezért lett az egész világ plébánosainak példaképe. Kérjük közbenjárását papjainkért, új papi hivatásokért, családjainkért és saját megtérésünkért.

Kedves testvérek, a hittanóránk következő részében Havas Boldogasszony emléknapjával fog foglalkozni. Megemlítem, hogy ezekben a percekben összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, és a témához hozzá lehet szólni, ki lehet egészíteni, illetve kérdezni lehet a hittanóra második felében. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72, illetve van Viber számunk is, a Mária Rádió Miriam Felvidék név alatt, és a telefonszám pedig 00 421 948 975 496. Augusztus 5-én egyházunk havi boldogasszony, más néven Havas Boldogasszony ünnepét üli. Sokan talán csak különös név miatt ismerik ezt az emléknapot. Hogyan kapcsolódhat össze a nyári hőség és a hó? De hamarosan látni fogjuk, hogy nem elsősorban egy legendát ünneplünk, hanem Isten gondviselését és Szűz Mária anyai közelségét. A történet a Krisztus utáni 5. században kezdődik. 431-ben ült össze az efezusi zsinat. A püspököket nagyon fontos kérdésben keresték az igaz hit megfogalmazását, ki Jézus Krisztus. Ha Jézus valóban Isten és ember egy szemében, akkor Máriát joggal nevezzük Isten szülőnek, görög szóval Teotokosznak. Ez a hitvallás nem Máriát akarta felemelni önmagáért, hanem Krisztus igaz istenségét akarta megvédeni. Nem véletlen, hogy a zsinat után harmadik Sixtus pápa Rómában egy hatalmas bazilikát építetett Szűz Mária tiszteletére. Ez lett a Santa Maria Maggiore, nyugat első nagy Mária temploma. Felszentelésének emléknapja augusztus 5-e. A középkorban egy szép hagyomány terjedt el. Egy gazdag, de gyermektelen házaspár egész vagyonát Isten szolgálatába akarta állítani. Imádságban kérték a szűzanyát, mutassa meg, mire használják fel. Ugyanazon az éjszakán Mária megjelent álmukban. Azt kérte: arra helyre építsenek templomot, ahol másnap reggel havat találnak. Ugyanezt álmodta Liberius pápa is, és augusztus 5-én reggel a római nyár legforróbb időszakában az Esquilinus domb tetejét hóborította. Ott épült fel a bazilika. Isten mindig tud utat mutatni azoknak, akik keresik az akaratát. Hányszor kérdezzük mi is, mit akar tőlem az Úr? Jó úton járok? Mi az én hivatásom? A történet azt üzeni, az Úr ma is vezet. Lehet, hogy nem hóeséssel, hanem egy találkozással, egy evangéliumi mondattal, egy lelki beszélgetéssel, vagy a szívünk békéjével. A bazilika legnagyobb kincse nem az arany vagy a márvány, hanem egy ikon, a Salus Populi Romani, vagyis a római nép oltalma. A hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette egy deszkára, amely Szent Józseftől, az Ácstól származott. Bár a történészek ezt nem tudják igazolni. Ami biztos, a kép évszázadokon át a római keresztények reménységének jelképe lett. Nagyszent Gergely pápa idején súlyos pestis járván pusztított Rómában. A pápa könyörgő körmenetet rendelt. Elől vitték a szűzanya képét. Amikor a menet Hadrianus császár síremlékéhez ért, a hagyomány szerint angyalok énekét hallották, Regina Célértáre. Majd látták Mihály főangyalt, amint visszateszi kardját hüvelyébe. Ez a járvány végét jelentette. Azóta nevezik ezt az épületet angyalvárnak. Isten végzett csodát, aki Mária közbenjárására meghallgatta a népének imáját. Sokan kérdezik, miért tiszteljük ennyire a szűzanyát.
Az egyház válasza egyszerű. Azért, mert ő mindig Krisztushoz vezet. Ahogyan a kánai menyegzőn mondta, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ez ma is Mária legfontosabb üzenete. Tegyetek mindent, amit Jézus mond. Nem önmagára mutat, mindig Jézusra. 16. Benedek pápa gyakran hangsúlyozta, Mária egész élete Krisztusra mutat. Aki Máriát igazán szereti, azt ő mindig fiához vezeti. Egy másik alkalommal ezt mondta, Mária a remény csillaga, mert egész életével Isten ígéreteiben bízott. Ezért fordulunk hozzá ma is. Talán nem mindenki tudja, hogy a Santa Maria Maggiore Bazilikában őrzik a hagyomány szerint Jézus betlehemi jászlának fadarabjait is, tehát a jászol erekjeit. Ezeket már a középkor óta nagy tisztelet övezi. Milyen szép jel ez, a bazilika egyszerre emlékeztet bennünket Máriára, és ugyanakkor Jézus születésére is. Mária soha nincs Krisztus nélkül. Tehát mit is tanít nekünk a havasboldogasszony? Először is Isten vezet. Nem mindig látványosan, de biztos kézzel. Továbbá Mária mindig Krisztushoz vezet. Ha Mária tisztelet nem Jézus felé visz, akkor valamit félreértettünk. Harmadszor a remény soha nem hiába való. A római keresztények pestis idején is reméltek. Mi sem veszítsük el reményünket. És nem utolsó sorban építsünk lelki templomot. Nem kőből lehet templomot építeni, hanem imádsággal, szeretettel, megbocsátással, a családunkban, a plébánián, a munkahelyünkön. Kedves testvérek, Havas Boldogasszony ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem hagyja magára népét. Mária ma is anyai szeretettel kíséri az egyházat. Ő nem elveszi figyelmünket Krisztusról, hanem oda vezeti hozzá. Kérjük őt, hogy tanítson bennünket engedelmes hitre, álhatatos reményre és önzetlen szeretetre.

Szeretettel köszöntöm azokat a kedves testvéreket, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Önök a Négy Magyar Nyelvű Mária Rádió közös hittanóráját hallhatják. Ezúttal Észak-Komáromból, Felvidékről, Lépes Loránd atya vagyok. Ahogy említettem, van lehetőség hozzászólni, a hittanórához kiegészíteni, illetve kérdezni a témával kapcsolatban. Eddig Vianney Szent Jánoshoz, Arci plébánosról szóltam, és Havas Boldog asszony emléknapjáról, és még most a következőkben úrunk színeváltozásáról fogok szólni. A telefonszámunk 00 421 35 7 72 72 72, Viberen is kereshetnek bennünket, Mária Rádió Miriam Felvidék név alatt, a telefonszám pedig 00 421 948 975 496. Augusztus 6-án egyházunk urunk színeváltozását ünnepli. Ez az ünnep különleges helyet foglal el a liturgikus évben. Egyszerre tekint vissza Jézus földi életének egyik legmeghatóbb eseményére, és előre mutat húsvét dicsőségére, sőt a mi végső hivatásunkra is. Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa a világosság rózsafüzérének negyedik titkául ezt jelölte meg, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét. Ma azt szeretnénk megérteni, mit jelent számunkra a Táborhegyének fénye. A Szentföldön Názárettől délkeletre emelkedik egy magányos, kúpszerű hegy, a Táborhegy. Nem a legmagasabb palesztinai hegy, de messziről uralja a síkságot. Már az Ószövetségben is fontos szerepet játszott. Debóra prófétanő innen indította Bárák seregét a kánaániak ellen. A zsoltárok a tábor szépségét dicsérik, ezért már az Ószövetség embere számára és Isten közelségének helye volt. A keresztény hagyomány kezdettől fogva ezt a hegyet tekinti Jézus színeváltozásának színhelyéül. Már Szent Ilona templomot építetett ide, a mai bazilikát pedig a ferencesek emelték a 20. század elején. A hegy ma is a csend, az imádság és az Isten élmény helye. Mi is történt a Tábor hegyén? Hallgassuk meg Márk evangéliumának rövid összefoglalását. Jézus maga mellé veszi Pétert, Jakabot és Jánost. Felmennek egy magas hegyre, és ott valami egészen rendkívüli történik. Jézus arca ragyogni kezd. Ruhája vakítóan fehérré válik. Megjelenik mellette Mózes és Illés. Beszélgetnek vele. Felhő borítja be őket. Majd megszólal az atya: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Azután minden eltűnik. Csak Jézus marad. A színeváltozás nem azért történt, mert Jézusnak szüksége volt rá. Az evangélisták hangsúlyozzák, ez a tanítványoknak adott kinyilatkoztatás volt. Néhány nappal korábban Jézus először beszélt közelgő szenvedéséről. A tanítványok összezavarodtak. Hogyan lehet a Messiásnak szenvednie? Isten ezért mutatta nekik azt, amit addig nem láttak. A názáreti Ács fia valóban Isten fia. A kereszt nem vereség lesz, hanem a dicsőség útja. A Tábor hegye tehát előre fölragyogtatja a húsvét fényét. Beszéljünk még a különleges jelekről az evangéliumban. Először is a ragyogó fényről. A Bibliában a fény mindig Isten jelenlétének jele. Mózes arca is ragyogott, amikor eljött a Sinai hegyről. Jézus azonban nem kívülről kapja ezt a fényt. Ő maga a világosság. Mózes és Illés jelenik meg. Miért éppen ők? Mózes a törvényt képviseli, Illés pedig a prófétákat. Az egész Ószövetség tanúságot tesz Krisztusról. Mintha ezt mondanánk, akire mi egész életünkben vártunk, most itt áll előttünk. A következő jel a
felhő. A felhő az Ószövetségben Isten jelenlétének jele. Például felhő vezette Izraelt a pusztában, felhő töltötte be a találkozás sátrát, felhő borította be a Sinai hegyet. Most ugyanaz a felhő jelenik meg. Isten van jelen. És nem utolsó sorban az Atya hangja. Két alkalommal halljuk az Atya szavát az evangéliumban, Jézus kerességénél és a Táborhegyén. Mindkét alkalommal ugyanaz a kijelentés hangzik, ez az én szeretett fiam. De itt még egy mondatot hozzátesz, őt hallgassátok. Ez az ünnep központi üzenete. Péter meghatódik, így szól, Uram, jó nekünk itt lennünk, építsünk három sátrat. Sokan mosolyognak ezen, pedig milyen emberi. Amikor boldogok vagyunk, szeretnénk megállítani az időt. Egy családi ünnepet, egy zarándoklatot, egy szép szent misét, egy lelki élményt. De Jézus nem engedi. Le kell menni a hegyről, mert az igazi küldetés lent vár. A hit nem menekülés a világból, hanem küldetés a világba. 16. Benedek pápa így magyarázza ezt az evangéliumi jelenetet. A Tábor hegyének fénye elővételezi a feltámadás dicsőségét. A tanítványoknak le kell jönniük a hegyről, mert a dicsőség útja a kereszten átvezet. Milyen mély igazság! Mi is szeretnénk a táboron maradni. Az Úr azonban azt mondja, most menj vissza a családodba, a munkádba, a betegeidhez, a keresztjeidhez, és ott maradj hűséges. Talán kevesen tudják, hogy ez az ünnep a magyar történelemmel is összekapcsolódik. 1456-ban Hunyadi János és Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárnál megállították a török sereget. A győzelem híre augusztus elején érkezett Rómába. 6. Kalixtusz pápa hálából az egész egyház számára elrendelte urunk színneváltozásának ünnepét. Így lett augusztus 6-a nem csak bibliai, hanem történelmi emléknap is. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten a népek történetében is jelen van. Mit üzen nekünk a Tábor hegye? Először is legyen időnk felmenni a hegyre. A hegy az imádság jelképe. Ha mindig csak rohanunk, nem halljuk meg Isten hangját. Továbbá tanuljunk hallgatni. Az Atya nem azt mondta, beszéljetek róla, hanem őt hallgassátok. A keresztény élet első lépése nem a beszéd, hanem az ige meghallgatása. Harmadszor, ne féljünk a kereszttől. A Tábor hegye a Golgotára mutat. A dicsőség a kereszten keresztül vezet. És végül negyedszer, ami életünk célja is a színeváltozás. Szent Pál írja, mi pedig mindnyájan ugyanarra a képre változunk át dicsőségről dicsőségre. A keresztény ember egész élete lassú átalakulás, egyre jobban Krisztushoz hasonlítani. Kedves testvérek, a Táborhegye nem csupán egy földrajzi hely. Minden szentmise egy kis táborhegy. Minden őszinte imádság egy kis táborhegy. Minden szentgyónás egy kis táborhegy. Ott újra meglátjuk Krisztust. Ott újra meghalljuk az Atya szavát, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amikor véget ér a szent mise, nekünk is le kell mennünk a hegyről, vissza a hétköznapokba. De már nem ugyanazokként, hanem olyan emberekként, akik találkoztak az élő Krisztussal. Kedves testvérek, Úrunk színeváltozásának ünnepét követően néhány nappal augusztus 8-án egyházunk Szent Domonkos rendalapítóra emlékezik. Első pillantása úgy tűnhet, hogy a két ünnep között nincs kapcsolat. Az egyik Jézus isteni dicsőségéről szól, a másik egy középkori szerzetes életéről. Pedig mély összefüggés van közöttük. A Táborhegyén az Atya ezt mondja,
ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Szent Domonkos egész életének ez lett a programja, hallgatni Krisztusra és Krisztust hirdetni. Domonkos 1170 körül született Kasztíliában, mélyen vallásos családban. Már gyermekkorában kitűnt szeretettével és tanulékonyságával. Valenciában tanult bölcseletet és teológiát. A hagyomány szerint, amikor nagy éhínség tört ki, eladta értékes könyveit, hogy a szegényeket segítse. Azt mondta, hogyan tanulhatnék holt bőrökből, amikor élő emberek halnak éhen. Ez a mondat megmutatta szívét. A tudás számára soha nem öncél volt. A tudásnak szeretetté kellett válnia. Fiatal papként Oszma székesegyházának kanonokja lett. Püspökével, Diego püspökkel többször utazott Európában. Ezeken az utakon szembesült azzal, hogy Dél-Franciaországban sokan eltávolodtak az egyháztól. A katar és albikens eretnekség sokakat megtévesztett. Követőik egyszerűen éltek, sokat prédikáltak, ezért sok ember hitelesebbnek tartotta őket, mint a gazdagságban élő egyháziakat. Domonkos felismerte, nem elég vitatkozni. Hiteles élet kell, szegénység kell, imádság kell, és világos tanítás kell. Abban az időben egyesek úgy gondolták, hogy az eretnekséget erővel kell legyőzni. Domonkos más utat választott, beszélgetett, meghallgatott, kérdezett, prédikált. Nem gyűlölettel, hanem szeretettel. Ez ma is időszerű. A keresztény ember nem ellenséget lát a másként gondolkodóban, hanem testvért, akit Krisztushoz kell vezetni. 1216-ban harmadik Honorius pápa jóváhagyta az új közösséget. Nevük egyszerű volt, prédikátor testvérek rendje. Mi ma Domonkos rendként ismerjük őket. Jelmondatuk évszázadok óta veritas, vagyis igazság. Nem akármilyen igazság, hanem Krisztus igazsága. Ezért küldte Domonkos testvéreit Párizsba, Bolognába, Spanyolországba, majd az egész világra. A hagyomány szerint Szent Domonkost a rózsafüzér nagy apostolaként tiszteli. A történeti kutatás szerint a rózsafüzér mai formája később alakult ki, de kétségtelen, hogy a Domonkos rend évszázadokon át a rózsafüzér egyik legnagyobb terjesztője lett. Ezért, amikor kezünkbe vesszük a rózsafüzért, hálával gondolhatunk Domonkos fiaira is, akik millióknak tanították meg ezt az egyszerű és mégis mély imádságot. Kedves testvérek, ennyi félt bele mai hittanóránkba. Megköszönöm itt Iszak-Komáromban Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatot, szintén a négy magyar nyelvű Mária rádiójainak, a technikusainak, hogy össze tudott kapcsolódni a négy Mária rádió. További áldott szép napot kívánva, búcsúzik önöktől Lépes Lóránt, atya, legyen szép napjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
2: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
3: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
4: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imád.

0: szerelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Minden kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmatta.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel belítékezett. A Getsemáné éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya és nem a pokolé. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlő légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel belítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsássuk a bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, vigyázzon el a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a hivatalnak.
0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond, amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold, Isten nem hibás, azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
3: érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midől minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberi lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kegyelmünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: segéd, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram, az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet.
0: Szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, csillagd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Igen, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hivatalmakra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas hatalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 5-e. Az Úr bármit cselekszik is, igaz? Csak mi nem hallgatunk a szavára. Dániel könyvében, a 9. fejezet 14. versében olvasjuk ezt. Az Úr bármit cselekszik is, igaz? Csak mi nem hallgatunk szavára. Ez egy bűnvalló imádság, de ugyanakkor a legkristálytisztabb teológiai tétel is egyben. Éppen így gyönyörű. Ez egy bűnvalló imádság, de olyan tanítást fogalmaz meg Istenről, amit ennél szebben, letisztultabban és tömörebben nem lehet visszaadni. Azonban bármit cselekszik is igaz, csak mi nem hallgatunk szavára. Mert az Isten igaz, ő bármit tesz, az úgy jó, ő vele nem vitatkozhatunk, az Úr igaz cselekvésében javunkat akarja, még akkor is, ha az adott pillanatban ezt nem értjük. Az ember számára nincs más megoldás, mint Isten igaz voltát elismerni, Isten igaz voltát megvallani. Ebből gyökeresen következik saját nyomorúságunk megvallása. Annak a ténynek a megvallása, hogy Isten kijelentette nekünk az ő életünket védő igazságát. Mi pedig nem hallgatunk a szavára, hanem a saját utunkat járjuk. Ő igaz, mi pedig bűnösök vagyunk. Minden megújulás alapja ez a felismerés, hogy ő igaz, mi pedig bűnösök vagyunk. Ezzel a lelkülettel kérhetjük a megoldást, a szabadulást. Azt, hogy az Úr orcája felragyogjon életünkön, egyházunkon és szolgálatunkon. Milyen áldott ez az imádság? Mert nem egyéni, hanem közösségi imádság. Az Úr bármit cselekszik, és igaz, csak mi nem hallgatunk szavára. Az Úr noha egy embernek, Dánielnek mondja ezt, de tud többes számban fogalmazni, hiszen másokért jár követségben, mint valahány hívő ember. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva számos ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
2: Köszöntelek benneteket szeretettel! A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Vilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírperce.
1: Papszentelést ünnepeltek Hajdú Dorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjai Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdú Dorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikán News szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra. Mária Rádió Mór, FM 92,9.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Világüdvözítője, aki megváltásod erejével édesanyádat a bűn minden szennyétől megőrizted, őrizd meg minket is tisztán a bűntől.
1: Világüdvözítője, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Megváltunk, te Szűz Máriát tiszta hajlékoddá és a Szentlélek szentélyévé avattad. Tégy minket is szent lelked örök templomává.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, te megtanítottad anyádat, hogy a legjobb részt válassza. Segíts minket az ő követésére, hogy olyan eledelt keressünk, amely megmarad az örök életre.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Királyok királya, te édesanyádat testével, lelkével magadhoz emelted a mennybe. Segíts, hogy gondolataink mindig az égiekre irányuljanak.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Ég és föld, Ura, te Szűz Máriát, mint királynőt állítottad jobbodra. Segíts, hogy egykor ugyanazon dicsőségből mi is részt kapjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben.

0: Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiad szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíborosok Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhun Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Karolin Bíboros, a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenévé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szőul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt békemegállapodása nyerte el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangunzéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a második Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtotta a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Czöder Mária.
1: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre: Szent László Látogatóközpont @gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a 2630-30-255-13-63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandemkerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala: augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, Kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, Kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Augusztusi Mária köszöntőt tartottak a csíksomlyói kegytemplomban szombaton. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Ferences ifjúsági találkozó kezdődött Assisiben augusztus 3-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kaszeregina olvas fel. A Mária köszöntő az angyalos boldogasszony ünnepének előestéjéhez kapcsolódott a csíksomlyói kegytemplomban. A Porciunkula Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikában található kis kápolna, melyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít, írta a romkat.ro. Az ima alkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, melyről Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett. Az ünnep a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma. Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok mondták, szentmise után pedig a dicsőséges rózsafüzért vezették. Majd a gyertyás körmenetben a kegyszobor másolatát vitték. A következő Mária köszöntő szeptember 5-én lesz. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a favizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisiben a Szent Ferenc alapította szerzetesrend négy napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetesrend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon csatlakozik és misét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában. A bazilika épületében található az apró méretű Porciunkula, amely Szent Ferenc szerzetesrendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. században építették a kis kápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Aki első akar lenni köztetek, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Ez az üzenet, ami reggelente ébreszteni szokott, egészen pontosan úgy, hogy az ébresztőmhez beírt szlogenként van feltüntetve. Úgyhogy reggelente, amikor megszól a telefon, egyből ezt elolvashatom. Ez engem felszólít az alázatra, ami egy nagyon fontos és meghatározó értéke, azt gondolom, az embernek, és természetesen a keresztény embernek. Napjainkban egy kicsit kifordult az alázatosság fogalma, és néha összekeverjük a szolgalelkűséggel, de az alázatosság az egy erény, hogy én igenis le tudok mondani a saját javaimról, és arról, hogy magamat helyezzem előtérbe, azért, hogy a másiknak jobb legyen, hogy a másiknak tudjak adni. A szeretet megnyilvánulása az alázat. Én magam sokat imádkoztam azért, hogy az alázatosságot is, mint erényt el tudjam sajátítani, nem mondom, hogy teljes mértékben sikerült, de az ajándékokat olyan formán kaptam meg az életembe, hogy rendszerint olyan helyzetekbe kerültem, ahol alázatosként kellett viselkednem, ahol nekem kellett lehajolni mások elé, akár a munkában, akár az egyéb helyzetekben. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy imádkozzon az alázatért, de ne lepődjön meg, hogyha ezt feladatok formájában kapja meg.

Horváth Csaba Csongornak, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület munkatársának gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Lépes Loránd atya vagyok. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Ma 2026. augusztus 5-e van Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének emléknapja, Havasboldogasszony napja. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből, a 15. fejezetből, a 21-től a 28. versig. Abban az időben Jézus tovább haladt. Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában.

A mai evangéliumban egy pogány asszonyról hallunk, aki lánya meggyógyítását kéri Jézustól. Ő ugyan elsősorban a zsidókhoz jött, de teljesíti az idegen kánaáni asszony kérését. Jézus az egyetemes testvériséget hirdeti és képviseli. Testvérnek tekintek-e minden embert? Segítek-e minden bajban lévő emberen tehetségem szerint? Nem vagyok-e részrehajló, személyválogató? Krisztus szeretetével nézek-e minden emberre? Krisztus látom-e, és őt segítem a rászorulókban? Az Úr Jézus nem csak a törvényt akarja tökéletesíteni, hanem az embereket is. Kérjük, alakítson minket szent szíve szándékai szerint. Áld meg és segítsd, Urunk, szent egyházadat, hogy gondoskodása és tanítása által zavartalan nyugalom és segítő testvéri szeretet uralkodjék az egész világon. Áld meg és segítsd, Urunk, az orvosokat, betegápolókat és az összes egészségügyi dolgozókat, hogy tudásuk és szeretetükkel lelkismeretesen gyógyítsák a betegeket. Add, hogy a lelki bajban szenvedők is gyógyulást, vigaszt és segítséget nyerjenek a lelki atyáktól. Add, Urunk, hogy áldozatos szeretetünk és élő hitünk jutalma az örök boldogság legyen. Ragyogtasd fel örök világosságot, fényét meghalt testvéreinknek a szép mennyországban. Jézusunk, világ megváltója, te a kánaáni pogány asszony leányának meggyógyításával bizonságot tettél minden embert szerető jóságodról. Mi is követőid akarunk lenni az egyetemes szeretet gyakorlásában. Kérünk, segíts minket jóra való törekvésünkben. Amen.

Augusztus 5-e az év 217. napja, az évből még 148 nap van hátra. Névnapját ünneplik a Krisztinák. A Krisztina a Krisztián név női párja. A Krisztián férfi név görög eredetű, a latin közvetítéssel átvett Krisztiánus név rövid alakja. Jelentése Krisztusi, Krisztushoz tartozó. A szót a magyar nyelvben kereszténynek is fordítják. A nagy etimológiai szótár szerint a Krisztián szláv eredetű szó, a horvát Krisztián, a szlovén Krisztián, a szlovák Krisztián, vagyis keresztény, a szlovén

Augusztus 5-e a történelemben számos sorsfordító eseményt őriz. A nap kiemelkedően fontos a magyar haditörténet, az egyházi hagyomány és a 20. századi világtörténelem szempontjából is. Ma van Havasboldogasszony ünnepe. A katolikus egyház ezen a napon emlékezik a római Santa Maria Maggiore bazilika alapítására. A hagyomány szerint 352-ben, augusztus 5-én csoda folytán hóborította az Esquilinus dombot, jelezve a Szűz Mária tiszteletére építendő templom helyét. Magyar történelemhez kapcsolódó események. 1532-ben Kőszeg ostroma. Első Szulajmán szultán megkezdi Kőszeg ostromát. Jurisics Miklós a kis létszámú védőserege hősies ellenállásával feltartóztatja az oszmán hadjáratot, amely Bécs felé tartott. 310 éve volt a péterváradi csata. Savoyai Jenő és Pálffy János döntő vereséget mér Alipasa túlerőben lévő seregére. A győzelem a Habsburg birodalom egyik legjelentősebb törökellenes diadala volt. 1849-ben zajlott a szőregi csata. A szabadságharc végső szakaszában Dembinszky Henrik serege vereséget szenved Hajannau csapataitól, ami tovább gyorsította a magyar ellenállás összeomlását. 85 évvel ezelőtt megszűnik a Kerepesi úti halálsorompó. Az új Budapest-Szegléd vasútvonal átadásával egy régóta veszélyes fővárosi vasúti átkelő szűnt meg. Felvidéki vonatkozások következnek. 310 évvel ezelőtt, ahogy említettem, volt péterváradi csata. A történelmi Magyar Királyság északi vármegyéiből, a mai Szlovákia területéről is jelentős számú katona szolgált a császári hadseregben, így az győzelem a közös magyar-szlovák történelmi örökség része. 1914 és 16 között első világháborús eseményei, a mai Szlovákia lakosság az osztrák-magyar monarchia részeként közvetlenül érintett volt a mozgósításban és a harcokban. Tekintsünk egy dátum erejéig a világtörténelemre. 110 évvel ezelőtt Csereg áttörje az osztrák-magyar védelmet és elfoglalja Görz városát. E napon születtek Neil Armstrong 1930-ban, az első ember, aki a Holdra lépett. Továbbá Guy de Maupassant 1850-ben született, a francia novella irodalom klasszikusa. 1912-ben látta meg a napvilágot Pierre Abbé katolikus pap, az Emmaus mozgalom alapítója. És 1952-ben Faragó Tamás olimpiai bajnok magyar vízilabdázó. E napon hunytak el Czvak Péter, 2012-ben magyar üzletember és diplomata. 2014-ben hunyt el német Angéla olimpiai bajnok gerelyhajító, és 1919-ben Toni Morrison Nobel-díjas amerikai írónő. Sporttörténet következik. 2007-ben Lewis Hamilton megnyeri a Formula 1 magyar nagydíjat a Hungaroringen, és 2012-ben Berki Krisztián olimpiai bajnok lesz lólengésben a londoni olimpián. Augusztus 5-e a történelemben elsősorban a Kőszeg hősies védelmének, a péterváradi győzelemnek, az első világháború kiszélesedésének, valamint a Havasboldogasszony ünnepének napja, miközben Neil Armstrong és Berki Krisztián révén a tudomány és a sport emlékezetes alakjaihoz is kapcsolódik. Kedves testvérek, szeretettel, tehát köszöntjük a Krisztina nevű kedves hallgatóinkat, jó Isten áldja meg őket, szintén azokatra is szeretettel gondolunk imáinkban, akik mai napon születtek, házassági vagy egyéb évfordulójokat ünneplik, jó Isten áldja az ünnepelteket.

0: kezdődik a kaptártábor, amely már a felvidéki magyar katolikus fiatalok legnagyobb nyári találkozójában nőtte ki magát. Augusztus 5-e és 9-e közötti már 11. alkalommal gyűlnek össze a 16 és 35 év közötti fiatalok, hogy közösen töltsenek néhány napot imádságban, beszélgetésekben, játékban, zenében és lelki feltöltődésben. Az idei motto: miért pont én? Vendégeink a telefonvonalban Fecske Péter főszervező és Berta Péter, a Mária Rádió munkatársa, aki maga is részt vesz a tábor szervezésében. Köszöntünk benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Most kivételesen a vonal másik végén vagyok, de hiszem a hangom ismerős lett, és köszönjük a megkeresést. Itt vagyunk valóban a helyszínen.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Tehát ma megnyitja kapuit a kaptártábor. Milyen hangulatban indul ez az 5 nap? Gondolom a szervezők nagy része már megérkezett. Milyen érzések vannak bennetek a rajt előtt, Péter?
2: Elsősorban én is most szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jelenleg 30-an vagyunk itt, az előkészítő team tagjai, reményekkel telve, és nagyon várjuk, mit hoznak majd a következő napok. A találkozások, ez lesz már a 11. vágor, úgyhogy nagyon várjuk, főleg az előadásokat is, azt, hogy mit hozhat, mi újat adhat, és én személyesen is várom a lelki feltöltődést, és ugyanúgy a testi kifáradást is, amely minden évben érvényes. Úgyhogy...
0: Igen, tehát ugye 11. alkalommal valósul.
1: Egy kicsit még én is mesélnék, lehet egy kicsit hallják a hallgatók rajtunk is, hogy mintha a hangunk még nem lenne teljesen ébredt. A tegnapi napon ilyen délután este folyamán érkeztünk, és Péter is mondta, hogy az előkészítő fázisban vagyunk, itt elég komoly munkálatok zajlottak a helyszínen, kialakítottuk többek között az előadótermet, meg a hangosítást, meg egyéb technikai dolgokat. Az imaszoba, itt van egy berendezett imaszobánk, ami gyakorlatilag már egy kápolnára hasonlít, inkább egy üres terem helyett. Tehát azért tegnap még jóval a hajnalban nyúlóan folytak munkálatok, egykor kettőig még így szorgoskodtak emberek, tényleg most az előkészítésben vagyunk, még ébredeznek itt a szervezők, a délutára már minden készen lesz, hogy jönnek a srácok, el tudjuk kezdeni.
0: Mi a titka annak, hogy, ahogy említettétek, 11 év után is ennyire vonza fiatalokat ez a közös együttlét?
2: Szerintem az, hogy ki van imádkozva, tehát egész éven készülünk a táborra, minden hétfőn van a szervezői tímnek egy közös imája, amikor nem csak hálát adunk az előző programokért, hanem ugyanúgy kérésről imádkozunk a következő táborért, és szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy meghívjuk Istent is, és nem is vele semmi sem lehetetlen, és úgy látjuk, hogy 11 éve még mindig tetszik az embereknek, mert idén is az egyik este 210-en aludnak majd itt, tehát 11 év alatt most leszünk itt a legtöbben. Ez a szám, ez a 210, ez csak a táborozók száma, az előadókat nem számítva.
0: Petit is meg kérdezni, igen, téged is Péter meg akaratlak kérdezni, hogy te is a kaptár nagy része, akár mint résztvevő, vagy később mint szervező is részt vettél. Téged mi az, ami vonz ebben a táborban?
1: Igen, hát én kicsit speciálisan látom ezt, hiszen bár nem enyém volt az érdem, de a kaptár születésénél azért bábáskodtam, meg némi kihagyás után most visszatértem valamelyest segíteni néhány feladatban. Jó látni, hogy mivé nőtt fel, egy kicsit a saját gyerekemnek is értem ezt az egészet. Az első alkalommal még voltunk kb. 30-an, most pedig, mint elhangzott, közel 200-an vagyunk. Önmagában egyébként a helynek van egy hiánypótló jellege is. Ugye felvidéken mi magyarok azért szanaszét vagyunk szorva, így egyházi szinten is vagyunk, vagy 4-5 egyház megyében, így egész Szlovákiában. És pont ez a kaptár az a hely, ahol egy hívő fiatal, vagy akár egy kereső fiatal átélheti azt, hogy többen vagyunk. Tehát itt a tábor résztvevői gyakorlatilag Pozsonytól igazából szépség érkeznek szerintem gyakorlatban. Fiatalok, hát mint most is itt beszélgetünk, az ország két végét reprezentáljuk gyakorlatilag, ugye én Komáromot képviselem, a másik Péterünk pedig Tornaújfalut, ami azért kicsit messzebb van. Tehát itt a közösségi élményét is meg tudják élni a fiatalok, és azt hiszem a mai világban az se egy rossz dolog, hogy itt fizikailag tudunk találkozni, nem csak a képernyőn keresztül, hanem együtt vagyunk, csomó közös program. És nekem azt jó látni tényleg, hogy ez él, meg áldás van rajta, és ez az ima háttér, amit Péter is mondott, ez abszolút érződik.
0: Péter, az idei motto miért pont én? Mit szeretnétek ezzel a kérdéssel megfogalmazni? Milyen válaszokat keres a tábor?
2: A miért pont én, nek vannak ilyen alpontjai is, tehát például az, hogy miért pont én vállaljak feladatokat, hogy ne csak fogyasztó legyek, miért pont én vagyok az, akinek azt a valamit át kellett élnie, vagy elszenvednie, miért pont én vagyok olyan, amilyen, egy ilyen önértékelő, de ami a fő előadásokat érinti, idén a fő előadónk Maksó Péter a cselek, és a három előadása ezekről a dolgokról fogunk beszélni. Az első előadás a tisztulás útja, ahol a következő kérdésekre keresünk majd a válaszokat, tehát mennyire vagyok szabad a bűntől, a rendetlen ragaszkodásoktól, hogyan lehetnék szabadabb migától, mit teszek lelkem tisztaságáért, és hogy fontos-e számomra testem, lelkem tisztasága. A második előadás a megvilágosodás útja lesz, hogyan szerethetnénk jobban Istent és az embereket, van-e valamilyen gátja a szeretet áramlásának életemben, milyen az ima életem. A harmadik előadás az egyesülés útja, akarok-e szenté válni, mit teszek ezért a hétköznapokban, milyen a viszonyom az eukarisztiával, mennyire élő a kapcsolatom az Istennel, stb.
0: Igen, a programokban egyszerre jelen van a lelkiség és a felszabadult közösségi élmény. Hogyan egészítik egymást ez a kettő?
2: Próbáljuk a táborozókat testileg is kifárasztani, hogy legyen közül. De ez nem csak azért, hanem hogy sportoljanak is. Tehát például reggeli futással kezdünk. Aztán reggeli futás után jön is a reggeli ima, ami vagy egy közös reggeli énekes dicsőítés, vagy egy közös ima, zsolózsma az imaszobában. Aztán jön a főelőadás, majd a szentmise, a szentmise után a kis csoportos beszélgetések, ebéd után pedig a fakultációk jönnek, amelyek egy időben zajlanak. Van egyszerre három előadás, és minden táborozó kiválasztatja azt, hogy melyik előadás érdekli őket a legjobban. Délután aztán jön a sport, minden napra be van valami osztva, például méta, foci, pingpong, túra a Szent Vid kápolnához, ringó, tollas, meg röplabda. Aztán este jön az evangelizáció vacsora után, és az evangelizációk után jönnek különböző programok, mint a vakrandi, a tábortűz, vagy a táncest, és aztán egész éjjelben nyúlóan, egészen a reggeli futásig, az éjjeli szentségimádás, amely több éve mindig a legjobb programpontunk, vagyis erre járnak a legtöbben, tehát csoportosan járnak még reggel 3 órakor is az emberek az imaszobába, és ezt nagyon mély élmény átélni. De egyébként a tábor folyamán bármikor elmehetnek a táborozók gyónni, Lesz egyébként az egyik délután rózsafűzérünk is, illetve kóruspróbák, mivel az esti egy szentségimádáson a kórus is fog énekelni.
1: Igen, én is hozzátenném még, azt számomra egy nagy meglepetés volt, néhány éve bevezettük az éjszakai szentségimádás lehetőségét, ez a programok után egy fakultatív dolog, és meglepő módon a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. A tábor összetétele talán azt mondhatom, hogy a táborozók zöme az azért tizenéves középiskolás vagy kora egyetemista, és belegondolok, hogy én ebben a korban lehet, hogy nem ugrottam volna ennyire egy éjszakai szentségimádás lehetőségért. Én azt hiszem, hogy ez talán így ennek a néhány napnak a szíve, meg ebből sugárzik ki az összes kegyelme a tábornak. És itt a szentségimádásnál nem az, hogy egy-egy ember meghalászni kell a hajnali órákra és az embereket, hanem a listák azok mindig tömve vannak, és igazából az a művészet a napközben is, az ember egyedül akar esetleg beülni az imaszobába. Tehát van egy igény a fiatalokban, és nagyon-nagyon örülnek, és nagyon pozitív visszajelzések vannak az imaszoba kapcsán, de tényleg próbáljuk egyensúlyba hozni a fizikai, az értelmi, és a lelki dolgokat is, és azt hiszem, hogy ezt a balanszt talán sikerül is tartanunk.
2: Csak reagálnék a Petire, én szeretem a számokat, úgyhogy itt van előttem a táblázat is egyébként, úgyhogy 20 éves korig lesznek 102-en, tehát körülbelül a tábor fele, aztán 42% lesz 29 éves korig, és aztán van egy ilyen 10%, aki a 30-35-ös korosztály.
0: Ez egy összeszokott társaság, vagy mindig jelennek meg új arcok is?
2: Mindig jelennek meg új arcok is. Vannak, akik már 11 éve velünk vannak, viszont minden évben jön legalább egy ilyen 10-15 új fiatal, akit sikerül valamilyen úton, módon megszólítanunk. Lehet, hogy ebben közrejátszanak a szociális felületeink, tehát a háló, a Facebook vagy az Instagram oldalunk, de a legjobb reklám az a szóban való megszólítás, vagy a tapasztalat, tehát amikor a barátok meghívják a barátaikat. És egyébként még visszatérve, több év után először lesz újra Kassai Egyházmegyéből is táborozunk, aminek nagyon örülünk, hogy egész keletről is sikerült megszólítanunk valakit.
0: Sokan talán még sosem voltak hasonló keresztény táborban. Mit mondanátok azoknak, akik bizonytalanok, esetleg nem is tartják magukat hívőnek?
1: Azt hiszem, most válaszolnék, én voltam már néhányban. Igazából, ha már az ember elgondolkodik, akkor valószínűleg van egy hívása, és itt meg lehet élni tényleg a közösséget, és lehet, hogy nem abban a távolságtartóbb hétköznapi módon, ahogy az ember mondjuk rosszabb esetben megéli, akár egyszerűen is ilyen személytelen, hanem itt nagyon személyesen lehet találkozni a közösség élményével, akár tényleg emberi szinten a beszélgetésekben, a barátságok kialakulása szintén a közös programok alatt, de lelkileg is van egy erős szorzó, azt hiszem ezen, hiszen azért a kereszténység az egy közösségi műfaj, és annak nagyon nagy ereje van, amikor sok ember egy szívvel, egy lélekkel fordul az Isten felé, és ezt megéli, és erre például főleg a fiataloknak a tábor jó lehetőség. Ugye a valóságunk az, hogy ifjúsági közösségekkel itt-ott működünk, de nem vagyunk olyan erősen eleresztve, és azt hiszem az egyik titka is a tábornak, hogy itt közösen tudjuk megélni a hitünket, és gyarapítani ezt. Vagy például egy éjszakai szentségimádás, ahova be lehet ülni, akár le lehet ülni az oltári szentség elé, kicsit kötetlenebbül, mondjuk törökülésben a szőnyegre, azt azért odahaza nehéz megélni. Tehát van egy komfortja is ennek, és van egy különleges ereje és lehetősége is ezeknek a találkozásoknak, úgy egymással, mint a jó Istennek.
2: Én egyébként mindig azt szeretem a legjobban, hogy hogy ennyi emberrel élhetem meg egyszerre a hitemet, hogy itt olyan emberek vannak, akikkel közös az értékrendünk, és akikkel nyíltan meg tudunk beszélni bármit. ez volt az elejétől az, amely minden éven engem is visszahívott. A találkozás és a hitnek a közös megélése.
0: Miért pont velem? Persze egy kicsit poénnak is szánom, erre kicsit tehát reagálok az idei mottóra is. Ugye idén is velem Novák Falvad otthont a tábornak. Miért vált be ez a helyszín?
2: Igen, már harmadik alkalommal vagyunk itt, és ez eddig még nem is történt meg a kaptár történelme során, hogy egy helyre háromszor is visszajöttünk volna. Az első években mindig új helyet kellett keresnünk, mert rendre kinőttük a helyeket, és ez az egyetlen hely, amely velünk együtt nő, tehát minden évben sikerül elünk érzni, hogy adnak még valamilyen plusz létszámot, tehát plusz kapacitást, növelik a kapacitást, és megvan a tábor jellege is, van nagy termünk, van elég terem, az ellátás az nagyon jó, és a szállás is a legjobb az előző közhasonlítva, ahol előtte voltunk. Úgyhogy több tényező is van, amely mellette szól, de főleg az, hogy elférünk, komfortos.

0: gyorsan elférünk, és egyszerűen egy jó hely. A dunaszerdeieknek körülbelül 2 óra ide az út, igen, a keletieknek, például nekem is egy ilyen 6,5 óra vagy 6 óra, amely na, kicsit hosszú, de még így is megéri.
1: Ha. És mit talán a tábor hely előnye, hogy bár viszonylag távol van a falutól is, kijebb vagyunk, és egy ilyen kis dombos erdős környezetben tényleg csak a táboros ingere kérik az embert, és más nem igazán. Ilyen elvonulásoknál azért a szerencsés táborhelyet keresni, ami akár komfortos is, hát nem egy egyszerű feladat. Itt most szerencsénk van ezzel a helyen.
2: Végezetül mit üzennétek azoknak a fiataloknak, akik idén lemaradtak, de talán jövőre már szívesen csatlakoznának?
0: Én csak szimplán azt, hogy jöjjenek és próbálják ki. Mert szóban beszélhetünk róla, hogy milyen is ez a tábor, de amíg nem élik át, addig nem tudják igazán. És nagyon sokan voltunk már ezzel így, hogy el kellett jönnünk és át kellett élnünk, hogy lássuk azt, hogy mennyire jó is ez a tábor. És nem csoda, hogy itt vagyunk már több mint 10 éve.
1: A ritka eset következett be, hogy ahhoz előttem hozzászólónak a mondatához nincs kit hozzátennem, teljes mértékben egyetértek vele.
2: Köszönöm szépen Fecske Péternek és Berta Péternek, hogy megosztottátok velünk a kaptár tábor indulásának örömét. Tehát kívánjuk, hogy az előttünk álló napok valóban találkozásokkal, új barátságokkal, lelki feltöltődéssel és sok-sok örömteli pillanattal ajándékozzák meg a résztvevőket. A tábor minden lakójának áldott együttlétet, a szervezőknek pedig sok erőt, türelmet, kegyelmet kívánunk a szolgálathoz. Induljon jól a 14. kaptártábor. Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldjon benneteket!
0: Mi pedig köszönjük a lehetőséget, és szép napot kívánunk a hallgatóknak.
1: Igen, köszönjük a lehetőséget is, és talán még egy apró kérésem lenne a hallgatók felé, hogy ezen a héten imáikban azért gondoljunk a táborra. Azt hiszem az imából sosem kevés, sok nap áll előttünk, és még egyszer köszönöm a lehetőséget, és köszönöm neked is a beszélgetést.
2: Minden jót, Isten áldjon benne.

0: Imádság a békéért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Végtelen jóságú Isten, mindenség teremtője, akinek az irgalmassága mérhetetlen, és az ember szeretete kimondhatatlan, aki minden gonoszságunkat elvetetted, és a keresztre szegezted, hogy megszentelj minket. Te bűntelen, minden szenny nélkül való.
4: Benned bízva esdekléssel eléd borulunk, türelmes Urunk. Szemünket rávetjük kimondhatatlan és mérhetetlen ember szeretetet tengerére, és így kiáltunk hozzád, könnyen engesztelő Urunk. Ments meg minket!
5: Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a magonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél!
1: Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot gonoszságunkat, s ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét.
6: Szánd meg a népedet hosszantűrő, engesztelőd iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állíts meg gyors, korai öldöklését. Állíts meg a járványos betegségek igazságos pusztítását. Állíts meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk.
7: Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Urunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket.
8: Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Ámen.
9: Uram, amikor nincs más, amibe kapaszkodhatnánk, te reményt adsz, hogy lelkünknek legyen mibe horgonyoznia. Szükségünk van erre a reményre. Kérünk, hogy tölts be szívünk minden repedését megnyugtató fényeddel. Köszönjük, Uram, hogy benned végtelen reményre lehetünk a bizonytalanság és a kudarcok közepette. Tudjuk, ha a te szemeddel láthatnánk az adott helyzetet, biztosak lennénk abban, hogy átsegítesz rajta. Amen.
8: Nem akarunk félni, de néha mégis azt tesszük. Keressük Istennél a válaszokat, a vigaszt és a békét.
1: Isten békéje előzi a félelmet. Jézus békét kíván adni nekünk, biztosítékot, hogy bármi történik is, nem vagyunk egyedül. A béke, amit Jézus ad, nem más, mint a csendes bizalom, hogy Isten velünk van. Isten még a baj idején is velünk van. Mindenben ott munkálkodik a jó, a gyógyulás érdekében. Nap mint nap megpihenhetünk jelenlétében. Isten békéje velünk van, ami lehetővé teszi, hogy minden napunk félelem nélkül teljen, és abban a tudatban, hogy a béke felül emelkedik a napi gondokon. Vigyük magunkkal az Úr békéjét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Szűz Máriáról. Jessze bimbós veszeje, tetsző tavasz elseje, üdvösség hirdető. Teljes rózsa, nincs tele, nincs egyetlen szepleje, szeplőt eltüntető. Forrás lett a szűzi méh, paradicsom kertjeé, mely élő vizet ad. Sőt, aranytrón, isteni, hol az atya fölkené királyságra egy fiát. Illatoknak hajloka, csoda templom csarnoka, a nagymester remeke, melynek Krisztus volt maga, rajta test a tunika, fölszentelő püspöke. Egy 1495-ből származó zágrábi misekönyvből. Sík Sándor fordítása.
1: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Idén is megrendezik a mindenki születésnapja társadalmi összefogást. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyeréhez. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Miskolcon. Jöjjenek a részletek. A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szeptember 12-én újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást, a mindenki születésnapja társadalmi összefogást, adja hírül a Magyar Kurír. A kezdeményezés fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyerekek esetében is. A szervezők célja, hogy elősegítsék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A sétával és családi nappal egybekötött rendezvény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. Az összefogáshoz olyan neves művészek és előadók is csatlakoznak, mint Malek Andrea, Gera Zoltán vagy Lackvi János. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Tudósít az MTI. A gyűjtés kezdeményezettje idén is a Nagy Dobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda járult hozzá az ügy sikeréhez. A szervezők megköszönték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját. Tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával segített 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához. Ahogy országszerte Miskolcon is megemlékezést tartottak a roma holokauszt évfordulóján vasárnap. Az eseményről a Minap miskolci hírportál számolt be. A megemlékezés a Mindszenti templomban tartott szent misével kezdődött. A nagy hőség miatt idén nem az emlékműnél mondták el a beszédeket, az esemény a Hermann Otto Múzeum egyik külön termében folytatódott. A megemlékezés gyertyáit is később, alkalmasabb időjárási körülmények között helyezik majd el az emlékműnél, amely a roma holokauszt miskolci, vármegyei és európai áldozatainak állít emléket. Az ünnepség üzenete volt, hogy a roma holokauszt áldozatainak emlékét meg kell őrizni, a történetüket pedig tovább kell adni a következő generációknak. A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik szerepet vállaltak az 5 éve felállított emlékhely létrejöttében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra. A Nap Szentje című műsor következik.
1: Havas Boldogasszony ünnepe. Róma legnagyobb Mária bazilikájának, a Santa Maria Maggiore-nak a felszentelését ünnepeljük ezen a napon. A 4. században Liberius pápa idejében épült, 3. Sixtus pápa pedig remek mozaik képekkel díszítette annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát. A középkori hagyomány szerint egy öreg és gyermektelen házaspár Szűz Máriát tette meg vagyona örökösének. Csak azért imádkoztak, hogy adja tudtukra Mária, mi módon akarja vagyonukat felhasználni. Erre a legenda szerint megjelent álmukban Mária és kifejezte azt az óhaját, hogy építsenek tiszteletére templomot azon a helyen, amelyet a következő nap reggelén, augusztus 5-én hóval födve találnak. Ugyanezt álmodta a pápa is. Másnap mindenki nagy csodálkozására a 7 római domb egyikén, az Esquilinuson egy telket hótakart. Így épült oda a szűzanya temploma, amely ma a termini vasúti pályaudvar közelében található. Többek között itt őrzik a kis Jézus betlehemi jászolát is, tartja a hagyomány. Ezen a napon így imádkozunk a Szentmisében. Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Most emlékezzünk meg Juan Diego-nak szent javatásáról. Olvasok most egy kis ismertetést. Guadalupe-i Mária jelenések, Mexikóváros, 1531. december 9 és 12 között. Amikor a spanyol hódítók 1519-ben Mexikóba érkeztek, a katonák meglepve tapasztalták, hogy az aztékok és a velük szövetségben álló indián törzsek kiváló matematikusok, építészek, csillagászok, orvosok, kézművesek voltak, fejlett jogrendszerrel és mezőgazdasággal rendelkeztek, életüket azonban a démonimádó vallás legszörnyűbb terhe nyomasztotta. Az őslakosság sok istene között a leghatalmasabb Quetzalcoatl, a tollas kőkígyó volt, akinek tiszteletére ezrével áldoztak fel embereket kimondhatatlan kegyetlenséggel. A spanyolok tehát, ne felejtsük el, 1519-ben érkeztek Mexikóba. Cortez, a spanyolok vezére, sok vér és veszteség árán tudott hatalomra jolták le, s arra törekedtek, hogy a keresztény vallást és az európai kultúrát honosítsák meg az aztékok országában. 5. Károly, az új világ első püspökének Juan Zumarraga ferences atyát nevezte ki. Ezután került sor a guadalupe-i Mária jelenésekre. A Mária jelenések 1531. decemberében történtek. Ekkor már 10 éves kényszerű béke honolt Mexikóban. Bár voltak jámbor megtérők, és sokan jelentkeztek keresztségre, de a kevés hithirdető miatt a hit lassan terjedt. A Szent Szűz 1531. december 9-én kora hajnalban jelent meg először az 57 éves Juan Diego-nak, a jámbor éppen szentmisére igyekvő indiánnak a Tepeyac hegyen. 4 jelenésről tudunk. Mária ezzel az üzenettel küldte Diego-t a püspökhöz. Az a forró kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol meg akarom mutatni az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, ahol megajándékozom őket segítségemmel és védelmemmel. Zumarraga püspök, aki tehát az új világ első püspöke volt, kételkedett és jelet kért arról, hogy valóban megjelent Mária. Ezt a jelet meg is kapta a püspök. Mária 2 nappal később kasztíliai rózsákat küldött a püspöknek, amit Diego kötényében, tilmának nevezik ezt a kötényt, vitt el a püspök számára. Meg kell említeni azt, hogy tél volt, hideg volt, Ott a hegyen, a sziklákon ilyen virágok nem is nyíltak. Amikor Mária parancsára a virágokat összegyűjtötte az indián, akkor a kötényébe rejtve vitte a püspökhöz. Amikor az indián a virágokat a kötényéből a földre szórta, a püspök és két vendégének szeme nem a virágokra, hanem a tilmára merett. Ezen a kötényen ugyanis egy egész alakos Mária kép volt látható. Ez a tilma a guadalupei szentély igen féltett kincse. Meg kell említenünk, hogy az a tilma olyan anyagból készült, aminek néhány évtized alatt teljesen tönkre kellett volna mennie. Ez a tilma azonban ma is megvan. Évente mintegy 20 millió zarándok látogatja meg a guadalupei szentélyt, ahol ez a Mária kép látható. A kegykép közel 500 éves története során igen sok viszontagságon ment keresztül, de Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. Isten és a vallás ellenségei egyszer pokolképet helyeztek el a kép közelében. Sok minden tönkrement, a vasból készült feszület meggörbült, az ablakok betörtek, a képnek semmi baja nem történt. Tehát Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. A legmodernebb vizsgálatok eredményei a mai teológusokat és természettudósokat is ámulatba ejti. A tudósok megállapították, hogy ez a Mária kép nem festmény, nem emberi kéz alkotása. Csodálatos a kép üzenete is. Az öltözék, a színek, a csillagok, a testtartás mind-mind olyan jelentést hordoztak, amiket az indiánok megértettek. Most következik az egyik legszenzációsabb fölfedezés, a szem pupillájában mikroszkópikus vizsgálat felfedezte Szumarraga püspök és két vendégének tükröződő arcképét. Megmagyarázhatatlan emberileg a kép keletkezése, a vizsgálatoknak az eredménye. A guadalupei Mária jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. Második János Pál pápa Juan Diego-t, boldog Juan Diego-t szenté avatta. Guadalupe csodájáról a pápák egész sora nyilatkozott. Havas boldogasszony ünnepe van, köszönjük meg Máriának, hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodik rólunk, emberekről, hogy Szent Fiát Jézust megismerjük, és hozzá hűségesen ragaszkodjunk egész életünkben.
0: A Nap Szentje című műsort hallották.

0: Ahogy hallgatóink már joggal természetesnek veszik, itt szerda reggelenként rendszeresen foglalkozunk teremtésvédelmi kérdésekkel. A mai adásban sem lesz másként, a következő percekben itt köszönhetem a vonalban Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviseletében. Szép napot kívánok!
1: Üdvözlöm Péter, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Itt vagyunk augusztusban, a nyár kellős közepén, sőt ezen a héten igazán meleg napokat élünk át, és ha már nyár, akkor nem csak strandszezon, de fesztivál szezon is. És ha jól tudom, akkor önök a fesztiválokkal kapcsolatban sem tétlenkednek. A kérdés nagyon egyszerű, mit keres az Élelmiszerbank egy fesztiválon? Hát gondolom, hogy menthető élelmiszer, de a kifejtést azt át is adnám.
1: Köszönöm szépen. Igen, most már gyakorlatilag 4 éve rendszeresen ott vagyunk az ország legnagyobb fesztiváljain is, ugye amúgy azért minden napján azzal foglalkozik az Élelmiszerbank Egyesület, hogy feleslegeket ment meg több mint 800 áruházból, lejárat közeli pékárukat, zöldség, gyümölcsöket, és a célunk az az, hogy ezek a kukában végezzék, vagy a hulladék megsemmisítőben, hanem még fogyasztatósági időn belül rászorulókhoz kerülhessenek. És hát gyakorlatilag ezek a feleslegek, ezek nem csak a kereskedelmekben keletkeznek, nem csak vendéglátóhelyeken, hanem akár a fesztiválokon is bevett gyakorlat már, hogy úgynevezett pop-up boltok működnek a fesztiválokon, egy-egy nagyobb kereskedelmi lánc kifejezetten a fesztiválozók örömére összeállított termék palettával dolgozik, tehát akár grilleszközökkel, nagyon sok pékárúval, finomságokkal, és ezekből is természetesen vannak maradékok, úgyhogy idén már a Campus Fesztiválon, aztán Szeged ifjúsági napokkal is együttműködünk a Sim Fesztivállal, és nagy örömünkre egyébként most a következő héten a Sziget Fesztiválon is komoly szerephez fogunk jutni. Ott is ebből a nagy pop-up helyszínen felhúzott áruházból napi szinten fogjuk átvenni a feleslegeket. De ami még nagyon fontos, hogy a Sziget Fesztivál szervezőinek a felkérésére az Élelmiszerbank minden nap kitelepül, egy food truckkal is jelen leszünk a fesztiválon, és mondhatom azt, hogy a leginkább fenntartható kéteringet fogjuk biztosítani a kilátogató vendégeknek, ami ráadásul egyébként adományokat is fog majd jelenteni, hogyha valaki ebből vásárol az Élelmiszerbanknak az élelmiszermentő céljaira.
0: Ez kifejezetten jó hangzik, a következő kérdésem pedig az lenne, hogy nyilván ezek az év minden időszakában megvannak a speciális feladatok, de úgy általában mondjuk az Élelmiszerbank működését most ez a különleges nyári meleg mennyire befolyásolja, vagy mi változik esetleg ilyenkor?
1: Hát nagyobb körültekintést igényel mindenképpen az, hogy ebben a nagyobb melegben még hamarabb kerüljenek kiosztásra az adományok, de természetesen ugyanúgy tudjuk tartani a hűtőláncokat, például megmentett húsok esetében, vagy tejtermékek esetében, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem változik. Talán csak egy valami, az, hogy tényleg nagyon-nagyon pörög az élelmiszermentés. Ahogy említettem, ez 800 áruházban zajlik naponta, és körülbelül 30 ezer kilónyi felesleget mentünk meg. Az elmúlt fél évünk, és így a nyári időszak is, az Élelmiszerbank 20 éves történetének a legnagyobb eredményét hozta, majdnem 6 millió kilónyi élelmiszerfelesleget tudtunk rászorulókhoz juttatni, úgyhogy a lelkesedésünk töretlen, sőt, amikor látjuk azt, hogy ilyen hihetetlen változáson megy keresztül a környezetünk, akkor még inkább a saját küldetésünk által áthatva dolgozunk, hiszen mindaz, hogy mi a feleslegeket megmentjük, nem csak a rászorulóknak jelent segítséget, hanem egyébként a pazarlás visszaszorításában is komoly szerepet játszik, úgyhogy itt van egy megoldás, amivel rengeteg nélkülöző embernek tudunk segíteni, és egyébként a bolygót érintő terhelést is csökkenteni tudjuk, úgyhogy azért is leszünk például kint a Sziget Fesztiválon, hogy önkénteseket toborozzunk, akik részt vesznek a napi szintű élelmiszermentésben. Bárki egyébként megkóstolhatja majd ezt a bizonyos Charity Pite nevezetű termékünket, ami egy adományozói termék, bárki, aki vásárol belőle, az segítheti ezt a munkát, hiszen az Élelmiszerbank Egyesület egy 20 éve működő civil szervezet, állami támogatás nélkül működünk, és pont ezek az adományok, amik lehetővé teszik egy-egy kis pár száz forintos adomány is hatalmas eredményt tud jelenteni a működésünkben, Szóval kis embereknek a támogatásai azok, amik előre viszik ezt a küldetést.
0: Valóban bíztatom én is a hallgatókat, vagy akik esetleg találkoznak ezzel a food truck-kal, akkor látogassák meg és támogassanak ezzel egy jó ügyet. A következő kérdésben némi merényletet követek el, talán önmagunk ellen, anélkül, hogy a teljes témát kifejtenénk, de feltételezem, hogy itt a nyáron az aktuális feladatok mellett azért önök már készülnek majd a közelgő szeptemberre, meg mondjuk az iskola kezdésre is, és vannak olyan átfutó projektek, amik később fognak élesedni, de már dolgoznak most is rajta.
1: Egyértelműen vannak ilyenek, sőt az iskola kezdéshez kapcsolódó akciónk is lesz. Ugye novemberben és májusban mindig az Élelmiszerbank Egyesület szervezi meg az ország legnagyobb tartós élelmiszergyűjtő akcióit, és ezeknek a sikerein felbuzdulva most augusztus végén az egyik kereskedelmi láncsal, egészen pontosan a most augusztus végén

0: ezeket a családokat, hiszen egy-egy háztartás számára komoly terhet jelentett a beiskolázás, és hát természetesen nem csak a szeptemberi időszakban, hanem azok a karitatív szervezetek, akikkel együttműködünk, ők folyamatosan hosszú távon fejtik ki a hatásukat, ők fogják ugyanis kiosztani ezeket az adományokat, egy-egy tanodában elő tudják természetesen majd venni őket októberben, novemberben is, tehát igényre szabva tudnak felajánlásokat tenni az adakozók is gyakorlatilag ezekben az áruházakban majd.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, és nem maradt más hátra, mint hogy kitartást és jó munkát kívánjuk, és majd a következő hónapban újra beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm Nagy György Andrásnak, hogy itt volt velünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület képviseletében, és jó munkát kívánok!
0: Nagyon szépen köszönjük!

Kedves testvérek, elékeztünk a szerdai napindító végére. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is maradjanak a Mária Rádió közelében a nap folyamán. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya, megköszönve Budapesten és a szolgáló technikusnak a közreműködését. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Barsi Balázs atya július 22-én Siógárdon elhangzott szentbeszédét hallják.

Hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint a sírdogált, betekintett a sziklasírba, s ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek az egy fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. Ezzel hátrafordult, és én most íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszol: uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária fölkiáltott: Rabboni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus. Még nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírű vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igény. Köszönöm, szeretett testvéreim, a múlt héten Szent Ferenc atyánk élete alapján a Szent Evangélium szerinti legnagyobb emberi eseményről emlékeztünk, a megtérésről. Miben áll ez az alapesemény, amely bizonyos szempontból a még nem hívő embert is elérheti? Pontosan, hogyha valamit mi a hitben ünneplünk, és nincs annak semmi emberi gyökere, akkor az nem jól értjük. Magának az embernek kell megtérnie. Mert alapvetően ez abban áll, hogy az ember végre a valóság felé fordul, a végső valóság felé. Nem az aktualitások felé. Hátat fordít a felszínnek, a benne levő felszínes életnek is, és a kívülle levő felszínes életnek is. Mert kedves testvérek, azért a felszín alatt, és ez nagyon emberi tulajdonság, az állatnál ilyen nincsen, a felszín alatt van egy olyan szilárd pont, valami, ami az egészet fenntartja. Ezt érezzük. Persze a felszín, ha azon vagyunk, az nem bűn önmagában. Tehát a felszínesség az bűn. De názareti Jézus nagyon felszínesen is élt. Nézzétek a mezők liliomait, az ég madarait. Hát ezt is az Isten mondta, akkor nézni kell. Galileá gyönyörű, virágos hely. Nézzétek! És annyira örült egy lakomának, amikor ott egy házasságot ünnepeltek, ott kezdi a küldetését. Nem ez a baj, hanem hogy ez a állandóan folyó, nagyon kiszámíthatatlan, szép, gyönyörű, de megkísértett felszín az életünk elszakad attól a mélységtől. És akkor nem is tudunk kiigazodni. Ez a nagy baj. A felszín nem bűn. Sem az emberbe levő felszínes dolgok, a biológikumom, a pszichológiai folyamatok bennem, de mögötte ott van az én. És a világ mögött ott van egy teremtő Isten. Kedves testvérek, és tehát ez a legmélye a megtérésnek. Mária Magdolna ezen átesik. Átesett, amikor megbocsátotta Jézus a bűneit. De tovább kell a valóság felé fordulni.
például egy gyönyörű kastély vagy egy templom, tehát egyszerűen a szép, mit látunk? A felszínt, hogy nagyon szép. Igen ám, de ez a felszín nem lenne, ha nem tartana össze valami statika. Egyébként már a civil életben is egy mérnök, az nagyon érdekes ám, látja azt, hogy egy házban mi tartja össze a házat. Egy kicsit megkopogtatja, vizsgálja, és már látja. A felszínt valami mélység és szikla tartja össze, szilárdság. Ugyanígy vagyunk a növényeken, milyen gyönyörű egy virágzó fa. Hát nem a gyökereit csodáljuk, hanem a virágait, meg esszük a gyümölcsét. De mi lenne, ha a gyökér kiszáradna? Főleg így van ez az embernek, emberrel, akinek a gyökere mindig ide lukadunk ki. A valaki, az, hogy én vagyok. Szerint az egész Zsoltár könyvet bevezető első Zsoltár, azért van a sugalmazó Szentléleknek nagy művészi érzéke, hogy ide került ez az első Zsoltár, az az egész Zsoltár összefogja Izrael imádságát és az egyházét is, ugyanúgy mondjuk, csak a végé hozzáteszi, dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. Ez az első Zsoltár gyönyörű, és nem csak a Zsoltárokat foglalja össze, hanem összefoglalja magát a Zsoltározó embert is. Hallgassuk meg! Boldog az az ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és aki nem ül le a csúfot üzőkkel, akik csúfolják Isten meg a prófétákat. Egy afrikai szentírás tudós vette észre, hogy bocsánat, itt a három testhelyzetről van szó. Nem indul el, igen, nem jár velük, és a legnagyobb közösség, hogy leülni velük, nem, szakítás. Aki örömét lel Isten törvényébe és parancsairól elmékedik éjjel-nappal, olyan, mint a vízpartjára ültetett fa, mert kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak el. Testvérek, ez egy óriási, régi szimbólum, hogy születettek és ültetnek egy fát. Szúrának a novellája, hogy hát a kisöccse meg is hal, de nem csoda, mert el is száradt a fa. Nagyon-nagyon mély szimbólum. Nagyon mély. Minden ősi képzetben ott van. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem így pejvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről. Tehát nincs sziklára építve, nincsenek gyökerei. Nem tudja, hogy mi tartja össze. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak gyülekezetében. Isten ugyanis őrzi az igazat.

0: útját, de gonoszok útja pusztulásba visz. Tehát, hogy ezt látná valaki, hogy igazában az Istennel való kapcsolat, pusztán az, hogy az ember keresi az Istent, az a legmélyebb emberi esemény. Tehát az, hogy mi tart minket össze, mi az alap. Tehát az, amit a mi Úrunk Jézus megtérésnek nevez, a legmélyén tartalmaz egy általános emberi fordulatot, mert azt jelenti a görög szó, hogy ott fordul. A gondolkodása megváltozik. A felszínről odafordul a felszínt összetartó lények felé, keresi. Illetve a külső világból, amelyet a természettudományok kutatnak, csodálatos, amelyet megcsodálnak a művészek, megfestenek, talán még a zenébe is szól a szélnek a zúgása, az eső esése, gondolj csak a négy évszakra, gyönyörű, de mi van mögötte? Ez a felszín. Egyébként az is megdöbbentő, hogy ezt a felszínt se veszi észre a kutya meg a macska. Ilyen nincsen. Tehát soha nem történik olyan, hogy kivirágzik egy gyönyörűséges tulipánfa, és megáll előtt az ember, és nézi, most mi történik? Nem mondjuk más, hogy mellékes. Egy üzenetet fog. Ebben az eseményben, amit most felolvastunk, Mária Magdolna életében ott van egy ige, hátrafordult. És íme Jézus állt előtte, nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Tehát nagyon sokszor ez a megtérés, hogy hátraarc, hátrafordult. Az üres sírtól eltávolodott. Nem, mintha az üres sírnak nem lenne valami mondani valója. Lehet, hogy ott kezdődik minden. Amikor Szent Ferenccel azt mondtuk, hogy nagyon beteg lett fiatalon, és úgy minden kiüresedett. Az élet maga üres, nem a sír. De itt, aki megáll, az vagy megbolondul, de mindenképpen nem egészséges ember. El kell fordulni. Az ürességnek van mondani valója, csak Szent János látott beled, ez egy külön téma, többször elmondtam. Látta a lepleket és hitt. Mert amiben Jézus göngyölték, abban benn volt minden üzenet. Péter nem vette észre. Csak János, Mária fia. Tudnék, az a kendő külön volt összehajtva egy helyen, amivel a fejét fölkötötték. És volt a nagy lepedőn, begöngyölték a testét. Hát ez egyik fordítás, de nem a legjobb. Egy nagyon jó görögös francia professzor lefordította, most megint megkaptam szószert, le kell fordítani ezt a tanulmányt. Begöngyölve ugyanazon a helyen volt, nem hajtogatva más helyen. Azért testvérek, öregnek azért is érdemes lenni, mert magunkra is reflektálunk. Kis minisztránségként mindig bántott ez. Hát ezzel foglalkozok az angyalok, hogy összehajtanak egy terítőt. Bocsánat. Vagy Jézus kiszállt a sírból, és akkor összehajtogatta. Nem. Hanem ez a nem külön volt összehajtva, hanem becsavarva, fölkötve az áll, hogy szépen merevedjen meg. Egy ilyen. És ezen volt az a nagy lepedő. És ez beesett, ez a lepedő. És kidomborodott gyűrűszerűen ez az álfelkötő lepe. Most ki az, aki ezt kitalálja? Jézus kitalálta a saját dicsőséges föltámadását, hogy aládúdosta a terítő, nagy terítő alá ezt a begöngyöl dolgokat. Látta és hitt. Pedig még Jézus nem jelent meg. Ez a szűzanyaköre, attól az órától a házába fogadta őt a tanítvány, fordítva van, Mária pedig az ő fiaként fogadta magához. És Mária kontinuitás, ott nincs szakadás. Tehát nincs olyan, hogy Jézus meghalt, és nem tudjuk, mi van, hanem ott van, Istenem, neked lesz egy szavad. És ő ez a kontinuitás. És ő meglátja, belelát a dolgokba. De ez senki egyébként. Az orosz egyház nem az oltári szentséget viszi, nyilván, az nem fejlődött ki az úrnapi körmetben, hanem ez a két leplet. A jánosi egyház azért gyönyörű. Ezzel van a körmenet. Kedves testvérek, de Mária Magdolna ezt nem látta meg. Csak voltak a leplek. És egyébként az sem nagyon érdekes, hogy angyalok vannak ott. Ugyan kik ezek az angyalok Jézushoz képest. Amikor Jézus most nincs, megdöbbentő. Azonban nem állhat meg az ember az üresség előtt. Keresni indul. Eddig az üres sír felé fordult, ahogy Jézus többé már nincs. Sok keresztény, mint az üres sír felé fordulna. Mondva az, hogy hát elmaradnak a gyönyörű zarándoklatok, elmaradnak sokan a templomból, elvan az is, meg ez is, meg az is, és ott sír, mint egy üres sír előtt, mert nem azt keresi, ami nem tud eltűnni, Jézust. És Péter is azért egy egészséges ember. Az a sok, ami éri őket. Ő megtagadja az Úr Jézus, Jézus pedig rátekint és sírva fakad Péter. És Jézus kivégzik, meghal. Ez nem lehet elviselni. Nem olyan, hogy a te szereteted meghal. Ez nem olyan. Csodákat tett, halottakat támasztott fel. És mit mond Péter a többi apostolnak? Megyek halászni. Mi is veled megyünk. Tehát pszichológiai nem összeroskod és ott ül, hanem azért teremtette Ádámot, hogy őrizze a kertet. Ha pedig halász, akkor halászol a tengerbe. Nem omolhatok össze. Ilyen nincs. Hazajövünk a temetésről. Megkínálom a vendégeket kávéval. Vagy lenyírom a füvet. Fájdalmas ez, de mégis valami menekülés, valami hátat fordítás annak az ürességnek, amelyet most nem tudunk mi kitölteni. Ez, hogy megfordult, ez nagyon-nagyon mély valóságot takar. Mert nem elég tehát egy fordulatot tenni, amely az ürességtől a keresés felé indul, hanem a Szent Ágostoni gondolat. Ó, örök szépség, mondja Istennek, te belül voltál, és én meg kívül kerestelek téged. Lehet kívül is keresni. Milyen csodálatos az, amikor az angyalok fölteszik a kérdést, azt, hogy miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, a mesteremet, és nem tudom, hogy hova tették. Ez a kérdés és a kérdésre adott válasz leleplezi Mária Magdolna keresésének, hogy így mondjam, a tárgyát. Hogy miért sírsz? Mert én egy holttestet keresek, hogy visszavigyem. Ejha. Tehát valahogy nem Jézust, hanem rendesen el kell temetni. Hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy befejezzék a temetést, mert a zsidóknál nagy rettegés, ha nincs rendes eltemetve. És csak egy gyors megkenés volt, és betették a sírba, mert följöttek a csillagok, nem lehetett mozogni. És most próbálják pótolni a rendes temetés. Tehát valamivel foglalkozik. Jézusnak a holttestével. A szeretett mester teste is egy külső dolog. Akkor kívül kell keresni. Te számára külső? Nem emlékezel arra, amikor megbocsátotta a bűneidet? Tehát beléd nyúlt. És azt tette meg, amit senki ember nem tehet, és egy rabbi se teheti meg. Hogy feloldozott? Nagyon sok keresztény így jár 2000 év óta. És ez leleplez bennünket. Mert nem egészen ismerték Jézust. És önmaga kapcsolatát sem Jézussal. mert annak a kapcsolatnak a lényege belül van, belül keresendő. A csodálatos, amikor mindent elvesznek az egyháztól. Amikor a gulágon vagy a haláltáborokban, hitleri táborokban vannak, és semmi sem marad. És ott van az élő Jézus. Vannak misék, ahogy csak lehet. A Dachauban egy püspök, egy fiatal kismagot fel is szentelt, Karol, aki aztán meg is menekült. Tehát papszentelések vannak. Megdöbbentő. És semmi sincs. És minden van. De Jézust nem vehetik el tőlünk. Mindent elvehetnek. A testét is gondolják. De nem, mert a föltámadott test itt van. Azt, hogy miért sírsz? Valami miatt sírsz, amit nem lehet elvenni tőled? Vagy valaki miatt sírsz, aki elvehetett? Mert most is benned él, és te ő benne. Megbocsátott a bűneidet. Igen. Lehet sírni, és kell is sírni, elveszik tőlünk mindazt, ami az ő jelenlétére utal, ha templomainkat lerombolják. Mint ahogy Szíriában most, második században épült templomokat most rombolnak le, és kitörődik ezzel. Hát ez nem világörökség. Iszonyat, ami ma megy. De Jézus nem tudják lerombolni. Kedves testvérek, Jézus azért másodszori, Jézus is megkérdezi Mária Magdolnát. Nem csak azt kérdezi, miért sírsz? Mert ez a miért jelent, hát valamit is. Valamiért sírok. Valamiért sírok. Hanem azt kérdezi, miért sírsz? Kit keresel? Valamit keresel, egy holttestet? Vagy őt, magát keresed? A válasz valahogy túllépi a holttest kérdését. Mária Magdolna a túllépés világa felé fordul egy kicsit. A külsőből a belső világba. Uram, mondja a kertésznek, ha te vitted el, mondd meg, hogy hova tetted, hogy magammal vigyem őt. Őt? Hát a halott az már nem ő. És ez van villózik, mikor kigyullad egy villany, sötét van. Megint fény, mert sötét van. Egy kicsit, mintha már belépett volna a saját világába, de mégis kívül van. Na ez az a világ, ez az a villódzás, mindig van egy emberi készület, ahol Jézus azt mondja, Mária, Rabboni. És belépett az ő világába. Ne tartóztass engem. Még nem mentem fel az atyához, vagyis még többször meg fogok jelenni, amikor beszüntetem ezt a megjelenést. Akkor fogok majd pünköskor a belső világotokban megjelenni. És akkor élnek majd a szentségek, a keresztség, a bérmálás, és főleg a Szent Eukarisztia. Menj testvéreimhez. Kikhez? A tanítványokhoz. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátok, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Érdekes, miért mondja ezt kettőbe? Mert Jézusnak másképp Istene az atya, ő is Isten. Az ő atya másképp atya. Még most nekik. De majd pünköskor úgy lesz atya, az atya Isten, a megkeresztelt embernek, hogy a názáreti Jézusnak. Mert aki Krisztusban van, új teremtmény, most olvastuk Páltól. És mennyire ide illik Ágoston megtérésének az utolsó mozzanat ugyanez. Ó, örök szépség! Íme te belül voltál, én pedig kívül kerestelek téged. De ez a mai ember ebbe is meg van kísértve. Ez a belül, ez nem a pszichológiai réteg. Ez az én, ami mögötte van. És az a kívül nem a világnak a törvényei, hanem a világ létezését adó teremtő személyes Isten. Kedves testvéreim, éme te belül voltál, én pedig kívül kerestelek téged. Menj a testvéreimhez, vidd hírül. És amikor majd felmegyek az én atyám és ti atyátokhoz, és várjátok a Szent Lelket, és 9 nap múlva a mennybe menetel után, nem az, hogy Krisztus előttem jár, amikor prédikált, nem az, hogy mellettem van, mint most Mária Magdolna mellett, hanem Krisztus bennünk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Barsi Balázs atya július 22-én Sióagárdon elhangzott szentbeszédét hallották.
2: Hírek.
3: Papszentelést ünnepeltek Hajdú Dorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdú Dorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várta lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be Szent Misét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, köszöntök mindenkit szeretettel. Mai napon Havas Boldogasszonyra emlékezünk, és egyúttal ez Mária római főtemplomának, Maggiore Bazilikának a fölszentelésének is az emléknapja. Testvéreim, ezt a szentmisét élő mártírt ajánlom föl. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: el, a messiási idők jó hírével vigasztal az Úr. Abban az időben majd népem összes törzseinek istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt ígéri most az Úr. Így szól az Úr. A pusztában vándorló nép, amely a karttól megmenekült, kegyelmet talált. Izrael nyugalma felé tart. A távolból megjelent neki az Úr, és így szólt. Örök szeretettel szerettelek téged, magamhoz vontalak, és megkönyörülök rajtad. Ezért ismét felépítelek népem, és te felépülsz majd, Izrael szűzi leánya. Virulsz majd, és ékeskedel, ha dobjaiddal és ünnepi karaiddal kivonulsz. Újra szőlőt ültet Szamaria hegyein, és akik elültetik a szőlőt, azok fogják szüretelni is. Mert eljön majd a nap, amikor így kiáltanak Efraim hegyén az őrök. Jöjjetek, menjünk föl Sionba az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Igen, így szól az Úr. Vigadjatok, örvendjetek Jákob miatt. Csendüljön ének szó, ujjongjatok e dicső nemzeten. Harsogva hirdessétek, hogy mit tett az Úr. Megszabadította népét, Izrael maradékát. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Jézus nevében.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus tovább haladt. Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Úr Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!

Testvérei, Mária templomának az építéséhez egy legenda is kapcsolódik. A IV. Század második felében volt egy János nevű nemes ember, patrícius Rómában, és a feleségével elhatározták, hogy minden vagyonukkal Máriának szeretnének szolgálni. Milyen jámbor elhatározás ez, ilyen szép lenne, hogyha ma is lennének ilyen házaspárok, akik egész életükkel Mária felé fordulnak, és őt tisztelik. És elhatározták, hogy szeretnének egy templomot építeni a tiszteletére, és Mária jelet is küldött nekik álmukban. Azt mondta, ahol máshol, másnap majd havat találnak, ott építsék fel a templomot. És ezzel párhuzamosan, ugyanezen az éjszakán, az akkori pápa Liberius is egy álmot látott, ugyancsak egy jelenést, szintén ahol másnap havat talál, ott építsen templomot Máriának. Másnap reggel kinézett az ablakán, és az egyik dombon, római dombon, az Esquilianuson, bár augusztus 5-e volt, nyári meleg, mint manapság, és mégis havat pillantott meg, kiment oda a város népével, és látta, hogy a hó egy alaprajzot mutat, és itt kezdték el fölépíteni a templomot a legenda szerint. Végül, mint egy 70 évvel később, az efezusi zsinat után 431-et követően az akkori pápa, III. Sixtus egy már ott lévő templomot felújított, Mária templomát felújította, és augusztus 5-én felszentelte. Ez lett a mai Maggiore templomnak a búcsónapja, ezért emlékezünk meg a mai napon erről a templomról. Számunkra is, mennyire kitartóan, milyen nagy hittel kér, és meg is adja neki azt, amit kér, hogy lássák a tanítványai, milyen hatalma van a kitartó imádságnak. És ez az asszony egy édesanyja, aki a gyermekért jár közben Jézusnál, és meghallgatásra talál. Egy gyógyulás történik meg a távolból úgy, hogy a beteg nincs is jelen, nem is találkozik Jézussal. Az édesanyja mégis hiszi, hogy ez a gyógyítás lehetséges. És Mária is ugyanilyen édesanyja számunkra, aki szüntelenül közben jár, értünk, illetve mindazokért, akik elfogadják őt édesanyaként, akik kérik őt. Nagyon hatékony közbenjáró, ezért is fordulunk egyfelől hozzá, és Jézus pedig szeretné, hogy anyaként elfogadjuk, hiszen ő adta őt nekünk a kereszten, hogy édesanyaként vegyük őt magunkhoz, de nem csak tőlünk vár valamit Mária felé, hanem Máriát is megbízta, hogy gondoskodjon rólunk. Éppen ezért fordulhatunk hozzá nagy bizalommal, azzal a bizalommal, hogy számunkra is hoz gyógyulásokat,

gondviselését közvetíti, bár közvetlenül kérhetjük azt Jézustól, és egy közvetlen kapcsolatunk van a királlyal, ez a király mégis szereti, és szeretné, hogy legyen kapcsolatunk az ő édesanyjával is. Erre emlékeztetnek minket a Mária ünnepek, hogy a király egy édesanyát is adott nekünk, akire

0: elmét, az ő gondoskodását. Mária havas boldogasszony, könyörög értük. Ságos hallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!

0: a levő büntetését, és vezesd be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja a kezdetet az áldozatot, nevének kísérletére, mindannyiunk és az egészben a szentokrátja.
0: Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepelve arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy az áldozat, melyet bemutatunk, bőséges kegyelmedből minket, magunkat is tegyen örök áldozattá. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleltetek.
0: Emeljük föl szívünket. És a túrök lög a szugancsában, Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemet. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

És így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindjájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön be.

teljessé, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged.

Könyörögjünk. Örök megváltásodnak részesei lettünk, Istenünk. Kérve kérünk, hogy amíg fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, te teljesebbé bennünk kegyelmed ajándékait, és életünkben egyre jobban tapasztaljuk üdvözítő jóságodat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: enciklikák.
1: Assisi Szent Ferenc. Nem szeretném úgy megírni ezt a körlevelet, hogy ne hivatkoznék egy szép példaképre, aki lendületet adhat nekünk. Az ő nevét vettem fel, amikor Róma püspökévé választottak, hogy vezetőm és ihlető forrásom legyen. Azt gondolom, Ferenc adja a legkiválóbb példát a törődése azzal, ami gyenge, valamint az örömmel és hitelesen megélt átfogó ökológiára. Ő, akit a nem keresztények között is sokan szeretnek, a szent pártfogója mindazoknak, akik ökológiai tanulmányokat folytatnak, és az ökológia területén dolgoznak. Különös figyelmet tanúsított Isten teremtett világa, a legszegényebbek és a legelhagyatottabbak iránt. Szeretett és szerették őt öröméért, nagylelkű odaadásáért, mindenkit befogadó szívéért. Misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. Rajta megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. Tanúságtétel azt is megmutatja nekünk, hogy átfogó ökológiai olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét, és az ember lét lényegéhez kapcsolnak minket. Olyan ez, mint amikor beleszeretünk valakibe. Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat, vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. Érintkezésbe lépett az egész teremtett világgal, a virágoknak még prédikált is. Buzdította őket, az Úr dicséretére buzdította, mintha csak eszes lények lettek volna. Hozzáállása sokkal több volt az értelmi megbecsülésnél, vagy az anyagi számításnál, mert számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretett kapcsolatban állt vele. Ezért Ferenc feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. Tanítványa, Szent Bonaventura azt mondta róla, hogy jámbor szeretet töltött el, akkor is, midőn mindenek első okán gondolkodott. És még a parányi teremtményeket is a testvér vagy a nővér névvel illette. Ezt a meggyőződést nem szabad észellenes romanticizmusként lebecsülni, mert hatással van szabad választásainkra, amelyek meghatározzák a viselkedésünket. Ha enélkül az ámulatra és csodálkozásra és a környezethez, ha a világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, az erőforrások fogyasztójaként, vagy puszta kizsákmányolójaként fogunk viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen érdekeinknek. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés magától megszületik. Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszkétizmus volt, hanem valami mélyebb, valami gyökeresebb. Lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati tárgyá alakítsa, amely felett rendelkezni lehet, ami felett ő rendelkezhet. Szent Ferenc továbbá, hülyen a Szentíráshoz, azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk. Az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit. A teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. És az Isten örök hatalma és isteni mi volta a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén felfogható. Ezért kérte azt, hogy a kolostor kertjében mindig hagyjanak valamekkora műveletlen föld darabot. Hogy vadon élő növények nőhessenek. Hogy akik megcsodálják, magasztalják Istent, meg annyi szépség alkotóját. A világ több megoldandó problémánál. A világ nem megoldandó probléma. A világ örömteli misztérium, melyet újongó dicsérettel nézzünk.
0: Encikliták.
2: Mária Rádió. Nézőpont.
3: Vallásos életünknek különböző fokozatai vannak. Van, amikor Isten valóságos jelenlét számunkra, de aztán időközönként megfeledkezünk róla. Aztán persze az is lehet, hogy éljük az életünket, és közben időközönként, mondjuk jobb esetben egy vasárnapi szentmisén kapcsolódva, megy tovább az életünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ne a terveidhez kérd Isten áldását, hanem kérd az életedre Isten terveit, ismerd meg Isten terveit, mert már azok eleve áldottak. Igen, Istennek terve van veled, mert hogy ő, még mielőtt édesanyád méhében megformálódtál volna, ő már ismert téged. Tervei vannak veled. A legcsodálatosabb dolog ezeket a terveket fölismerni. No, persze, nem úgy megy, hogy bemegyünk a könyvtárba, vagy ma már fölmegyünk az internetre, és megkutatjuk a terveket velünk szemben. Bár a mesterséges intelligencia egészen biztos, hogy sok-sok értékes és alkalmas dolgot is el tud mondani rólad. De Isten, ő az, aki igazán ismer téged. Az emberi kapcsolatokban is nagyon fontos, hogy megismerjük egymást. Minél jobban ismerem a másikat, annál közelebb tudok kerülni hozzá. És a megismerés az nem egy állandósult helyzet, hanem egy folyamat. Törekednem kell rá mindig, hogy újabb és újabb részeket tudjak megismerni a másikból. Ne fáradjak bele. És megéri a fáradtságot, mert ilyenkor a másik számomra már egyre izgalmasabbá tud válni. Mennyivel inkább így van az Isten kapcsolatban is. A Szentírásnak az olvasása, az imádság, a szentségimádás, azok mind lehetőségek arra, hogy keressem a kapcsolatot Istennel, és ezáltal megismerjem Isten terveit velem. Ne a terveidhez kérd Isten áldását, hanem kutasd Isten terveit veled kapcsolatban, mert azok már eleve áldottak. Vigyük magunkkal ezt a gondolatot.
2: Nézőpont.

0: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
1: Hírpercek.
2: Augusztusi Mária köszöntőt tartottak a csíksomlyóik egy templomban szombaton. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Ferences ifjúsági találkozó kezdődött Assisiben augusztus 3-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett ma önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Mária köszöntő az angyalos boldogasszony ünnepének előestéjéhez kapcsolódott a csíksomlyói kegytemplomban. A porciónkula Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikában található kis kápolna, melyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít, írta a romkat.ro. Az ima alkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, melyről Timmer Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett. Az ünnep a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma. Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok mondták, Szent Mise után pedig a dicsőséges rózsafüzért vezették, majd a gyertyás körmenetben a kegyszobor másolatát vitték. A következő Mária köszöntő szeptember 5-én lesz. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temető kápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisiben a Szent Ferenc alapította szerzetesrend négy napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetesrend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon bazilika épületében található az apró méretű porziunkola, amely Szent Ferenc szerzetesrendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. században építették a kis kápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Az elmúlt alkalommal elkezdtük a betegek kenete témakört, és a 313. ponttal kezdtük, hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben. Felolvasom ezt most még egyszer, csak hogy a következő pontnak, 314-esnek a bevezetőjeként. Az ószövetségi ember a betegségben megtapasztalta a saját korlátait, és ugyanakkor fölfogta, hogy a betegség titokzatos módon a bűnhöz kötődik. Felfogta, hát ha tetszik, ez kinyilatkoztáshoz tartozik, így a természetvallások is valamiképpen megérzik ezt a dolgot, hogy valamiképpen a bűnhöz kötődik a szenvedés. Ez nem szabad, hogy hozzátartozom úgymond az emberi természethez, mint természethez. Mi ezt a hitünkből tudjuk, hogy valóban nem tartozik hozzá eredeti rendelése szerint Istennek, mert eredeti rendelése szerint az Isten az embert a paradicsomba teremtette, és ott nem volt sem szenvedés, sem betegség, sem halál, tehát semmilyen negatívum, hanem tiszta pozitívum volt, amit az ember föladott a sátán instigálására elég balga módon. Erre szokták azt mondani, hogy Józsi, ha előbb halsz meg, mint én, akkor majd tépjél nekem egy sorszámot Ádámnál és Évánál, mert gondolom nagyon sokan lesznek ott, hogy előbb sorra kerüljek. Meg akarom kérdezni, mit csináltak, hogy csináltak ezt ennyire rosszul. Szóval ez vicces természetesen, de ugyanakkor a tragédia, amiben benne élünk, az óriási. Még akkor is, ha ezt megpróbálják kimagyarázni mindenféle gnosztikus, marxista, liberális és egyéb módon, ami mind-mind elveszi az ember életének az értelmét, elveszi a kinyilatkoztás hitelességét, nem, de elveszi a kinyilatkoztást, mint olyat az emberektől, és mindenféle ostobaságokat mond róla. Tehát igen, a proféták látták meg azt, hogy a betegségnek megváltó értéke lehet saját és mások bűneiért. Tehát, hogy az, ami alapvetően büntetés, az egyben lehet vezeklés, amennyiben ennek a vezeklésnek van vége, amennyiben nem a végtelen értékű bűn végtelen vezeklése, vagyis az örök kárhozat, hanem Isten jóságából engesztelésként is Isten elfogadja, és így lehet üdvözülni, akkor van az egésznek értelme. Mert ez nagyon fontos dolog, a krisztológiánál beszéltünk erről, Krisztusnál, hogy az ő keresztáldozata az engesztelő keresztáldozat. Tehát ő az emberélet Isten fia, emberi természetében, mint Isten második személye, az atyának engesztelő áldozatot adott a világ összes bűnéért. Azért nagyon fontos, nem levezekelte azokat, mert levezekelni a világ összes bűnét, az azt jelenti, hogy az örök kárhozat. Ezért végtelenül ostoba, akár azt hiszem Kárbártnak, meg Hanson Baltazárnak, Kárbárt az luteránus volt, Hanson Baltazár ezzel szemben katolikus, az a felfogása, hogy hát Jézus megtapasztalta a poklot. Mármint hát hogyan? Tehát Jézus, mint személy, az atyának egy természetű fia. Hogyan tapasztalhatta meg az egy természetű fiú a pokolnak a poklot, vagyis az Istentől elhagyatottságot. Ezt nem is értem, hogy hogyan jött ez a gondolat bárkinek is, akárkinek, ha csak nem egyszerűen fogalma nem volt az alapfogalmakról, krisztológiával kapcsolatban, megváltásunkkal kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban. Tehát nem vezeklés, engesztelés. Mert ő egy, mit jelent az engesztelés? A megbántott személynek ugyanolyan értékű, vagy nagyobb értékű, engesztelő cselekedetet, ajándékot adni, mint amekkora a sértés volt. ezt jelenti. Tehát ugyanakkora vagy nagyobb ajándékot, engesztelő cselekedetet adni, mint ami a sértésnek a súlya volt. Ezt tette Krisztus. Örök, tökéletes áldozatot adott a mennyei atyának, egész emberi természetében, tökéletességében, az, mely az istenségéhez tartozik, mi helyettünk, és ilyen értelemben helyettesítő áldozat, valóban, és ránk kiárad, amennyiben megkeresztelkedünk, hiszünk benne, és meg is éljük azt, ami mindebből következik. Tehát végtelenül egyszerűen hangzik természetesen az egész dolog, de ez az alapja a megváltás tanunknak, az egész dogmatikai értelmezésnek, hiszen a megváltásból származik végsősorban minden, még az Ószövetségnek az áldozatai is a megváltásnak az áldozatát elővételezik. Tehát anélkül nincsen azoknak igazából haszna, értelme, ha csak nem arra mutatnak rá, ami a végső és tökéletes szövetségnek az áldozata, ami írunk Jézus Krisztus. Igen, tehát így a betegséget Isten színe előtt élték meg, és tőle kérték a gyógyulást. Igen, mert Isten meg tudja adni a gyógyulást. Még valami nagyon fontos dolog az, hogy végsősorban az engesztelő áldozatot Isten adja már az Ószövetségben. Lásd Ádám Izsáknak való, Ábrahám, hogy Izsákot nem kell, hogy feláldozza, hanem helyette egy bárányt, és Isten azt mondja, hogy elfogadom. És ez a bárány alapvetően Krisztusnak a majd bekövetkező áldozatának a kegyelmeiből tud üdvösséget hozni az embereknek. Tehát egy másik szinten értelmezzük a betegséget, a szenvedést, az örök élet szempontjából, amire azt mondja Szent Pál, hogy ennek az életnek a szenvedései összehasonlíthatatlanok az örök dicsőség jutalmával. Összehasonlíthatatlanok. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szíve föl nem hatolt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ez nem azt jelenti, hogy valaki mindenáron különböző szenvedésekre törekedjen. De kétségtelen tény, hogy az Anya Szent Egyház mindig hirdette, hogy lemondásokat vállalni a saját és mások bűneiért, az mindenképpen Krisztussal, az ő engesztelő áldozatával való együttérzés, együttcselekvés, ahogy Szent Pál mondja, testemben kiegészítem mindazt a szenvedést, ami Krisztusnak a szenvedéséből hiányzik. Tehát mi is az Anya Szent Egyházban bőjtel, az önmegtartóztatással, az erények építésével mindent megteszünk, hogy a krisztusi élet virágozzon bennünk. Ez az engesztelő gondolkodás. 314. Mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Tehát miért jelentős, miért fontos az, hogy Jézusnak van egy részvétel van a betegek iránt? Jézus együttérzése a betegekkel és számos gyógyítása világos jelei annak, hogy ő vele elérkezett az Isten országa, és benne a bűn, a szenvedés és a halál fölötti győzelem. Tehát ez a világ, ez nem egy nagy szenvedés, aminek a vége a nirvána, vagyis a létezés megszűnése, újra megtestesülés, reinkarnáció folyamatának a megszakadása. Nem ez a cél. Nem. Ővel elérkezett az Isten országa. Tehát nem a megszűnés, hanem a természet fölötti kiteljesedése a természetnek, és mindannak, ami a természethez Isten kegyelméből hozzájárulhat. Ezért nagyon fontos a megszentelő kegyelemről szóló tanítás, hogy ez egy természet fölötti minőség, amely olyan képességeket ad az embernek, amely képességek nélkül a Szent Háromságos Isten sem látni, sem vágyni, sem élvezni nem képes. Ezért megszentelő kegyelemben kell élni, az embernek bármi baja van, mint a mérgezett egér rohanjon a gyóntatószékbe. hogy megszentelő kegyelemben éljen, és a sátán ne legyen úr a gondolatain, az érzékein, a vágyain, hanem a szent dolgokkal töltekezzen be. Újra és újra persze itt is meg lehet emlékezni akár 12 órán keresztül, hogy a világ az milyen szennypatak, amit az ember elé ad, főleg itt meg lehet emlékezni a tévéről, az internetről, stb., ami tényleg elragadja különösen a gyerekeinket, és óriási társadalmi perpatvarokat, vitákat szül az egész társadalomban, minden nálunk is. Igen, nálunk is, de nyugaton még inkább. Azt lehet mondani, hogy bárcsak ismerősek lennének a nyugati felmérések, kutatások, stb., az ember látná világosan, hogy miről van szó, nem kell nekünk külön kutatnunk ezt. De amíg, hogy külön kutatjuk, akkor is látjuk, hogy iszonyatos az agyrombolás, ami történik, a világ, mint világ. Ezért is számomra felfoghatatlan, amikor ilyen gondolatok jönnek, hogy hát a világban, az emberekben hinni kell, meg a világ jó önmagában, meg mi van? Jól vagy? Nem volt meg a reggeli pálinka, vagy túl sok volt, hogy mi történt? A világ, mint világ, a sátán világa. Ki Isten teremtette? De benne van ez a hétfejű sárkány. Isten megváltotta. Lehet ebben jól élni, Isten kegyelméből, a megváltás erejéből. De így, hogy önmagában, Istentől elvonatkoztatva, ez a sátán világa. De nagyon fontos dolog. Tehát tudjuk ezt értékelni, de csak a megváltás fényében. Tehát a megváltástól elvonatkoztató, hogy a világ, mint világ, és akkor bennünk is pancsikoljunk a Balatonban, mert az milyen szép és jó, és az önmagában csak úgy, hogy van. Biztos? Biztos? Jön a sátán, és megmérgezi a vizet is. Megmérgez mindent, mert megtalálja az embereket, hogy ők őt imádják. Bizonyos értelemben katolikusok tömkelegének elment a józan esze, meg a hite is. Különösen a német egyházat szemlélve az ember azt mondja, hogy nem értem, hol vagyunk. Tehát, hogy ilyen szinten elhagyni a filozófiai, katolikus és teológia, antropológiát, kegyelemtant és mindent, hát azt mondom, hogy ez mind-mind Luther. Ez mind Luthernek köszönhetik. Éppen ezért Luther után szabadon az ember két dolgot gondolhat a világról, meg az emberről, bármit, meg akármit, ezt a kettőt, de hogy ez összeegyeztethetlen a szent hittel, az biztos. Visszatérve, tehát elérkezett az Isten országa. Isten a legnyomorultabb betegséget is meg tudja gyógyítani. És ha nem teszi, akkor is mindig benne van az, hogy fiam, egyszer ennek vége. Lehet, hogy gazdag vagy, és egészséges vagy, és már

most szomorú vagy, hogy egyszer ennek vége lesz. És ugyanakkor lehet, hogy beteg vagy, és nyomorult, és borzasztó örülsz neki, hogy egyszer tényleg vége lesz. És Isten kegyelméből éled az életed, fölajánlott szenvedéseidet, és a mennyek országában elképesztő, milyen érdemtengerbe fogsz belezuhanni. De ezt hinni kell, mert az igaz ember a hitből él, tehát sokszor elmondom, testvérek, azt nem kell hinni, egy meg egy az kettő, már azt is hinni kell. Tehát látjuk, hogy a liberalizmus a szónak minden legmélyebb értelmében megtagadja a józan paraszti észt. Valami mindent hinni kell szép szerével, de a szó szoros értelmében, a szó klasszikus, tudományos értelmében azt kell hinni, ami a józan paraszti ész számára egyáltalán megközelíthetetlennek tud, megismerhetetlennek Isten önkinyilatkoztatása, vagy ahhoz kötődő valami. Tehát lásd, a kegyelemtan, hét szentség van, ez a hét szentség van. Vagy az Úr Jézus elmondja, és az Anya Szent Egyházon keresztül tanítja, hogy soha senki ki nem fogja találni. Hogy nem 18 vagy 19 szentség van, hanem 7. És ez az a 7 szentség, és erről szól. Ez természet fölötti kinyilatkoztás. Mert abszolút-e az Isten ügytörténeti döntésén múlik, hogy ez van és nincsen más. Ezt kell elfogadni. De miért van ez, Uram, hogy éppen így van? Nem mindegy. Nem mindegy. Ez olyan dolog, mint ha valaki fuldoklik egy tóban. Nem mindegy, hogy a parti őrség menti ki, vagy pedig csónakkal oda megy egy halász. Vagy csodás módon az Úr kiemeli őt a vízből, és ő kidobja a partra. Hegy a lényeg, megmenekült, nem? És nem pedig kikerül, és akkor hát egy ócska csónak jött értem. Hát miért nem egy nagy hajó? Hát itt mindenki bolond. Hát itt gondolkodjunk már el, hogy miről van szó. Az emberek úgy bánnak az élettel, mintha lenne belőle 2500 darab, és utána még sokszor hozzuk. Tehát egy darab van belőle, mint az egy darab. Ezért nem tudom felfogni soha, amikor ezeket az abszolút, tehát az élet-halál, szenvedés, jutalom, örök élet, amikor ezekről gondolkodik az ember, én nem tudom felfogni, hogy mi a fenének megy föl valaki a Himalájára, hogy ott fagyjon meg. Ezt én nem értem. Én nem értem. Én azt is utálom, ha mínusz 20 fok van itt lent. Nem, hogy oda fölmenjek mínusz 50-be, hát menjen föl, akinek hat anyja van. Ne vicceljünk már. Tehát ezt nem értem, ezek gőg. Főleg, amikor van 2-3 gyereke valakinek. És akkor azt mondja, ilyeneket mondanak emberek, hogy hát de közelebb van a Jóistenhez. Tényleg? Mi a Jóisten az, mit tudom, 14.000 kilométerre van, és akkor 7.000 méterre föl, 7 kilométerre fölmegyek, akkor 7 kilométerre fele úton vagyok Istenhez. Miről beszélünk? Olyan idióta gondolatok kapnak világra, emberek fejében, hogy az valami döbbenet. Ez felfoghatatlan. Barátom, ha izgalmat akarsz, Chesterton zseniális, az Eretnekek című könyvében, 14 vagy 16. fejezet, hogy a családdal kapcsolatban, ha izgalmat akarsz, akkor ne Timbuktuba menjél, ne Safariba menjél, menjél haza. Bánj a feleségeddel, a gyerekeiddel, és estére hullafáradt leszel az izgalomtól. Persze. Az emberek azért mennek el mindenfelé, mert nyugalomra vágynak. És azt mondják, hogy mert ott milyen izgalmas család. Na, vannak ilyen érdekes felfedezések, visszatérve. Szóval a szenvedés és a halál fölötti győzelem az, amit Jézusnak a gyógyításai jeleznek. Persze az új teológiával kétségbe lehet vonni még a gyógyításokat is. Az ördög nem is létezik, az angyalok se léteznek. Vagy csak annyiban, amennyiben én elgondolom, és úgy, ahogy én elgondolom. Tehát a modernkori eretnekségek őrültek, majd Isten előtt számot adnak minden szavukért. Jó, következő, szenvedésvel és halálával új értelmet adott a szenvedésnek, tehát az engesztelő áldozathoz csatlakozunk hozzá, mely ha az övével egyesül, a tisztulás és az üdvösség eszköze lehet önmagunk és mások számára. Mert érdemeket szerez, mert kegyelmeket eszközöl ki, segítő kegyelmeket eszközöl ki magunk, és mások számára, hogy a kegyelemben növekedjünk, az Isten hitben, gondolkodásban, az Isten szerinti érzelmében,

megben növekedjünk, tehát az erényekben. Ezt érdemli ki. Ez egy teljesen új hozzáállás a szenvedéshez, mint olyanhoz. Tehát megszűnik az az ószövetségi, és hát nem csak az ószövetségi, máshogy is elterjedt vélemény, hogy aki beteg,

tegyük hozzá, az egy fura dolog lesz. Szóval, mink valóban kincseket gyűjtenek a mennyben. A következő. Tehát, mi az 5-315. pont? Mi az egyház magatartása a betegek iránt? Az egyház, mert parancsot kapott az Úrtól a betegek gyógyítására, kötelességének érzi a betegek gondozását, és az értük való közben járó imádságot. Tehát egyrészt tehát parancsot kapott az Úrtól, ezért kötelességünk értelemszerűen gondoskodni róla, a gondoskodás. Tehát az egyházról van szó. Az egyház egésze mindig is gondoskodott a betegekről, a szenvedőkről, tegyük hozzá már az Ószövetségben is. Tegyük hozzá, hogy valamiképpen minden valamennyire épeszű társadalomhoz hozzátartozott az, hogy a betegeket nem eltesszük láb alól, hanem kiküldjük a medvének az erdőbe, hanem ápoljuk, gondozzuk, stb. De kétségtelen tény, egy teljes új szintre lép ez az Ószövetséggel, ahol az ember nem egyszerűen jön, megy, tesz, vesz, intézkedik pecséttel ebben a világban, hanem Isten gyermeke. Isten az embert képére és hasonlatosságára teremtette, és ebből származik az ő alapvető méltósága, emberi méltósága, amelyet persze meg kell élni. Tehát ez nagyon fontos dolog. Az emberi méltóságát a pokolban megélheti nyugodtan. Úgy sem megy vele semmire az élet a világon. Tehát a zsidóságban ez az alapképlet, hogy mindenki az Isten gyermeke. Ez az a létbeni alap, hogy ami megalapozza azt, hogy nekem 12. senki Gusztávnak semmilyen jogalapom nincs arra, hogy én semmibe vegyem a másik embert azért, mert ilyen meg olyan beteg. És aztán különösen Krisztus Úrnak az engesztelő áldozatával, szenvedésével, sebeivel, helyettesítő, engesztelő szenvedésével, áldozatával lép be a mi világunkba az, hogy a szenvedőt, azt nem, és a beteget, azt nem lenézzük, hanem segítjük, kérjük az imádságait, és az ő imádságai azok rendkívüli értéket tudnak birtokolni, ha valóban Krisztushoz társulnak. Éppen ezért egy érték a beteg ember. Nem a beteg ember, mint beteg ember. Nem azért, mert beteg, hanem azért, mert Krisztussal viseli. Tehát amit itt az előzőlegben olvastunk, hogy ő Krisztushoz társul az ő szenvedésével, a betegség hordozásával, és ezzel lesz ő érdemszerző, ezzel válik az ő beteg volta valami különös, és ahogy a betegségét viseli, egy különleges kegyelem forrásá. Ezért itt azért hadd jegyezzem meg, hogy egy borzasztó dolog az, amikor azt hallom, és sajnos nem ritka, mit tudom én, a menny ápolja az anyósát. De nem kell feltenni az anyósát, akár a saját édesanyját, vagy édesapját. És az pedig nem azt mondja, hogy köszönöm, de hálás vagyok, imádkozom érted, és a jó Isten áldjon meg téged, hanem dirigál, kizsákmányol, pasáskodik, érzelmileg zsarol, és egyszerűen olyan sztorikat hallok néha, hogy nem hiszem el. Tehát elhiszem, de hogy mondjam, tehát nem a természet fölötti hittel, hanem az evilági meggondolással az ember azt mondja, hogy a ménkbe lehet valaki ilyen elképesztő hálátlan. Mert ez egy iszonyatos hálátlanság az Istenhez. Tehát hagyjuk az embert, az Isten, ez egy iszonyatos hálátlanság. Beteg vagyok, a popsim alá tesznek mindent, mindenről gondoskodnak, én pedig elkezdek dirigálni, lehordom minden szemétnek a másikat, és az a másik az pedig csinálja. Ennek ellenére. És felfoghatatlan az áldozat, és azt mondom, hogy Isten áldja meg őt, mert amit ő csinál, az ilyenek csinálnak. Szitkozódások közepette az természet fölötti. És az imájuk az óriási értékű.

Szóval igen, tehát az egyház kötelességének érzi, az kötelességet tudja, nem csak érzi, tudja. A beteg gondozását és értük való közbenjáró imádságot. Isten meggyógyíthatja őket, rövid vagy hosszú távon, gyorsan vagy lassan, vagy pedig, hát ha úgy dönt, akkor hát valamiért, és Isten látja, bölcsességvel, gondviselésével hordozniuk kell keresztüket, mint beteg emberek. Egészen az örök életig, ahol, ha jól csinálták, akkor érdem tengerben fognak úszni. Ugyanaz, igen, mindenek előtt birtokában van a betegek javára szolgáló szentség. Tehát az egyház birtokában van a betegek kenete, melyet maga Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla. Tehát, jó, itt tegyük hozzá, hogy nem, először olvasom. Tehát ezt a szentséget, a betegek kenetét maga Krisztus alapította, mint minden szentséget Krisztus alapított, és Szent Jakab tanúskodik róla, beteg valaki köztetek, hívassa az egyház presbitereit, és imádkozzanak fölötte, ezek a presbiterek a papokat jelentik, a papot, püspököt. Miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Tehát imádkozzanak fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében. Jakab 5. fejezet, 14-15. vers. Rövid kis írás, de hangsúlyozott, hogy ismételten, hogy a szent hagyomány nélkül a szentírást nem lehet értelmezni, mert a szentírás azt jelenti, amit én akarom. Ezért van egy szent hagyomány, amely kötelez mindenkit. A legegyszerűbb hívőtől a legbonyolultabb pápáig. A szent hagyomány mindenkit kötelez. Tehát, hogyha az anyaszent egyháznak valami, egy bizonyos szentírás magyarázat, állandó hagyománya, megszentelt, gyakorolt, állandó hagyománya, azt a legbonyolultabb pápa sem változtathatja meg. Erre teszi a pápa, nem tudom most van-e még pápa jelesgő, de régen volt, hogy megőrzi az egyház hagyományát. Tehát, és definitíve ezért Krisztus helytartója. A helytartónak nagyon minimálisan vannak önálló jogai, törvényalkotása van, de mindent Krisztustól kap, Krisztustól kap felhatalmazást rá, és kapja meg az, amit mond, az erejét. Mert ő csak helytartó, ő is nem Krisztus. Igen. Tehát éppen ezért, hogyha valaki megkérdi egy protestáns módjára, hogy hát kérem szépen, miért kell ezt pont úgy értelmezni, hogy itt egy szentségről van szó? Nagyon egyszerű. Mindig így értelmeztük. A szent hagyomány, az mindig így értelmezte. Tehát a kánon is meg lehet tanulni, hogy a legjobb törvény értelmező a törvény gyakorlata. Tehát hogyan éljük meg? Mind a törvényhozó, mind a törvény alkalmazó. Hogyan éli meg? Elfogadottan, hosszú távon. Ez a legjobb magyarázat. Magától értetődő módon. Ugyanígy van az egész szent hagyománnyal, hogy visszamenően az ősegyházra, az első századokra megvannak a tanúságok, hogy hogyan értelmeztük ezeket a szavakat, hogyan éltük ezeket a szavakat. Igen, valóban a betegek kenete az nem egy imádság pusztán, a betegek kenete nem pusztán egy ilyen puszi a hasadra, gyógyuljál meg, hanem vagy pacsi, vagy valami ilyesmi, hanem Istenhez való hatékony imádság és kegyelem közlő hatékony jel, tehát olyan jel, amely jel voltánál fogva, tehát amennyiben az megtörténik, annyiban jelzi azt a kegyelmet, amit közöl. Jelzi és közli a kegyelmet a beteggel. Igen. Tehát persze hozzátartozik, hogy imádkozunk. De az megáldott olajjal, az előírt szavakkal kell megkenni a beteget. És persze előtte-utána imádkozunk. Jó, és ez a szentség, az ötödik szentség a sorban. Ki veheti föl a beteg kenetének a szentségét, 316. pont.
az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát itt nagyon fontos az, hogy pusztán azért, mert valaki 60 éves lett, az azt jelenti, hogy felveszi a betegek kenetét. Vagy 70 éves lett. Tehát a legjobb emlékezetem szerint édesapám 70 éves korában még kiment kaszálni a földre. Tehát 20 kilós ezt aztam, azt cipelte jóra balra, eszébe nem jutott az, hogy beteg kenetét kérje. Hát aztán előbb-utóbb a szíve azt mondta, hogy mit tudom, 77 év után azt mondta a szíve, hogy kakuk, akkor még megmentették, és akkor rögtön persze föladtuk neki a betegek kenetét, nem volt kérdés. Hát addig nem. De hiába, hogy 76 éves volt. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ez nem feltétlenül korhoz van kötve, bár kétségtelen tényleg azt is látjuk, hogy van, akinek eleve olyan gyenge az egészsége, hogy már 5 éves korban arra gondolt édesapja, édesanyja, hogy feladják neki a betegek kenetét. Ennek ellenére megélte a 75. évét. Tehát ahogy szokták mondani, kicsit viccesen, bár kétségtelen tény, fekete humor, azért, mert a beteg kenete után 5 nappal nem halt meg, nem kell szívlopáttal agyonverni. A beteg kenete nem arról szól, hanem arról szól, hogy a beteg, erről mindjárt lesz itt a meghatározás, tehát kegyelmet kapjon a betegség viselésére. Visszatérve. Tehát betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát kifejezetten halálveszély közelít. Az az ember, aki kimegy kaszálni, az általában nem úgy éli meg a napját, reggelét, a reggelit, hogy ő most alapvetően halálveszélyben érzi magát. Hát olyan értelemben mindenki halálveszélyben érzi magát, vagy érezheti magát. Amikor ilyeneket hallok újra és újra, hogy hát megy az utcán és megállt a szíve. És miért állt meg? Ezt nem tudjuk. Megállt. És akkor mi történt? Hát 5 másodpercig menj tovább. Ez csak annyi, vége volt a levegőnek az agyában, összeesett, és ennyi. Ha időben odaértek, még akkor valahogy újraélesztették, ha nem, akkor ennyi volt. És hiába volt 42 éves, és nem 72 éves, 82 éves. Tehát ilyen értelemben az égett a világon mindenki halálveszélyben van, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy a természet rendje szerint az ember tudja nagyon jól, hogy itt bizony rengeteg minden bevégezheti az ő biológiai életét, e világ életét. Tehát magas a vérnyomása, túl meleg van, mostanában tényleg nagyon meleg van, és ez pillanatkolt agyvérzéshez vezethet, vagy mit tudom, súlyos cukorbeteg 70 éven fölött, vagy 60 év fölött, és azt mondja, hogy bármelyik pillanatban kómába esetek, vagy valami. Tehát kérem a beteg kenetét, mert ez egy új életállapot. Még sosem voltam 72 évesen cukorbeteg. Attól félve, hogy kómába esek, hogy valami ilyesmi. Tehát vagy elmegy akár egy 25 éves ember, elmegy szív műtétre, mint a szél, föladjuk neki a beteg kenetét. Hiszen hát lehet ilyeneket mondani, hogy hát kérem, ma már ez rutin műtét. De látjuk azért, minden eset valahol különbözik, és akár lehet ad abszurdum egy orvosi műhiba, hogy lehet egy furcsa rendellenesség az emberi szervezetben, és ott marad. És hiába 25 éves, egy 15 éves, feladjuk meg a beteg kenetét, mert közvetlen halálveszélyben van. A szószoros értelmében. Tehát itt ezt jelenti ez, hogy az a hívő veheti föl a beteg kenetének szentségét, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Öregség. Az öregség, tehát tényleg az ember, hogy is mondjam, nem az, hogy öreg vagyok, vagy leszek, vagy azt mondom, hogy leszek, oké, de olyan 47 éves voltam, amikor elővettem a bringát tavasszal, és azt mondtam, na ez már nem úgy fut, mint tavaly. Vagy én már nem azzal az erőléttel, azzal a dinamikával ülök föl rá, és tekelem, mint tavaly.
Tehát itt valamit megéreztem akkor is, azóta is, hogy most megyek lefele. Most megyek lefele. És ez nem lesz fölfele. Tehát, és mások is elmondják ezt, hogy igen, itt vagy ott, ha odafigyelt rá, vagy valahogy számolt van, hogy igen, ez vagy az a pont volt, ahol egyszer csak megtapasztaltam, hogy hoppá, itt már ez nem fog úgy menni. Tehát tavaly lenyomtam azt a 125 kilométert, mit tudom én, hány óra alatt, 3 sörrel, most nem fog benyomni. Nem fog benyomni. Csak korábban kellem, és később jövök vissza, és 4 sör kell hozzá. Most csak pofanizálva a dolgot. És megérzi az ember, igen, ez most már mutat arra fel, hogy gondolkodjak el az életemről. És eljön az idő, amikor minden rendben. A doktor úr azt mondja, hogy nézze, az ön vérnyomása Ádámnak is megfelelt volna a paradicsomban. De az ember belül érzi azt, hogy is mondjam, az imádkozó emberek meg szokták érezni azt, hogy most valami közeleg. A szentek mindig tudják azt, hogy itt a vég. Mindig tudják. Lásd, Szent Márton, Túri Szent Márton, meg a többiek. Hogy tudják azt, hogy most fogok meghalni. Tehát föl kell az ágyból, és arra készül, hogy mit tudom, délben, délután, este meghal. És meg is hal. Valahogy így megérzi az ember, hogy most itt valami, nem egyszerűen öreg vagyok, hanem valami nagyon elfogyott. És ekkor teljes természetesen feladjuk a betegek kenetét, nem is kérdés, hogy ne. De ez egy szubjektív dolog, azt kell mondani, szubjektíve objektív, ha tetszik. Az ember, ez az ő élete, az ő érzelme, teljes objektíven azt mondja, atyám, valamit más. Szeretném meg fölkérni a betegkártyát. És föladjuk neki. Természetesen. A probléma igazából nem is ezzel van. A probléma azzal van, hogy egyáltalán nem akarják fölvenni, akkor sem, amikor haldoklik. A hozzátartozók már félateisták, liberálisok, hát az se fontos. A jóisten irgalmas Júdást is kimentette a pokolból. Ugye az a legszebb, amikor a teológusok mondanak ilyen abszolút ostobaságokat, és ezzel elaltatják a hívők lelki ismeretét, helyes tudását eltorzítják, és arra biztatják a szegény hívőt, hogy ne vegyek komolyan az Isten áldásait, meg a fenyegetéseit a bűnnek és következményeinek. Tehát a hozzátartozók nem hívnak papot, testvérek, akkor is papot kell hívni, hogyha a megkeresztelt nem akarja. Akkor is papot kell hívni. Hát, ha az a pap még be tudja rúgdosni a mennyek országába. 40 éve nem gyónt, most majd meggyón. Féljen és rettegjen. Mert a halála után fog félni és rettegni, az késő. A pokolban fog mindörök kirettegni. Tehát ezért az első és legfontosabb dolog, hogy papot hívok a beteghez. Mert én, ha ő nem is hisz, de én hiszek. De ha én se hiszek, meg ő se, a mindenható Úristen legyen hozzánk irgalmas. Ezt tudom mondani. Elfogyott az időm, drága testvérek, itt folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Leó pápa üzenetet küldött a medzsugórai Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a favizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medzsugórei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közben járására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya minnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várta lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be Szent Misét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Lélek hangja. Következő műsorunkban Böhm Csaba öttusázó világbajnokkal hallhatnak beszélgetést a sport és hit témájában. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt jelen van személyesen a Café Francescóban, és azokat is, akik online kapcsolódtak. De amiért ma itt összegyűltünk, és aki miatt nagyon sokan eljöttek, az nem más, mint Böhm Csaba, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Akkor most egy viszonylag random kérdésem lenne, hogy kerülsz te egy Orevar klipbe?
2: Hát igazából a Misiékkel, ugye a Fantemberrel, fehér testvérekkel így jobban vagyunk családilag a GMB-kon, és ők tudták, hogy én sportolok, a Misi tudta, hogy a klip ben futni kell, és így ezt a kettőt ezt azért össze tudta kötni, és akkor rám írt random az olimpia után, hogy nem vállalnám el, és nekem ez egy hatalmas dolog, hiszen Orevoir számokon nőttem fel, most is nagyon sokat hallgatom, és hát persze, hogy igen, mondtam rá, így kerültem bele.
1: És hogy vette egyébként a szereplésekkel? Egyre több interjú készül veled, nyilván főleg az olimpia után sokan meghívtak, de talán a jelenlévők közül is látták a 777-es sorozatot, ahol talán a legkomolyabban vagy hosszabban vallottál arról, hogy mi is volt eddig a te utad a hitéleted kapcsán. Ezek a szereplések, ezeknek egy jólesőek, egyelőre feladatként tekintesz rájuk, vagy akár ez teljes szorongás, és csak tudod, hogy egy sportoló életéhez hozzájár ez is.
2: Amikor kezdtek jönni az eredmények, azzal együtt kéz a kézben járt az, hogy megkeresett a sajtó, mindenféle népszerűségnek örventem, és akkor elgondolkodtam, hogy most mi értelme van ennek, miért én kerülök ide, mit tudok adni az embereknek, azon kívül egyébként, hogy sportolok, mert az egy elég önző dolognak is tűnhet, hiszen csak a saját vágyaimat, a saját életemet élem, sokszor ugye az állam pénzén, és volt bennem egy ilyen indítatás, hogy én szeretném elmondani, hogy ez az összes eredmény, az összes az egész út, amin én végigmentem, az nem magam miatt van, és nem az én erőmből, az én akaratomból, az én ügyességemből, teljesítőképességemből jutottam el valahonnan, valahova, hanem a Jóistennek a segítségével, és akkor ezért vállaltam el egyre több ilyet, és bár nem annyira könnyű, mert megosztani az életemet, kitárulkozni, és ezt így az interneten szabadjára tenni, ez sokszor nyomasztó és sokszor nagy teher, hiszen nem vagyok olyan ember, aki szívesen a legmélyebb dolgairól kitárulkozik. Ezzel így elég sokat foglalkoztam, egy kis időre nem is vállaltam el szerepléseket. Viszont alapvetően nagy öröm nekem mindig, amikor tanúságot teszek a hitemről, úgyhogy öröm is, de van egyfajta keresztje.
1: És emlékszel arra, hogy mikor volt az első pont, amikor akár egy verseny után erről nyíltan beszéltél, hiszen több ilyen interjút láthatunk, ahol elmondod, hogy igen, hálát adtál, amikor beérkeztél, vagy ezek látszanak a felvételen, és akkor utána is elmondod, hogy ezt Istennek köszönheted, de hogy mi volt az első pont, amikor erről beszéltél így nyilvánosan?
2: Fú, azt mondtam, pont a kairói világkupa után, 22-ben, amikor először lettem felnőtt korosztályban érmes, akkor ott nagyon éreztem a Jóistennek a gondviselését, és akkorra már így kiforrott bennem ez a gondolat, hogy én már kész vagyok felvállalni a hitemet, és akkor megkeresett egy újság, és akkor még nagyon kényelmetlennek éreztem a szituációt, meg nagyon idegennek, de ott úgy akkor kimondtam azokat a szavakat, amiket a testvéreim azóta is nagyon szívesen felemlegetnek. De az adta meg talán a löketet arra, hogy ez a jó út, és hogy ennek van értelme.
1: azt nyilatkoztad az egyik helyen, hogy szívesebben beszélsz egyébként a hitéletedről, vagy ilyen személyes dolgokról, mint a sport teljesítményedről. Közben most ugye ezt is mondtad, hogy azért ez neked teher, hogy most hogy vagy ezzel, mert most már azért sok olyan interjún túl vagy, ahol tanúságot tettél.
2: Igen, keresem, hogy mit tudnék még mondani, mert azok, akik látták ezeket a videókat, akik olvasták interjúimat, azok gyakorlatilag tudják, hogy mit mondok. Mert én nem tudok prédikálni, nem is akarok, nem is lennék hiteles abban. Én abban vagyok hiteles, hogy a saját megéléseimet mondom el. Viszont azok meg egy ideig végesek, és nyilván úgy, ahogy élem tovább az életemet, úgy a tapasztalatok alapján bővül, de hogyha is meg sűrűn vannak ezek a megjelenések, akkor ugye nem tudok más mondani, csak azt, ami ténylegesen velem történt. És hát ezért is egyébként üdítő, hogyha jönnek olyan kérdések, amiket még nem tettek fel nekem. Viszont ugye azt kérdezted, hogy melyikről könnyebb beszélni. Hát egyikről sem annyira. A sport az, én annyit beszéltem már róla, hogy teljesen unalmas nekem. És szerintem egyébként a hallgatóknak, nézőknek sem annyira érdekes, hogy én most heti hányszor futok, meg úszok, meg hogy mi a kedvenc számom az öttusában. Inkább én is, hogyha nézek más sportolókat, interjúkat, bármit, akkor inkább magára a személyre vagyok kíváncsi, az ő gondolkodásmódjára, értékrendjére. Viszont néha azt érzem, hogy kiüresedtem egy ilyen, akár a 7-7-nek adott interjúsorozat után.
1: Most akkor a sporthoz olyan szempontból térnénk csak vissza, hogy ott több olyan területet megemlítettél, ami szerintem érdekes lett. Ugye ezt többször említetted, hogy ezzel ki lehet kergetni a világból, hogy melyik a kedvenc sportágad az öt közül. De én azt kérdezném meg, hogy az, hogy te öt sportágat űzöl egyszerre, az könnyebbség olyan szempontból, hogy nem fáradsz bele, vagy a motivációdat nem veszted el, vagy pont, hogy nehéz, hogy végül is ötben kellene a legjobbnak lenni?
2: Nem azért választottam az öt tusát, mert sokszínű és belemuntam volna egybe. Nyilván sokkal több élvezeti értéke van ennek így, hogy nem fásolok bele a monotonitásba annyira, de nekem a motivációm az maga a szeretet. És ezt onnan tudom, hogy engem nem az motivál, hogy világbajnok legyek, vagy olimpiai bajnok legyek. Nem kaptam több motivációt attól, hogy tavaly világbajnok lettem, vagy hogy kijutottam az olimpiára, mert ugyanúgy lementem edzőni, és ugyanúgy megtaláltam ebben a boldogságot, a békét, és innen tudom, hogy ez az, amit keresnem kell, amin járnom kell, és megtalálnom. Így nem csak az eredményekben a küldetést, hanem a sport által bármilyen más téren.
1: Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a győzelem az felelősséggel jár. Mi az a felelősség szerinted, amivel ez együtt jár?
2: Az, hogy több figyelem irányul ránk ilyenkor, és akár a média részéről, akár csak az utánpótláskorú lányokról, lányok felől, fiúk felől, hiszen akarva akaratlanul példaképekké válunk ilyenkor, még akkor is, hogyha nem vágytam erre, hogyha nem akartam az lenni. Amit én teszek, azt ők bennük hatványozottan lerakódik, és ezért nagyon fontos a felelős élet gyakorlatilag, hogy én mit képviselek a vívóteremben, mit képviselek a magánéletemben, mi jelenik meg az újságban, hogy én ezzel a népszerűséggel mit kezdek, ez maga a felelősség.
1: A családban te egy kicsit kakukk tojás vagy?
2: Nem. Talán igen, mondanám, hiszen senki nem választotta ezt a sportolói atletizálást, szeretne nagyobb szinten, komolyabb szinten atletizálni. Remélem, hogy majd ő is egyszer sikeres sportoló lehet, de hogy alapvetően én vagyok az, aki erre tette fel az életét, és ezért mondanám.
1: De csak emiatt, vagy más is van, ami megosztható?
2: Emiatt.
1: Oké, a többit majd otthon megbeszélitek. Azt is mondtad egy interjúban, hogy te alapvetően egy elégedetlen típus vagy. Mitől lennél te elégedett, vagy mikor tudnád ezt mondani, hogy most a helyemen vagyok, vagy most minden rendben, vagy most ez az a szint, amit szerettem volna elérni?
2: Én ilyen vagyok, hogy elégedetlen vagyok, sajnos. Vagy hát nem sajnos, hiszen az

0: E-sportban azért, nem csak az e-sportban, de így az életben, hogyha valaki szeretne előrébb jutni az ő hivatásában, akkor kell, hogy legyen elégedetlen valamilyen szinten. Én ebben biztos vagyok. Nyilván ennek vannak drasztikus részei, azok annyira nem jók a végletek, de szerintem ez az, ami engem mindig előre visz, hogy hiába mondja az edzőm azt nekem, hogy jó volt ez a lövészet, én azt érzem, hogy mégse volt annyira jó. Hogy ez az idő az nem volt olyan, hogy tudtam volna talán még egy kicsit jobbat versenyeken is. Még akkor is, hogyha esetleg nyerek, akkor is bennem van az, hogy ebben és ebben csomó minden maradt. És én azt gondolom, hogyha megállnánk egy szinten, és azt mondanánk, hogy na most megérkeztem, és most elégedett vagyok, akkor azért nem olyan jó állapot. Ez az én véleményem.
1: De ez akkor is így van, amikor mondjuk valami mérhető, például hiba nélkül mész végig a lóval, és akkor is azt érzed még, hogy jó, ez most hibátlan lett, de ülhettem volna szebben, vagy mosolyoghattam volna többet, vagy lehettem volna kedvesebb. Tehát, hogy azért vannak olyan részei, nyilván mondjuk egy időt azt folyamatosan tudsz javítani, de azért vannak olyan mérhető részei, aminél úgymond nincs már a 100% fölött.
0: De ez ilyen szubjektív dolog. Ugye most arra kérdeztél rá, hogy amikor már elfogy az objektív vitás, akkor én ugyanúgy tudok, és ugyanúgy szoktam elégedetlen lenni, hiszen ugyanúgy ott van az, hogy belül az érzés nem volt olyan, a technika nem volt olyan, de eredményes volt rossz technikával. Számtalanszor volt olyan, hogy jól lőttem, eredményesen lőttem, aztán megnéztem a szórásképet, és olyan volt, mint a légypiszok, és akkor ott azért elgondolkodtam, hogy hát ez azért nem volt olyan szép, hogy ebben talán még szerencsé is lehetett, hogy én beletaláltam, szóval vannak ilyenek.
1: Mennyire van benne a te elégedetlenségedből, aztán tovább lépek ezen, csak hogy ez talán így tovább köt ahhoz, hogy átkanyarodjunk így a hitélethez, az, hogy nehogy elbízd magad, hogy nehogy magadnak köszönd ezt csak, hanem amit az elején is említettél, amiről elkezdtél tanúságot tenni, hogy ott van Isten mögötted, és hogy te azzal a hittel űzöd ezt a hivatást, vagy a sportolói létet, hogy ezt te nem egyedül csinálod.
0: Én talán azért is vagyok ilyen, mert hogyha elégedett lennék, akkor nem tenném bele azt a 110%-ot, amit bele lehet tenni. És ezt azért mondom, mert eljön az embernek egy teljesítőképességében egy határ. És ezt szerintem nem csak sportban, hanem az élet minden területén, hogyha azt nem tudja megugrani, akkor az a kegyelem, amit kaphatott volna, utána az talán nem jön meg. Mert én mindig akkor kaptam ezeket a legnagyobb kegyelmeket, amikor már azt hittem, hogy nincs tovább, és most ha elvállalom, akkor nem tudom, hogy mi lesz, hogy beérek, hogy összeesek, hogy már annyira fájt, hogy nem tudtam, hogy mi van, és sokszor nem tudtam tovább lépni ezen, nem tudtam átugrani ezt, és utána nagyon rosszul voltam, nagyon elégedetlen voltam, és hibáztattam magamat. És amikor meg ezt sikerült meglépnem, akkor mindig olyan kegyelmeket kaptam, hogy talán ez a válasz arra, hogy igenis elégedetlennek kell lenni valamilyen egészséges szinten, mert az, ami előrébb visz, és becsülettel készített arra, hogy megcsináljuk a tőlünk tehető maximumot.
1: És a Jóisten akkor is szeret, vagy akkor is kegyelmes, hogyha esetleg mégse tudunk elmenni a határokig? Mert ezeket a határokat sokszor emlegeted egyébként interjúkban is, hogy onnantól valami egész más bontakozik ki. De hogy mi van a határokig?
0: Hát persze, hogy szeret minket. Akkor is, hogyha elbukunk, hát én sokkal többször buktam el. Akár a sportban, akár emberileg, akár bármilyen, mint nem. Szóval ez meg egy másfajta kegyelem. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanúgy megvan az a megtartó erő. Nem tudom, kicsit az olimpián is ez volt velem, hogy olyan rosszul vívtam, olyan rosszul csináltam ezt az egészet, hogy tudtam, hogy elúszik minden, és nagyon-nagyon mélyen voltam. És ott is éreztem a kegyelmet. Egy ilyen békességet éreztem, egy olyat, hogy ez most jó így, ahogy van. És hogy nem kell most vívnom egy egetrengetőt, mert nincs itt a helye, bármennyire is próbálkoztam. Úgyhogy nem leszünk attól kevesebbek, hogy nem tudjuk ezt megugrani, csak én nekem sikerült egyszer-kétszer, és ez az én motivációm, hogy megtapasztaltam ezt, és ezért biztatok mindenkit, hogy próbálja meg legalább egyszer, mert nem könnyű. Én is volt, hogy futópályán sokat gondolkodtam, sok 10 méteren keresztül futottam előre, és gondolkodtam, hogy most akkor ebbe belálljak, vagy ne. Most már elég rossz, most már lehet, hogy jön egy kanyar, és ott nem néz az edzőm, és akkor kicsit vissza lehet venni a tempóból, és akkor kicsit kevésbé fáj. De valahogy mégis elvállaltam, és utána megjött az a kegyelem, hogy már annyira fájt, hogy nem fájt. És akkor mentem tovább, és utána tök jó volt.
1: És ilyenkor van esetleg bevált rutinod, hogy ha már a rózsafűzért említetted, hogy azt elmorzsoltad az interjú előtt, vagy akár ezt közben elkezded mondani, vagy fohászkodsz ilyenkor, vagy tehát, hogy ilyen konkrét kapcsolatba lépés is tenne, van-e, vagy ez egy ilyen annyira beszűkült állapot, hogy ilyenkor így túlélés van?
0: Én a versenyeim nagy részére nem emlékszem egyébként, ez így most elég fura. Azért, mert egyszerűen akkor a fájdalom fok, és olyan beszűkült látómezőben mozgunk, hogy egyszerűen kiesik az emlékezete ilyenkor az embernek, és csak pár kép marad meg a futás közbenről, vagy futás után, előtt. Viszont arra tisztán emlékszem, hogy én alapvetően egy nagyon kudarc körülő ember vagyok, és sokkal jobban félek az elbukástól, mint a magától, a győzelemtől. Én nem tartom magam olyan nagyon bátor embernek, és volt egy világkupa döntő Ankarában, ahol első helyről indultam, és mögöttem elég erős ellenfelek jöttek, és sosem indultam még első helyről, főleg nem világkupa döntőben, ami pontszerző verseny volt az olimpiára, szóval elég nagy súlya volt, és egyszerűen a lelkem az reszketett. Annyira féltem attól, hogy nem tudom megcsinálni. És olyankor futás közben emlékszem, hogy amikor pont az a kanyar, ahol elég erősen fohászkodtam, hogy futás közben, ilyet soha nem csináltam még, hogy csak bírjam ki.
1: Azt említetted, hogy a szüleid vallásosak, és ugye ők terelgettek titeket ezen az úton, de hogy arról tudsz-e mesélni, hogy ezt hogy csinálták olyan óvatossággal, mert hogy nagyon röviden meséltél erről, de hogy tudták ezt olyan jól csinálni, hogy ne legyetek ettől valláskárosultak, tehát amikor tényleg így túlnyomják a szülők, meg csak ezt lehet, de hogy ott legyen a szabad választásotok is, hogy erre az útra szeretnétek el rálépni. Mondtad, hogy imádkoztatok reggel este étkezés előtt, de hogy mégis aztán mi volt az, ami alapján te meg tudtad hozni a saját döntésedet?
0: Igazából azért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyire hagytak igazából a saját utunkat járni, és semmit sem nyomtak nálunk. Bár azért azt ugye megmutatták, hogy milyen is, amikor egy nagy heti szertartást végigminisztrálunk, meg azért a közös imák, amikor főleg a most is húgom szülőnapján énekeltünk, az nagyon szép, nagyon felemelő tud lenni. De igazából nekem az én hitem az onnan jött, hogy nagyon sok megbizonyosulás útján kezdtem el teljes mértékben hinni. Én 18 éves korom környékén kicsit elfordultam a Jóistentől, és nem is nagyon mentem templomba. Igazából nem voltam hozzá közel, nem imádkoztam annyit. Majd egy egészségügyi probléma miatt eltiltottak engem 2020-ban az öttusától. És ott ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, amikor tényleg fizikálisan is rosszul voltam, a szívemmel volt gond, anatómiai problémát fedeztek fel, és az a mai napig egyébként megvan. Mert rosszul voltam, hogy azt hittem, hogy tényleg nem kelek fel az ágyból. És akkor nyitottam ki jogkönyvét, és akkor egy nagy támasz volt számomra, egy nagy remény, hogy talán a Jóisten, hogyha azt akarja, hogy és van, és segít, gondoskodik rólunk, akkor talán nem veszi el tőlem az öttusát. Pedig minden ott arra utalt, hogy nekem itt abba kell hagynom. El is tiltotta, hogy gyakorlatilag. És akkor, amikor a Jóistennek át tudtam adni a kormányt, az irányítást, rá tudtam bízni magamat, és el tudtam engedni az öttusát, hogy akkor legyen az ő akarata szerint, akkor egyik pillanatról a másikra rendbe jött az egészségügyi problémám, és vissza is kaptam Úgyhogy én azt hiszem, nekem ez volt a megtérésem.

0: Igen, ez az, amiről hosszabban is mesélsz a 777-es sorozatban, és gyakorlatilag így összefogva, lalva röviden, ez egy fontos része a te tanúságtételednek. Tegnap itt járt Berecz András, akivel Janó atya beszélgetett, és kiírtam egy idézetet, ami szerintem nagyon jól passzol ide, hogy azt mondta, hogy utólag a nehézségek mindig vidám novellákkel zsugorognak, az idő borzasztó jót tesz nekik. Ezért szeretek a kudarcaimról mesélni, mert szerintem sokkal érdekesebb a bukáson felől kerekedni, mint sikerről sikerre vándorolni. Hogy vagy te ezekkel a gondolatokkal, és hogy vagy ezzel a történettel, amit újra és újra elmesélsz?
1: Én azért értek egyet vele, mert tényleg ez az érdekes, hogy sokan a sportolókat istenítik. Sokkal több figyelmet kapunk, sokkal nagyobb rajtunk a mindenkinek a szeme, az elérése, mint amennyi kellene, hogy legyen. És hogyha én megmutatom azt, hogy én nem vagyok más, mint mindenki, aki hallgat, aki itt van, aki néz, bárki, nem vagyok jobb, nem vagyok, mert velem is ugyanolyan dolgok történnek, mint mindenki mással, csak nekem más a hivatásom, más az én utam. És nem nehezebb ez az öttusa, ez a bármelyik élsport, mint egy bármely más hivatás. Úgyhogy talán ezt tartom én nagyon fontosnak, hogy mindig elmondjam, hogy én nem vagyok több, és velem ugyanúgy megtörténnek ezek a letörések, amikor a Jóisten engedi, hogy lekerüljünk a mélybe, és ott átformáljon minket, és utána abból újjá építsen.
0: Azt is mondtad, ami nekem egyébként egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik azzal, hogy ugye mennyire erős Isten élményed van a nehéz helyzetekben, vagy hogy akár ezt említetted te is, hogy talán ez a történet volt a te megtérésed, hogy könnyebb akkor hinni, amikor minden rendben van. Könnyebb akkor a Jóisten dicsérni, vagy őről a tanúságot tenni, mint amikor nagyon mélyen vagyunk. De én a történeteid alapján azt látom, hogy pont a nehézségeiddel és a mélységeiddel kerülsz hozzá nagyon közel.
1: Hát azért ez egy ilyen szép képet mutat. Szóval nagyon-nagyon sokszor kételkedtem a Jóistenben, a hitemben. Nagyon sokszor haragba voltam vele, nagyon-nagyon nem olyan fényes ez a kapcsolat, ahogy tűnik. Ugyanúgy vannak nekem is mélypontjaim, ugyanúgy nekem a mostani időszakomban is vannak nagyon-nagyon nehéz időszakaim, és vannak nagyon eufórikus hangulataim, meg megéléseim, és talán én azt vettem észre, hogy ha egyre közelebb vagyunk Istenhez, akkor ez az amplitúdó, ez egy kicsit a kilengések, ezek összemennek, és a mélységek azok nem olyan mélyek, mint amilyenek az elején voltak. Úgyhogy ne gondolja senki azt, hogy nekem olyan könnyű, és hogy amikor kinyitottam Jobb könyvét, akkor én megvilágosultam, és onnantól kezdve örömkönnyek és minden, hanem nagyon komoly hónapok, hetek voltak, amikor nem tudtam, hogy mi lesz.
0: És mit jelent az, hogy a hobbi hívőségtől eljutottál a megélt hívőségig? Van esetleg olyan bevált imamód, vagy olyan helyzet, ami téged segít abban, hogy ez az amplitúdó, ez kisebb legyen?
1: Én nem abban mérem ezt, hogy ki mennyi misére megy, ki mennyit jár gyónni, szent áldozáshoz járulni, nyilván ezek is iszonyatosan fontosak, de hogy az ember, amikor egyedül van otthon, és amikor egyedül, amikor senki nem látja ott mit cselekszik, hogyan él, szerintem az a fontos. Az sokkal fontosabb, mint az, hogy én elmegyek vasárnap egy misére, és fél átéléssel, vagy egyáltalán nem élem át a szertartást, de ott vagyok, mint az, aki otthon ugyanúgy megtartja azt, hogy nem vétkezik, ugyanúgy próbál a bibliai értékrendek szerint krisztusi módon élni. Innen kezdődik szerintem a megélt hívőség.
0: És neked van olyan, ami különösen segít ebbe? Tehát, hogy most ilyenekre gondolok, hogy akár egy gitáros ének, vagy csak az, hogy teljesen csendben lenni, egy gyertyát meggyújtani, vagy a Szentírást olvasni. Tehát, hogy van-e olyan, ami kifejezetten ebben az egyedül létben, amikor otthon vagy, segít ilyenkor? Mert hogy egyébként meg nagyon pörgős napjaid lehetnek, tehát általában ugye erre szokott hivatkozni az ember, hogy hát nehezen fér bele a napba, meg mikor, meg hogy, meg nem is vagyok ott teljesen lélekben, hogy neked van már olyan, ami így bevált?
1: Igen, egy nagyon kedves barátom, Berkó mondta, hogy van egy Gazögrékmenten egy templom, most hirtelen nem ugrik be, hogy mi a neve, de ott van 024-es szentségimádás. És az olimpia előtt, amikor ezt így mondta, akkor nekem iszonyat nagy segítség volt az, hogy amikor már annyira kibírhatatlan volt a nyomás, és annyira azt éreztem, hogy szétesek, és hogy összetörök, akkor elmentem oda, akár péntek este 11-kor, vagy szombat este éjfélkor, mert hogy senki nincs ott, és akkor ott voltam, nem néztem időt, amennyi jól esett, ott tudtam imádkozni, és hazamentem. Nyilván ezt nem csinálom meg hetente, meg vannak olyan időszakok, amikor elég keveset járok oda, de hogy ez például nekem egy nagyon bevált dolog.
0: A 77-es videósorozatban elmeséled ebben az egész hit utadban, vagy abban, hogy hogyan is vagy a Jóistennel, hogy volt egy időszak, amikor attól féltél, hogy ő papnak fog hívni téged. Aztán később arról is, hogy ezt a kettősséget, ezt hogy tudtad megélni, vagy rendbe tenni, hogy van valami, amire úgy érzed, hogy hív, de amihez igazából, mint hogyha nem adna kedvet?
1: Ez egyébként a mai napig néha ugyanúgy feljön, és az útkeresés az pont ebből áll, hogy nem olyan egyértelmű számomra se, aki erről magyarázott egy, nem tudom, 49 percen keresztül a 7-7-7-nek, hogy mi az én utam. Hát tökre örülnék, hogyha tudnám, hogy mi az én utam. Én is most keresem, hogy esetleg a sport után mit tudnék csinálni, mert azt tudom, hogy a sport az arra megbizonyosultam, hogy az én utam. Ez olyan kedves mondás számomra, hogy ami az ember útjához a Jóisten ad kedvet. Ezt próbálom ugyanúgy, bármit fogok csinálni a jövőben, ugyanúgy ementén élni, és így keresni az utamat. De nagy vágyam van, és nagy kedvem ahhoz, hogy legyen családom, úgyhogy nem hiszem, hogy a papságot választom.
0: Nem akarlak elkeseríteni, de ismerünk olyan jó sporteredményekkel bíró papot, aki később jött rá erre az útra, és elég ismert az országban, de...
1: Pál Feri?
0: Hát például, tehát, hogy igen, ismerünk ilyen utakat, de ezt nyilván te érzed, hogy ezen majd hol leszel, meg mikor, hogy vagy, viszont ha már behoztad te is ezt a családos témát, szerinted hogy fogod tudni ezt összeegyeztetni? Akár azt, hogy igen, akkor most erre azt mondd, hogy igen, és a családi életbe vágok bele, akár azt, hogyha emellett a sport még valamilyen szinten, komoly szinten fog futni, akkor ezt összeegyeztesd. Ugye amit tudunk, az, hogy azt ígérted, hogy az olimpia után nyilatkozol arról, hogy mi lesz a következő 4 évben, és ezt aztán meg is tetted, hogy úgy néz ki, hogy a következő 4 év is aktív sportolói léttel fog eltelni. Tehát, hogy ezt a kettőt szerinted hogyan fogod tudni összeegyeztetni, vagy lesz olyan pont, amikor esetleg egyik felülírja a másikat?
1: Elég sok példa van előttem olyan öttusázók felől, akik apák, anyák lettek időközben, és ugyanúgy folytatták a sportot. Nyilván a nőknek ez nehezebb, hiszen kihordani egy gyereket, meg aztán ugye neki kell vele sokkal többet lenni. Efelől nekem egy kicsit könnyebb a dolgom. Nem aggódom egyébként most. Elég elszigetelt életet éltem eddig, hiszen sokáig laktam egyedül, viszont most két csodálatos testvéremmel lakhatok együtt, akik rákészítettek arra, hogy alkalmazkodjak. Például, hogyha a bátyám úgy gondolja, hogy ilyen 12 körül, éjfél körül elmegy zuhanyozni egy gyorsat, közben egy 3 trónokharca évadot végignéz, akkor úgy azért nekem is alkalmazkodnom kell.

0: mikor lesz a vége. Remélem, hogy minél tovább sportolhatok, de egyszer biztosan vége lesz. Úgyhogy ezzel már kell számolnom.
1: Szerinted a sport által mit lehet tanulni Istenről? Azt mondtad többször, hogy nem szétválasztható szerinted az, hogy milyen vallásosnak lenni, milyen sportolónak lenni, de hogy kifejezetten van olyan, amit ki tudnál emelni, hogy ezt sportolóként ezt így tudjuk megtapasztalni a Jóistenről.
0: Az alázat. Az, hogy mi mennyire porszemek vagyunk, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk egyébként. Hogy amikor kimegyek egy világbajnokságra, egy olimpiára, és 16 ezer ember előtt versenyzek, akkor ott hogy összetöpörödök, és rájövök, hogy azok, akik velem, mellettem versenyeznek, azok ugyanúgy, nem tudom, világbajnokok, olimpiai érmesek, és hogy ki vagyok én, miért nekem kéne ezt megnyernem, miért ki, miért, hogyan, mit kap, és hát hatalmas pofára esések vannak a sportban. Ez nem egy exponenciálisan felívelő pálya, hanem hatalmas letörések vannak benne, és az mindig arra készteti az embert, vagyis engem mindig arra késztetett, hogy kicsit átgondoljam, hogy én ki vagyok, és hogy mit gondolok magamról, a sportomról, hogy mennyi szerepem van nekem ebben.
1: Sőt, azt is említetted egyszer, hogy szerinted, vagy számodra leginkább a sportolás az abban segít, hogy te egy jobb emberré válj, vagy ez a célod. Nem is feltétlenül az, hogy milyen eredményeket érsz el, hanem az, hogy egy jó ember legyél. Hol tartasz ezen az úton szerinted? Meg ez mennyire amplitúdós, vagy azért tud egy ilyen fejlődési íve lenni ennek?
0: Hát, még nagyon az elején járok, inkább azt mondanám. A sport az olyan helyzetekbe hozza az embert, olyan komfortzónán kívüli helyzetekbe, amit alapból lehet, hogy nem tapasztalna meg. És hozok egy példát, úszóedzés reggel 6-tól. Volt, hogy 5:30-tól úsztam, most már 8-tól úszok, de az azért nem tud olyan jól esni. A hideg víz, meg minden. Főleg, hogyha jön egy verseny, ott van a nyomás rajtunk, és az edző bemond egy olyan lehetetlen sorozatot, amire teljesen felkapom a vizet. És legszívesebben elküldeném az edzőmet. Az, hogy hogyan szólok neki vissza, hogy hogyan kommunikálok, hogyan bánok az érzéseimmel, érzelmeimmel, ezek mind hatalmas csatát vívok azzal, hogy megmaradjak embernek minden körülmény között, a verseny hevében is, és iszonyat sokszor bukok el. Iszonyat sokszor kell bocsánatot kérnem utána az edzőmtől, a sporttársaimtól, mert tényleg nem úgy viselkedek, ahogy kellene, ahogy lehetne.
1: Ezt azért azt hiszem, hogy mi is át tudjuk élni, tehát nem kell ehhez nagy nyomás, mindenki a munkahelyen is megtapasztalja, hogy igen, szóval a Szentmisén csendben ülni ott, meg jó katolikusnak lenni, az talán könnyebb, mint bent aztán a mindennapok szürkeségében. Ha már említetted az edződet, ugye a 777-es interjúban Galatta Balázs is megszólal, és ott ő kifejezetten kiemeli, hogy hát ő nem vallásos, de hogy igen, azért úgy szokott hallani tőle dolgokat, meg nyilván szerepelt ebbe a sorozatban, mi alapján feltétlenül tudta, hogy miről lesz szó, de hogy benned van egyébként ilyen típusú késztetés, hogy akik közvetlenül a környezetedben vannak, sokkal direktebb módon esetleg beszélj a hitedről, vagy akár egy olyan vágy, hogy mondjuk valaki azáltal, hogy veled dolgozik együtt, utána megnyíljon Isten felé? Vagy ezt is ráhagyod a Jóistenre, hogy ez majd lesz, ahogy munkálkodik általad másokban?
0: Csomó sportolóról később tudom meg, hogy például ő hívő, Vindis Tóth Lilianna például, atléta, ő is olyan, akinek a napokban hallgattam meg egy podcastjét, és azért hallgattam meg, mert a vallásról, már az volt a címben, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy ja, ő is hívő, egyébként vele csináltam meg az alapkiképzést a katonaságban, úgyhogy nem is elég sokat voltunk összezárva. De pont ez az, amiről beszéltem, hogy nem nagyon divat a sportolóknál felvállalni a hitet.
1: És egyébként szerinted könnyebbség lenne, hogyha erről közösségben beszélnétek, vagy egyszerűen annyira más az a terep, hogy mindaz, ami ilyen nagyon személyes, és ami a tanúságtételhez kapcsolódik, az inkább úgymond azon kívül kerüljön?
0: Ez mindenkinél változó. Kezdetben, ahogy mondtam, én sem tudtam felvállalni annyira hitemet, viszont így gyakorlatilag megedződtem ebben, hogy hogy nem lesz senki, akivel együtt közösen tudjuk csinálni, hanem akkor

0: akkor én leszek az, aki elindítja ezt a trendet az öttusában. Persze azóta jöttek ilyen jelzők, hogy a kis balcó, de ezeket én nagyon-nagyon nem szeretem, hiszen hasonlítsanak engem a Balcó Andráshoz, ő teljesen más tészta. De hogy igen, ez a baj, hogy nagyon-nagyon ilyen fű alatt történik ez a hitünk megvallása.
1: És amióta felvállalod, volt esetleg olyan helyzet, amikor hátrányod volt ebből a sportolói világban?
0: Nem igazán. Vagy annyira nem tud meghatni, hogyha valaki így beszól. Annyi volt, hogy nagyon sokan nem értették, hogy hogyan tudtam így javulni az idők alatt, és akkor szerencsésnek hívtak, meg szerencsés flótásnak voltak ilyenek is, és ennek egyébként tökre örültem. Azért, mert ők is látják azt, hogy valami azért van itt a háttérben, és ők szerencsének gondolják, de ez valójában nem így van. Úgyhogy igen, nehéz sportoló közelben.
1: De hogy azért ezekben a szituációkban hozzáteszed azt is, hogy ugye nem egy kólásautomataként működik Isten, ezt is említetted valahol, hogy hát azért van szerencséd, meg azért vagy ilyen sikeres, mert eleget imádkoztál, vagy mert kapcsolatod van vele, szóval, hogy azért nem egy ilyen támogatói szerződést írtál alá vele, ami által mostantól egyenes az utad.
0: Igen, amúgy több embernek is megfordult a fejében, hogy akkor ők most hívők lesznek, azért mert akkor ez biztos, hogy megdobja a teljesítményüket. Aztán le kellett őket lombozni, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor két ima az 8 másodperc, mert akkor nagyon sokat imádkozni. Kicsit azok, akik nem hisznek, meg neki teljesen új ez az egész, nekik nehéz elmagyarázni, és kicsit sajátos formában, de egyébként megértik és elfogadják. Mondjuk ehhez kellett az, hogy én elérjek egy szintre, mert amíg én voltam a kicsi, eredmények nélkül, addig a nagyok voltak a példaképek, azok, akiket követték a többiek, és most ezért is nagy felelősség ez, hogy most már gyakorlatilag én vagyok, hiszen a legidősebb is lassan én leszek. Fura így kimondani, de igen.
1: Pedig amúgy nem lenne rossz egy olyan szlogán, hogy Isten a legjobb dopping, tehát lehet, hogy ilyen szempontból ezzel lehetne kampányolni.
0: Valószínűleg utána minden második nap jönne a dopping ellenőr hozzám, úgyhogy annyira nem csinálnám.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a sokszor nagyon mély dolgokat. Úgyhogy ezt a reményt kívánjuk 2025-re.
2: Elhangzott műsorunkban Böhm Csaba öttusázó világbajnokkal hallottak beszélgetést a sport és hit témájában. A beszélgetés a Francesco Calvezo program sorozatának részeként hangzott el.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Krisztus!

Ismered bennünk a segítő jóság, minden erényét.

és a jobb mellénk itt az égből küldesz, isteni lelked. Dicsőség néked, örök Atya Isten, és neked Krisztus, Atya egyszülöttel, s kettejük lelke, velük egyelő út.

Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Így szóltam, vigyázok útjaimra, nyelvemmel nem vétkezem, reteszel zárom le szájam, amíg gonosz ember áll előttem. Hallgattam, elnémultam, de mi haszna? És fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett. Nyelvem akkor megoldódott. Uram, tudasd velem életem végét. Mennyi napjaimnak száma? Hadd tudjam meg, mi rövid az életem. Íme napjaimat néhány araszra mérted. Életem ideje, előtted semmiség. Minden csak hiába valóság, minden ember élet is. Hiába való az is, hogy vesződik. Kuporgat, de nem tudja kinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. És most, Uram, mire várhatok? Egyedül benned reménykedem. Minden gonoszságomból ments ki engem. Ne szolgáltass ki az esztelen gyalázatának. Elnémulok, már nem nyitom ki ajkamat, mert te vagy, aki ezt végbe vitted. Csapásaidat vedd le rólam, elpusztulok sújtó kezed alatt. Fenyíted az embert gonoszsága miatt, moly módjára erejét elemészted, mint egy lehellet, annyit ér minden ember. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, figyelj kiáltásomra. Ne légy süket siránkozásomra, hiszen nálad jövevény vagyok. Vándor, mint minden ősöm. Vedd le rólam szemedet, hogy föllélegezzem. Mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre.

0: irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te, aki a gonoszságban vagy hatalmas? Egész nap álnokságon jár az eszed, te cselszövő, nyelved éles, mint a borotva. A rosszat jobban kedveled a jónál, a hazugságot inkább, mint az igaz beszédet. Te álnok nyelv, minden bajt hozó beszéd kedves neked. Éppen ezért el is pusztít Isten mindörökre. Kigyomlál és kiköltöztet hajlékodból. Gyökerestől kitép az élők földjéből. Látják ezt az igazak és megilletődnek. Azután nevetve mondják, íme az ember, aki nem Istenben kereste oltalmát, hanem gazdagságában volt reménye, és csak gonoszsága minden ereje. Én pedig, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Örökké áldalak azért, amit tettél. Nevedben reménykedem, mert jóságos vagy híveidhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Kitartok igéd mellett, az Úr minden reménye.
1: Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Láttam az Urat, amint az oltár mellett állt. Azt mondta, sújts az oszlopfőre, rendüljön meg a mennyezet. Összetöröm mindannyiuk fejét, karddal ölöm meg, aki megmarad. Senki nem menekülhet meg közülük, nem lesz számukra sehol menedék. Ha leszállnak az alvilágba, kezem onnan is visszahozza őket. Ha az egekbe menekülnek, onnan is leszállítom őket. Ha elrejtőznek a Kármel csúcsán, felkutatom, és onnan is visszahozom őket. Ha szemem elől a tenger mélyére bújnak, ott is parancsolok a sárkánynak, hogy marja meg őket. Ha ellenségeik előtt fogságba mennek, ott is parancsolok a karnak, hogy ölje meg őket. Rajtuk lesz a szemem, de romlásukra, nem javukra. Az Úr a seregek istene. Ha megérinti a földet, kiszárad, és gyászol minden lakója. Emelkedik minden, mint a Nílus, és süllyed, mint Egyiptom folyama. Lakóhelyét az égben ő építette fel, boltozatát ő emelte a föld fölé. Ő hívja elő a tenger vizét, és ő önti a föld színére. Az Úr az ő neve. Izrael fiai, nem vagytok-e ti is olyanok, mint a kusiták fiai, mondja az Úr. Nem én hoztam-e fel Izraelt Egyiptom földjéről, a filiszteusokat Kaftorból, az arámokat Kírből. Nos, rajta tartom a szememet a bűnös országon, hogy eltöröljem a föld színéről. De Jákob házát mégsem pusztítom el egészen, mondja az Úr. Mert lám, parancsot adok, és szétszórom Izrael fiait a különféle nemzetek közé, mint amikor rostál az ember, anélkül, hogy egy szem is a földre esnék. Kard élén hullik el népemben minden gonosztevő, mind aki mondja, a vész nem közeleg, nem érkezik el hozzánk. Azon a napon felállítom Dávid roskadozó sátrát, repedéseit kijavítom, romjait felépítem, helyreállítom, hogy olyan legyen, mint hajdanában volt. Hadd foglalják el azt, ami Edomból megmarad, és minden nemzetet, ahol segítségül hívják nevemet, mondja az Úr, és meg is teszi. Igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor együtt jár a szántóvető és az arató, a sajtoló és a magvető, új bor fakad a hegyekből, patakzik minden halomból. Népemet, Izraelt helyreállítottam. Fölépítik a romba dőlt városokat, és bennük laknak, szőlős kerteket ültetnek, és isszák a borát, kerteket telepítenek, és eszik a gyümölcsét. Letelepítem őket földjükre, soha többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik adtam, mondja az Úr, a te Istened. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hogy az emberek keressék az Urat, és minden nép, amelynek rólam adnak nevet, megkegyelmezek, és újra fölverem Dávid sátrát, mondja az Úr. Isten hozzákezdett, hogy a pogányok soraiból népet toborozzon magának, hiszen megvan írva. Megkegyelmezek, és újra fölverem Dávid sátrát, mondja az Úr.
2: Olvasmány a Barnabásnak tulajdonított levélből. A világosság útja ez. Ha valaki el akar jutni a jók számára készített helyre, cselekedeteivel törekedjék rá. Megkaptuk annak az ismeretét is, hogy mikét járjunk ezen az úton. Szerest teremtődet, tiszteld alkotódat, dicsőítsd azt, aki megváltott a halálból. Szíved legyen egyszerű, lelked gazdag. Ne társulj azokhoz, akik a halál útján járnak. Gyűlöld mindazt, ami nem tetszik Istennek. Kerülj minden képmutatást, ne hagyd el az Úr parancsait. Önmagadat ne magasztald fel, légy mindenben alázatos. Ne keresd a magad dicsőségét. Ne fogadj el olyan rossz tanácsot, amely embertársad kárára lenne. Ne légy elbizakodott. Embertársadat önmagadnál is jobban szeresd, tartózkodj a magzat elhajtástól, de születése után se öld meg a gyermekedet. Ne vedd le kezedet fiadról vagy leányodról, hanem gyermekségüktől fogva tanítsd őket Isten félelemre. Embertársad javait ne kívánd meg, ne légy kabzsi. Ne csatlakozz lélekben a kevélyekhez, hanem az alázatosokkal és igazakkal társulj. Bármi történik veled, fogadd szívesen, tudván, hogy semmi sem történik veled Isten akarata nélkül. Ne légy álhatatlan, se kétszínű. A kétféleképpen beszélő nyelv ugyanis a halál csapdája. Semmit sem mondj a sajátodnak, hanem legyen minden közös embertársaddal. Mert ha társörökösök vagytok az örökkévaló dolgokban, mennyivel inkább amulandókban. Ne légy vakmerő a beszédben. A száj ugyanis a halál csapdája. Amennyire teheted, légy lelked érdekében tiszta. Ne azért nyújtsd ki kezedet, hogy kapj valamit, hanem inkább adjál. Azokat, akik az Úr igéit hirdetik neked, szeresd, mint szemed világát. Éjjel és nappal idézd emlékezetedbe az ítélet napját. Ezért naponta keresd szent testvéreiddel a találkozást, egyrészt azért, hogy beszédedben, buzdításodban hasonló légy hozzájuk, másrészt azon elmélkedj, hogy hogyan tudsz szavaiddal megmenteni egy lelket, vagy pedig, hogy jót cselekedj bűneid bocsánatára. Ne töprengj, hadni akarsz, és ne kelletlenül adj. Gondolj arra, hogy ki lesz érdemeid jóságos jutalmazója. Őrizd meg a kapott tanítást, ne adj hozzá, és ne is védj el belőle semmit sem. A rossz mindig gyűlöletes legyen előtted. Igazságosan ítélkezz. Ne szíts egyenetlenkedést, hanem inkább békítsd ki a veszekedőket. Vald meg bűneidet. Rossz lelkismeret. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat, Uram. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Hogy megtarthassam szavadat, Uram.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az Úra imedénre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll. És híveit megváltva most,

Dicsérjük őt ki, hó atyánk, és egyszülött örök fiát. S a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnt.

Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam. Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted. Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam. Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem. Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igaz ítéleteidért magasztallak. Hűtársra lel bennem minden istenfélő, és aki parancsaidat megtartja. Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram, rendelkezéseidre taníts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem, és így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Félelem és rettegés szállt rám. Figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselni. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőznék. De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan a csarkodnak ellene. Meghallgat az Isten és megalázza őket. Ő, aki él öröktől fogva,
nem lehet rajtuk fosztatni. Nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szabát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard. Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik róla, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket Istenem te elveted, a pusztulás gödrébe szórod. A vérengzés

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzá? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Papszentelést ünnepeltek Hajdúdorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdúdorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Augusztus 5-én szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Bozók Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. Gazdálkodj hittel címmel a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Rabóczky József Sándor beszélgetése Mohos Gábor püspökkel az oktatásról és a kultúráról 17 óra 20 perckor. Kulcsár Dávid atya műsora a harangkultúráról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A tábori lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Strauss Kálmán műsora 20 óra 16 perckor. Café Francesco podcast 90. adás. Egyház szakadása a 21. században. Rónaszéki János atya előadását hallják 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsora 22 órakor hangzik el. Bacsa Dávid atya homiliáit 22 óra 30-kor hallgathatják meg. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától. Székely János püspökatya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Mária Rádió.
2: Kedves hallgatók, Nagy Viktória vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Olvashatjuk Pál rómaiakhoz írt levelében. Háborús konfliktus zajlik a szomszédos országokban. Rengeteg testvérünk kényszerült menekülésre, köztük olyanok is, akik honfitársaink, kárpátaljai magyarok. Mégis itt a konfliktusok, a félelmek közepette olyan megmozdulás történt Magyarországon, amire ritkán van példa. Azonnal mindenki összefogott, hogy segítse ezeket a bajba jutott embereket. Mindenki azt nézi, hogy hogyan tud segíteni. Habár szemtanúi lehetünk, ahogy elhatalmasodik a bűn, egy háborús konfliktus, azt is láthatjuk, hogy eláraszt minket Isten kegyelme, ahogyan emberek milliói összefognak azért, hogy segítsenek. A Mária Rádió imaláncot indított, mely során imádkozunk az embertársainkért, a konfliktus elmúlásáért és az országok vezetőiért. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol békonol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződer Mária.
6: Bibliák a Győri Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményéből. Könyvek könyve kiállítás Győrben. A kiállítás megtekinthető 2026. április 27-től augusztus 30-áig. Helyszíne: Győri Egyházmegyei Könyvtár díszterme, Győr, Gutenberg tér 2 szám. 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus Biblia, amelyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin Vulgáta alapján Káldi György jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze Biblia gyűjteményéből. Az Egyházmegyei Könyvtár nyitvatartási idejében a kiállítás április 27-től augusztus 30-áig 10 óra, 12 óra és 14 órai kezdettel turnusokban tekinthető meg. Maximális létszám 15 fő. Regisztráció a vezetésekre: Szent László Látogatóközpont @gmail.com. Minden jelentkezést visszaigazolnak. További információ: Szent László Látogatóközpont www.káptalandom.hu oldalán, illetve a +36 30 255 13 63-as telefonszámon érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala augusztus 15-e szombat hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap Keszthely Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő Balatonboglár Balatonfüred kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd Balatonfüred Szántód, augusztus 19-e szerda Szántód Révfülöp kompátkeléssel, augusztus 20-a csütörtök Révfülöp Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
4: Programajánlót hallottak.

0: dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika imacsoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, legyen a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe.

0: az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvet. A zsoltáros így énekel. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajakadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj, népedet és atyádnak házát felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján. Hímes parástjában a király elé hozzák, utána szűzek, társai sorban követik hozzád, és vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvet.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vitt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgálni hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, és uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltó felsünk Krisztus ígéretére.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen. Amen.

0: Hírpercek.
1: Augusztusi Mária köszöntőt tartottak a csíksomlyóik egy templomban szombaton. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Ferences ifjúsági találkozó kezdődött Assisiben augusztus 3-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kaszeregina olvas fel. A Mária köszöntő az angyalos boldogasszony ünnepének előestéjéhez kapcsolódott a csíksomlyói kegytemplomban. A porciunkula Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikában található kis kápolna, melyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít, írta a romkat.ro. Az ima alkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, melyről Timmer Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett. Az ünnep

0: a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma. Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok mondták, Szent Mise után pedig a dicsőséges rózsafüzért vezették. Majd a gyertyás körmenetben a kegyszobor másolatát vitték. A következő Mária köszöntő szeptember 5-én lesz. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temető kápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisi-ben a Szent Ferenc alapította szerzetesrend négy napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetesrend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon csatlakozik és misét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában. A bazilika épületében található az apró méretű porziunkula, amely Szent Ferenc szerzetesrendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. Században építették a kis kápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő, úgymond, eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. páteremben megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Pülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. Notenagora pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humanae Vitae emberi életről enciklikája, a természetes születés szabályozásról, szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemébe nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írta 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olasz lap szerint prevost kozmopolita és féling személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk.

már utaltunk egy korábbi interjújával is. Idézem, ágostanos szerzetesként az egységi, tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára. Ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leo, mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leo pápa és a rendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház kolduló rendje. 1244-ben alapították a toszkánai régiót több remete.

430 és 570 között. Ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Még a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították. Augustinus szabályzata 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700-1975 rendtagot tartottak cség szerint. A 13. Leó közel érezte magához a rendet, utód a név választásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá. Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leo 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartott a szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett küzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika színterén, ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leó egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes-óceán nyugati részén található Karolina-szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern kor.

13. Leó esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leó, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyóntatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leó Porfírió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leó javaslatára néhány hónappal 1903-ban

népe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leó volt az is, aki kivezette az ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is ültek. A francia elnyomás majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leó több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leó a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellá spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leó pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leó pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben.

Kedves Mádő Rádió hallgató, köszöntöm újra a mai műsorunkban. 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket. Nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról. A családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános

audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akkreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és mikor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem minden áron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését, amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetök szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet,
ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Leó pápa a bebörtönzött újságírók melletti kiállásával szintén elődje nyomdokaiba lépett. 2025. januárjában Ferenc a kommunikáció világnapján elmondott beszédében szintén a börtönbe vetett média munkások szabadon engedését követelte, majd felhívást tett közzé, csak azért börtönözték be őket, mert hűségesek voltak a hivatásokhoz, megpróbálták elmondani, amit láttak. Sokan vannak. Ebben a szent évben arra kérem azokat, akiknek hatalmuk van erre, hogy engedjenek szabadon minden igazságtalanul bebörtönzött újságírót. Legyen nyitva számukra is egy ajtó, amelyen keresztül visszatérhetnek a szabadságra, mert az újságíró szabadsága mindannyiunk szabadságát növeli. Leó beszédében közvetve a világ egyes országait is felelőssé tette az újságírókkal szembeni rossz bánásmódért. A bebörtönzött újságírók szenvedése kérdőre vonja a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkiismeretét, és mindannyiunkat arra szólít fel, hogy védjük meg a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság értékét. Mozgósított az amerikai származású, a sajtószabadsága talán emiatt is kiemelten kezelő egyházfő. Leó ebben is Ferenc példáját követve köszönetet mondott az újságíróknak azért, hogy folyamatosan hírt adnak a vatikáni eseményekről. Köszönöm, kedves barátaim, hogy szolgáljátok az igazságot. Azért voltatok Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sokszínűségéről és egységéről. Figyelemmel kísértétek a nagy hét szertartásait, közvetítettétek a Ferenc pápa halála miatti gyászt, ám de ő a húsvét fényében távozott tőlünk. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be bennünket a konklávé szellemébe, mely különösen fárasztó napokat jelentett számotokra, és ez alkalommal is sikerült beszámolnotok Krisztus szeretetének szépségéről, amely mindannyiunkat egyesít és egyetlen néppé tesz, melyet a jó pásztor vezet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megváltozott kommunikációs közegben az egyháznak is megvan a maga felelőssége. Sose engedjünk a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadnia az idő kihívását, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül, ahogy erre Szent Ágoston emlékeztet bennünket. Éljünk jól, és az idők jók lesznek. Mi vagyunk az idők. Szabadítsuk meg a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől. Tisztítsuk meg az agresszivitástól. Nincs szükségünk hangos és erőszakos kommunikációra, hanem olyanra, amely képes meghallgatni, felvenni a hangját azoknak a gyengéknek, akiknek nincs hangjuk. Szabadítsuk meg a szavakat, és ezzel hozzájárulunk a föld felszabadításához, buzdított a pápa. Robert Prevost jól ismeri a média szerepét. Peruban döntő szerepet játszott a Sodalíció, e szektaszerű ultrakatolikus csoport által elkövetett pedofília és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos nyomozás előrehaladásában. A csoportosulást Ferenc pápa 2024. januárjában oszlatta fel. Prevost a perui püspöki konferencia áldozatokért felelős bizottságának élén állt, és nem csak az áldozatokat segítette, hanem azokat az újságírókat is, akik 2015-ben feltárták a botrányt, és akiket mind a médiában, mind bíróság előtt üldöztek a hazájukban. Ugaz jelen volt a hatodi párról elnevezett csarnokban, ahol Leó pápa beszéde is elhangzott. Megismételte szolidaritását az újságírókkal, nyilatkozta ekkor az LP spanyol lapnak Ugaz. Pápává választása előtt Prevost a közösségi média használatáról is értekezett. Egy 2023-as májusi interjúban hangsúlyozta, hogy körültekintően
és felelősség teljesen kell használni a közösségi médiát, hogy megakadályozzák a megosztottság és a vitáknak a szítását, valamint azt, hogy károkat okozzanak az egyház közösségének. Elismerte, hogy a közösségi média fontos eszköz lehet abban, hogy emberek millióinak közvetítsék az evangélium üzenetét. Fel kell készülnünk a közösségi média jó használatára. Ugyanakkor a mai folyamatosan változó világ olyan helyzeteket teremt, amikor valóban el kellene gondolkodnunk, mielőtt megszólalnánk vagy üzenetet írnánk a Twitteren, hogy válaszoljunk egy bejegyzésre, vagy akár csak kérdéseket tegyünk fel nyilvános formában mindenki szeme láttára. Néha fennáll a megosztottság és a viták szításának veszélye. A kommunikáció helyes használata lehetőség, de egyben kockázat is, és kárt okozhat az egyház közösségében. Ezért kell nagyon körültekintőnek lenni. Ezen eszközök használatakor jemelte ki. Leo igyekszik maga is használni a közösségi médiát. Egy héttel megválasztását követően már is létrehozta pápai Instagram fiókját.

Robert Prevost pápával választása nagy csapás az amerikai ultrakonzervatívok számára. Az amerikai ultrakonzervatívok nem fogadták éppen nagy lelkesedéssel 14. Leo megválasztását. Bár Donald Trump azt állította, neki is szerepe volt abban, hogy amerikai személyiséget ültettek Szentpéter trónjára. A multimilliárdosnak még sok gondot okozhat 14. Leo. Így eleve az új pápa vált a legnagyobb, legismertebb amerikaivá, elhomályosítva ezzel Trump amúgy igencsak kétes szerepét. Ám az új katolikus egyház fő ideológiai szempontból nagyon nehéz pillanatokat okozhat az amerikai elnöknek és csapatának, és komoly kihívás elé állítja az amerikai katolikusokat is, akik többségükben körülbelül 60%-ban ugye Trumpra adták a voksukat a 2024 novemberében megrendezett elnökválasztáson. A 14. Leót lévén Egyesült Államokbeli az amerikai ultrakonzervatívok sem kezelhetik olyan megvetéssel, mint Ferenc pápát, hiszen ezzel hamar rájuk lehet aggatni a nemzetgyűlölő címkét, miközben Trump mozgalmának legelvakultabb támogatóiról van szó. Az amerikai ultrakonzervatívok 2019-ben nyílt támadást intéztek Ferenc pápa ellen, akinek a kapcsolata végig igen feszült volt a Trumppal első elnöksége alatt. Antikrisztusnak is minősítették. Többek között az dühítette fel őket, hogy Ferenc pápa békülékenyebb álláspontot képviselt az azonos nemű párokkal kapcsolatban, befogadásra építő menekült politikát követelt, igyekezett bevonni a laikusokat a döntéshozatal folyamatába a szinódusi kezdeményezéseivel, továbbá beemelte a nőket az egyházi hierarchiába. Azt sem nézték jó szemmel, hogy 2018-ban a Vatikán megállapodott Pekinggel a püspöki kinevezésekről, miközben Washington és különösen a republikánusok nagyon kritikusan tekintenek a kínai népköztársaságra. A vatikáni források szerint, amikor G.D. Vance röviddel a pápa halála előtt Ferenccel találkozott, a katolikus egyház fő figyelmeztetni akarta arra az amerikai alelnököt, ha komolyan veszi katolikus vallását, ne kösse össze a politikát a vallással. Minden esetre az amerikai ultrakonzervatív szárny most úgy érezte, méltó bosszút állhat Ferencen és a Vatikánon a pápa választással. Úgy vélték, beleszólhatnak a konklávi menetébe, és elérhetik azt, hogy egy nekik megfelelő bíborost válasszanak meg a katolikus egyház élére. Egyik kedvenc jelöltjük volt Athanasius Schneider, kazasztáni püspök, aki a menekült áradatot tömeges invázióhoz hasonlította. Olyan összeesküvés elméleteket terjesztett, hogy a politikai elit szándékosan hívja be a menekülteket Európa keresztény identitásának csökkentésére. A konzervatív listán előkelő helyen szerepelt Robert Sarah, guineai bíboros, a latin mise prominens támogatója és Raymond Burke, amerikai főpap, aki Donald Trump amerikai elnök nagy híveként ismert, és a Ferenc elleni szárny egyik leglelkesebb tagja volt. Robert Prevost pápává választása azonban megsemmisítő vereség az amerikai ultrakonzervatívok számára. Nem tudhatjuk persze, hogy akadt-e olyan bíboros, akit a konklávain is ez vezérelte, de ettől ez még tény. A következmények nagyon jelentősek abban az Egyesült Államokban, ahol Trump néhány nappal a konklávi előtt pápának öltözve jelent meg egy mesterséges intelligencia által generált képen. A illusztris személyiségei ennek az egyesületnek valójában a Prevost megválasztását tartották az egyik legrosszabb forgatókönyvnek. Ezt bizonyítja, hogy Steve Bannon, Donald Trump egykori fő tanácsadója, már felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy Prevost lehet a következő pápa. Veszélyes ellenséget láttak benne. 14. Leo már nem olyan pápa, akit betolakodóként vagy veszélyes marxistaként kezelhet Donald Trump és csapata, mint ahogyan ezt Ferenccel tették. Az amerikai perui pápa az erkölcsi tekintély hangjaként szólalhat meg az amerikaiak előtt. Az ultrakonzervatívokat már
első beszéde aggodalommal töltötte el, amelyben párbeszédet követelt. Massimo Fagioli, a filadelfiai Villanova Egyetem teológiai és vallástudományi tanszékének professzora, mint korábban mondottuk, Prevost egykor ebben az intézményben tanult. Úgy vélte 14. Leó, azért is jelent veszélyt az amerikai adminisztrációra, mert a szélsőségesen konzervatív trumpista republikánusok részéről teljesen hiteltelen lenne az az állítás, amely szerint az új egyházfő nem szereti Amerikát, nem ismeri az országot. Már nem fognak hinni nekik, magyarázta Fagioli. Leó megválasztásával a katolikus egyház fontos geopolitikai döntést hozott, de természetesen nem csak ez a cél lebegett a bíborosok szeme előtt. Akadnak olyan meglátások, amely szerint a mostani választás az 1978-as döntéshez hasonlítható, amikor a hidegháború közepén lengyel pápát választanak meg a katolikus egyház élére. Szent II. János pápáról van szó, aki 78-tól 2005-ig tartott a pápaságának időszaka. A pápaságának kezdetétől fogva elkötelezte magát a kereszténység harmadik évezredének új evangelizációja mellett, meghirdette a 2000-es jubileumot, 83-ban kiadta az új kánonjogi kódexet, 92-ben a katolikus egyház katekizmusát, aktív szerepet játszott a hidegháború felszámolásában és a berlini fal leomlásában, szenté is avatták. Ronald Reagan kormányzata értékes szövetségesre lehet a szovjet blokk ellen, II. János Pál pápa személyében, már a 79-es lengyelországi vizitjével is jelezte, mekkora veszélyt jelent a szocialista rendszerre. Ezért lesz különösen érdekes, ha Leó pápa hazájába, az Egyesült Államokba látogat. Kérdés persze, létrejön egy ilyen vizit, mert Ferenc pápaként sosem tért vissza Argentinába. De nehéz elképzelni, hogy az új pápa kihagyja úti céljai közül szülő hazáját. Az idén, ahogy elmondta, minden esetre nem tervez amerikai utat, a naptárában egyelőre egyetlen külföldi vizit szerepelt a tavaly. Törökországba utazott a niciai zsinat 1700. évfordulója alkalmával, ahol találkozott első Bartolomaiosszal, a Konstantinápolyi első Bartolomaiosszal, a Konstantinápolyi ökumenikus pátriárkájával, a keleti ortodox keresztények spirituális vezetőjével. És azzal, hogy Prevost lett az új pápa, a Vatikán a világban tapasztalható kulturális és politikai összecsapások a globális polarizáció epicentrumába került. 14. Leó amerikaiként könnyebben fegyverezheti le azokat az ultrakonzervatívokat és populista politikusokat, akik a kereszténység védelmezőinek állítják be magukat. Bár akadnak olyan vélekedések is, amelyek szerint Trump valójában örülhet annak, hogy amerikai lett az új pápa, de ez már csak az alelnök ideológiája miatt sem valószínű. Mert az amerikai alelnök éppen Szent Ágostont idézve utasítja el a menekültek befogadásának szükségességét, amit Ferenc pápa is hirdetett. Mivel azonban 14. Leó Ágoston rendi szerzetes, az amerikai alelnökről legfeljebb csak legáldázabb hívei hiszik el, hogy pápába pápánál. És az alelnök egy interjúban elmagyarázta, hogy Szent Ágoston vallomásai miatt tért vissza a kereszténységhez. Ágoston intellektualitása segített a keresztény hit megértésében. Fogalmazta meg Prevost, még megválasztása előtt egy bejegyzésében figyelmeztette is őt arra, hogy rosszul értelmezi Szent Ágostonnak a tanait. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírek.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, tehát Máté evangéliumában járunk, nagyon fontos mindig megjegyezni, Jézus különleges módon is a zsidókhoz jön, különösen Máté hangsúlyozza ezt, mert ő zsidóknak különleges módon is, zsidó keresztényeknek írja evangéliumát. Ezért fontos számára ez, hogy hangsúlyozza, hogy igen, az ószövetségi ígéreteket megtartja Jézus, mint a messiásra vonatkozó ígéreteket, és valóban elsődlegesen a zsidókhoz jött el. Tehát Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Tírusz és Szidon, mit kell erről tudni? Galileai északi része. Tehát az egykori Izraelnek, amikor két részre oszlott az ország, déli Júdea és az északi Izrael ország részekre két királyság alakult ki Salamon királyság után, és ez a galileai északi rész, ez különösen a 722-es asszír hódítás után, hát igen, túlnyomó részen pogányá válik. Tehát 722-ben, Krisztus előtt, az asszírok elfoglalják az északi ország részt, és a lakosságot elhurcolják. Újra és újra ezt el kell mondani, erre emlékeztetni kell, mert ekkor a 10 törzs hát szépszerűen felszívódik a történelmi süllyesztőjében, alig marad belőlük valami, tehát az északi országrész 10 törzséből. Tehát jó, visszatérve még ez előjön. Pogány kánaáni asszony ment hozzá, és kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, mert hogy a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. De szabadítsa meg őt az ördögi megszállottságtól, ami igen gyakori volt a pogányok között, és különösen a kánaániak között. A kánaánitákról néhány szót el kell mondani. A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Szidón, akiről a terület el lett nevezve, elsőszülött fia volt Kánánnak. Kánán Izrael sok ellenségének volt az ősatja. Ezek között a legfőbb a kánaaniták voltak, akik a Szentföldön éltek, mielőtt az izraeliták bevonultak József idejében. A kánaanita asszony tehát nem csak pogány, hanem ehhez a népcsoporthoz tartozik, de nem akármelyikhez, hanem ehhez a legnagyobb ellenségéhez Izraelnek, akik a többi népek közül is kitűntek bávány imádásukkal, erkölcstelenségükkel, ráadásul Izrael ellenségei. Állandóan harcoltak Izraellel. Ők képviselték Izrael számára a gonoszságot, azt lehet mondani. Ez jelenik meg például a Bölcsesség könyvében, ahol a Bölcsesség könyve felsorolja a kánaaniták által gyakorolt bűnöket, erkölcstelenséget, különösen Józsué és a bírák idejében. Nem csak hamis isteneket imádtak, hanem gyermekeiket feláldozták démonoknak. Így ők lettek, mint egy a gonosz népnek a szimbóluma Izrael számára. Tehát a kánaániak lenni, kánaánitának lenni, az egy alapvető gonoszságot jelentett a zsidó ember számára, hiszen évszázadokon keresztül megtapasztalta az ő ellenségeskedésüket, az ő bűneiket, az ő gonoszságukat. Tehát innen jön ez az asszony, így értjük meg ennek a párbeszédnek a részleteit, a maga hangulatát. És tehát mégis odajön Jézushoz, és nagyon fontos dolog, hogy azt mondja, könyörületét kéri, Úrnak és Dávid fiának nevezi. Ez a közeledés, megszólítás rendkívüli egy ilyen kánaánita asszonynak a szájából. Király, uralkodó, messiás, ennél sokkal kevesebbet kapott Jézus Izrael népétől általában. Tehát ez egy óriási megtiszteltetés, különösen egy ilyen ellenséges népből származó asszonytól. És azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Uram, eleison kirie. Ugye, kirie eleison kirie. Ez az, ami a Szent Misében is elhangzik. Ez a görög nyelvű kifejezés a latin misében különösen, tehát elhangzik, a latin, mint egy átvette, és azt jelenti, hogy könyörülj rajtam, Uram, irgalmazz. És Jézus erre a rendkívüli könyörgése egyszerűen nem válaszol, mert tudatlanra veszi. Azt lehet mondani, hogy ez nem csak ma, abban az időben is egy igen nagy udvariatlanság, durvaságnak számít. Tehát teljesen érthető, hogy rögtön arra gondolunk, itt valami jelszerűség van a dologban. Tehát ahogy a Szentírás mondja, ő azonban szóra sem méltatta. A tanítványok mentek oda ezek után, hogy küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Tehát már kellemetlen volt ennek az asszonynak a kitartása, hogy mennyire ragaszkodik hozzá, hogy igenis a zsidóknak a messiása, a királya, a Dávid fia, ő az, a názáreti Jézus, ő tud rajta segíteni, és igenis segítsen neki. És erre Jézus mit mond? Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Most vissza kell utalnunk arra, amit a legelején mondtam, tehát, hogy Krisztus előtt 722-ben az északi ország részt, ahol ez történik, ugye ez Tirusz és Szidon vidéke, Izraelnek az északi tartományai vidéke, ott túlnyomóan pogány lakosság volt, és voltak azért még maradékai a 10 törzsnek, a 10 elveszett törzsnek. A messiást várták a proféciák, hogy amikor eljön, Izrael 10 törzsét ismét összegyűjti, tehát helyreállítja Izraelt. Ezért nagyon fontos, hogy a 12 apostol kiválasztása, az Izrael helyreállítása. Tehát nem egyszerűen folytatása az Ószövetségnek, hanem helyreállítása, a proféciák beteljesedése, az új szövetség, a beteljesedésnek a kezdete. És erről beszél Jézus, látjuk, itt az evangéliumban valóban beteljesíti a proféciákat, és túlnyomó részben, kizárólag, hangsúlyozottan a zsidókhoz intézi az evangéliumot, mert őnekik kellett volna elfogadni az evangéliumot, az Ószövetség beteljesedését, a teljes kínálkoztatást, és ezek után a profétáknak, akarom mondani, ezek után a pogányoknak azt képviselni. De hát nem ez történt, amit látjuk a történelemben, és majd a feltámadás után, itt Máté evangéliumának a végén, teljesen egyértelműen azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek el, és tanítsatok meg minden népet, és kereszteljétek meg őt. Tehát most már nincs zsidó és pogány, mindenkihez szól az új szövetség, mindenkit egybefoglal Jézusnak az evangéliuma, minden néphez szól. Tehát ez fejeződik itt ki, ebben a mondásban, hogy az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Erre az asszony azt mondja, odajött és leborult előtt. Ez nagyon-nagyon fontos dolog megint, hogy akárki előtt nem borul le, főleg nem egy kánaánita. És azt mondja, Uram, megint az Uram, Kürije, az Ószövetségben ez különleges módon is Istenre vonatkozik. Segíts rajtam. Tehát ismét ő tud segíteni, elismeri az ő különleges, messiási, üdvözítő képességeit. Erre így válaszol Jézus. Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és oda dobni a kutyáknak. Tehát ez megint egy nagyon-nagyon sértő, a Szentírásban is találkozunk ezzel, hogy a király ellenségeit, Isten ellenségeit, a bűnösöket, a pogányokat kutyáknak nevezi, vagy pedig az ellenségeket kutyáknak nevezi a Szentírás. És ez egy nagyon sértő dolog. De az asszony ekkor sem távozik. Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Mint egy elismeri, hogy a pogányok, főleg ez a kánaániták a maguk bűneivel, hát valamiképp megérdemlik ezt a bánásmódot. És tehát, hogy mondjam, itt megint az a sokat emlegetett dolog van, hogy a pogány a maga szerető, vágyó, törekvő helyzetében egyszer csak felismeri és elismeri az egyetlen helyet, ahonnan jön a megváltás, az üdvösség. És ez jelenik meg ezekben a szavakban. Az, amit újra és újra kifejezünk, harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felők hullassátok az igazat. Mert csak Isten tud segíteni. Tehát itt lehet fércelni újra és újra ebben a világban, de Isten tud segíteni. Ez, ami hiányzik a társadalomból. Ez, ami borzasztó a mai világban, hogy egy általános istentelenség van, és mindenki összefe akarja fércelni a saját istenét, de hát ez nem fog menni. Tehát erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szóban zsidókhoz jött el. De nem mutatja azt, hogy az új szövetségben ez a hit, ez a radikális Istenre irányuló hit az, ami üdvözít, ami gyógyítja a világot, ami közelebb visz bennünket a végső feltámadáshoz, és ezt a világot is, hát ilyennel nem találkozott Jézus a zsidók között se. Nem csak itt, mások is találkozunk ezzel a kifejezéssel a Jézus szájából, hogy egy pogánynak azt mondja, nagy a te hited. Ilyen hittel még Izrael népében sem találkoztam, ezért legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult, még abban az órában, tehát mindig azonnal meggyógyult. Teljesen nyilvánvalóan. Ezek nagyon fontos csodái az üdvösség történetének, és nagyon jól mutatják azt, hogy hogyan kell élni ebben az életben, hogyan kell a mindennapi életnek a tragédiáit, nehézségeit felfogni, mindezek valóban Ádám és Éva bűnének a következményei, tehát abból származik a sok szenvedés, a halál, az emberi gonoszság, a bűnnek a következménye, a sátán kísértése, de az Isten az, aki tud segíteni, akar segíteni, készen áll segíteni. Csak ismerjük el, higgyünk benne, és akkor fogjuk igazán megérteni a világ folyamatait, nem abból, hogy különböző elemzők mit mondanak a legkülönbözőbb szempontokból, hanem abból értjük meg a legátfogóbb szempontokat, hogy imádkozunk, elismerjük Isten irgalmát, és minden eszközzel az Isten szeretetét, ezt a caritást akarjuk befogadni, és továbbítani, kifejezni az embertársaink számára. Hát ez legyen, drága testvérek, az indítatás a mai napra, és az elgondolkodás arról, bármilyen bűnösök vagyunk, Isten tud rajtunk, és akar rajtunk segíteni.
0: Mária Rádió.
1: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Augusztus 5-én, szerdán, mik a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után Szeged adott otthont a magyarországi és erdélyi ferencesek által közösen szervezett ifjúsági találkozónak. Táborozni hívták a fiatalokat Kürtös pusztán. Pécsi egyházmegyés gyermekek nyaraltak a katolikus Caritas táborában. Voltak, akik egész éjszaka vírasztottak. Havas boldogasszony búcsú Szeged alsóváros templomában. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Kincset találni egy szántóföld darabján nem egy mindennapi esemény. Nem így az ókorban, amikor bankok és hitelintézetek hiányában a befektetők kényszerítve voltak arra, hogy értékeiket a föld alá vagy barlangokba rejtsék el. Erkölcsi szempontból tisztességesen jár el a példabeszéd szereplője. A kincs valami komolyabb értékre utal,

Nebecsülhetetlen, nagy összegről van szó. Eddigi vagyonát teljesen alá kell rendelnie mostani kincsének. Csak akkor válik igazi keresztényé, ha értéktelennek tekinti eddigi vagyonát, és megérti, hogy a mennyek országában minden fontosabb, mint a mindennapi kenyér. Különleges lelki eseménynek adott otthont július 16-a és 19-e között Szeged. A magyarországi és erdélyi ferencesek által közösen szervezett ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalok érkeztek a Napfény városába. A négy napos program a ferences jubileumokhoz kapcsolódva hívta közösségbe a fiatalokat, hogy együtt keressék Isten akaratát, mélyítsék hitüket, és megtapasztalják a testvéri közösség örömét. A jelenlévőket szentmisék, katekézisek, tanúságtételek, workshopok, kis csoportos beszélgetések és közösségi esték segítették abban, hogy ne csupán egy esemény részesei legyenek, hanem valódi találkozásuk legyen egymással és Krisztussal. A találkozó nyitó szentmiséjét Böjte Csaba UFM ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója mutatta be. Csaba testvér prédikációja komoly lelki útmutatás volt a résztvevők számára. Arra hívta ugyanis a fiatalokat, hogy merjenek bizalommal rálépni arra az útra, amelyre Isten hívta őket. Böjte Csaba testvér prédikációját teljes terjedelmében megtalálják a ferencesek.hu oldalon. A szeretet misszionáriusainak, Teréz anya nővéreinek szervezésében július 28-a és 30-a között került megrendezésre az első Szent Háromság tábor Kürtöspusztán. A táborban helybéli, hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik ismerkedtek a Szent Háromság három személyével, az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel. A tábor első napján az atya teremtő személyére helyeződött a hangsúly, az ő mindenható erejéről elmélkedtek Puska Erzsébet nővérrel. Másnap Jézus életéről tartottak egy átfogó előadást, ahol különböző illusztrációk segítségével kerülhettek közelebb a mi Urunk földi életének eseményeihez, csodatetteihez és a tékozló fiúról szóló példabeszéd játékos feldolgozására is sor került. A harmadik napon az atya és a fiú szeretet kapcsolatának teljességéről és a Szentlélekről beszélgettek, majd egy rögtönzött bibliodrámás foglalkozás keretében jobban megérthették a Szentlélek személyének fontosságát. A táborban a hitéleti foglalkozások, imádságok és dicsőítő énekek tanulása mellett kézműves foglalkozáson, csapatjátékokon és sportversenyeken is részt vehettek a gyermekek. A vízibombázás és a székfoglaló a kisebbek mellett a szülőknek is különösen nagy élményt nyújtott. Hálásak minden támogatónak, aki segítette a tábor létrejöttét, a helyi faluháznak és a munkatársainak a segítőkészségét, valamint, hogy befogadták a Szent Háromság tábort erre a három napra. A katolikus Caritas Balaton Akaliban található központi táborhelyén heti turnusokban váltják egymást a magyarországi egyházmegyéből érkező táborozók, akiket változatos közösségi programok, kézműves foglalkozások és kirándulások várnak. Az adományokból finanszírozott kezdeményezés célja, hogy felejthetetlen élményeket nyújtson azoknak a fiataloknak, akiknek családja önerőből nem tudná biztosítani,

0: Bécsi Egyházmegye 5 településen, akik nem csak új barátokat szereztek, hanem igazi, összetartó közösségé is formálódtak. A programokat a közösség építésében állítottuk össze. Izgalmas vetélkedők, játékos kvízek, csapatkat. A Balatonvize, bár nem volt túl meleg, azért mindenki megmártózott benne. A tábor méltó zárásaként megrendezett Ki mit tud esten a gyermekek bátran megmutathatták tehetségüket, kreativitásukat és humorukat, miközben mindenki lelkesen bíztatta társait. Ahol a résztvevők megismerkedhettek a vár történetével, majd egy látványos lovagi torna részesei lehettek. A tartalmas programok mellett a finom ételek is hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Adta hírül a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas. Voltak, akik egész éjszaka vírasztottak a templomban, mások több száz kilométert utaztak ezért a hétvégéért. Idén is zarándokok sokasságát vonzotta a szegedi Havasboldogasszony búcsú alsóvárosba. A pacsorok megteltek, a gyontatófőkék előtt 2 napon át kígyózott a sor. A perzselő forróság sem tudta eltántorítani a zarándokokat attól, hogy részt vegyenek az alsóvárosi Ferences templom legfontosabb ünnepén a hétvégén. A Havasboldogasszony búcsú ismét megmutatta, hogy a több mint fél évezredes hagyomány, ma is élő közösségformáló ereje Szeged vallási és közösségi életének. A 2 napos búcsú nyitónapján Bálint Sándor születésnapjának évfordulóján a hitvalló néprajztudós életpályája előtt tisztelegtek. A búcsú nyitó szentmiséjét Serfőző Levente plébános püspöki helynök mutatta be Bálint Sándor boldoggá avatásáért. Később az ökumenikus szellemiségét erősítve Szaploncai Miklós görögkatolikus esperes vezetett görögkatolikus liturgiát. Az éjszaka folyamán a Mátyás téren szabadtéri keresztutat tartottak a Ferences világi rend tagjai, majd a kolostor udvarán rendezett szabadtéri szentségimádáson közel 100-an imádkoztak. A szombati napot éjféli gyertyafényes szentmise zárta, melyet Páter Ocsovai Grácián Ferences szerzetes celebrált az elhunytakért, majd a hívek hajnalig virasztottak a templomban. Vasárnap már kora reggeltől érkeztek a hívek az alsóvárosi búcsúba. Keresztalják jöttek Dobaszékről, Szent Mihályról, Gyálarétről, sőt Nyíregyházáról és Aradról is érkeztek zarándokok, akiket Mária köszöntő énekcsokrokkal fogadott a piarista iskola 2 népzenetanára, Fábri Ivánovics Tünde és Fábri Géza. A délelőtti ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálta, amelyet a hagyományos körmenet követett a Mátyás téren. A püspök emlékeztette a résztvevőket arra a folytonosságra, amit a Havas Boldogasszony búcsú képvisel immár 500 éve. A liturgiát követően a látogatóknak lehetőségük nyílt közelebbről is megismerni a helyszínt. Kegyhely történeti bemutató és idegenvezetés indult a templomban, a kolostor falai között, valamint a ferencesek gyógynövénykertjében. A 2 napos búcsú hálaadó szentmisével zárult, ahol Páter Kis Efrém, ferences szerzetes arra bátorította a jelenlévőket, hogy merjenek közelebb lépni Jézushoz. A Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján további részleteket találnak a szegedi városi búcsúról. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. De ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Napi út.
2: Szerda van, évközi 18. hét.

Szeretnék veled lenni, Istenem. Megmutatni magamat, hogyan is vagyok most itt. Szeretném, ha te is megmutatnád magad nekem. Felidézhetem a napom eddigi részét. Mi történt? Mi mozgatott meg? Mi foglalkoztatott? És aztán letehetem ezeket a képeket. Elbúcsúzhatok egy kis időre az érzéseimtől, és teret és időt adhatok annak, aki velem van, figyel rám.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Onnan tovább indulva Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték. Küldd haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az odajött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, s a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette. De bizony, Uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.

kánaáni asszony számára az egészséges, életerős lánya jelentette a tejjel mézzel folyó Kánaán állapotát. Amikor láthatta, hogy gyermeke mennyire szenved, és ő maga, az édesanyja, illetve a családja sem tud segíteni, kétségbe eshetett. Egy hatalmas erőt tapasztalhatott, ami felett senkinek nem volt hatalma. Talán be is rendezkedett már egy olyan életre, ami ennek az erőnek lett alárendelve. Elfogadva a lánya állapotát, ezzel együtt élt. Mégis amikor meghallja, hogy Jézussal találkozhat, a reménye szárnyakat és bátorságot ad neki. Mintha ismerné Jézust. Bízik benne, érvel, vitába száll vele, nem fél tőle. Most rátekintetek egy olyan vágyamra, ami erős, amit régóta hordozok magammal, ami szépet, jót ígér. Milyen érzések vannak bennem? Öröm, szomorúság, elégedettség, kudarc, remény, félelem, biztonság, vagy bizonytalanság? Mi élteti ezt a vágyat? Mi ennek a vágynak a motorja? Ki tud-e bontakozni az életemben? Mi az, ami lelkesedésemet csökkenti, belülről vagy kívülről? És mi az, ami erőt ad, ami visszatérít vágyakozásomhoz?

0: Most meghallgatom újra az evangéliumot.
1: Onnan tovább indulva Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték. Küldd haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az odajött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, s a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette. De bizony, Uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány.

Isten elé vihetem a vágyamat, kérésemet, bízhatok benne, akár vitatkozhatok is vele. Elképzelhettem a szerető és gondoskodó atyát, aki látja az igényeimet, szükségleteimet. Közelinek vagy távolinak tapasztalom. Hálát adhatok azért, hogy vagy közel, vagy távol érzem. De legalább egyképpen látom mindkettőnket. Hálát adhatok az erőt adó vágyaimért, és kérhetek bölcsességet és türelmet, hogy megláthassam, mikor van ideje a cselekvésnek, vagy éppen a hallgatásnak.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Papszentelést ünnepeltek Hajdú Dorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdú Dorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Imádkérnek szépen lányaimért, keresztfiam szeretteiért, magamért, betegségemhez türelmet, erőt, orvosaimért is kérnék imád, kezelőimért. Minden lehetetlen helyzetek megoldásáért, kedves elhunyt szeretteimért és azokért, akik nincs és senki nem imádkozik, egyházi méltóságokért, Leó pápánkért, és kérnék még imád kispapjainkért, majd augusztusban minél többen jelentkezzenek, mert nagyon nagy szükség van sikeres vizsgájukért. az ágyhoz kötött betegekért, az egészségügyben dolgozókért, a műtétekért, hogy minden rendben legyen, a háborúknak legyen vége, megtérésekért, és Ibolyámért és minden szent kamély családtagért is kérnék imád, és Ibolyám egészségéért és technikus úrért, és minden Mária Rádió munkatársakért, és támogatóért tovább működjön, és tisztelet köszönet a munkájukért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom, és minden hallottunk emlékére, és a gyermekeim, unokáim és a ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedélytől, mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam testű és lelki felgyógyulja a négy gyermek mellett, tudjanak engem is ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért senki nem imádkozik sose. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért kérek imád. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus, kérek imád a meghaltamért, a rokonokért, és minden hozzánk tartozókért. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért. Kérek imád a drága jó Istentől, hogy ne legyünk betegek, hanem tudjuk vinni a Mária Rádiót, és be tudjuk fizetni azt a kis pénzt, ami rászorul sajnos a Mária Rádió. Gyermekeim, unokáim, és az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásokért, munkájukért, és minden ilyen dolgokért. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak gondozni, ápolni, és nekem vigasztadni. És a lányomékért, hogy a gyerekek mellett tudjanak ápolni, és vigyázni rám, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, és úton lévőkért, és a minden jót, dicsértessék a jó Jézus Krisztus, most és mindörökké, ámen.
5: Drága Jézusom, Szűzanyám és Szent Cita, hálát adok minden kapott kegyelemért, segítségért.

0: Továbbra is kérem imáitokat és kéréseim meghallgatását. Köszönöm.
1: Imád kérek az USA-ban, Westbury-ben élő édesanyáért. Köszönöm szépen.
2: Imád kérnék szépen Csilla és Zoltán gyógyulásáért, továbbá Bertalan atya gyógyulásáért és a híveiért. Köszönöm.
3: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és betegségem gyógyulását. Most is kérem drága szűzanyámat a mostani betegségemre. További közös imát kérek papi hivatásokért, szerzetesekért, élő és elhunyt családtagjaimért és a Mária Rádió minden munkatársáért, adakozóiért. Különösen kérem most az imát lányom 55. születésnapjára és Krisztina névnapra. Adjon a jó Isten családjának erőt, egészséget, sok kegyelmet, és néki is most betegségében gyógyulást. Ezt kívánja édesanyja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Azzal a kérdésre fognak önökhöz, hogy apám gyógyulásáért imádkozzanak. Köszönöm szépen a segítséget.
5: Imád szeretnénk kérni Márkáért, Csabáért, Balázsért és elhunyt Erikéért. Hálát adunk a sok betelefonáló imádságáért. Amen.
6: Szeretnék a férjemnek imád kérni holnapi szemműtétje, sikeres szemműtétjéért és András atyáért, Kerepesi András atyáért, aki 25 éve szolgál nálunk, szolgálja a híveit. Nagyon szépen köszönöm, hogy csertessék a Jézus Krisztus.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért és minden háborútól szenvedély emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Én köszönetet szeretnék mondani, hogy a gyermekeimnek segített a jó Isten az anyagi helyzetben, és egy kérés kérnék önmagam számára, hogy találjak egy gondozottat, hogy tudjam a munkámat végezni. Nagyon szépen köszönöm.
9: Imád szeretnénk kérni. Mennyei atyánk, hálát adunk végtelen jóságos szeretetedért, mert sosem hagytad el hazánkat, ha valakit valamit nem is adtál meg kérésünkre, adtál jobbat, tiszta szívet. Tiszta szívünk meg is fogyatkozott, ezért mégis várjuk végtelen szeretetettől, hogy kihűlhessed földjeinkre, a te teremtett világodra. Várakozásunkért is hálát adunk neked. Köszönöm, hogy meghallgatott kérésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én imád szeretnék kérni drága jó fiam, kerekesszékes fiamért, aranyos Tomikámért, magamért, a beteg idős édesanyjáért. Kérjük a drága Úr Jézusunkat, a drága szüzinyánkat, égi édesanyjánkat, segítsenek meg bennünket, amit tart ez a könyörtelen, ez a borzasztó nagy hőség, hogy vigyázzanak ránk, és kérnék szépen esőt, hogy enyhüljön a hideg meg, vagyis a meleg, enyhüljön ez a borzasztó hőség, így akartam mondani, és kérnék szépen még imád önökért is a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
11: A 061 354 17 0605-os telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le a világra egész hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozott hozzám az emberiséget.
2: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre most, és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Részlet Faustina nővér naplójából. Ó, keresztre feszített Jézus, könyörgök, add nekem kegyelmet, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem Atyám legszentebb akaratát. Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árasz erőt lelkembe, hogy ajkaim készségesen ismételhessék. Uram, legyen meg a te akaratod. Ó, világ megváltója! Ó, az emberi megváltás szerelmese, ki megfeledkezel magadról iszonyú szenvedéseid közepette, s csak a lelket megmentésére gondolsz. Legirgalmasabb Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy teljesen elfeledkezzem önmagamról, és kizárólag a lelkeknek éljek, és így segítsek neked a megváltás művében, Atyád legszentebb akarata szerint.
1: Nem ti választottalak engem, mondja az Úr, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen.
4: Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
2: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
2: Szent Ráfael arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
2: Magyarország védangyala,
4: könyörögj érettünk.
2: Magyar boldogok és szentek,
4: könyörögjetek érettünk. Ismerem irgalmad egész hatalmát, írja Frau Szent Faustina nővér. Bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
2: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnyában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a buklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszony.

0: magam, Mária.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

0: ismerj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária,
0: és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária,

0: gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozták. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba válik Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Amen.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld, Mária Bódala teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valami, útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Azt az Úrszűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s villamenj a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: áruháján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Orzsak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden.

0: Hírpercek.
1: Augusztusi Mária köszöntőt tartottak a csíksomlyói kegytemplomban szombaton. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Ferences ifjúsági találkozó kezdődött Assisiben augusztus 3-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mőnöknek és Kaszeregina olvas fel. A Mária köszöntő az angyalos boldogasszony ünnepének előestéjéhez kapcsolódott a csíksomlyói kegytemplomban. A Porciunkula Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikában található kis kápolna, melyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít, írta a romkat.ro. Az ima alkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, melyről Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett. Az ünnep a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma. Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok mondták, szentmise után pedig a dicsőséges rózsafüzért vezették, majd a gyertyás körmenetben a kegyszobor másolatát vitték. A következő Mária köszöntő szeptember 5-én lesz. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temető kápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisiben a Szent Ferenc alapította szerzetesrend 4 napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetesrend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon csatlakozik és misét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában. A bazilika épületében található az apró méretű Porciunkula, amely Szent Ferenc szerzetesrendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. században építették a kis kápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Horváth Csaba Csongor vagyok, keresztény, konzervatív férfi, és most már 2 hónapja férj is. Szeretnék beszélni arról, hogy az én életemben hogyan jelenik meg a hit, és hogyan van jelen Krisztus, de valójában mindenféle izgalmak nélkül, annak teljes természetességében. Kicsit beszámolni arról, hogy az én életutam hogyan alakul, és hogyan van benne jelen a Szentlélek. Én Budapesten születtem, egy alapvetően teljesen keresztény családba első gyermekként. Hát szokás mondani ezt a bölcső kereszténységet, és ezt én meg is tapasztaltam, tehát 4 kéz lábasként már a templomba, és olykor a szentélybe besétálva jelen voltam. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy a mindennapnak a része az imádság, a közös imádság, először csak szüleimmel, aztán később, mikor megszületett a húgom, aki 2 évvel fiatalabb nálam, már vele együtt. Úgyhogy így visszaemlékezve a gyerekkoromra, azt látom magam előtt, hogy gyertyát gyújtunk, és akkor a gyertya körül imádkozunk. De itt látom, hogy hogyan imádkozik az édesanyám, édesapám, és akkor eleinte még a számba adnak különböző szavakat, hogy én hogyan imádkozzak, és aztán idővel meg lehetőséget arra, hogy elmondjam az én saját imáimat, kéréseimet, bánataimat az Úrnak. Úgyhogy nagyon áldásos időszakként tudok visszatekinteni a gyermekkoromra, ami táptalaja is tudott lenni annak, hogy egy keresztény ember kinőjön belőle. És hogyha így belegondolok még a gyerekkoromba, akkor eszembe jut, hogy egyházi iskolába jártam. Annak volt egy megtartó ereje, sőt végig a közoktatás során végig egyházi intézményekbe jártam. Természetesen itt egy picit megláttam ezeknek az árnyoldalait is, hogy néha a legzűrösebb gyermekek azok, akik az egyházi iskolákban vannak. És a 10 éves időszakomban magamban nézve belátom, hogy én is elég zűrös voltam. De ami viszont soha nem változott, tehát bármilyen csibészségeket, vagy akár egészen durvább dolgokat is csináltam, mindig úgy feküdtem le, hogy Istenhez fordultam. És olykor abszolút láttam, hogy teljesen rossz dolgokat csinálok, de az a fajta kapcsolat, mi az Úristen is köztem volt, az sosem szakadt meg. Tehát a leghosszabb szentgyónásmentes időszakjaim azok rendszerint a nyáron voltak, mert folyamatos tábor, bulizás, stb. De amúgy egy folyamatos kapcsolatban tudtam maradni. Lehet, hogy egy bizonyos szemszögből, hogyha néztek volna engem, akkor ez sok mindenkit meglep, mert 15-6-7 évesen kicsit olyan kicsapongóbb voltam, de másrésztről ekkor is jelen voltam közösségbe, ahol meg egy másik arcomat látták, ott voltam a szentmiséken, sőt, elsős koromtól kezdve minisztráltam. És egy olyan 16-18 éves koromig egészen intenzíven, tehát minden szentmisén ott voltam, szolgáltam oltár körül, és ez nekem alapvetően mindig sokat adott, hogy ott lehetek, és egy picit megtapasztalhatom közelebbről, mint mások, hogy ott abból a kenyérből és borból Krisztus valóságos teste és vére lesz. És ennek a misztériuma azért a mai napig is, de mindig elbűvölt. És itt egy picit behoznám, aki mostanában, mint szent, így motivál engem különösen az oltári szentség tiszteletében, a fiataloknak a szentje Carlo Acutis, aki úgy fogalmazott, hogy ő maga azért szeret az első sorba ülni a szentmisén, mert ott egy picit nehéz határokat húzni, hogy a hit mikortól változik át. Én arra emlékszem, hogy 14-16 évesen én még azt mondtam, hogy nem szeretnék bérmálkozni, mert még nem vagyok kellően felnőtt, és még nem tudom ezt a felelősséget úgy viselni, hogy én az egyháznak egy felnőtt tagja legyek. Úgyhogy amolyan halasztást kértem az Úristentől is, meg a szüleimnek is így mondtam, és ezzel nem volt semmi probléma, tehát nem érezték azt, hogy én egy picit is hátat akarnék fordítani a hitünknek és az egyháznak, hanem megkaptam azt a lehetőséget, hogy jó, hát akkor, amikor úgy érzem. És aztán én Szombathelyre kerültem egyetemre, és ott megint csak nagyon jó szülői hatásra, de a második János Pál katolikus szakkollégiumba kerültem, és ott az igazgató Norbert atya volt a lelkivezetőm is az ott töltött idő alatt, és ő volt, aki felkészített engem egy ilyen egyéni gyors talpaló keretében a bérmálkozásnak a szentségére, és tudjuk jól, hogy mi a jelentősége a bérmálkozásnak, kicsit sablonos, de talán ez volt az első olyan felnőtt döntésem a hitemből fakadóan, amit már magam hoztam meg, és innentől tudom eredeztetni azt, hogy én felnőtt hívő is vagyok. De hogy a közösségek azok mindig meghatározó szerepet töltöttek be az életembe, plébániai közösség, ifjúsági kis csoport, a cserkészetnek a közössége, illetve az egyetem során a szakkollégiumnak a lelkiségi közössége is meghatározó volt számomra. Ezért volt érdekes, miután 3 év szombathelyi tanulás után hazaköltöztem vissza Budapestre, akkor nagyon kerestem, hogy milyen közösségbe tudok én becsatlakozni, és hát megint csak az Úristennek a vezetése és a Szentléleknek a munkálkodása, amit így visszanézve észre tudok venni az életemen. Minek után már több közösségbe elmentem, nem éreztem annyira otthon magamat. A kerületünkben az egyik plébánián, egy esti misén, egyszer csak ott volt egy új atya, kisegítő lelkipásztorként, nyugdíjasként ott ő fog tevékenykedni, és jelezte, hogy szívesen felveszi a kapcsolatot fiatalokkal. Hát én azon nyomban a mise után odaléptem hozzá, és amikor e-mail címet cseréltünk, akkor szembesültem azzal, hogy Tomka Ferenc atya, akit én előtte csak könyvekből ismertem, mint szerző, olvastam az ő műveit, ja, hogy ő az akkor, akivel most felvettem a kapcsolatot, és hát akkor ott szerveztünk egy kis csoportot, akik a vasárnapi misék után összejártunk, és az ő hatására kezdtem el én a Pokolár közösségbe bekapcsolódni. A közösségben egyből megtetszett nekem az, hogy minden olyan valóságos, olyan életszerű. Tehát nem egy kirakat, nem is akar másnak tűnni, mint hogy élő, valóságos emberek közösséget alkotnak. És aztán magának a közösségnek meg az elhivatottsága az, hogy az evangéliumnak a megélése és a tettekre váltása, ez nagyon megmozgatott engem. És sokat olvastam

különböző fokoláros szerzeteseknek a műveit, amiben arról írtak, hogy nekik ezt hogyan sikerült megvalósítani az életükben, illetve azt a feladatát és hivatását, ami a mozgalomnak a zászlajára van tűzve, hogy az egységet építsék, és ezért az egység lelkiségeként is sokszor meg van említve a fokolár közössége. Ez is egy teljesen új szemléletet hozott az életemben, mert ez egy dolog, hogy jó, nem ölöm meg a másikat, meg nem lopom meg, de hogy tényleg egységet tudjak vele alkotni, és azt a szeretetet továbbítani felé, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Számomra ez hozott egy teljesen új nézőpontot, és a hitemben ez egy nagy fejlődési pont is volt, hogy igen, én tudjak akkora szeretettel lenni a másik ember felé, hogy akár az életemet is tudjam érte adni. És ez egy radikális szeretet, de valahol erre vagyunk meghívva, és a fokoláron belül is a kis közösségeink és csoportjaink ezen hivatás mentén alakultak, és így fordultunk egymáshoz, hogy megosztunk mindent, egy ilyen lelki vagyon közösségbe kerülünk, és hogy tényleg úgy viszonyulunk egymáshoz, hogy akár az életünket is tudnánk adni a másikért. Ez egy nagyon felszabadító dolog, hogyha ilyen szintű szövetségbe kerül az ember másik társaival, pusztán azért, mert teret ad annak, hogy a bennem lévő Krisztus tudja szeretni a benne lévő Krisztust. Egyik ilyen kedvenc és meghatározó igén volt, amit egy alkalommal hozott Tomka Feri atya, amit én de szeretnék hozni, és amit a szívembe írt atya, hogy amit a legkisebbel tesztek, azt értem teszitek. Ez az ige volt, ami ugye először igazán magával ragadott engem, és akkoriban kevesebbszer jártam be Budapestre, inkább a 16. kerületben, ugye ott éltem a mindennapokat, kevésszer jártam be a belvárosba, de heti egy-két alkalom mindig volt. És ekkor tájt kaptam azokat a kegyelmi ajándékokat, hogy mindig találkoztam valakivel, aki nem tudott fölmenni a lépcsőn, vagy elejtette a táskáját, tehát a legapróbb, teljesen egyszerű dolgok, és megszólítva éreztem magamat, hogy lépjek oda, segítsek, és lássam benne Krisztust, és én legyek az, aki őt befogadja ilyen formán. Úgyhogy ez a mai napig nem azt mondom, hogy minden nap vagy minden héten, de rendszeresen megkapom ennek az ajándékát, hogy észreveszem, és erőt is kapok ahhoz, hogy tudjak segíteni. Fel tudok idézni egy egészen konkrét esetet, amikor egy közösségi találkozóra mentem be a belvárosba. Izgatottan, meg hát egy nagyon hideg téli délután este volt, és úgy vártam az együttlétet, ott a barátokkal a közös elmélkedést, esetleg még gondoltam, hogy lehet még forradborozunk is egyet, és ahogy leszálltam a buszról, azt láttam, hogy ott fekszik egy vehetően hajléktalan, vérbe fagyva, lefejelhette a lépcsőt, és már ott van valaki, aki ilyen újraélesztésszerűen próbál valamit csinálni. Hát én egyből levettem a szép új kabátomat, ráterítettem, és a mentőssel már én beszéltem, de szerencsére nem kellett újraéleszteni, hanem akkor már magához tért. De hát még a mentősök odaértek, elég sok idő volt, akkor még be kellett számoljak arról, hogy mi történt. Szóval a közösségi alkalomnak a lényegi részéről teljesen lemaradtam, de amikor beléptem és megosztottam ezt az élményt, akkor azt éreztem, hogy ez talán még értékesebb volt, hogy én ott jelen tudtam lenni, mint az, hogy az én igényeimet kielégítsem azzal, hogy közösen elmélkedünk. A kegyelem az alakítja az életünket, és jelen van a mindennapokban, és nem mindig annyira látványos módon. Úgyhogy, ahogy az elején említettem, nem annyira izgalmas és nagyon nagy íveket leíró az, ahogy az én életemben bontakozik ki a Szentlélek jelenléte, hanem inkább az apróságokban, inkább tényleg a mindennapokban, és így fokozatosan épülve. Ugye az egész életemre nézve érdekesnek tartom azt, hogy én a motivációban, tehát emberileg leegyszerűsítve motivációnak nevezzük, sokszor azt, ami egy belső késztetés, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez a Szentlélek. Tehát, hogy amikor valamiben érzem azt, hogy ezt most csinálnom kell, és érzem azt, hogy oda kell tegyem magamat, az mindig a Szentléleknek a munkálkodása. És ennek köszönhetően azt gondolom, tényleg sikeresek voltak a tanulmányaim, mert megéreztem a motivációt, és oda tettem magam. Tehát, hogy
az ember tényleg oda teszi a saját részét, akkor a kegyelem az tovább tud gyümölcsözni. És természetesen az, hogy oda tegyük magunkat, ez egy másik lelki gyakorlatos élmény jut eszembe, talán szintén Tomka Feri atyával volt, ahol a különböző állapotbeli kötelességeinkről volt egy nagyon mély és viszonylag hosszú elmélkedés több napon keresztül, hogy mikor milyen kötelességeink vannak. És hát én akkor már voltam olyan 22 éves, bennem volt az, hogy nyilván szeretnék megházasodni, családot, de bennem volt az a gondolat is, hogy jó keresztényként nem mondhatok nemet arra sem, hogy esetlegesen papi szerzetesi hivatás. És akkor így ezen gondolkoztam sokat, hogy jó, de akkor hogyan vegyem észre azt, hogy mi az a jel, mi az a hívás, ami alapján biztos lehetek abban, hogy az egyik vagy a másik irány, ugyanis alapvetően egymást kizáróak. És hosszú évek, hogy ezt megimádkozza az ember, és mindig benne van a szívébe, itt kapcsolok vissza az állapotbeli kötelességekre, ugyanis hogyha már tudom, hogy melyik az irány, akkor ahhoz kapcsolódóan igenis feladataim vannak. Tehát, hogyha én megbizonyosodtam arról, vagy úgy gondolom, hogy az az irányom, hogy megházasodjak, és hogyha a Jóisten megadja, családapa legyek, akkor nekem feladatom van abban, a mindennapokban, hogy felkészüljek arra, hogy akár bármikor megismerhetem a jövendőbeli feleségemet. És aztán megint évek teltek el, és már ez 3 éve lesz, hogy volt egy szilveszter, ahova több meghívásom volt. Egy helyre már el is ígérkeztem, de eszembe jutott, hogy ott vannak azok az állapotbeli kötelességek, úgyhogy 2 bulit is lemondtam, ahol alapvetően srácokkal, régi ismerősökkel jöttünk volna össze, hogy inkább elmenjek egy olyan partira, ahol lehetőségem van még inkább arra, hogy megismerjem a leendő feleségem. És ezt még édesapámnak el is mondtam aznap este, így indultam el. Aztán természetesen nem ez volt a motivációm a buli során, de ez volt az a szilveszter, ahol a feleségemet megismertem. Hát ez bennem volt, hogy örülnék, és jó volna, hogyha egy hasonló gondolkodású társat találnék. Egy lelki gyakorlat alkalmával egyik jó barátom azt mondta, hogy hát te biztos majd kapsz egy feleséget, akit neked kell megtéríteni. Ezt így visszagondolva inkább akkor bóknak akarom venni, mert lehet, hogy arra gondolt, hogy viszonylag már erős voltam a hitemben, és céltudatosabban, hogy én hogyan is szeretnék élni. És lehet, hogy azért mondta ezt, mert azt gondolta, hogy én akkor meg is tudom téríteni, de akkor nekem ez nagyon rosszul esett. És imádkoztam is azért, hogy olyan társat találjak, akivel tényleg egyet tudunk érteni, és közösen tudjuk megélni a hitünket is, és aztán ezt az ajándékot meg is kaptam. Úgyhogy a vitáink, mert hát minden kapcsolatban vannak viták, azok sosem arról szólnak, hogy mégis miben higgyünk, meg hogy hogyan éljük az életünket, mert ezek teljesen stabil alapkövek, és alapvető értékek, amelyeket evidenciaként tudunk a mindennapokban megélni. Azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor picit bűnösebbnek éreztem magam, vagy bennem volt ez a méltatlanság érzet, akkor rendszerint a szűzanyán keresztül tudtam az Úrhoz fordulni imáimban. Egy olyan magához ölelő édesanyaként, aki nem nézi azt, hogy mit tettem, meg hogyan, és segít egy picit az Úristenhez, holott abszolút tudom és tapasztalom, érzem, hogy az Úristen a bűneimmel, hibáimmal együtt ölel magához, de az utat én nagyon sokszor a szűzanyán keresztül találtam meg. A Krisztussal való kapcsolatom természetesen az oltári szentségen keresztül jelen van, és fontos, meghatározó. Az életszakaszaimban eltérő hangsúllyal a Szent Jónás szentsége az például nagyon, nagyon meghatározó volt számomra mindig, és mostanában talán így 30 évesen mondhatom azt, hogy átveszi a szerepet az oltári szentség, és hogy az az elsődleges forrásunk, és a Szent Jónás inkább egyfajta lehetőség, hogy letegyük azokat a bűneinket, amelyek meggátolnak minket attól, hogy magunkba tudjuk fogadni Krisztust és az ő szeretetét. Az imáimban a kötött imák mindig jelen vannak. Olykor-olykor meg is tanulok újabbakat.
És most már évek óta a kedvesemmel, volt menyasszonyommal, feleségemmel most már minden este együtt imádkozunk, elmondjuk azt a 3-4 kötött imát, amik között már van olyan, amit együtt tanultunk meg. Ez egy vázat ad az imának, hogy ne folyjunk el benne. De az imáimban nekem mindig meghatározó szerepet töltött be az a fajta szemlélődő, kontemplatív imádság, ami mondjuk egy természetjárás, vagy éppen egy horgászat közben is megtapasztalható. Emlegettem is régebben, hogy hát elmegyek egy egyszemélyes lelki gyakorlatra, az gyakran azt jelentette, hogy én kimegyek egy napot horgászni. Úgyhogy a természet szépségében szeretem szemlélni Istent és az ő csodáit. A szentségimádások tekintetében vannak jó meghatározó élményeim. Volt olyan, hogy úgy térdeltem végig 2,5 órát, hogy a következő héten el kellett menjek orvoshoz, mert úgy bedurrant a térdem, észre se vettem, mert annyira átadtam magamat. De nekem sokkal inkább a személyes jelenlét és a csend olykor az, amiben jobban jelen tudok lenni, és jobban meg tudom találni az isteni jelenlétet, meg hát természetesen, mint ahogy említettem, a természetben. És az emberi kapcsolatokban én nagyon szeretem azt is, hogy sokan együtt vagyunk, és közösen elmélkedünk, gondolkodunk, és a misztériumokról is beszélünk. Ilyenkor mindig megtapasztalom, hogy Krisztus ott van velünk, és a Szent Háromság meg egy picit munkálkodik, és betekintést nyerhetünk így bizonyos titkokba. Ez valószínűleg a személyiségemből is fakad, hogy én nagyon szeretem ezt társasági szinten megélni. Sokkal inkább talán, mint mondjuk azt, hogy együtt énekeljünk, inkább beszélgessünk együtt Krisztusról és az ő csodálatos jelenlétéről. Egy bő évvel ezelőtt végeztem az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémián, mint keresztény közéleti mediátor, és szoktam mondani, hogy van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok, ugyanis így kezdődik a diplomában, hogy keresztény, és utána közéleti mediátor. Nyilvánvalóan nem ez lesz az a papír, amit mutogatva majd a örök üdvösségre kerülök, de nagyon meghatározó élmény volt számomra az a 10 hónap, amit az akadémián tölthettem, és gazdagodtam tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is, és én azóta is az akadémia, illetve az akadémiát működtető egyesület munkatársa vagyok. Úgyhogy szeretném egy picit a hírét is vinni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának. Ez a fajta keresztény konzervatív szellemi műhely, amelyet megvalósítunk, egy platformot is ad, ahol az emberek a hasonlóan gondolkodó, tehát keresztény értékrendű, konzervatív értékeket előtérbe helyező fiatalok és kevésbé fiatalok együtt gondolkozhatnak és együtt élhetik meg a hitüket. Ez egyfajta védőfaktorként lévő közösség a viharos időkben. Szent Mihály arkangyal úgy jut eszembe, hogy az életemet meghatározó, nem csak azért, mert minden este elimádkozzuk az imáját, hanem azért is, mert a Rákos Szent Mihályi plébániához kötődök, úgyhogy mindenképp a gonosz elleni küzdelem megtestesítőjeként egy olyan alak, akinek a páncélja mögébe tudok bújni. Minden napnak megvan a nehézsége. Az, hogy fölkeljünk, hogy elinduljunk, és ezt megcsináljuk az életünk minden egyes napján, és a szeretteinkre tudjunk mosolyogni a mindennapokban, és jelen tudjak lenni, tudjam szeretni a rám bízott embereket. Szerintem ez a legnagyobb munkálkodása a Szentléleknek. A kereszténység az abszolút igazodási pont. Tehát a Biblia és Krisztus szavai mindenre kiterjednek. Az élet minden területére. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha bárkinek kérdése van, problémája van, olvassa a Bibliát, és jellemzően az Új Szövetséget, amelyben közvetlenebbül van jelen Krisztusnak a tanítása, és mindenre megkapjuk a választ. Természetesen kell kérni hozzá a Szentlélek segítségét. És a kereszténység ad egy struktúrát arra, hogy hogyan tudjuk, és én személy szerint hogyan tudom az Isten jelenlétét megélni, és a mindennapokban a szeretetet átadni. A kereszténység az egyetlen olyan zsinórmérce, amihez tényleg hozzá lehet igazítani az életünket, és ebben a változékony, nehéz világban ez az, ami számomra biztos pontot ad.
és ez alapján tudom élni az életemet. Számomra biztos

0: Hírperc.
1: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Leó pápa üzenetet küldött a medzsugórei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a favizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya minnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Gárdonyi Géza Fel nagy örömre című verséhez. Közismert, közkedvelt karácsonyi dal. Gondolkodás nélkül szinte automatikusan az egyházi népénekek tárában keressük. Fel is vették az Éneklő Egyház című katolikus népénektárba. Pedig igazi műdal, ha akarom, vers a magyar irodalom legnépszerűbb, legismertebb prózaírójának tollából. Az a legmeghökkentőbb költői csavar benne, hogy nincs benne meghökkentő költői csavar. Egyszerű vonalvezetésű, megzenésítésre tervezett, könnyen befogadható, de mégsem használnám rá a populáris, sem a kommerszjelzőt. Nem csak a szöveget, hanem a zenét is maga Gárdonyi szerezte Devecserben 1882-ben. Gárdonyi édesapjától örökölt zenei fogékonysága közismert, játszott pianinón, orgonán és barátjának Dankó Pistának hegedűjén és cimbalmán is. A Fel nagy örömre születésekor Gárdonyi még csak 19 éves segédtanító volt. A verset, népies műdalt egy 19 éves fiú lelkesedése, kamaszos ámulata hatja át. Gárdonyi Géza, Fel nagy örömre. Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett. Mária karján égi a fény, isteni kisded szűzne kölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd csak örömmel istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugaszik, bársonyos ágya nincs neki itt. Csak ez a szalma, koldusi hely, rámeleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az égi s földi király. Glória zeng Betlehem mezején, éjet előzi mennyei fény. Angyali rendek hirdetik őt, az egyedül szent üdvözítőt. Egyszerű pásztor, arcra borulj, lélekben ébredj és megújulj.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

0: Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájában nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő 45 percben a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban a Keteg Alapítvány műsorát hallhatják, Gazdálkodj Hittel. Köszöntik Önöket a szerkesztők!
2: Baric Laura nővér
1: és Harazin Piroska.
2: A műsorban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos interjúk, tanítások, gondolatok hangzanak el, irányt mutatva egy fenntartható, etikus gazdasági modell megvalósításához.
1: A megvalósuláshoz Önökre is szükség van. Tartsanak velünk mai műsorunkban, és minden hónapban a Mária Rádió hullámhosszán. Adásunkon kívül megtalálnak minket a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban Facebook oldalon, a www.ketek.hu oldalon, vagy írjanak nekünk a ketek.lkg@gmail.com címre.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a mai beszélgető társam Baric Laura nővér, akivel egy régi új képzésről beszélgetünk, és szeretettel ajánljuk majd mindenkinek, aki érdeklődik az emberközpontú gazdaság iránt. Köszöntelek, Laura nővér, és rögtön csapjunk is bele, milyen régi új képzésről fogunk ma beszélgetni.
3: Hát azért mondjuk, hogy régi új, mert a Szapiencián indult a Ketek keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzési program 2010-ben. Ez ment egészen kb. 2022-3-ig. Ez egy szakirányú képzés volt, szakirányú esti levelező képzés, de aztán abban maradt, mert nem jelentkeztek elegem, és most megújítottuk az egész képzésnek a tartalmát, a formáját, az egésznek a címét, és emberközpontú gazdaság néven egy felnőtt képzés keretében újraindul a Szapiencián most 2026 őszétől, szeptemberétől. Azért emberközpontú gazdaság, mert kiszélesítenénk a hallgatóknak a körét, tehát szeretettel várunk minden egyes olyan érdeklődőt, akiket érdekel a gazdaság, a társadalom, a pedagógia. Nagyon szeretnénk egyetemistákat is várni, ugyanis az a nagy lényeg, hogy nem kell diploma a beiratkozáshoz. Tehát míg eddig diplomához kötöttük a tagságot, most nem kell diploma, egyszerűen ha valakit érdekel a gazdasági téma, érdekel ez az emberközpontú megközelítés, akkor jöjjön. És hát szeptembertől indul az egész, és csak egy éves lesz. Sokat érdeklődtünk, hogy az online vagy a személyes forma jobb-e. Hát úgy döntöttünk, mindenki azt mondta, hogy személyesen jobban szeret tanítani, és jobban szeretnek a tanárok személyesen. Hallgatók is jobban szeretnek személyesen részt venni az órákon, de azért, hogyha valaki, hát akár külföldről is, tehát Erdélyből például tudom, hogy vannak érdeklődők, de hogyha felvidékről vagy délvidékről jelentkezik valaki, az se baj, mert online is lehetséges a hallgatás, tehát egy ilyen hibrid oktatási forma lesz ez, hogy egy Teams alkalmazásban be lehet jelentkezni online is az órákra. Két hetente lesznek az órák, csütörtök délutánonként.
1: Igen, bocsánat, hogy közbeszólok, közben majd fogjuk mondani, ugye, hogy hol találnak erről leírva is információt, de hogy ez a óratartás azért nagyon fontos, mert már előre megvannak az időpontok, hogy mikor van képzés, tehát aki ezt bevállalja és beiratkozik, az fogja tudni előre, hogy mikor lesz neki, hát vagy jelenléti, vagy ugye online is csatlakozott órája. Tehát tényleg biztatunk mindenkit, aki szereti így előre megtervezni, hogy meg tudja tervezni, hiszen láthatóak az órák. A képzés felépítéséről, tematikájáról mit lehet tudni?
3: Hát nagyjából követi az a novumot, amit kitaláltunk a Ketednél, hogy három blokkba szerveződik, témakör köré szerveződnek az órán. Lesz egy nagyon erős gazdasági blokk, amiben lesznek pénzügyek, marketing, állampénzügy, akkor vállalkozás szervezés, vezetésszervezés. Tehát olyan tanárok fogják ezt tartani, akik vagy a Corvinuson tanítanak, vagy vállalkozók, vagy kutatók, tehát nagyon szakavatott emberek. Ez lesz a gazdasági blokk, akkor lesz egy társadalomtudományi blokk, amiben lesz politológia, szociológia, egy kis pszichológia is lesz benne, és lesz egy nagyon erős teológia-filozófia blokk, amit azért tettünk bele, hogy miután emberközpontú gazdaságról van szó, és azt valljuk, hogy a gazdaságnak az alapja és a célja az ember, ezért az ember egy nagyon fontos szereplő a gazdaságban, és szeretnénk megismerni ezt az embert, körüljárni, hogy ki is az ember, és ez a mai világban egy nagyon fontos kérdés, ugye a robotoknak a világa most már beköszönt, tehát antropológiai témákat fogunk elővenni, és ez teológia és filozófia tárgy körén belül, és ez a blokk lesz a harmadik blokk tulajdonképpen a képzésben. Ezek úgy lesznek elterítve, hogy kezdődik a gazdasági témákkal, aztán jönnek a társadalomtudományi témák, és a végül pedig a teológia-filozófia blokk. A teológiát itt a Szapiencia teológia tanárai fogják tanítani, a filozófiát is egy itteni Lúcia nővér szerzetes filozófus. Úgyhogy hát ezt kínálnánk fel, és a végén egy portfóliót kérünk majd írni, amit tulajdonképpen egy visszajelzés az egész évre, és annak az értékelése, tehát egy nagyon könnyen megírható. És akkor ez lenne a végzés, és akkor a végén kapnak a hallgatók egy tanúsítványt, hogy elvégezték ezt a felnőtt képzést, aminek a birtokában, iskolában lehet majd oktatni. Én azt gondolom, hogy egy etika óra keretén belül, vagy egy történelem, vagy egy földrajz óra keretén belül simán ezeket a gazdasági, társadalmi témákat elő lehet venni, és egy 11-12-be, 10-be is akár már oktatni. Én megpróbáltuk már a középiskolában ezt a ketek tanítást, és sikeres volt a Patronában és a Budakeszi gimnáziumban, Prohászka gimnáziumban lettek világnézetünk alapjai, filozófia tanár is, ugye van Prohászkában filozófia óra is. Tehát a tanárok megfontolhatják, hogy ezeket az ismereteket hogyan tudják beépíteni a saját oktatásukba.
1: Igen, ahogy említetted, ugye, tehát olyanokat is várunk, akik már valamilyen végzettséggel rendelkeznek, és vagy csak érdeklődnek, vagy pont munkájuk során, akár egy tanítás során is szeretnék ugye ezeket az ismereteket felhasználni. De nagyon nagy hangsúly van ugye az egyetemistákon, akiknek még nincs a kezükben diploma, vagy akár mondjuk az érettségiző korosztályon, illetve nem tudom, hogy van-e életkori megkötés, de hogy a fiatalokat is várjátok erre a képzésre. Mit üzenné?

0: a fiataloknak, hogy miért jó és miért szánják rá az idejüket, energiájukat egy ilyen képzéssel?
1: Hát ez egy nagyon kedvemre való kérdés, ugyanis tegnap volt egy nagy találkozó, az Economio Francesco, az EOF-nak a fiataljai találkoztak, a Ferencpápa gazdasága fiataljai, és én nagyon sok helyen tanítok fiatalokat, tehát a Pázmányon, a Corvinuson, Egerben, más helyeken, és mind azt látom, hogy a fiatalok ki vannak ábrándulva a jelenlegi gazdasági kurzustól, tehát ahol csak a pénzről, a hatalmas vagyonokról, tulajdonokról, na, csak a profitról van szó, hogy a gazdasági cél legyen a profitnak a maximalizálása. Ezt a fiatalok már nem szeretik, tehát rájöttek arra nézve maguk körül a világot, hogy nagyon sok problémáknak ez a gazdasági szemlélet az oka, és keresnek valami mást. És hát ezért kezdtük el oktatni ezt a keteket sok helyen, ahol lehetőségünk van, és mind ott az a tapasztalatom, hogy vevők a fiatalok ezekre az eszmékre, amiket mi tanítunk. Tehát tetszik nekik, utat látnak benne, lehetőséget látnak benne, inkább így akarnának dolgozni, gondolkodni, mint sem a nagy pénzhajhász és mohó és kapzsi gazdasági szemlélet mentén. És ezért a Corvinuson például 41-en vannak, akik felvették a választható tantárgyunkat, az emberközpontú gazdaságot. Akkor Pázmányon is levelezően 40-valahányan voltak, nappalint 20-an. Tehát, és ezek mind-mind azt tanúsították, hogy sokkal élhetőbb, fenntarthatóbb az a gazdasági szemlélet, amit mi oktatunk, emberbarátabb, emberközpontúbb. És ezért gondoltuk azt, hogy buzdítanánk az egyetemistákat, hogy ezt az egy éves szánják rá, ez nem egy nagy erőfeszítés, két hetenként sütörtök délután bejönni a Szapienciára, és akkor már a jövendő karrierjüket föl tudják építeni, tehát akár vállalkozásba kezdenek, akár elmennek valahova dolgozni, de ebben a szemlélettel. Egy paradigmaváltást szeretnénk mi elérni igazából, mi ketek tanárok, de nem csak ketek tanárok, hanem nemzetközi szinten nagyon sok szervezet és ember és Nobel-díjasok. És hát ebben a paradigmaváltásban segítene az, hogyha az egyetemisták birtokába jutnának ennek a tudásnak, és utána igyekezettel próbálnák megvalósítani az életükben, munkájukban, hiszen ez nem csak a gazdaságra, hanem egy egész életvitelre is szemléletet ad, amit mi itt a Szapiencián tanítunk.
0: Igen, és ez nagyon jó, a következő kérdésemhez is átkötő, hogy egy egész életszemléletre, életvitelre. Ugye beszéltünk már esetleg a tanárokról, akik ugye valamilyen végzettséggel rendelkeznek, és tanításba integrálnák ezt a tudást. Beszéltünk a fiatalokról, akik még egyetemi diploma előtt vannak, hogy nekik is hasznos lehet ugye ez a képzés. És hát akkor most beszéljünk a vállalkozókról, tehát, hogy akik már a gyakorlati szakemberek, őnekik miért javasolnád ezt a fajta, hát idézőjel elméleti kérdés, bár én tudom, hogy ugye sok gyakorlati példa, illetve gyakorlati szakemberrel való beszélgetés hangzik el a képzéseinken is. Miért lehet jó egy vállalkozónak még egy ilyen egyéves képzést elvégezni?
1: Hát most én az érmeállóra hivatkoznék, ahol értékmentén gazdálkodó vállalkozók gyűltek össze és alkotnak egy közösséget. Tehát az ő, és ők ilyen szemléletben vállalkoznak, tehát nekik az is a szlogenjük, hogy az üzlet több, mint profit. Tehát, hogy ők nem a profitnak a minél buzgóbb elérését tűzték ki célul, hanem valami értéket akarnak teremteni. És ahogy én beszélgettem szintén az én fiatal hallgatóimmal, akiket oktatok, hogy ő nekik is az a céljuk az életben, akik vállalkozók akarnak lenni, hogy valami értéket teremtsenek, valami értékes, jó maradandó dolgot teremtsenek, amivel jót tudnak tenni az emberiségnek. Tehát nem a fegyvergyártás, meg nem a pornóipar érdekli őket, hanem mit tudom én, egy kávézó nyitása, vagy egy víztisztítás, vagy egy környezetbarát termelés. És hogyha valami értéket akarok megvalósítani,

0: mozgósítani, akkor nekem szükségem van kapaszkodókra, hogy milyen értékek mentén teremtsem meg ezt a vállalkozást, és hát ehhez ad nagyon jó kapaszkodót ez a képzés. Van is tanárunk az Érmeállóból, a közösségi gazdaságból, az is egy ilyen vállalkozói tömörülés. És ezek mind-mind olyan eszme mellett léteznek, amelyek gyökeresen ellent mondanak a profithajház szemléletnek. A közösségi gazdaság vállalkozói például a profitjuk egy részét a szegények megsegítésére fordítják.
1: Köszönöm szépen! Itt most hirtelen nekem 3 szó jutott eszembe a képzéssel kapcsolatban: ismeret, megerősítés és kapcsolat. És ugye, ha már a kapcsolatnál tartunk, akkor most egy kicsit magamhoz ragadom a szót, és igazából a hallgató közönségünk segítségét is kérném, hogy minél többekhez eljusson a hír azzal kapcsolatban, hogy indul egy ilyen felnőtt képzés a Sapientián. Vannak természetesen fórumok, ahol ugye már hirdetjük ezt a képzést, és a mai riportunknak is a célja, hogy kedvet csináljunk és információt adjunk át erről a felnőtt képzésről. És akkor a kedves hallgatóságnak mondanám, hogy a sapientia.hu honlapon a képzések között egy nagyon szép bőleírást találhatnak a képzésfeltételek, ami igazából valamilyen alap- és középfokú végzettséget jelent, láthatóak. Írásban is láthatjuk mindazt, amiről Laura nővér nekünk beszélt, a képzés célját, illetve a tartalmát tekintve, vagy akár a módot tekintve, azok az időpontok, képzési napok, amik ugye előre meg vannak határozva, hogy mikor lehet személyesen vagy online csatlakozni ehhez a képzéshez. Továbbá ugyanúgy a kimenet is látható, amit Laura nővér is említett, hogy egy portfólió megírása, személyes reflexióval, mindaz, ami ahhoz kell, hogy ezt a tanúsítványt a hallgatók a kezükbe vegyék. Illetve hát a jelentkezéshez kapcsolódóan egy formanyomtatvány kitöltése és beküldése az, ami nagyon fontos és szükséges lenne. A határidő még, amit kiemelnék erről a honlapról, ez 2026. szeptember 5-e, hiszen szeptemberben indulna is a képzés, szeptember 10-e az első olyan oktatási nap, ami itt fel van tüntetve. Azon túl, hogy a Sapientia honlapján ezeket a főbb információkat, jelentkezési linket elérik, információt kaphatnak még az érdeklődők a Facebook oldalakon. A Sapientiának a Facebook oldalán, illetve a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban Facebook oldalon is plakátokat, rövid leírásokat és a szükséges linkeket is feltettük, tehát ezeken a csatornákon is megtalálják az érdeklődők mindazt az információt, ami a képzésről szükséges. Illetve, ha jól tudom, ugye a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanulmányi osztálya is áll rendelkezésre a kérdésekkel kapcsolatban, őket is meg lehet keresni. Nagyon szépen köszönöm, Laura nővér, a válaszaidat, és bízunk benne, hogy egyre többen foglak csatlakozni ehhez a képzéshez. És még egy picit a reklám helye, szintén a mi, illetve a Sapientiának a Facebook oldalára is, aki ellátogat, látni fogja, hogy Laura nővér a szakfelelős, aki nem más, mint az idei évnek az évoktatója, a Nőklapja felmérése, illetve versenye szavazatai alapján. Ezúton gratulálok neked, Laura nővér, és hát bízom benne, hogy a hallgatók érdeklődését az is felkelti, hogy egy rész és oktatóként ismerhetnek meg téged. Gratulálunk ehhez a kitüntetéshez.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, méltatást, a példakép díj nyertese lettem tényleg most a napokban, és nagyon örülök neki, hiszen kb. 20-25 éves oktatói múlt van mögöttem, ahogy igyekszem ezt az egész emberközpontú gazdaságot oktatni, és tudtul adni az embereknek, fiataloknak. Még annyit szeretnék az információkhoz mondani, hogy a tandíja 120 ezer forint, tehát szerintem ez eléggé alacsony és méltányos összeg, tehát 120 ezer forintba kerülne az egész oktatás, és arra kérném a hallgatókat, hogy ahogy meg fölmennek a Facebookra, megnézik a hirdetést, és hogy osszák meg ők is a saját Facebook környezetében, hogy terjedjen a hír, hogy jöjjünk minél többen össze, hiszen akkor egy közösséget tudunk alkotni. Tehát, hogy Piros mondta, hogy ennek az egésznek a célja egy közösségalkotás is, és mi szeretnénk ezt a

0: közösséget létrehozni, tudnánk csatlakoztatni az EOF, az Economio Francesco mozgalomhoz, tudnánk csatlakoztatni az érmei fihez, tehát egyszerűen bővülne a fiataloknak az a köre, akik végre tudnák hajtani azt a paradigmaváltást, amire mindjárt áhítozunk.
1: Köszönjük szépen, és bízunk benne. Ha bármilyen kérdés van, akkor minket is elérjenek, írjanak, hívjanak minket, keressenek a Facebook oldalunkon keresztül, elérnek, illetve a ketek.hu honlapon is láthatóak az elérhetőségeink. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, várjuk Önöket szeretettel.
2: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Ismét Baricz Laura Sarolta nővérrel fogok beszélni, akivel értékeljük az elmúlt fél évünket itt 2026-ban, és fontos eseményekre hívjuk fel a figyelmet, amiken már ugye túléptünk, és bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk ilyen eseményeken részt venni. Mindezt tesszük azzal a szándékkal, hogy a kedves hallgatók lássák, hogy a keteg milyen furgon vesz részt, milyen motivációkat hajt végre, főként most a fiatalok körében, és akinek kedve van hozzá csatlakozni ötletekkel, részvétellel, azok pedig tényleg tudjanak arról, hogy milyen fórumon és hogyan lehet a munkánkat támogatni és a csapatunk részévé válni. Szeretettel köszöntelek, Laura nővér, és arra kérlek, hogy itt a fiatalok irányába történő nyitásunkról beszélj egy kicsit nekünk.
0: Szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. Csak egy apró helyesbítést mondanék, hogy az én nevem Baricz Sarolta Laura, tehát a Sarolta a keresztnevem, amit édesapámtól kaptam, és Laura pedig a nővér nevem, amit itt a rendben a beöltözéskor kaptam. Tehát nem Sarolta nővér vagyok, hanem Laura nővér. Csak ennyit szeretnék mondani. És a fiatalokkal kapcsolatosan pedig hát több esemény is volt, amit szeretnék említeni. Az egyik, hogy tovább folytatódott az EOF-nek a rendezvény. Hát más sorozatnak mondhatnánk, mert már 2-3 esemény is bekövetkezett. A Sapiencián újból találkozott az Economio Francescónak a magyar csapata, és itt hát most nem 40-en voltunk, hanem csak közel 20-an, de egy nagyon-nagyon szép beszélgetős este kerekedett ki. Mindenki elmondta a maga élményeit itt az emberközpontú gazdaságnak a területén, hogy a saját munkájában, a saját életterületében hogyan jelentkeznek ezek az elvek, és hogyan lehetne ennek kapcsán élni és gazdálkodni, és a társadalmat jobbítani. És hát mindenki gyakorlatilag felvállalta azt, hogy érdemes ilyen elvek mentén működni, ami tulajdonképpen azért örvendetes, mert hát ezek a keresztény elvek alapján fogalmazódnak meg ezek az emberközpontú elvek, és hogy ezeket minden ember felé tudjuk hirdetni és jónak titulálni. Úgyhogy tovább folytatódik ez a mozgalom, és hogy tényleg, hogyha csatlakozni akarna valaki a hallgatóság körül, akkor keresse az Economio Francesco, az EOF-nek a szervezőit. A Piroska, majd bemondod a konkrét e-mail címeket, és vagy linkeket, vagy valahogy, hogy ezt majd mondd el, légy szíves, hogy hogyan kapcsolódhatnánk hozzájuk. Tehát ez volt az egyik. A másik pedig, ami nagyon figyelemre méltó esemény volt, ez a közösségi gazdaságnak a találkozója. 35 éves lett a közösségi gazdaság, ugye a Economy of Communion, amit Károly Rubik alapított meg 35 évvel ezelőtt, akkor ugye 2001-ben, vagy számoljunk gyorsan, 1997-ben, 91-ben, és hát 35 éves fennállás születésnapját ünnepelte a közösségi gazdaság, amiben a magyar tagozat úgy vett részt, hogy az egyik tagnál sikerült találkozót szervezni, és bekapcsolódott az argentin közösségi gazdaságnak a vezetője, és vele is tudtunk beszélgetni így online, és ott is gyakorlatilag az összes magyar résztvevő, ami körülbelül egy olyan 20-30 ember volt, szintén beszámolt a saját tevékenységéről, arról, hogy a közösségi gazdaságnak az elvei hogyan mutatkoznak meg a tevékenységükben, hogyan tudnak élni, és hallottunk egy nagyon szép előadást Smohai Ferenctől, aki a Magyar Közösségi Gazdaságnak egyik vezetőségi tagja, és nekem az volt a meglepő, hogy az ő előadása nagyon-nagyon hasonlított az én előadásaimhoz. Tehát amit gyakorlatilag mi ketten a közös, a civil gazdaság és az emberközpontú gazdaság területén hirdetünk és mondunk, az nagyon összekapcsolódik. Ugye néhány szót a közösségi gazdaságról, hogy Kyle Lubick még a 90-es években Brazíliában azt vette észre, hogy a nagy szegénységen nem lehet adományokkal segíteni, tehát egyszeri segítési akciókkal, adományokkal nem lehet segíteni, hanem valami szervezett akció kellene ahhoz, hogy hosszú távon segítsék a szegényeket. És akkor eszébe jutott a gazdaságnak a területe, és az, hogy a vállalkozók tudnának segíteni méghozzá úgy, hogyha a vállalkozási profitjuknak egy részét átutalnák egy brazíliai számlára, és erről a brazíliai számláról a megfelelő szervező emberek juttatnák a szegényeknek, akiket ők ismernek. Tehát létrejött így egy közösségi gazdasági társaság vállalkozókból. Azt nem tudom összesen mennyi, de gyakorlatilag Dél-Amerikából indult ez az egész mozgalom, és az egész világra elterjedt, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor a mai időben közel 1000 vállalkozóról beszélünk, aminek Magyarországon szintén vannak tagjai. Hát kb. 10-20 vállalkozó, ha én jól számolom. És hát ezek a vállalkozók, magyarok is, a profitjuk egy részét oda szánják a világ szegényeinek a segítésére. Tehát ez egy annyira szép emberközpontú egyháztársalmi tanítása alapú gazdasági gondolat, hogy iskola példája annak, amit mi hirdetünk. És hát én interjúztam ezekkel a magyar vállalkozókkal még a 2000-es évek elején, és hát mindegyik gyakorlatilag a gazdálkodási céljának a szegények segítését fogalmazta meg, tehát nem a profit maximalizálást, még csak nem is a közjót, hanem a szegényeknek a segítését. És hát erre szánják az életüket, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép mozgalom, és még ma is él, és hát az argentin vezető ezen a találkozón, ami most történt a múlt hónapban, hát üdvözölte a magyarokat, és üdvözölte az egész mozgalmat. Úgyhogy hát én ezt gondoltam most ide hozni, ezt a közösségi-gazdasági találkozót, és ez is folytatódni fog, és itt Smohai Ferenccel meg is beszéltük, hogy mind a ketten ezeket az elméleti elveket, amikről mi beszélünk, tovább hirdetjük és megismertetjük vállalkozókkal, gazdasági szakemberekkel, hallgatókkal, minden érdeklődővel. Ide csak még a civil gazdaságot hoznám, és Antonio Genovesit, akinek az elmélete, az alapelvei mind a civil gazdaságot, mind a közösségi gazdaságot, mind az emberközpontú gazdaságot megtermékenyítik.
2: Nagyon jó így hallgatni ugye ezeket a különböző elméleteket, és az én fejemben már rögtön ugye ezek a kapcsolódási pontok jönnek fel, és ugye ha már a Ferenc gazdaságát is említettük, akár a Ferenc pápának a Laudato Si kezdeményezést is említhetjük, teremtésvédelem, hiszen ott is feljön a szegények felkarolása, a mindannyiunk, feladatot kaptunk, felelősséget kaptunk, egyrészt a teremtett világ megőrzéséért, másrészt pedig ugye tényleg így a szegények, az elesettek felkarolásáért. És milyen jó, hogy ez ennyi fórumon megjelenik, és ennyi felé, és akár egy vállalkozó konkrétan tényleg ebbe tud tenni, és tud belemenni. Van-e esetleg olyan tapasztalatod, és akkor itt a fiatalokat kötnénk össze ezzel a közösségi gazdaságtannal, illetve a szegényebbek felkarolásáért, felkarolásában, hogy akik most csatlakoznak, vagy részt vesznek az EOF találkozókon, ők ezen a vonalon elindulnak? Tehát, hogy konkrétan mondjuk a szegények vagy az elesettek támogatása irányába vannak-e ilyen példák? Tudsz-e? Beszélgettél-e olyannal, aki ilyen irányban tevékenykedik?
0: Hát én az egész EOF-et meg a fiatalokat valahova oda csatlakoztatnám, hogy nem csak a szegényekről van most itt szó, hanem még sokkal globálisabb megközelítésről, arról, hogy a teremtésvédelem, környezetvédelem mennyire fontos része a gazdasági életnek, az egész szociális berendezkedés mennyire része a gazdasági életnek, a pénzügyek, a HR, tehát a vezetési, szervezési kérdések, menedzsment kérdések, és ennek az egésznek az emberközpontú megközelítése, tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem a pénz és a vagyonnak a felhalmozása a lényege a gazdasági életnek, hanem az ember. És akkor az embert megközelítjük filozófiai, teológiai szempontból, megközelítjük szociológiai, pszichológiai szempontból, tehát körüljárjuk az embert, és ez nagyon tetszik a fiataloknak. Eszembe jut az, hogy amikor volt az EOF találkozó, és még nem is mondtam, hogy előtte az Érme ifi körében szintén tovább folytatódott a találkozó, meg az, hogy mi a Tóth Jóskával előadunk egy pár gondolatot, és ott a fiatalokat a legjobban a jónak a kérdése érdekelte. Tehát az, hogy mi beszélünk közjóról, beszélünk jó emberről, beszélünk jóról, hogy mi is az a jó. És akkor hát erről hosszasan sikerült egyrészt előadást hallgatni, az én előadásomat meghallgatni, másrészt pedig beszélgetni egyáltalán arról, hogy most az a legjobb, ami nekem jó, vagy vannak valami objektív kritériumai a jónak. Úgyhogy tehát nem kifejezetten csak a szegények segítéséről van szó, ami egy jó dolog, hanem ennél jóval tágabb megközelítésről, és amit én látok, hogy a fiatalokat ez nagyon érdekli. Tehát sok korvinuszos hallgató van, akik ebben az EOF körben benne vannak, meg az érmeifi körében benne vannak, és ők ezt a szemléletet akarják elsajátítani, és ebben a szemléletben akarnak gazdálkodni. Vannak köztük már kész vállalkozók is, tehát fiatal lányok, akik cukrász sütemények készítésével foglalkoznak, meg nem tudom, egyéb tevékenységek szintén fölbukkannak a fiatalok körében, vállalkozók körében, és ők valahogy ezeket az eszméket akarják megvalósítani. Tehát nem a legnagyobb pénz kinyeréséért vállalkoznak, hanem valami értéket akarnak megteremteni, valami értékes dolgot akarnak megvalósítani a vállalkozói életükben. És én ebben látom a nagy kitörést gyakorlatilag a mostani főáramú gazdasági megközelítésekből.
2: Nagyon sok minden elhangzott, és nekem ismét egy kérdésem, vagy egy kicsit szűkítettebb megközelítés jutott eszembe, hogy ugye felelősség, kifelé felelősség, értékteremtés. És nagyon sokszor ugye azt veszük, hogy egy vállalat lehet felelős, mondjuk nagyon messze élő szegényekért, de hogy a felelősségi kör ugye belül elkezdődik, vagy elkezdődik a munkavállalóinkkal is. Elém jött egy kép a héten, amiben volt szó egy főnökről, aki mindenki fölött állt, és ugye ott voltak a beosztottak, és volt szó vezetőről, a leaderről, aki meg megfogta a kezüket, és együtt mentek, és együtt haladtak. És én úgy gondolom, és erősíts meg egészíts ki ebben, hogy igazából egy vállalkozásnál ez is egy emberközpontú szemlélet, hogy én akkor most csak a nagy főnök vagyok, vagy ugye a csapat részeként, egy igazi vezetőként viszem a csapatomat. És hát ugye én is beszélgetve ezekkel a fiatalokkal, jó érzés azt látni, hogy ők vezetővé kezdenek válni, ugye, a saját kis bizniszükben, szervezetükben, és hát azok a vállalatok, gondolom, akik a közösségi gazdaságtanról vannak neked tapasztalataid, ott is ugye már ez a fajta felelősségérzet determinálja azt, hogy nem egyfajta, én vagyok a főnök, és mindenki alattam, és akkor ott nem vagyok felelős. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatod?
0: Hát köszönöm a kérdést, föltetted a vakaslabdát, ugyanis azt mondom, hogy ugorjunk ki most az EOF-nek, meg az Érmeifinek a köréből, meg a keresztény fiatalok köréből, és nézzük meg, hogy hogy néz ki a piac a nagyvilágban. És akkor azt tudjuk észrevenni, hogy ezek az elvek már nem csak a keresztény körben divatosak, vagyis hogy találnak igenlésre, hanem most mondanék egy szervezetet, a Bridge Budapestet, amelyik szintén hasonló gondolatok mentén működik úgy, hogy vállalatoknak, tehát nagy vállalatoknak, meg világi vállalatoknak szerveznek tréningeket, előadásokat, találkozókat, és őket próbálják érzékenyíteni ezekre az elvekre. És ők engem meghívnak tréning kezdésre, beszélgetésre, tehát, hogy ezek az elvek összeérnek, tehát az, amit te a vezetőről most elmondtál, az már benne van egy nagyvilági szemléletváltásban is, amire vágynak a mostani normálisan gondolkozó vállalatok is. Ugye mindig mondtam a Bérest példának, de most eszembe jut egy Shiva Force Epic Stories nevezetű podcast mozgalom, ami szintén egy magyarországi nagyvállalatból indult ki, és ők is teljesen hasonló szemléletben vannak a vezetővel kapcsolatban, vagy pedig a Bridge Budapest szintén hasonló vezetői szemléletet közvetít az általa mozgósított nagy szervezeteknek. Tehát, hogy ezek a úgymond emberbarát, emberközpontú gazdasági elvek, ezek igenlésre találnak sokkal szélesebb körben, mint hogy csak a keresztény fiatalok öréről beszélnénk. És nekem ez a legbíztatóbb jel tulajdonképpen arra a paradigmaváltásra, amiről megint csak nem csak én, hanem nagyon sokan beszélnek és vágynak rá. És hát tulajdonképpen ebbe kéne nekünk és a hallgatóknak is buzgolkodni, hogy a magunk köreiben ezt minél szélesebb körben terjesszük, mondjuk el azt, hogy tisztességesen gazdálkodni, emberközpontúan gazdálkodni, emberbarátan gazdálkodni sokkal jobb, mint pénzközpontúan gazdálkodni, és hogyha ez terjed, akkor tényleg egy paradigmaváltás nem csak egy régből kapott idea lenne.
2: Igen, és ugye a mai adásunknak a másik nagy beszélgetése az pont arról szól, hogy ezt lehet idézőjel tanulni, vagyis hát ugye meg lehet ezzel a koncepcióval, meg ezzel a paradigmaváltással ismerkedni, hiszen a KETEG-nek ugye van egy régi új képzése. Erről hosszabban beszélgettünk ugye egy másik interjúban, de azért szerintem még itt is elmondhatjuk a hallgatóságnak, hogy most milyen lehetőség van arra, hogy elméleti síkon, de gyakorlatban is, hiszen gyakorlati szakemberekkel is ismerkedhetnek meg a képzéseinken és ezen a képzésen is, akkor nagyon röviden, hogy mi is ez a régi új képzés, ahol ez kerül középpontba.
0: Hát itt ezen a képzésen a hálózatalkotásra, a kapcsolatteremtésre, az ismerkedésre van nagyon nagy lehetőség, ugyanis a Szapiencián újból indul a KETEG képzés emberközpontú gazdaság néven, és ez egy felnőtt képzés lesz, aminek az az előnye, hogy nem kell semmiféle diplomát bemutatni ahhoz, hogy az ember jelentkezzen a képzésre, tehát egyszerűen elég, hogyha érdekli őt a gazdaságtársam kérdései, politika kérdései, és érdekli őket egy ilyen új szemléletnek a meghallgatása, ami azért mondjuk, hogy régi új, hogy tradicionális alapokon nyugszik, de a mai világban egy új szemléletet ad igazából. És hát egy éven keresztül szeretnénk ezt a szemléletet oktatni különböző szakértő tanárokkal, méghozzá úgy, hogy felnőtt képzés keretében, tehát hetente egy délutánt kötne le a hallgatóktól, de még ez is úgy van könnyítve, hogy online is lehetséges, tehát ez egy ilyen hibrid oktatás lenne, hogy a szapiencia lenne a helyszín, de aki nem tud személyesen megjelenni az oktatáson, az online is csatlakozhat ezekhez az alkalmakhoz. Ez csütörtökönként délután lenne, két hetente, tehát minden második csütörtök délután, tehát ez is egy, nem egy sok alkalom még annak se, aki személyesen eljön. És a végzés se kerül sok erőfeszítésbe, hiszen csak egy portfóliót kell majd írni, egy véleményt arról, hogy mit hallgatott és mit visz magával. Tehát ez lenne, és akkor itt tulajdonképpen a ketengnek a logikájában kerülne a képzés, lenne egy gazdasági tantárcsoport, egy társadalomtudományi tantárcsoport, meg egy teológia-filozófiai tantárcsoport, amit mondom, mind szakértő, nagyon jó tanárok tanítanának. Ez nem, tehát én már megszoktam azt, hogy nem csak a frontális oktatás az, ami gyümölcsöző, hanem interaktív modulok is vannak a képzésben, tehát nagyon sok beszélgetést, véleményalkotást, hát ilyen kommunikációs modulokat alkalmaznánk az oktatásban, anyagokat is adnánk, persze természetesen cikkeket ajánlanánk, könyveket ajánlanánk. Úgyhogy egy komplett képzés az, amit mi szeretnénk felkínálni, és még egyszer mondom, mindenkinek, akit érdekel ez, tehát nem kell diplomát hozni magával.
2: Köszönjük szépen, tehát tényleg ajánljuk mindenkinek, aki a mai beszélgetésben is elhangzott elveket szeretné még mélyebben megismerni, elméleti és gyakorlati oldalról, illetve ténylegesen ugye a portfólión keresztül akár saját maga alkalmazni, megpróbálni és azt megvitatni az oktatókkal. A Szapiencia honlapján elérhető a képzés, illetve ha a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban Facebook oldalt felkeresik, akkor ott is közzétettük a képzés információit, de ha bármilyen kérdésük merül fel, akkor az elérhetőségeinken, a Facebookon látható elérhetőségeinken bátran keressenek meg minket. A másik nagy beszélgetésünkben pedig tényleg bővebb információt is kaphatnak még erről a képzésről. Köszönöm szépen, Laura nővér, hogy itt voltál velünk, és folytatjuk majd a beszélgetéseket. Várjuk a képzésre a jelentkezőket, szeptemberi határidővel lehet szeptember elejéig jelentkezni, és indul is a képzés. Mindenkinek nagyon-nagyon szép nyarat, jó pihenést kívánunk, és töltekezést az őszi időszakra. Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Mária Rádió.
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Muhos Gábor püspök atyával beszélgethetek itt a stúdióban, e havi témánkról, nemzeti örökségünk őrzése, oktatás kultúra. Ez a Mária Rádiónak az augusztusi témája, és a magazinunkban is, és a magazin címlapcikkét ugye püspök atya írta, és ez a cikk egy kicsit híd a rádió címlapcikkei között, meg a témájai között is, mert az előző havi, júliusi havi vezértémánkkal a teremtésvédelemmel indul, mert a teremtésvédelemből vezeti le püspök atya a gondolatait, és azon keresztül eljutunk a Jóisten által kapott kulturális értékeinkhez, és ezek továbbadásához, ami egyúttal valamilyen szinten hivatás is, ami majd a szeptemberi számunk témája lesz, tehát nekem nagyon tetszett ez a cikk, mert tulajdonképpen, mintha püspök atya már utána nézett volna annak is, hogy mi lesz a következő havi témánk, mert így a három havi témánk van egybeötvözve a jelenlegi címlapcikkbe. Szeretettel köszöntöm, püspök atya.
5: Én is szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit is.
4: Így az előző felvezetésemből kijön az, hogy minden mindenel, ami véletlenül van, írja püspök atya ebbe a cikkbe is, hogy egy kicsit összetett a világ bonyolult, nem tudom most pontosan szóhasználatot, de összetett és csodálatos, sok részletből van, de ezek mind csodálatos kis részletek. Mi lehet adnak az oka, hogy nem egy olyan egyszerű világot teremtett nekünk a Jóisten, ahol csak úgy el kell bubickolni, vagy még az se kell, csak úgy tenni, hanem mi az, amitől nekünk egy ilyen szép, izgalmas világot kaptunk.
5: Először is én azt gondolom, és ezért is a teremtésből indítottam annak a cikknek a gondolatait, hogy az egész világ Isten csodálatos fantáziájának

0: belső gazdagságának a tükröződése. Mert Isten elméjéből, ha szabad így mondani, ugye egy ilyen antropomorfizmussal születik a világ, és Istennek kimeríthetetlen a fantázia, és ezért ilyen sokszínű a világ. Ugye a mai kor az hozzá van szokva ahhoz, hogy nagy mennyiségben sorozatban készítünk dolgokat, de amit az ember nagy mennyiségben sorozatban gyárt, azok eléggé egyforma dolgok, színük változik, vagy egy-két részlet. Jóisten viszont nem sorozatban, hanem mindig egyedileg alkotja a dolgokat. Tehát nincs két egyforma fűszál, nincs két egyforma falevél, és semmiből sincs egyforma a kettő a világban. Tehát az Istennek kimeríthetetlen a fantáziája, de ugyanakkor ezzel egyidejűleg, mivel Isten egy, ez a mérhetetlen gazdagság egy nagyon mély harmonikus egységben jelenik meg. Tehát ez nem egy olyan széttagoltság, aminek, hogy mondjam, egymással ellentétes részei lennének. Nyilván beszélhetünk arról is, hogy a bűn az megsebezte ezt a világot, és ebből kifelé vannak olyan problémák, amik a bűnnek a következményei, de eredendően a világ, amit Isten alkotott, az egy csodálatos harmonikus egység a nagyon gazdag sokszínűsége mellett.
1: Nekünk ezt így is kéne megélnünk, de ugye nagyon sokféle kultúra létezik, és nem úgy tekintjük, hogy ez a sokféle kultúra egy változatos és harmonikus egység, hanem harcolunk egymással, így a kultúrák harcolnak egymással, aminek, hát lássuk be, sok értelme nincsen, hogy ezt teszünk, hogy azt hiszük, hogy csak a miénk a jobb, holott a miénk csak úgy, mint ugye az egyik különböző fűszál, egy adott esetben nekünk fontos a saját kultúránkat, mert erre kaptunk hivatást, hogy akkor előre szaladjak a jövő havi témába, de valahogy az, hogy nem tudjuk igazából ezt felfogni és megérteni a mindennapjainkba. Így elméletben tudjuk, vizsgázni kell belőle, akkor esetleg el tudjuk mondani, csak megélni nem tudjuk. Miért olyan nehéz ezt megélni?
0: Hát én azt hiszem, hogy mindennek a gyökere az a bűnbeesés, mert addig, amíg az első emberpár nem esett bűnbe, addig az Édenkertben csodálatos harmóniában éltek egymással, a teremtett világgal, amelyet Isten ajándékozott nekik, és magával Istennel. A bűnbeesés után ez az egység és harmónia, ez mélységesen megsebződik, aminek például az emberek között következménye az, hogy a gyermekeik, Kain megöli a testvérét, Ábel, tehát a gyermekeik között már olyan ellentét alakul ki, ami gyilkosságig jut el, tehát hogy ez a megosztottság, ez onnantól sebzi meg az egész emberiség történelmét, de Jézus éppen azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett, hogy helyreállítsa. De nem úgy helyreállítsa helyre Jézus, hogy mint egy varázsütésszerűen megoldódnak a világ problémái, sokszor úgy titkon vágynánk egy ilyesfajta megoldásra, de nem, az Isten arra jött bennünket, hogy mi magunk küzdjünk meg azért, ő megadja ehhez az összes kegyelmet, az egyházán keresztül, fián keresztül, de mi magunk küzdjünk meg azért, hogy a kísértésekkel szemben, saját sebzettségeink, bűneinkkel szemben előre haladva egyre inkább eljussunk erre az egységre. És a szentek azok a személyek, akik hősies küzdelem révén eljutottak arra a szintre, hogy tudták így tekinteni. Hát elég egy Szent Ferencet megemlíteni, aki valóban tudta így tekinteni a természetet és az embertársait egyaránt.
1: Igen, de nem csak az ismert szentek ilyenek, hanem az ismeretlen szentek is, hiszen nagyon sok olyan ember van, akit ugye nem mehetünk a szentség szintjére, de tudjuk, hogy vagy feltételezhetjük, hogy szent lett, illetve tudjuk, hogy sok olyan ember van, aki úgymond ismeretlen szent, hiszen mindegyünknek az a célja, hogy valamilyen értelemben módon a szentek közé kerüljünk be, ha nem is Szent Ferenc szintjén, vagy a többi nagy szent szintjén, de hogy megvalósítsuk azt, amire Jézus minket hív, és a cikkében is ugye írja, hogy ismert és ismeretlen szentek, ugye, ami nem csak azt jelenti, hogy a mi ismeretünk hiányos, hanem nem mindenkiről tudjuk, aki szent lett, hogy.
0: Így igaz. Papként

0: esetleg közelebbről ismerik őket, mert a szentségük valamilyen módon rejtett, mégpedig úgy rejtett, hogy emberileg első ránézésre megvannak a maguk korlátai, de az életszentség az nem azt jelenti, hogy valakinek semmilyen hibája, korlátja nincsen. Az életszentség azt jelenti, hogy a saját személyes hivatását igyekszik a legjobban betölteni, és az erényekben, a szeretetben, az alázatban, a türelemben és így tovább hősies fokot ér el. Ez jelenti azt, hogy valaki szent.
1: Milyen szerepe van ebben a szentévállásban a kultúrának? Az oktatás mit tud ebbe segíteni az egyénnek, az embernek, vagy akár a közösségnek, illetve milyen szerepe lehet ebbe a kultúrának, hogy segítse az embert szentté válni?
0: Amikor megszületünk, akkor egy valamilyen kulturális környezetben, egy családba születünk bele, szerencsésebb helyzetben, szerencsétlenebb helyzetben, ezek közül valami vagy akár sok is hiányzik valakinek, de valahova beleszületünk egy helyzetbe, és az ember alapvetően, az egy nagy titok, hogy mit öröklünk, mi az, ami genetikailag, vagy lelkileg, vagy ezt azért még nem látjuk át teljesen, de biztos, hogy öröklünk is sokféle adottságot, készséget, illetve hát nagyon sok mindent utánzással tanulunk, tehát a kisgyermek a szülei gesztusait, kifejezésmódjait, szókincsét utánozza. Tehát nagyon meghatározó az, hogy mennyire tudatosan éljük meg a saját értékeinket, tehát például csak a nyelvet, mennyire tudatosan használom én a magyar nyelvet, mennyire törekszem arra, hogy helyesen beszéljek, mert egy szülő esetében, vagy egy tanár esetében a gyermek tőle fog tanulni, de ez még egy papra is az, hogy a szentbeszédben milyen kifejezéseket használ, mert hogy mondjak egy példát, egy ismerős mesélte, hogy a kisgyermekkel ott játszadozott a misén vasárnap, úgy tűnt, mintha nem is lenne jelen, majd néhány nappal később az estímában előhozott egy olyan mondatot, ami a vasárnapi prédikációban hangzott el. Tehát, hogy a gyermek ott volt, és hat rá, csak nem biztos, hogy ez rögtön kézzel fogható. Tehát ez is a kultúra része. Illetve az, hogy tudatosan akár a viselkedésmódunk, hogy mennyire vagyunk egymással udvariasak, vagy olyan viselkedésformákat őrzünk, ami a magyar, vagy a általában véve akár az európai, vagy a keresztény kultúrának a része, vagy ezek úgy idővel kivesznek belőlünk. És hát sajnos a mai világ ellentétes irányban hat, mert nagyon le vagyunk terhelve, nagy a rohanás, és pont azok a finomságok vesznek el, vagy feszültek leszünk, túlterheltek, idegesek, és akkor már nem azokban a formákban éljük meg a kapcsolatot egymással, meg a viselkedésünk már nem marad meg az egészséges keretek között, hanem feszültségből, egyébből fakadóan, pont, hogy nem jó mintát adunk tovább, vagyis mi magunk is hozzájárulunk a kultúra erodálódásához.
1: Kultúráról beszélünk, és egy picit oktatásról is, és érdekes módon nem hangzott el még olyan dolog, hogy irodalom és egy irodalom nagy, hogy koncert, nem hangzott el festészet, stb. Tehát hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kultúra az mindig csak az úgynevezett, nagyon rossz jelző ez, de így van eltelt, hogy magas kultúra, tehát a elit kultúra, kiemelt kultúra, pedig a kultúra az valahol a mindennapjainknak a megélése és annak a része, amikről Püspök atya itt végig beszélt, és ugye nem is hoztuk szóba, Püspök atya nem is hozta szóba, ami szintén a kultúra része, csak nem szabad azt hinni, hogy az a kultúra, és a hétköznapjainknak semmi köze hozzá.
0: Nem, a kultúra az ennél sokkal összetettebb valóság, bár kétségtelen, hogy ezek a kultúrának ezek a kiemelkedő alkotásai, amelyet művészek, tehát bizonyos értelemben az átlagnál érzékenyebb és külön adottsággal rendelkező művészek fogalmaznak, meg hoznak létre, visznek színpadra, stb. Tehát nyilván az a kultúrának egy olyan kikristályosodása, szerencsésebb esetben, mert azért nem mindegyik egyforma színvonalú, és nem mindegyik ad lelkileg...
1: Ez külön vitaműsor lehetne, de...
0: Nem mindegyik ad lelkileg akkora segítséget vagy tartalmat. De minden esetre ezek nyilván egy-egy kikristályosodás, és nagyon sokat tudnak segíteni, tehát egy művész meg tud valamit úgy fogalmazni, hogy én nagyon otthon érzem magam benne, de magamtól én nem tudtam volna így megfogalmazni. Neki egy külön adottsága van ehhez, de akár zenében, akár prózában, tehát ez mind hozzátartozik.

0: nagyon értékes része a kultúránknak, de nem csak ebből áll a kultúra.
1: Most a mai világban ugye nagyon nagy rohamléptekkel fejlődik a technika, a technológia, ugye követni se tudjuk. Mi a fiatalok még úgy, ahogy követik ezt a dolgot, meg lubickolnak benne, de ugye sokan már követni se tudjuk ezeket a hatalmas fejlődéseket, és gyakorlatilag azt veszük észre, hogy elvesznek a régi, különösen az úgynevezett kikisrályosodott, hogy püspökatya szóhasználatát mondjam, kulturális alkotások, tehát a korábbi kulturális, de szokások és hagyományaink is, ugye a hétköznapi életnek a szokásai, hagyományai, akár egy köszönésmód, akár egy üdvözlésmód, egy kapcsolattartási mód. Mennyiben jó ez, rossz, mennyiben veszélyes ez, mennyire volna fontos, hogy a kultúránkat megőrizzük, és ami a legnehezebb kérdés, hogy hogy lehet egyáltalán egy ilyen világba megőrizni a régi idők kultúráját. Tehát nyilvánvaló, hogyha én most egy 17-18 éves fiatalnak, aki telefonnyomgál, az képernyő előtt ül, és csetel meg, mit tudom én, most oda beviszek egy kötet Jókait, hogy most tessék olvasd el, akkor nem is értené, hogy mit akarok. Hogy lehet ezen a téren, hogy egyáltalán kell-e, vagy mondhatjuk azt, hogy jó, ez már lejárt lemez a régi kultúra, hogy a fiatalok már se tudják, mi az, hogy lemez. Tehát amikor azt mondom, hogy lemez, hát mondom, a vakarit lemez, milyen lemez, már a CD lemezre ismerik, ugye, pedig nem olyan rég volt. Tehát mondom, azt lejárt lemez, kell-e, meg tudjuk-e valahogy őrizni a régi, és tényleg miért kell megőriznünk a régi kultúránkat, hagyományainkat, értékeinket? Miért nem törődünk bele abba, hogy fejlődik úgy, és ez is biztos Isten akarata szerint van.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, tehát a kultúra alakulása, változása, mert változik. És változott a múltban is, tehát önmagában az, hogy most egy komoly kulturális változást élünk meg, az nem egy ismeretlen, vagy még korábban nem tapasztalt jelenség. Hogy hogyan legyünk benne jelen, az egy komoly kihívás, mert ugye Jézus is mondja az evangéliumban, hogy az írástudó kincséből régit és újat vesz elő. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan régi értékek, amik olyan alapvető értékek, hogy a történelem során sem változnak meg, a legalapvetőbb emberi értékek, és vannak olyan egyéb kulturális szintén értékes hagyományok, formák, keretek, amelyek között élünk, amelyek változhatnak, és amelyek bár vesztességként éljük meg, élhetjük meg azt, hogy valami már nem, egy következő generáció számára nem értékes, vagy nem is ismeri, de ez valahol természetes része is annak, hogy formálódik, alakul a társadalom. Tehát az, hogy vannak új formák, megújul, abban semmi probléma nincsen. A kérdés az, hogy az igazán alapvető értékek, azok megmaradnak-e, még ha más formában is fejeződik ki, mondjuk egy új helyzetben, megmarad-e az érték, és az igazi értékeket át tudjuk-e adni. Tehát nekünk a hitünknek egy nagyon-nagyon alapvető eleme, megkerülhetetlen eleme az, hogy Isten belépett ebbe a világba, emberré lett egy bizonyos helyen, egy bizonyos időben, több mint 2000 évvel ezelőtt, és az ő jelenlétének, és annak, amit ő tanított, mondott, annak örök értéke van. Tehát Jézus maga megmondja, hogy ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el. Tehát például a Bibliát azt nem lehet alakítani, változtatgatni, hanem azt mindig tanulmányozni kell, új és új történelmi korokban meg kell próbáljuk még jobban fölismerni, vagy megérteni a benne rejlő gazdagságot, de maga a Biblia nem változik. Aztán vannak olyan egyéb körülmények, akár maga a liturgia is tud formálódni, alakulni, a szentmisénk, de ott is nagyon szigorú szabályok szerint, és ott is nagyon fontos az, hogy a legalapvetőbb értékei, illetve a hagyománya, tehát hogy például a szentmisében Jézus szavait ismételjük el, az nem változhat meg az átváltoztatás szavai, mert az annyira lényegi elem, hogy az annak ugyanannak kell maradnia. Tehát egy ilyen dinamikában élünk, hogy vannak olyan értékek, amik bár a történelemben vannak, de azon túl mutatnak, és örök értékek, és vannak olyan egyéb formák, amik szintén adott korban értékesek, mert egy fogadni az igazi emberi értékeket, vagy az isteni kinyilatkoztatást, de egy más korban, más formákban, más módon tudnak ezek az igazságok egy másik

0: nemzedékhez eljutni. Tehát a változás az megvalóan természetes része a történelemnek. Ez a nehéz kérdés, hogy ezt valahogy így külön választani a mindennapokban, hogy mi az, ami nem baj, vagy változhat, és mi az, ami viszont megőrzendő örök érték.
1: Ugye a kommunikációnk is nagyon sokat változott, ugye a technológiai, technikai fejlődése nagyon sokat változott az utóbbi 1-2-3 évtizedben, hiszen egy 100 évvel ezelőtt, de még 50-60 évvel ezelőtt is ugye úgy kommunikáltunk, egymással beszélgettünk. Bejött a rádió, a tévé, de hát ott is ugye meghattuk, megbeszéltük egymással, tehát a face-to-face, az ember szembeni beszélgetés, az ugye megmaradt és uralkodó volt. Amikor a telefon elterjedt, hogy már mindenkinek, akkor is felhívtuk az ember, és telefonon beszéltük meg, megbeszéltük, csak már nem egymás mellett voltunk fizikálisan, de megbeszéltük. És ezek a személyes megbeszélések úgy kezdenek kimenni a divatból. Ugye jött helyette az SMS, nem fölhívom, küldök neki egy SMS. Ebben lehet olyan megfontolás is, hogy éppen nem zavarom, majd akkor olvassa, amikor akarja, tehát lehet ilyen praktikus is. De valami ott már elvész, hogy nem kerülök kapcsolatba az illetővel, csak jellátszat, bár az információ eljut, de igazából nem kerülök kapcsolatba. És ugye a SMS-ek helyét is átveszik már különösen a fiatalnak a csetelések, tehát nem SMS küldenek, hanem csetelnek. Ott ugyanazon a telefonon, ami föl is hívhatná a másikat, szerintem gyorsabb is lenne, akkor rögtön választ kapna, de nem ők csetelnek. Nem könyveket olvasunk, hanem facebookozunk, ugye ennek megfelelően ugye már hosszú cikkeket újságban nem olvasunk, csak rövideket. Nézzünk lehetőleg olyat, amiben kép is van, tehát, hogy lazítsa az olvasást. És hát azt tapasztaljuk, hogy ennek hatására ráadásul az a veszély is fönáll, hogy mindenki mindenhez ért. Tehát amikor már így beszélhetek, hogy szinte arc nélkül nagy közönségnek, bárkinek bemondhatom a véleményemet, akkor nagy bátran ugye kiállok, és itt a Facebookon én osztom az észt, pedig ugye lehet, hogy nekem volna rá legnagyobb szükségem. Annak idején ezt mondjuk a falu főterén nem tudta az ember megtenni, vagy a templomba, vagy egyéb más közösségeken, mert ott szembesült volna rögtön az ilyen gondokat. Már nem orvoshoz megyünk, hanem az interneten gyógyítjuk. Hogyha az internet mást ír, akkor ez az orvos nem ért hozzá. Ez, hogy így változott az emberek kommunikációja, ez is beleillik valahogy a Isten tervébe, vagy megint arról szól a dolog, hogy valami félre siklott, és ebben megint az ember aludas.
0: Ez egy nagyon összetett kérdés, ez egész kommunikáció, mert akkor még egy nagy kérdéskört nem is említettünk, hogy ma már az se biztos, hogy egy konkrét személy áll mögötte, és nem egy mesterséges intelligencia algoritmus hozta létre azt a szöveget, akár írásban, akár mesterséges hangon, emberi hangon. Tehát ez egy nagyon messzire vívő kérdés. Én azt gondolom, hogy a kiinduló pont fontos, hogy személyek vagyunk, és személyek közti kommunikációról beszélünk, emberi személyekről beszélünk, akik kommunikálnak egymással, és ezt kéne első helyen tiszteletben tartani egymásban, kölcsönösen a személynek a méltóságát, amiről annyi szó esik, de valójában a mindennapokban sajnos hát nagyon problémás a másik személy méltóságának egyáltalán a megfogalmazása vagy a tiszteletben tartását. Olyan stílusban megy a kommunikáció manapság, amiben hát azért nagyon nehéz megtalálni a másik személy, mint személy iránti tiszteletet, és ha ez nincs meg, akkor az rengeteg minden következményt hoz magával. De én azt gondolom, hogy ha már itt kommunikációról beszéltünk, akkor kiindulhatnánk onnan is, hogy két személy közt a legteljesebb kommunikáció az a személyes találkozás, amiben rengeteg olyan információáramlás van, ami nem szavakkal történik, gesztusokkal, amit ott látok, egy arckifejezést, vagy egy hanglejtést, vagy egyszerűen empátiával megérzem már a testtartásában annak a másik embernek, hogy most éppen örül, vagy valami szomorúság, egy lelki teher súlya alatt van. Tehát rengeteg olyan információhoz juthatunk, ha rá tudunk hangolódni egymásra, és ha figyelünk egymásra, amit például már egy pusztán írásbeli kommunikációnál nem tudunk kifejezni. Nyilván írásjelekkel, egyebekkel próbáljuk azt az értelmet közvetíteni a írásjeleken keresztül is, ami a szándékunk, de az mindenképpen egy sokkal korlátozottabb információáramlás, és ez biztos, hogy veszteség. És azt is látni, hogy sok ember be is zárul, és nem is olyan könnyen, nem olyan készség szintjén éli meg a személyes kommunikációt, mint akár régebben természetesebb volt, hogy az egy készség, hogy én egy másik emberrel szóba tudok állni, és tudunk értelmesen beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy van valami veszteség, ezt meg kell, nyilván vannak nálam ehhez hozzáértőbb, megszakavatottabb személyek, akik ezt jobban meg tudják fogalmazni, hogy itt mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a kommunikáció az valóban személyek közti olyan kapcsolat legyen, amiben a mindkét személy gazdagodik, ami valami többet hoz létre mindkét személyben, egymás megismerése, egymás tapasztalatából vagy látásmódjából való merítés, gazdagodás. Én azt hiszem, hogy ez lenne a kommunikációnak az igazi értéke.
1: Önmagában a személyes kommunikáció az a mindennapi kultúrának, a átadásának a legjobb módszere. Hát ez pontosan a kultúra része, a mindennapi kultúránkról beszélek, most nem magas kultúráról. Az elvész akkor, amikor SMS-be, e-mailbe, szórövidítésekkel, nemzetközi szintű szavakkal, ugye én is az előbb azt mondtam, hogy nem szemtől szembe, hanem face to face, ugye engem is megfertőzött már ez a dolog, meg mindannyiunkat, ugye én is csak emberből vagyok, és ez elviszi személyesen, viszont ezt sokkal jobban észreveszünk. Mit tud az oktatás segíteni ebbe? Tehát, hogy ezek az értékek ne vesszenek el, mert az oktatás még elsősorban, ugye az iskola rendszer az még személyes.
0: Hát igen, ez megint egy nagy kérdés, én még egy apró dologgal kiegészíteném az előbb elhangzottakat, nem csak a kultúra, hanem a hit is személyes tanúságtétel alapján tud leginkább terjedni. Tehát ugye a hit hallásból ered, olvassuk a Szentírásban, de ott a mögött ott van egy személyes tanúságtétel. Tehát egyszer végeztek egy ilyen felmérést talán az Egyesült Államokban, ha nem tévedek, különböző felekezetek tagjai között, akik elkötelezettek voltak a saját közösségük meg hitük iránt, hogy mi indította őket arra a komolyabb elköteleződésre, hogy aktívan részt vegyenek a közösség életbe, és a 75-95% azt mondta, hogy valaki olyan személy, aki neki fontos volt, és az ő személyes példája. Tehát nagyon fontos a hit továbbadásában és a hitelesség. Ha már így az oktatás került elő, én azt gondolom, hogy az oktatást ezt nem lehet kivenni a társadalom egészéből. Tehát a dolog ott kezdődik, hogy kicsikorban egy kisgyermek a családjában mit kap. Mert az első tapasztalatait a szüleink keresztül, meg hogyha vannak nagyobb testvérei, akkor azokon keresztül szerzi az ember, és utána kerül be nagyobb közösségbe, akár óvodába, majd iskolába, és a tanárok már azzal próbálnak valamit kezdeni, amivel találkoznak. Tehát nagyon nem mindegy a szülők hozzáállása, akár az iskolához, vagy a tanárok személyéhez, a tisztelete, vagy a tiszteletnek a hiánya, amit sajnos sokszor tapasztalunk. És nyilván nagyon fontos, hogy legyenek valódi hivatásuknak élő pedagógusok, akik pedig tényleg a személyes példájukkal, az elkötelezettségükkel az iránt, a anyag iránt is, amit tanítanak, azzal tudjanak olyan példát adni, hogy az valóban formálja is. Tehát ne csak oktassák, hanem neveljék is a fiatalokat. Szóval ez egy összetett, sok szereplős történet, és nagyon messzire el lehetne menni, én úgy tudom, hogy van olyan iskola is Magyarországon kísérleti jelleggel, ahol elkész egyszerűen nyilván a szülőkkel való egyetértésben nem lehet mobiltelefont használni, és vannak olyan kísérletek, amik hát meg kell nézni, hogy hova vezetnek, és hogy segítenek-e, vagy tudnak-e valamit hozzátenni ahhoz, hogy emberileg teljesebb, érettebb személyiségekké váljanak a következő generáció tagjai is.
1: Többször mondta Püspök atya itt a beszélgetés során, hogy nagyon komplex az, amit én itt fölvetettem, és hogy ez egy széles körű, tehát ezek szerint akár háromszor, négyszer ennyit is tudtunk volna erről a kérdéskörről beszélni. Sajnos a műsoridőnk azonban végleges, viszont a hallgatóinknak az ideje, hát nyilván az is végleges, és sok más teendőjük is van, de talán van lehetőségük arra, hogy egymással, nem Facebookon, nem SMS-be, hanem személyesen mondjanak ezekről a kérdésekről véleményt a szomszédnak, a családtagnak, ismerősnek a boltban, templomban, mise előtt, mise után. Én azt javaslom a olvasóknak, hogy az újság cikkeit is, a e-havi újságunk cikkeit is áttanulmányozva folytassák ezeket a beszélgetéseket otthon. egymás között. Köszönöm szépen Püspök atyának, hogy itt volt velünk, és megosztotta értékes gondolatait. További jó rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek jelent.

0: Mária Rádió Régió adását hallják az Ajkai stúdióból.
1: Hírpercek.
2: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Leó pápa üzenetet küldött a medzsugórai Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a favizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli-érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Gondolatok az év 365 napjára.
1: Augusztus 5. Isten tervei. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, Zsoltárok 37.4. Amikor elhatározzuk, hogy követjük Isten tervét, megbízhatunk a vágyainkban is. A feladatunkat ott fogjuk megtalálni, ahol ketteléseink és Isten terve találkozik. Mit csinálunk élvezettel, mi ad örömet? Mitől érezzük magunkat elégedetnek? Vannak, akik legszívesebben felkarolnák és segítenék az elesetteket. Mások a gyülekezet pásztorálásában találnak örömet. Mindannyian egyedi feladatokra és szolgálatokra lettünk teremtve. Nem véletlen tehát, hogy mik a szívünk kívánságai, hanem fontos üzenetük van. Ne menjünk el szó nélkül a vágyaink mellett, tanácsot kaphatunk tőlük. Ahogy a szélkakas mutatja a szélirányt, úgy használja fel Isten is a vágyainkat arra, hogy megmutassa életünk irányát. Sokkal jobban szeret annál, mint hogy olyat kérjen tőlünk, amit utálunk csinálni.
0: Nevezetes ajkaiak egy percben. Katona Lajos, plébános, esperes, tiszteletbeli kanonok, 1902. március 6-án született Dobán. Szülei Katona Tamás és Ondor Sarolta. Veszprémi polgári iskola elvégzése után moziműszerész és géplakatos volt Budapesten. 1921 és 23 között Szegeden felsőipari iskolában tanult, majd a budapesti Rökmotor és gépgyárban vállalt állást. Különbözeti vizsgák letétele után 1926-ban érettségizett Veszprémben. A teológiát Bécsben végezte. 1930-ban szentelték pappá. Ezután zárda lelkész volt, majd káplán felső őrsön. 1933. májusától szeptemberéig ajkán helyettes, novembertől pedig ajkarendek és bakongyepes lelkésze. 1938-tól a Városlődi kerület helyettes esperes tanfelügyelője. 1940 és 1950 között plébános volt Városlődön. 1943-tól kerületi esperes. 1959-től Nagykanizsán, 1968-tól Somlóvásárhelyen plébános. 1977-től Somlószőlősön, Dobán, Somlóvecsén is ellátja a lelkipásztori feladatokat. Ajkán telket szerzett a templomnak, és 5 hónap alatt felépítette a falakat. Ajkarendeken átépítette a plébániaházat, az iskolában kultúrtermet hozott létre. Vakongyepesen tataroztatta a templomot, új iskolát és tanítói állást építetett. Városlődön 1941-ben mozigépész képesítést szerzett, és filmvetítéseket szervezett. A háború után felújítatta a paplakot, helyreállította a bombasérült templomot. Az 1945 és 49 közötti években a hívek kívánságára elvállalta a Nemzeti Bizottság elnöke tisztét. Somlóvásárhelyen és Borszörcsökön is felújítatta, renováltatta a templomot és a plébániát.
2: Nevezetes ajkaiak egy percben című műsorunk hangzott el.

0: Mária Rádió Régió Ajkán az FM 93,2 frekvencián.
1: Kedves hallgatóink, Szent Mise közvetítést hallanak Ajkáról, a Jézus szíve templomból.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, Havas Boldogasszony ünnepén mai szentmisénket Horváth József pap testvérünk felgyógyulásáért ajánljuk föl. Köszöntöm a rádió hallgatókat is. Egy gyönyörű szép ünnepet kaptunk már, egy Mária ünnepet, Havas Boldogasszony ünnepét. És már ha csak belegondolunk ebbe a szóba is, hogy ebbe a 40 fokos hőségbe milyen jó lesne az ember testének egy kis hűsítő hó, és milyen jól esik az ember lelkének itt az Úr Jézus Krisztusnál megpihenni. Ezt tehetjük most meg ebben a szentmisében, hogy nála lelkileg pihenjünk, töltekezzünk és erőt nyerjünk. Hogy ez a találkozás a mi Urunkkal valóban méltó legyen, tekintsünk most magunkba és bánjunk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok értem. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közbenjárása által üdvözüljünk. Amírunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi virág elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme, újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből, boldog a mély, amely hordozott téged, és az emlő, amely táplál. Erre ő így válaszolt, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják.

Krisztusban, kedves testvére! Olvasmányunkban hallhattuk, Isten hajléka az emberek között. Természetesen mire gondolunk? Először Isten hajlékára, a templomra gondolunk. És ma is egy templomnak, nem is akármilyen óriási nagy szép bazilikának, a felszentelésének ünnepét ünnepeljük. Re bazilika. Hogy hogyan és miért Havas boldog asszony? Hát azért,

0: Mert a negyedik században többeknek, akkor a pápának is és egy gazdag családnak is megjelent az üzenye, és kérte, hogy építsenek az ő tiszteletére egy templomot, ott, majd azon a dombon, ahol hó fog esni. Hát kedves testvérek, Rómában nem nagyon esik hó, főleg nem ilyenkor, de akkor esett. És akkor a pápa meg is jelölte, hogy hol lesz ez a templom, és egy kicsivel később akkor föl is építették ezt a templomot. Azért érdekességnek hozzáteszem, direkt megnéztem az időjárás jelentést. Rómában talán még egy kicsivel hűvösebb is van, mint most nálunk. És akkor, amikor megvolt ennek a templomnak a felszentelése, egy nagyon fontos kor volt az egyházban. Ez a 400-as évek közepe felé történt, és akkor már az egyháznak a dogma fejlődésében már letisztultak a legfontosabb dogmák. Elsősorban Krisztus emberségéről és Krisztus istenségéről, amit mi a hitvallásban elmondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember, és amit én a kisgyerekeknek úgy szoktam tanítani, hogy nem 50%-ban, hanem 100%-ban Isten, 100%-ban ember, ami megváltó Urunk Jézus Krisztus. Akkor, amikor a szűzanya kérte ezt a templomot, hogy építsék meg az ő tiszteletére, egy újabb fajta eretnekség ütötte föl a fejét, akik ugyan elfogadták Krisztus istenségét és emberségét, de nem fogadták el a szűzanyának az Isten szülői mi voltát, hogy ő valóban, gondoljunk vissza, Isten hajléka volt az emberek között. Hiszen akkor, amikor a Szentlélek által megfogant az Úr Jézus Krisztus a szűzanya méhében, akkor ő Istent hordta magában, és így vált ő Isten szülővé. Itt a római katolikus egyházban ez egy teljesen elfogadott dogma, de ritkán gondolunk így a szűzanyára. A görög katolikusok sokkal gyakrabban így nevezik, hogy az Isten szülő szent szűz. Igen, így gondolunk a szűzanyára, hogy Isten hajléka volt az emberek között. Ezt a templomot már az 5. században, aztán végül is használatba is vették. A mai napig a 7 nagy bazilika egyike, és hogyha bemegyünk, akkor nagyon sok érdekességet találunk ott. Mi lehet, ami most először az eszünkbe jut? Az, hogy Ferenc pápa is oda van eltemetve. Ferenc pápa maga kérte, hogy szakítva az utóbbi évszázadok hagyományával, ebben a bazilikában szeretné, hogy nyugodjon a teste. És utána van még ebben a bazilikában az Úr Jézus Krisztus bölcsőjének egy darabkája, mint erekje. Ez is ott van a főoltár alatt. És gyönyörű szép bazilika van, sokat lehetne róla mesélni. Viszont egyet szeretnék mondani, hogy ha bemegyünk, akkor bal oldal található egy gyönyörű szép szobor. Én nekem személyes meggyőződésem, hogy a Pietà és a Szent Teréz extázisa után a harmadik legszebb szobor Rómában ez a szobor, a béke királynője. A szűzanya fiatalon, erősen, egy vékony hölgyként, de nagy erővel kitárja így az egyik kezét, és megállt parancsol. Minek? Hát a háborúnak, a békétlenségnek, és a másik karjában pedig ott van a kis Jézus. Ez egy olyan gyönyörű szobor, hogy órákat lehetne csak ezelőtt a szobor előtt imádkozni. És hogyha a békéről van szó, hogy a szűzanya minket békére hív, a békét szeretné a mi szívünkben is ő elültetni, nagyon aktuális, ezzel szeretném bezárni, ezzel az aktuális gondolattal, ami most Medjugorjéban volt, hogy a szűzanyának a szobrát meggyalázták. És mégis azt látjuk, hogy egy napon belül már letisztították, mi pont ott voltunk egy zarándokcsoporttal, megmásztuk a nagyhegyet, és utána mondtam, hogy menjünk vissza, és nézzük meg a szűzanyát, a szűzanyának a tisztaságát, hogy nem hagyjuk, hogy elvegyék, nem hagyjuk, hogy besározzák. És nekünk is ez a kép kell, hogy éljen a fejünkben, a szűzanyának a végtelen tisztasága, ami minket igenis nagy erővel a békére hív. Hogy nézzük meg azt, hogy igenis nem a háborújé, nem a békétlenségé, hanem a békéjé az utolsó szó. Kedves testvérek, kívánom, hogy tegyünk érte mi is, szűzanya segítségével a mi szívünkben is teremjen meg a béke gyümölcse. Amen. Imádkozzunk most testvérém a boldogságos szűzanyával együtt, mert ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbejárására tartsd meg a Szent Hitben 14. Leó pápánkat, György főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közbejárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, szűzanyád, ami nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbejárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk, az ő közbejárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő és térjen hozzád a bűnös. Urunk, szűzanyád, a mennyország ajtaja, az ő közbejárására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Urunk, Istenünk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgass.

0: Imádkozzatok, testvérém, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülő anyjának közbenjárására senkinek se legyen eredménytelen az imádsága, és meghallgatás nélküli a kérése. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös. Hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó ének által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk, mert alázatos szolgáló lányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az áldozati adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra mírunk Jézus Krisztusnak teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka.
1: Halálodra hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fejtámadásodat, amíg ellen jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség helyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselj szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szereteddel leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájukon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa,
2: ő vele, és ő benne, aki én mindenható Atya Isten, a Szent Lélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk.
3: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a

0: hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
1: És az elelkeddel. Engesztelődjetek is szívvel egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És az emelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
1: Isten áldjon.

Amen.

Isten megszentelne, imádkozzál

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Ajkáról, a Jézus szíve templomból. Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.
1: Kedves hallgatóink, a Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzelekhez eljussunk. A honlapunkra helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Esti mese. Nem csak gyerekeknek.
1: A Grimm testvérek legszebb meséi. A csizmás kandúr. Volt egyszer egy molnár, akinek volt három fia. Egy malma, egy szamara és egy kandúrja. Amikor meghalt, a legidősebb fiú megkapta a malmot, a második a szamarat. A legfiatalabbnak csak a kandúr jutott. Szomorúan mondta magában, mit is kezdhetek egy kandúrral? Legfeljebb egy pár szőrmekesztőt csináltathatok belőle. Ide hallgass, mondta a kandúr, aki mindent megértett. Ne ülj meg! Inkább csináltass nekem egy pár csizmát. Akkor jobbra fog fordulni a sorsod. A molnár fiú csodálkozott, hogy a kandúrja beszélni tud. Csináltatott hát neki egy pár csizmát. Boldogan húzta a kandúr a lábára. Majd fogott egy zsákot, és beleszórt néhány marék kukoricát. A zsákot fönt kötéllel összehúzta, és elment. Az idő tájt egy olyan király uralkodott, aki nagyon szerette a foglyot. Tudta ezt a kandúr, és kieszelt egy fondorlatos tervet. Kinyitotta és letette a kukoricával teli zsákot, a zsinót a fű között a sövényig vezette, és ott elbújt. Hamarosan beugráltak a foglyok a zsákba a kukoricához. Amint elég fogoly összegyűlt, a kandúr összehúzta a zsinort. Vállára vette a zsákot, s már indult is a királyhoz. Meghajolt és így szólt. Gazdám, a gróf úr küldi önnek ezeket a foglyokat. A király magán kívül volt az örömtől, ahogy meglátta a sok szép kövér foglyot. Megtömette a kandúr zsákját annyi arannyal, amennyi csak belefért. Vidd el ezt a gazdádnak köszönetül az ajándékáért. A kandúr elvitte az aranyat a molnár fiúnak, s így szólt. Vedd ezt a csizmáért cserébe. És elmesélte az egész történetet. Ettől kezdve a kandúr gyakorta vitt foglyot a kastélyba, s minden alkalommal búsással megfizették. Úgy megkedvelték őt a királyi palotában, hogy szabadon jöhetett, mehetett, amikor akart. Egy nap megtudta a király és a király kisasszonya tóhoz készülnek kikocsikázni. Ekkor gyorsan elment a gazdájáért, és a tóhoz futottak. Vetkőzz le és fürödj a tóban, kérte a molnár fiút. Majd gyorsan ellukta a fiú ruháját. Ahogy pedig odaért a királyi hintó, rákezdte a kandúr. Legnagyságosabb úr, gazdám a gróf fürdött itt a tóban. Aztán jött egy tóval és ellopta a ruháját. Most a vízben van a gróf úr, és nem tud kijönni. Azonnal gyönyörű ruhákat hozattatott a király a kastélyából. A molnár fiú fölvette ezeket, és pompásan festett bennük. A király mindjárt meg is invitálta a sétakocsikázásra. Eközben a kandúr előre futott. Egy nagy réthez érkezett, ahol sok ember kaszált. Ki ez a rét? Kérdezte a kandúr. A nagy varázslói, válaszoltak az emberek. A kandúr figyelmeztette őket. Majd, ha itt fog elhajtani a király, mondjátok neki azt, hogy a rét a grófé. Ha nem így tesztek, meggyűlik a bajotok. Ezzel tovább sietett a kandúr. Egy óriási búzaföldhöz és egy pompás erdőhöz érkezett. Az ott dolgozó embereket hasonlóképpen utasította. Végül a kandúr a varázsló kastélyához érkezett. Meghajolt előtte és így szólt. Hallottam, hogy bármilyen állattá el tudod varázsolni magad. Vajon még olyan hatalmas állattá is, mint az elefánt? Még hogy ezt ne tudnám, mondta a varázsló, és már is egy elefánt állt a kandúr előtt. Hallatlan, kiáltotta kandúr, te bizonyára a világ legnagyobb varázslója vagy. De fogadnék, hogy olyan kicsi állattá, mint egy egér, mégsem tudod elvarázsolni magadat. De azt is tudom, hencegett a varázsló, s már is egér alakban ugrándozott. Hopp! Elkapta a kandúr az egeret, s jó ízűen fölfalta. Eközben a királyi hintó a nagy rétre érkezett. Kié a széna? Kérdezte a király. A grófé, felelték az emberek, ahogy a kandúr utasította őket. A búzaföld és az erdő munkásai is így tettek. A kandúr üdvözölte vendégeket a nagy varázsló kastélyában. Király uram, üdvözlöm gazdám a gróf kastélyában. A király elcsodálkozott a pompás kastély láttán. A gróf pedig fölvezette a királykisasszonyt egy aranyakkal és drága kövekkel tele terembe. Ekkor a király a grófnak ígérte a királykisasszonyt. És amikor a király meghalt, a Molnár fiú lett a király. A Csizmás Kandurt pedig első miniszterévé nevezte ki.
0: Az esti mesét hallották.

0: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Papszentelést ünnepeltek Hajdúdorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdúdorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várta lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen az FM 88,4 frekvencián.
1: A Mária Rádió Régió adását hallják az Ajkai stúdióból. Imádkozzuk a Szent Olvasót. Rózsafüzért imádkozunk az Ajkai Jézus Szíve templom Rózsafüzér társulatának tagjaival. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Az Úr van te veled. Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asztal. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyulsz, légy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván.
1: Szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Amen.

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, eljött a te órád, csak egy szót szólj isteni fiadnál, és megmenekül az egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: egész világ.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük mindazt, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, emlékezzél meg Magyarországról, édes hazánkról, tekints rám kegyes szemmel, légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és valsósban, tied küzdve, szenvedve, tied

engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye, s mennek ékessége. Kikérte még segítségedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben.

0: szent legyek, aménben. Amen.
1: Szent olvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: béke fejedelme,
0: könyörögj érettünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk,
1: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Rózsafűzért imádkoztunk az Ajkai Jézus Szíve templom Rózsafűzér társulatának tagjaival. Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.

0: Mária Rádió régió Várpalotán, az FM 90,0-es frekvencián.
1: Ez történt. Hírek, információk, tudósítások az elmúlt hét eseményeiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Július 26-án az este 6 órakor kezdődött szentmisében hálát adtak az ajkai hívek is Tüttő Ágoston atya elmúlt 4 éves szolgálatáért az ajkai egyházközségben.

0: 2022. augusztus 1-ével kezdtem, akkor még Bakos Frigyes atya nagy szeretettel, papstestvéri szeretettel fogadott, és hát ő megmutatta azt, hogy akkor ez lesz a szolgálati terület. Ugye így ismeretlenül érkeztem ide Ajkára, és hát mind Frigyes atya, mind pedig a hívek nagyon nagy szeretettel fogadtak, végig éreztem az ő segítő szándékukat. Úgyhogy hát így főleg a szentmisék alatt, meg hát egyéb szolgálatokat ismertem meg a hívő közösséget, úgyhogy nagyon jó élmények, tapasztalatok halmozódtak fel. És hát ezek Zoltán atyával is, ugye 2024-ben új pillanat atya érkezett, és hát Zoltán atyával is folytatódott a jó kapcsolat, úgyhogy jó szolgálat volt itt az ajkai hívek között.
1: Káplánként mi volt a feladata?
0: Hát káplánként, majdnem az, mint plébánosként, ugye a szentmiséknek a bemutatása, temetés, esketés, keresztelés, hitoktatás, betegek ellátása kórházba, idős otthonba, melyek ezt főleg mindig a plébános atyák csinálták, tehát igazából csak a jogi dolgok inkább a plébános atyát terhelték, döntések, úgyhogy én mint ilyen hát kisegítő beletanulóként voltam itt, de szerencségileg ugyanaz volt a hatáskör, mint egy plébánosnak.
1: Hogy érzi, mi az, amit itt kapott a hívektől, és mi az, amit ön tudott adni a híveknek?
0: Hát, hogy a hívek mit tudtak adni, hát nyilván szeretetet, nyilván sok imádságot, személyes kapcsolatokat, beszélgetéseket. Hát az, hogy a híveknek én mit tudtam adni, ezt talán őket érdemes lenne megkérdezni. Hát igyekeztem lehetőleg jobbat adni, mindig az Úr Jézust, ez számomra a legfontosabb, a szentségi jelenlét. Úgyhogy hát nagyon jókat kaptam az ajkaiaktól, nagyon röviden, tömören. Keszélyen is, ugye szintén káplánként kerülök vissza, tehát ott is hasonló feladatkör, sőt, hát ugye az a feladatkör, csak hát már más körülmények között, de hát ott is ezek a feladatok várnak rám. Kesztely nem idegen környezet számomra, tulajdonképpen én haza érkezem, én ott születtem Keszthelyen, meg ott is szentelődtem diakonussá, pappá, hogy nem egy ismeretlen terület számomra, de azért a káplánként egy egészen más jelenlét szükséges, mint ami eddig volt.

0: Isten áldása kísérje életét és hivatását. Köszönjük az elmúlt 4 évét Ágoston atyának. Szent Anna és Szent Joakim a boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepén, egyben a nagyszülők és idősek világnapján ünnepi szentmisérrel gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházban. A Veszprémi Főegyház megyében különös jelentősége van az ünnepnek, hiszen Szent Anna a Veszprémi Főegyház megye fővédőszentje. Az ünnepi szentmisét dr. Takács István érseki általános helynök mutatta be, aki arra hívta a jelenlévőket, hogy hálás szívvel emlékezzenek mindazokra a nagyszülőkre, akik szeretetükkel, hitükkel és életpéldájukkal gazdagították családjaikat. Most a Veszprémi TV felvételét hallhatják.
1: Kettős ünnepet tartottak a főegyházmegye legfontosabb templomában a Veszprémi Katolikus Közösségben.

0: akik a hit első alapjait megvetik az unokák életében, és nagyon sokszor arra építve születik meg a személyes hit.
1: Ne terhet, hanem szeretett lehetőséget lássunk a szülők, nagyszülők támogatásában. Erről is szólt kérdésünkre a Főszékes Egyház plébánosa, aki szerint hálát kell adnunk a sok jóért, amit unokaként vagy gyermekként kaptunk, és segítsük hozzátartozóinkat az idős kor derűs megélésében.
0: Az emberi élet minden szakasza különleges, és mindig rászorulunk az Isten segítségére, áldására. A nagyszülői lét azt hiszem talán még inkább megmutatja ezt, hiszen nagyon sokszor a nagyszülői lét már az idős korral is azonosítható. Amikor nyilván az ember megéli a testi gyengeségeket, betegségeket, veszteségeket, megéli akár saját életének az alkonyát, hogy ebben a helyzetben egyrészt ne a múlthoz tartozónak tartsa magát, hanem felismeri a jelenben való feladatát, aztán pedig, hogy a hitbeli növekedésnek is ez egy alkalma legyen, ne megkeseredésnek, ne félelemnek az ideje, hanem a hitben való növekedésnek, az Istenre való ráhagyatkozásnak az alkalma.
1: A szertartás keretében dr. Takács István vezetésével a hívek elimádkozták Szent Anna litániáját, majd a plébános külön áldást kért a jelenlévő nagyszülőkre. Az idősek és nagyszülők világnapjának egyházi megünneplését még 2001-ben Ferenc pápa kezdeményezte, éppen azért, hogy felhívja a figyelmet a generációk közötti párbeszéd fontosságára, és arra, hogy a modern társadalom ne teherként, hanem értékként tekintsen az idősebb korosztályra.
2: Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, Reiter Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez történt. Az elmúlt hét eseményeiről készült információs műsorunkat hallották.

0: Ő szeptember 5-én lesz. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a favizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisi-ben a Szent Ferenc alapította szerzetesrend 4 napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetesrend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon csatlakozik és misét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában. A bazilika épületében található az apró méretű porziunkola, amely Szent Ferenc szerzetesrendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. Században építették a kis kápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

édes Istenem, hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

A kápolna különleges értékét adják a 14. század végén található gótikus freskók. Közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gombtöredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Nadifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavaliersek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a való

0: valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelembőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A pénz nem minden. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és mindenekelőtt hálát adunk, hogy a mostani nemzedék békében él. Hálát adunk, hogy nincs fenyegetettségben, és hálát adunk annak, hogy szabad. Szabad abban az értelemben, hogy tudja a sorsát alakítani. Szabad abban az értelemben, hogy a hazát nem foglalja el éppen külföldi fegyveres erő. De azt is látjuk, hogy a mai nemzedék sok-sok tagja nem szabad, mert hogy olyan dolgok után fut, amik nem adnak neki szabadságot. A pénz uralja a legtöbb ember gondolkodását ma. Sokan azt hiszik, hogy a pénz megszerzése az boldogságot hoz, pedig ez egyáltalán nincs így. Sokan azt gondolják, hogy a pénzzel mindent megszerezhetnek, pedig ez mennyire nem így van. Pénzzel nem lehet megszerezni például a barátságot, nem lehet egy meghitt családi légkört, nem lehet mély, őszinte, elkötelezett szerelmet vásárolni a pénzen. Nem lehet megszerezni a gondolkodás képességét, nem lehet műveltséget szerezni a pénzzel. Nem lehet a pénzzel semlegesíteni a betegségtől való félelmet. És nem lehet a pénzzel megszerezni még a humorérzéket sem. Nem annyira fontos a pénz, mint gondolják sokan. És erre figyelmeztetnek bennünket nagyjaink is. Most hallgassuk Márai Sándort. Ha élesen odafigyelünk, azt látjuk, hogy a pénzzel valóban meg lehet vásárolni a juh kenőcstől, a föld alatti villamosvasút részvény többségéig, mindent a világon. De nem lehet megvásárolni például azt, hogy egy buta ember akár pénzbirtokában is rendelkezzen a gondolkozás képességével. És ismerjük el, hogy gondolkozni mégiscsak mulatságos. Pénzzel nem lehet semlegesíteni a halálfélelmet, sőt, pénzzel amolyan egyszerű képességekre sem lehet szert tenni, mint az ének tehetség, vagy a humorérzék, mondja Márai Sándor.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. De az esemény középpontjában az isteni szavak állanak, melyek a valódi jelentőséggel felruházzák azt. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Így módon megértjük, hogy Krisztus megjelenése, vagyis a színeváltozás, Isten fiának kinyilatkoztatását jelenti, akiről a beszámoló számos dolgot tudomásunkra hoz. Dicsőséget a pompás megjelenés révén, középponti helyzetét, szinte a megváltás történetének tetőpontját, melyet Mózes és Illés jelenléte jelez. A profétai hatalmát, melyet törvényesen kimond az örök meghívás. Őt hallgassátok. És mindenek előtt a fiú minősítés, mely hangsúlyozza a szoros és egyedüli kapcsolatot, mely fennáll Jézus és a mennyei atya között. Az apostolok kifejezték elragadtatásukat. Uram, jó nekünk itt. De Krisztus értésükre adta, hogy a táborhegyén végbe ment esemény csupán utat jelent a húsvéti misztérium kinyilatkoztatása felé. Ne szóljatok a látomású senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Szükség van arra, hogy keressük Krisztus közelségét. Szükséges, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk vele, felnyissuk neki szívünket és lelkiismeretünket.

0: irgalmas Isten, mennyei atyánk. Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a tett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért,

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Sok szeretettel köszöntöm a mai zenei sétánk hallgatóit. Augusztusi adásunk témáját a közelgő Nagy Boldogasszony ünnepe, azaz Szűz Mária mennyben vételének ünnepe adja. Két zeneszerzőt hívok ma segítségül, akik másokhoz hasonlóan Mária hála énekére, a Magnifikátra komponáltak zenét. Megjegyzem, adásunk szignálja is egy Magnifikátnak a részlete, méghozzá talán a legismertebbből, Bach Magnifikátjából való. De a mai műsorhoz mégsem tőle választottam műveket, hanem Claudio Monteverditől és Lajta Lászlótól. Bach Magnifikátja pompázatos, hatalmas zene, a barokk kívánalmaknak eleget tévő muzsika. Viszont Mária himnusza inkább személyes, szerény. Erről majd hallanak a műsorban bővebben, éppen Lajta egyik leveléből, amit fiaihoz intézett. Monteverdi Magnifikátja sem hatalmas, hanem inkább bensőséges. Szinte végig szól a zeneműben a Gregorián Magnifikát dallam, mint idézet, méghozzá jelentőségét kiemelendő, általában hosszú ritmusértékekben. Jellemzője ennek a zenének az is, hogy rendkívül gazdagon díszítettek a szólisták által énekelt szólamok, néha szinte teljesen improvizációnak tűnnek. Harmónia világa szinte a végletekig egyszerű, és mégis hihetetlen intenzitású. Monteverdi a korabarok legnagyobb zeneszerzője volt. Következzék tehát néhány részlet a Magnifikátból, ami Monteverdi Mária vecsernyéjének részét képezi.

Nem tudom, önök hogy vannak vele, én ezt a gyönyörű zenét végtelenségig tudnám hallgatni. De időnk annyi van, amennyi van, úgyhogy kénytelen vagyok áttérni a következő zeneszerzőre, méghozzá Lajta Lászlóra és az ő magnifikátjára. Ahelyett, hogy én találnám ki, hogy mit is kell erről a darabról mondani, engedjék meg nekem, hogy Lajta László gondolatait olvassam föl. Előre mondom, elég hosszú lesz, de megéri meghallgatni. Nem szerettem már régen Bach és a többi mesterek magnifikátjainak harsogó, trombitáló, barokkan majesztózus fortéit. Mert hát mi is ez a magnifikát? Mária hála éneke. Hol van itt kiabálás? Hol van itt hangos szó? Miért kell ide fortissimo énekar s zenekar? Ez nem zsoltár, amelyben hangos szóval dicsérjük az urat, ez egy, a genezáreti tó partján aligasszony elénekelte, félig leányhangon dalolt himnusz. Elképzelésemet nem is a zenészektől tanultam, hanem a festőktől. A kompozíciót női karra és orgonára írtam, tehát nem orgona kísérettel. Hangosság, széles gesztus, trombitáló angyalok, mindez nincs az én magnifikátomban. Szelídség, báj, szépség, gyengétség, azat, az igen. Elővettem én is a nagy palettát, rajta a színek, de a legkisebb ecsettel festettem, annak is összesodortam a szőrpamacsát, hogy úgy rajzoljon, mint a hegyes ceruza, és leheletszerűen raktam fel a színeket. Ez a szokatlan, és tudtom szerint az első ilyen felfogású magnifikát feltűnően és szokatlanul hosszú orgona előjátékkal kezdődik. Az orgona először azon téma felett fantáziál, amellyel később az énekkar belép, énekelvén a szót, magnifikát. És utána két igen édes finom dallamot intonál, mindegyiket megismételve. A magatartás édeskészségét elveszi a kétszer hozott téma közötti disszonanciában fortissimóvá dagadt tutti orgona, amely konszonáns akkorddal fejeződik be úgy, hogy a harmónia legfelső hangja tovább szól, egyedül, és egy magamért a kicsit gregoriánszerű, de azért lajtásan modern, a szónak nem a modern iskolákat jelentő értelmében, kifejező, és azt hiszem, nagyon szép recitatívó ékelődik a dallamok közé. Az utolsó melódia aztán puha, kicsit archaizáló akkordokkal fejeződik be, és elkezdi az énekkar. A mű folyamán háromszor idézem a Liber Offici, három különböző tónusában írt, három különböző gregorián magnifikát dallamát. A polifon kórus, amelyik helyenként tiszta harmóniákban homofón, ilyenkor uniszónóban énekel. Ezeket a gregorián idézeteket alul egy igen mély orgona pedálbasszus kíséri, felette meg egy dusz flút játszik egy a recitáló kórustól egészen független dallamot. A magnifikát szövege 12 strófára oszlik. A hatodik verszak előtt megint hosszú orgona közjáték van, amelyik az éteri tisztaságban elhaló énekkart folytatja egy idáig, még elő nem fordult melódiával, s emelkedik, emelkedik, amíg egy igen luminózus fortissimóhoz nem ér. Korálszerű dallam Mária himnusza, amelyet az orgona játszik. Ragyog az arany, ragyog az ezüst, ragyog a színes ablakokon a betóduló napsugár, és emelkedik a melódia, míg a himnusz harmadik strófájában a teljes orgona fortissimójával be nem fejeződik a himnusz. Az orgona pedálja kicsit virtuóz és beszédszerű, és utána az előbb említett módon halkan éneklik a gregoriánumot. Fécit potenciam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Ezután a kezdeti orgona témák jönnek, az elsőt az alt, a másodikat a második szoprán énekli szólóban orgona kísérettel, az első szoprán meg megint egy új dallamot énekel. Közben megfelelő helyeken, s később a spiritui sanctonál, az énekhangok hosszú vokalizálásban, azaz egy hangzóra énekelt hosszú rész, elkezdenek hullámzani, s lágyan mennek mindig együtt, tehát harmóniában le és fel, fel és le.
Az orgona ugyanezt játsza, de ellenmozgásban úgy, hogy ezek a részek olyanok, mintha a lélek, a boldog fiatal anyalélek kiáradna, és lágyan hullámozva elöntené az egész világot. Vagy, hadd játszak egy másik képpel, mintha a tóvá csendesül tenger felett, melyet lágyan fodroz a szél, lebegő angyalkórus énekelne. Csupa lágy és finom színekkel íródott a rövid glória, és egy hosszabb, éppen olyan végtelen és a legszebb színekből szőtt gyönyörű, ovális, szőke, fiatal Madonna arcot. Hátul olyan tájkép, amely elvész a messze kék ködeiben, mint ahogy a korai reneszánsz ejkek, olaszok, Leonardo portréik mögött megnyitják a végtelen távlatot, átszellemül az egész kép, és az orgona pötiklos regiszterének csengői, és egy lumináns édur akkord fejezi be az én Madonna portrémat.

Lajta László csodálatos magnifikátjának éteri hangjaival búcsúzom mára. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, találkozunk egy hónap múlva. Viszont hallásra! Önök a Séta a Muzsika kertjében című műsorunkat hallották. A műsort Strauss Kálmán vezette.

kopott álmokat. Sodornak az évek. Az idő tüské. A szívedig érnek. Ameddig szeretnek. Tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel. Holnap virrad óra. Fékeznéd az időt. Ám ha felednek. Feletted az idő. Soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: Hírperce.
1: Papszentelést ünnepeltek Hajdú Dorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdú Dorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya minnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra. Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
4: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukac@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban, a Café Francesco 90. podcastjában Rónaszéki János atya, Egyház szakadása a 21. században című júliusban elhangzott előadását hallják.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este is itt a Café Francescóba. Köszönjük, hogy itt a nyár közepén is ilyen sokan eljöttetek erre az érdekes és fontos témára. És akkor bele is vágunk a mai adásunkba, a mai témánkba, amely aktuális. Biztos, hogy mindenki olvasta az elmúlt időszakban, hogy az egyházban szakadások voltak, illetve tele volt a keresztény médiák, a katolikus oldalak is ezekkel, hogy egyházszakadás, meg hogy Leó pápa valakit kiátkozott, stb. És ilyenkor nyilván ez felvet kérdéseket, hogy ez pontosan micsoda. Mert ugyebár ezekről a történelemkönyvben tanultunk, hogyha valaki emlékszik még régen, akkor biztos megtanulta az egyház kapcsán, hogy voltak egyházszakadások, több is a történelemben, ma is több keresztény felekezet van, tehát az egyház bár egy, de mégis sok részre esett szét a történelem során is a 2000 év alatt, de mégis azt gondolnánk, hogy hanem ezek a múltnak a régi időszakához tartoznak, de egyházszakadás az ma is egy létező fogalom, és ma is vannak sajnos olyan irányzatok, amelyek idővel valamilyen oknál fogva kívánnak az egyháznak a nagy testéből. Éppen ezért én nem csak ezzel a témával szeretnék foglalkozni, legalábbis nem csak azzal a konkrét kiközösítéssel, ami most mindenhol a címlapon volt a katolikus médiában is, hanem egy picit alapvetően meg szeretném nézni, hogy milyennek az egésznek a háttere. És

pontosan mi van az egész kiközösítés mögött, mi az egyháznak a belső összetettsége, mi az egyháznak a belső rendezettsége, mi az a hűség, mi az az egyházhoz való tartozás, amit hogyha valaki megszeg, akkor az egyházon kívül találja magát. Erről szeretnék egy kicsit tágabban nézni, és ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy ezt kontextusba lássuk, először egy picit az egyházról szeretnék beszélni, aztán majd lesz szó az egyházszakadásokról, hogy miért voltak ezek, miben különbözik az egyik a másiktól, és majd lesz szó az aktuális kérdésekről is. A végén meg van lehetőség kérdezni, és megadjuk majd a lehetőséget arra, hogy ha van bármi kérdés ezzel kapcsolatban, akkor fel lehet tenni. Az elején nem mutatkoztam be, de hál' Istennek sokan ismertek, Rónaszéki János atya vagyok, Janó atya, aki esetleg még nem ismert, annak is szeretettel üdvözöljük. Mi az egyház? Ezt a kérdést, hogyha föltesszük, ugye sok meghatározást lehet az egyházra mondani. Mi is, hogyha most magunkba ülnénk, vagy elgondolkoznánk magunkba, hogy az egyház alatt mit értünk, nagyon sokfajta metafora, nagyon sokfajta kép ugrik be az embernek, a plébániától kezdve a templomi közösség, zarándoklatok, nem tudom, temetés, vagy éppen az esküvő, nagyon sok minden társul az egyházhoz, de hogyha meg akarjuk nézni, hogy az egyház az pontosan micsoda, teológiai értelemben hogyan tudjuk definiálni az egyházat, akkor ezt így tudjuk megfogalmazni. Ugye az eklézia szóból ered az egyház szavunk, ami összegyűjteni, azt jelenti, hogy összegyűjt valamit, és a második vatikáni zsinat meghatározása szerint az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Ez az egyháznak a megfogalmazása. Ez még egyszer a legfontosabb mondatot ebből, az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze. Tehát már az egyháznak a definíciójában, és a magyar nyelv ezt nagyon szépen visszaadja azzal, hogy egy egyházat mondunk, hogy ez a külföldi church vagy a kirchében nincs benne az egy szó, de viszont a magyar egyházban benne van, vicces is, hogy bejegyzett egyházak vannak Magyarországon többes számba, amikor ugye ott az egy szó benne, tehát az egyház definíció szerint magában hordozza, hogy valamilyen egységet akar létrehozni a világba. És ez az egység, ez nem olyan egység, mint amit a világban sokan elképzelnek, hiszen sokféleképpen lehet egységet alkotni, lehet egy szurkolói csapatnak az egységében élni, lehet egy cégben dolgozni és ott megélni az egységet, lehet egy közösségnek, cserkészetnek, regnumnak a tagjaként valami egésznek a része lenni, de az egyház az valami még ennél sokkal mélyebb, az egész emberiséget akarja egységbe gyűjteni, valami sokkal mélyebb kapcsolódás révén, ez meg nem más, mint a keresztség. A keresztség az, amely összegyűjti, ugye ez az eklézia, összegyűjti a megkeresztelt embereket, és egy közösségbe, az egyház közösségébe rendezi. És éppen ezért az Istenhez vezető útunk rendes útja az egyházon keresztül vezet. Az Isten azért akarta, hogy legyen egyház, hogy az ember az Istenre való keresése útján rá tudjon találni az egyházon keresztül az Istenre és az Istennel való kapcsolatra. Azt mondja még a egyház tanítása, hogy az egyháznak szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban végbe ment megváltás kegyelmei jelen vannak az egész emberiség számára, és egyúttal közli és ezzel a kegyelmeket. Az egyszerre történelmi és természetfölötti intézmény, misztérium, melynek lényegét csak a hitben fogjuk föl. Nagyon fontos, hogy az egyházat nem értjük meg, hogyha csak világi keretek között értelmezzük, akkor gyorsan megbotránkozunk rajta, akkor felkezdjük felsorolni azt, hogy volt keresztes hadjárat, meg mennyi bűne van az egyháznak. Ha csak a világi intézményt látom benne, akkor nagyon sok hibát és nagyon sok kivetnivalót látok benne. Viszont, hogyha a természet feletti spirituális oldalát is nézem az Istenit, akkor az egyház egy sokkal mélyebb 2000 év óta folyamatosan azért van jelen a világba, hogy az embereket összegyűjtse, egységbe gyűjtse, az Istennel való kapcsolatra és az Istennel való egyesülésre vezesse. Hogyha hittanórán lennénk, akkor feltenném, hogy ki az, aki meg tudja mondani, hogy mi az egyháznak a 4 ismertető jele.
nagyon sokat szoktak ilyenkor megfogalmazni a gyerekek is, hogy sok mindent mondanak rá, és mégis a négy ismertető jegy, ami hozzátartozik, ami legjobban kifejezi az egyháznak a lényegét, az a négy szó, ami minden vasárnapi szentmisében a hiszek egyben elimádkozunk. Ez meg nem más, mint az egy, szent, katolikus és apostoli. Ez az a négy ismertető jegy, ami tulajdonképpen, ha kibontjuk, nyilván ezeket ki kell bontani, de teljesen lefedi az egyháznak a teljes valóságát. Ebben a négy szóban tulajdonképpen minden benne van, amit az egyházról akarunk tudni, és itt is az első, amit az egyháznak tulajdonítunk, az, hogy egy. És ez az egység az, amely kifejezi, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata az egységnek a megvalósítása. Leó pápa a pápaságának az elején már kifejezte rögtön az első beszédjében, amikor kiment a Szent Péter Bazilikának az erkélyére, hogy az egységet szeretné a keresztények között megélni. És Ferenc pápa is erről beszélt. Leó pápának különösen is nagyon fontos definíciója, nagyon fontos megfogalmazása az egyháznak az a küldetése, hogy egységbe foglalja az emberiséget. És éppen ezért az ő jelmondatában, ha megnézzük, akkor az van latinul odaírva, in illo uno unum, ez magyarul azt jelenti, hogy Jézusban, abban az egyben egyek vagyunk. Tehát ez a legfontosabb feladata az egyháznak, újra és újra emlékeztetni nem csak a keresztények közösségét, hanem az egész világot, hogy az egyház feladata, hogy összegyűjtse az embereket, azok is, akik eltávolodtak keresztényként tőlünk, azokat is, akik még nem találtak rá a kereszténységre, nem keresztelkedtek meg, távol vannak még az egyháztól, vagy más vallásban élnek, de valahogy meg kell szólítani őket, és az egyház feladata, hogy egységbe gyűjtse az egész emberiséget. Ki az, aki emlékszik a nagypénteki liturgiában, hány könyörgést imádkozunk, amikor van az a hosszú, hogy álljunk föl, térdeljünk le, valaki meg tudja elmondani. Segítek, 10 könyörgést szoktunk imádkozni, és ez a 10 könyörgés, hogyha emlékeztek, van ott minden, keresztényekért, megtérőkért, zsidókért, más vallásokért, és valahogy ez a nagypénteki, amikor pont Jézusnak az áldozatát ünnepeljük, hogy meghalt értünk, Jézusnak az áldozata az egyetemes, az egész világnak szól, valahogy olyan szép ott a nagypénteki liturgiába, hogy az egyház mindenkiért imádkozik. És az egyháznak a feladata, hogy mindenkiért elmenjen, és egy olyan hely legyen, ahol mindenki otthonra tud találni, és ahol az Istennel való kapcsolat el tud jutni a szívig. Ez az egyháznak a feladata, és Leó pápának ez az egyik legfontosabb fő gondolata, amelyet a pápai címerébe is választott. Vissza kell mennünk egészen a jézusi tanításig, az evangéliumig, hiszen az egyház az nem egy emberi intézmény, nem emberek hozzák létre, nem egy emberi kreálmány, hanem Jézus Krisztus maga a második isteni személy, ő az, aki létrehozza, ő az, aki megalapítja, ő az, aki az apostolokra Péter vezetésével rábízza az egyháznak a vezetését, és a főpap imájában, a János evangéliumban így imádkozik. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevemben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljes legyen, hogy örömöm teljes az övék legyen. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát Jézusnak a főpapi imájában, mi az egyik legbensőségesebb ima, ami megfogalmazódhat a fiú és az atya között, ez egy nagyon mély belső imádság. Jézusnak itt a lelke kitárul az apostolok előtt, pont az áldozat meghozatal előtt van, ugye nagypénteknek az eseménye előtt, az utolsó vacsorán, tudja, hogy meg fog halni, tudja, hogy szenvedni fog, és egyszerűen kitör belőle ez a főpapi imádság, és a legmélyebb vágya az Istennek, az ember élet Istennek, hogy egyek legyenek.
Ez az Istennek a vágya, azt akarja, hogy egyek legyenek, mert ezért jön az Isten a világba, hogy az egyházat megalapítva egy újfajta közösségbe, új népbe gyűjtse össze azt, akik még nem találkoztak az Istennel. Ez tehát az egyház feladata, hogy Jézusnak a küldetését, az egységnek a megélését, a Krisztusban való egységnek a megélését azt a világban megvalósítsa. Viszont onnantól kezdve, hogy az egyház nem csak isteni alapítású, hanem emberi is, rögtön az ősegyháznak a korától kezdve megjelenik a pártoskodás. És ez olyan emberi, mint bármi más a világon, hiszen emberek alkotják a világot, ezért minden, ami emberi hiba, bűn, rossz, az megjelenik az egyházon belül is, mert az egyház az nem tökéleteseknek a társasága, nem szent emberek vannak csupán az egyházba, hanem mindannyian ott vagyunk a saját hibáinkkal, bűneinkkel együtt, és éppen ezért mára az apostoli levelekben, Szent Pál apostolnál felfedezzük azt, hogy pártoskodás van már a kezdeti keresztények között is. Mert kialakulnak csoportok, valaki Pétert követi, valaki Pál apostolt követi, és egy komoly nehézség, itt most a korintusi közösségnél fogjuk olvasni, komoly nehézség Pálnak az, hogy valamit tegyen azért, hogy az emberek ne pártoskodjanak, ne tanítók után menjenek, ne ehhez vagy ahhoz az irányzathoz tartozzanak, hanem a Jézusban kapott keresség, az egyházhoz való tartozás legyen mindenek fölött az egységnek az a motorja és közös pontja, ami összefogja a keresztényeket. Ezt olvasjuk a korintusi levélben. Szent Pál apostol írja: testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, ugyanazt valljátok mindnyájan. Ne szakadjatok pártokra, hanem forjatok össze egy azon elvben, egy azon fölfogásban. Azt a hírt hozta ugyanis Chloé, háza népe felületek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra célzok, hogy vannak köztetek, akik azt mondják, én Pállal tartok, én Apollóval, én Kéfással, Péterrel, én pedig Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Talán Pált feszítették keresztre, értetek? Vagy Pál nevében keresztelteted meg? Tehát már ott az első keresztény közösségeknél előjön az, ami aztán az egész egyháznak a 2000 éves történetében újra és újra felöti a fejét. Ez azért kell tudni, hogy nem arról van szó, hogy a kereszténység valamikor elromlott útközben, és az elején minden rendben volt, és teljesen szent életű apostolok és őskeresztény emberek éltek a kezdeti közösségekben, ugyanolyan emberek voltak, mint most. Csak mivel az egyház akkor már intézményesült, még nagyobb lett, éppen ezért sokkal nagyobb szakadások jöttek létre, de ugyanúgy az emberi széthúzás, pártoskodásnak a valósága az ugyanúgy ott van a kezdeti egyháznál. Szeretnék ide hozni egy kis ábrát, hogy egy picit jobban megértsük aztán a nagyobb egyházszakadásokat. Meg kell értenünk, hogy mi az egyház tanításának a logikája. Ez egy picit elsőre összetett ábrának tűnik, de nem annyira bonyolult. Meg kell érteni azt, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy az isteni kinyilatkoztatást, amit az Isten átadott az embereknek, ahol az Isten önmagát feltárta, azt elvigye az embereknek, és ezt az igazságot, az evangéliumnak az örömhírét felkínálja az emberek számára. És éppen ezért az egyháznak, az isteni kinyilatkoztatásnak a legfontosabb két forrása a katolikus hagyomány szerint a Szentírás, ugye amit most is olvasunk, a másik, hogy van szent hagyomány. Tehát mi nem csak a Szentírást olvassuk, hanem nagyon sok minden nem került bele az őskeresztény korból a Szentírásba, hanem csak azok kerültek, amik a legfontosabb információk voltak, viszont a szent hagyomány, az akkori tanítás, az apostoloknak a tanítása, nagyon sok minden, ami az egyház tanításához hozzátartozik, az a szent hagyomány őrizte meg. És ez a kettő, a Szentírás és a Szent Hagyomány alkotja az úgynevezett hitletéteményt, a depozitum fideit, ami az egyház megmásítatatlan és legfontosabb tanítása és üzenete, ami nagyjából a hiszek egyben van összefoglalva.
És az egyháznak a legfontosabb feladata, hogy ezt a megőrzött hitletéteményt a tanítóhivatal által, ami a pápa vezetésével, a püspöki kollégiummal együtt, az a feladata, hogy hitelesen tanítsa minden korban, minden kor emberének. Azért van az intézményesült egyházban tanítóhivatal, azért vannak zsinatok, azért van az egyháznak ilyen magisztériuma, hogy azt a hitletéteményt, amit az apostoloktól 2000 év óta kapunk, azt nem másítsuk meg. Attól ne térjünk el. Azt ne értelmezzük úgy, ahogy éppen én szeretném. Abban ne egy ilyen olyan pártoskodás legyen, mint ami az első keresztényeknél, hanem az tanítóhivatal feladata, hogy megtartsa az egységet a tanításban, és a hitletéteményt, az alapvető hitünknek az igazságait, semmelyik korba ne kérdőjeleződjenek meg. És éppen ezért ebből fakad az, hogy a tanítóhivatal munkája az nem azt jelenti, hogy az egyházban nincsen változás, hanem azt jelenti, hogy a hitünknek a letéteménye, az alapvető magja a hitünknek, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az nem tud megváltozni. De a hagyomány, a szent hagyomány az nem azt jelenti, hogy a külsődleges dolgokban, például az, hogy merre misézünk, előre vagy hátra, vagy éppen milyen ruhát hordanak a papok, vagy hogy az egyházak vagy a templomok hogyan vannak berendezve, ez változhat. Az nem a hit letéteménynek a része, hanem minden kor, minden kultúrájában, minden kor, minden embere megpróbálja valahogy a liturgiában, az öltözködésben, a viselkedésben ezeket kifejezni, de a hit letétemény az változatlan, az nem változik, a hitünkben nincsenek új igazságok, az mindig ugyanaz marad, de a kifejeződés, a külsődleges normák, azok változhatnak. És nagyon sokszor itt van a félreértés, amikor valaki azt gondolja, hogy a normában van a hitünknek a lényege. Hogy egy miseruhát, amit 500 éve hordtak, hogy ugyanabba kell misézni, mert különben nem érvényes a mise. Tehát aki ezt a különbséget nem érti, hogy mi a hitletéteményünk, és mi a külsődleges normák, ami változhat, de van a hitletétemény, ami nem változhat, ezt meg kell különböztetni, mert ez adja a szakadásoknak a legtöbb elindulását. És ebből fakadóan szeretnék itt csak pár fogalmat megfogalmazni, hogy értsük, hogy mi történik akkor, amikor szakadások vannak az egyházba. Van itt három fogalom, az egyik az eretnekség, a másik a kiközösítés, a harmadik pedig a skizma, az egyház szakadás. Ez a három, ez egymásba folyik, vagy egymásba torkollik, szorosan összekapcsolódnak, de el kell különíteni egymástól. Az eretnekség az, amikor valaki az egyház tanításával ellenkezőt állít. Például, hogyha én azt mondom, elkezdem hirdetni, hogy Jézus nincsen valóságosan jelen az eukarisztiában, a misében nem változik át, nincs ott ugye a transzubstanciáció által, nincs a megtestesülése ott az eukarisztiának, akkor én eretnek dolgot tanítok. Akkor még nem közösítettek ki, még nem történt egy elszagadás, hanem az történik, hogy eretnek vagyok, eretnek tanítást mondok, és ha ez kiderül, vagy a püspök, vagy az egyház ezt megtudja, akkor engem eretneknek bélyegeznek meg. Viszont ilyenkor nem az van, hogy rögtön ki vagy téve az egyházból, hanem az eretnekséget azt meg lehet változtatni. Luthernél és Calvinnál is arról fogom majd beszélni, őket is a pápák folyamatosan kérték, hogy gondolják át a tantételőjüket, imádkozzák át, vonják vissza, mondják azt, hogy mégsem ezt hiszik, és ha ezt megteszik, és nyilvánosan visszavonják az eretnek tanokat, akkor megszűnnek eretnek lenni, és az egyház közösségébe maradhatnak. Ez az eretnekség. A kiközösítés az ott jön szóba, amikor valaki az eretnek tanítását fenntartja, és azt mondja, hogy én ezem mellett kitartok, nem érdekel, hogy az egyház mit tanít, nem érdekel, hogy mi volt a hagyományban, a hitletéteményben, én azt mondom, hogy az eukarisztiában nincsen jelen Jézus. És akkor az egyház kétfajta módon tud engem kiközösíteni. Vannak olyan eretnekségek, ahol abban a pillanatban, amikor azt kimondom, vagy éppen megtettem, egy bűn is lehet eretnekség, akkor abban a pillanatban beáll a kiközösítés, önmagától beálló kiközösítés. De van egy másik, amikor viszont kérdéses a dolog, vagy nem annyira súlyos, akkor az egyház megvizsgálja, és az egyházi hatóság hoz egy ítéletet, hogy ebben a helyzetben meghozza a kiközösítést. Tehát önmagától beálló, vagy külön eljárás útján adott kiközösítés.
De nagyon fontos, hogy még ebből is vissza lehet jönni. Aki megint csak visszavonja, tér, vezeklést vállal, azt vállalja, hogy újra visszatér az egyháznak a tanításához, a kiközösítés az egy ideiglenes dolog, abból vissza lehet jönni. Az egyház szakadás, a skizma az viszont a legnagyobb eltávolodás, amikor valaki tartósan a visszavonás igénye nélkül teljesen szembe megy az egyháznak a tanításával és a tanítóhivatalnak a tekintélyével. Ez nagyon fontos, hogy nem fogadja el a pápát pápának. Nem fogadja el, hogy az egyháznak van egy hierarchikus rendje, és ebben neki engedelmességgel hierarchikus rendje, és ebben neki engedelmességgel kell lennie.

Egyház, nem is egyház szakadás, hanem az eretnekségek hol jönnek elő először a történelembe. Nyilván ez folyamatosan jelen van az egyháznak a történetében. Mindig voltak eretnek gondolatok, meg hogyha magunkba tekintünk, azért mindenkinek a hitének a fejlődése közben azért, és ez teljesen normális, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, tehát mi is tudunk eretnek módon gondolkodni, de ezt inkább a hitnek a fejlődésének nevezzük egészséges módon. Az eretnek akkor van, amikor valaki tényleg ezt teológiai szinten magas szinten hirdeti, beszél róla, prédikál róla, tehát erről van szó. Az első eretnekségeket vissza kell menni rögtön a 3., 4., 5. századig, amikor az első zsinatok, egyetemes zsinatok jönnek össze, és megalkotják a hiszek egyet, ugye a níceai, konstantinápolyi hitvallást, ami ugye a hitünknek a lényegét foglalja össze, és nagyon fontos, hogy ameddig ez megszületett, ameddig a mai hiszegegy, amit minden vasárnap imádkozunk, papírra vetették, és az így megszületett, rengeteg eretnek vita volt itt a hitünk tanításával kapcsolatban. Jézus Isten vagy nem Isten? A Szent Háromság, hogyan a személyek, hogyan vannak egymással, Mária, ő a Jézusnak az anyja, vagy csak Isten szülő, vagy emberszülő, Krisztus szülő, tehát rengeteg kérdések felmerültek, és ezeket meg kellett vitatni a kappadókiai atyák, sok fontos patrisztikus személy van itt, akinek köszönhetően kialakul végül is a hitünknek a foglalata, ami a hiszek egyben most már teljesen egyértelműen le van írva. És a nicai konstantinápolyi hitvallás az az egész keresztény egyházban egyetemes. Ezt az ökumenikus imaheteken is el szoktuk mondani, mert ez még mindenfajta szakadás előtt íródott. Ez még azelőtt íródott, mielőtt a keresztény felekezetek elszakadtak volna, így bizonyos formában ezt a protestánsokkal is, ortodoxokkal is lehet imádkozni, mert ez a hitünknek a legfontosabb alapja, és az az egyik olyan imádság, ami újra és újra kifejezi a keresztények közötti egységet. Tehát ez az első, ahol megjelennek az eretnekségek, és ahol az egyháznak a zsinatokon fel kell lépnie, ilyen például az arianizmus, ugye a legfontosabb, ugye Jézus isteni ember, vagy istenember, csak ember, aki isteni tulajdonságokkal van felruházva, hogy ő maga az Isten, ezeket a kérdéseket kellett letisztázni. Aztán elérünk az első nagy egyházszakadáshoz, amelyet mindenki a történelem órákról valamennyire emlékezhet rá, ez az 1054-es kizma, a nagy keleti egyházszakadás, ami tulajdonképpen az ortodox és a katolikus világnak a szétválását jelenti. A mai szavakkal így tudnánk megfogalmazni. Igazából ez a fajta egyházszakadást azt úgy szoktuk meghatározni, hogy inkább ez egy egyházpolitikai, vagy az egyházon belüli dominancia harc miatt bekövetkezett egyházszakadás. Ezt azért szoktuk így mondani, mert az ennél az egyházszakadásnál minimális a hitbeli vita. Az ortodoxokkal mind a mai napig, bár ugye elváltunk egymástól, de mind a mai napig szinte megegyezik a tanításunk, csak a filiokve vita, ugye a hiszek egyben annyi a különbség, hogy ők azt mondják, mi azt mondjuk, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, ők meg azt mondják, hogy az atyától a fiú által a Szentlélekben. Tehát egy nagyon kis teológiai különbség van tulajdonképpen, de az eukarisztiától kezdve a szentségeken át mindenben megegyezünk, tehát hogyha mondjuk elmentek külföldre, valahol keleti országokba, és vasárnap nem találtok katolikus templomot, hanem csak ortodoxot, és elmentek és áldoztok a misén, akkor abban az esetben ez nem számít rossz dolognak, mert szentségi alapon tulajdonképpen egységben vagyunk velük teljesen. Viszont ez inkább egy dominancia harc volt ez az ezres években, amikor az egyház átmegy egy nagy átalakuláson, és elkezd kialakulni tulajdonképpen két központja az egyháznak. Az egyik az ugye a nyugati, az a Róma központ, és Konstantinápoly, az pedig a keleti központ. És ez a két, ugye öt patriárkátus volt korábban, tehát ötből lesz aztán kettő, és az a kettő igazából dominancia harcban van egymással, és addig tart ez a dominancia harc, hogy most ki az egyház vezetője, az ortodoxok nem fogadták el, hogy a pápa, a Róma püspöke a főnök, éppen ezért következik be ez a szakadás, és így a katolikus és az ortodox világ ketté válik. Ez az 1054-es kizma, de mondom, mind a mai napig teológiai értelemben szinte megegyezik
egyezik a tanításunk mindenben. Annyi a különbség még az ortodoxoknál, hogy ők a görögkel

Eti rítus vitték tovább, tehát a liturgiában ők is ezt a görög, aki volt esetleg görög katolikus szentmisén, azt tudja, hogy ott egy picit más a liturgia, viszont meg a cölibátus sincs náluk, tehát ott is csak a püspököknél van, ugyanúgy, mint a görög katolikus papoknál, az ortodox világban a cölibátus, annak a hagyománya nem ment tovább, csak a szerzeteseknél, az ortodox szerzeteseknél, illetve ugye, ja igen, a püspököknél. Ez tehát a 1054-es. És akkor elérkezünk, nagyot ugrunk a történelembe, a másik nagy egyházszakadás, amit meg kell említeni, az a nyugati egyházszakadás, amit csak úgy szoktunk hívni, a reformáció. Ezt mindannyian ismerjük, mindannyian tudjuk, 1517-es dátumhoz szoktuk kötni, amikor ugye Luther Márton a wittenbergi székesegyháznak az ajtajára kiragasztja a 95 pontos követelését, és tulajdonképpen azt szá kell tenni, hogy ez a reneszánsz pápáknak az időszakának a környéke, vagy után vagyunk, amikor azért az egyház nagyon sok bűnöket megélt, és nagyon bűnös időszakokon ment át, búcsúcédulák, stb. Tehát jogos volt a megújulásnak a szándéka, csak itt a nagyon jó példa rá, hogy a megújulási szándékból mindig kettőfajta út irányzik. Az egyik az, aki teljesen szakít az egyházzal, és azt mondja, hogy mindent megváltoztatok, tanítást, a szentségeket, stb., és eltávolodok az egyháztól, és van a másik fajta megújítás, amik általában a szerzetesek csináltak, Szent Domonkos, Szent Ferenc, stb., akik úgy hoztak evangéliumi megújulást az egyháznak, hogy közben hűségesek maradtak a katolikus egyháznak az intézményéhez. Ez a kétfajta megújulási forma van. A reformációnál ezt a másik utat választották sokan, és sok irányzat alakult, ugye evangélikusok, reformátusok, anglikánok, anabaptisták, és még ugye most már lehetne sorolni még sokakat, akik beletartoznak ebbe a reformációba. Harmadik Pál pápa volt az, aki abban a korban kimondta Luther tanaira a kiközösítés, meg a többi közösségre is, tehát ugyanúgy zajlott igazából, mint ami most is a napokban, vagy a pár héttel ezelőtt hallottunk. Tehát a lényeg az, hogy ez a reformáció, a 1517-es reformáció abban különbözik a 1054-es skizmától, a nagy ortodox katolikus egyházszakadástól, hogy ez nem egy dominancia harc van itt az egyház irányítása vagy vezetésében, hanem ez már egy dogmatikai, egy hitbeli, a hittani dolgokban végbement egyházszakadás. Tehát itt valóban az kérdőjeleződött meg, hogy az eukarisztia, a szentségek, szentségeke, a szenteknek a tisztelete, Mária tisztelete, stb. Tehát itt már hittani dolgok kérdőjeleződtek meg, tehát a reformáció, az 1517-es reformáció az egy dogmatikai, hittani egyházszakadás, ami mai napig ugye életben van. És mai napig ugye élnek ezek a közösségek. Az evangélikusokkal vagyunk amúgy a legközelebb egymáshoz. Ferenc pápánál már nagyon közel jártunk ahhoz, hogy esetleg az evangélikusokkal valamiféle egység megvalósuljon az eukarisztiában, az interkommunióban, hogy kölcsönösen elfogadjuk egymásnak az eukarisztiának a tanát, de még nem jutottunk el idáig, de lehet, hogy velük meg tud valósulni. Az reformátusokkal távolabb vagyunk, illetve az egyéb irányzatoktól is az egység az elég távol van. És akkor elérkeztünk oda, amiért tulajdonképpen itt vagyunk, az meg az, hogy a 10. Pius pápa papi testvériségnek a közössége ugye új püspököket szentelt pár hónappal ezelőtt, vagy nem is tudom mikor volt ez, de mostanában, és a lényeg az, hogy nem kaptak rá pápai engedélyt, és éppen ezért Leó pápa a felszentelt 4 püspököt kiközösítette az egyházon belül. Ugyanis ők a kiközösítéstnek az önmagától beálló kiközösítésnek a terh alá estek, mert püspököt szentelni a pápának a jóváhagyása nélkül az önmagától beálló kiközösítés jelent. Éppen ezért ezt a pápa csak kihirdette egy dekrétumba, de ez megtörtént. Egy pár dolog, hogy kik is ez a papi testvériség, mit kell erről tudni.
ez a löfrebistáknak szokták hívni, löfreb érseknek a hagyományában, vagy hát ő alapította meg ezt a társaságot. A lényeg az, hogy a második vatikáni zsinat, ugye ami 1962-65-ig tart, nagyon sok változást hozott az egyház életébe. Nagyon nagy reformokat, nagyon nagy belső megújulást, egy hatalmas egyháztani fordulatot, liturgikus reformot. A liturgiában ugye áttértünk a népnyelvű misére, megfordult a misézésnek az iránya, nagyon sok minden megváltozott, és a próbált válaszolni a modernkornak a kihívásaira a második vatikáni zsinat, és ezt a nagyon nagy fordulatot sokan ugye nem nézték jó szemmel, és például a lefebristák is egy olyan irányzathoz tartoznak, akik a második vatikáni zsinat előtti egyházi hagyomány és tanításnak a keretein belül képzelik el az egyháznak a jövőjét, és próbálják ebben élni az életüket. A liturgiában is másképpen működnek, illetve a régi liturgiát végzik, illetve ugye sok engedmény, meg sokfajta, tehát egy külön csoportként vannak kezelve. Nagyon sokáig a pápák próbáltak velük megegyezni, az összes pápa a második vatikáni zsinattól kezdve nagyon sok párbeszéd volt, ugye ők nincsenek teljesen kiközösítve az egyháznak a testéből, tehát ők benne vannak az egyháznak a testébe, hanem most jutottak el odáig, hogy eljutottak a tiltott püspök szentelésig, aminél beállt ez a kiközösítés. De ez még nem az egész közösségnek szól, hanem egyelőre ugye azoknak, akik részt vettek ebbe a püspök szentelésbe, de ez nagyon rossz irányba ment el ez a közösség, és azt kell egyszerűen tudni, hogy nem is a liturgia, tehát hogy sokan azt gondolják, hogyha rájuk néz az ember, akkor mindig ez a tradicionizmus, vagy a háttalmisézés, ad orientem, stb. Azt gondoljuk, hogy emiatt történt az egyházszakadás, de nem emiatt, mert a katolikus egyház a régi liturgiát és önmagában ezzel nincsen gond, hanem itt is eljutott odáig a konfliktus, hogy már a pápának a tekintélyét nem fogadták el. Tehát azzal, hogy a pápa beleegyezése nélkül püspököt szentelni, az azt jelenti, hogy már nem vagyunk egységben a római pápával, éppen ezért megszűnik a közösségünk az egyháznak a testével, éppen ezért azok, akik részt vettek ebben, kiközösödés alá kerültek. Ez a szakadásnak a lényege. Nem az, hogy most a liturgia az milyen, ezek részletkérdések, hanem a szakadás lényege az egyház szakadásnál mindig a pápai tekintélynek a megkérdőjelezése, az egyház tanítóhivatalának a megkérdőjelezése van, és az, hogy elfogadja-e az illető, vagy az illető csoport azt, hogy az egyháznak mi az álláspontja és véleménye ebben. Ez tehát ennek a társaságnak ennek a kilépésnek, közösítésnek a háttere, és ugye a második vatikáni zsinat sok megújítása, az ökumenikus mozgalom, az, hogy az egyház nyit a más keresztények felé, vagy a vallás közé párbeszéd, hogy keressük az egységet nem csak a keresztényekkel, hanem muszlimokkal, zsidókkal, ezek mind olyan dolgok, amik elfogadhatatlanok ennek a közösségnek. A második vatikáni zsinatot nem a Szentlélek művének tartják. És ez is önmagában már egy sok kérdés felvet, mert azt hiszük, hogy 2000 év óta az egyház folyamatosan a Szentléleknek az irányítása alatt van. Rögtön az első zsinatoktól kezdve az egyház újra és újra 2000 év óta az, hogy egyáltalán fennmaradt, hogy a tanítás meg tudta őrizni, ez emberi erőből lehetetlen lenne. Tehát egészen biztos, hogy a Szentlélek kíséri az egyházat, mind az emberi intézmény részében, mind pedig a tanításban, és biztosak lehetünk abba, hogyha katolikusként hiszünk az egyházunknak a tanító hivatalába, hogy amikor egy zsinat, egy egyetemes zsinat összeül, és a Szentlélek vezetésével megfogalmaznak új fajta irányokat, vagy újfajta módokat, amik nem a hit letéteményt változtatják, meg ez nagyon fontos, hanem csak a külsődleges formákat, vagy modernebbé tesznek bizonyos dolgokat, az teljesen rendben van és jó. Ez az egyház dolga, hogy fejlődjön, előre menjen, és minden korban, a modern kornak a keretein belül is megtalálja azokat a módokat, ahogyan tud szólni annak a kornak az emberéhez. De ez nem jelenti azt, hogy a hit letétemény az megváltozna, a hitünknek a legfontosabb foglalata, ami a hiszek egyben van összefoglalva, az tulajdonképpen változatlan. Még egy fogalom ehhez, amit szoktunk mondani,
Mert sokan mondják, hogy mégis csak van új tanítás az egyházba, például ugye a Mária dogmákat, az csak a 1800-as években mondja ki az egyház bizonyos Mária dogmákat, és hogy lehet az,

0: hogy 1800 évvel ugye a apostolok kora után az egyház kimond valami új tanítást. Ez nagyon fontos, hogy az egyház ismeri azt a fogalmat, hogy dogma fejlődés. Ez azt jelenti, hogy az egyház sose mond új tanítást, hanem lehet, hogy 1800 év után ismer föl bizonyos dolgokat, amik már legalább dióhéjban benne vannak a hitletéteménybe. Tehát Szűz Máriáról is tulajdonképpen minden benne van a kinyilatkoztatásban, de az egyháznak sok év, század, évtized kellett ahhoz, hogy bizonyos dolgokat felismerjen, kimondjon, és ezért van az, hogy néha az egyház lassan mond ki, vagy érlel meg dolgokat, de amit a pápa a tanítóhivatalán keresztül tanít, az benne van a hitletéteményben, és abból fejti ki a dogmafejlődésen keresztül az egyház. És meg szeretnék említeni, hogy ha már egyház szakadásról beszélünk, egy másik irányzatot, ami most nem volt annyira a híreknek a központjába, de a katolikus világban ez is egy nagyon kérdéses dolog, ez pedig nem más, mint a német egyházban megindult ugye szinodális út, ami nem egyenlő a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális egyházképpel, hanem Németországban már erkölcsi alapon nagyon eltávolodott a német egyház attól a tanítástól, amit az egyház erkölcsi tekintetben tanít a szexuális etikában, a homoszexualitás kérdésében, és még sok mindenben. Ennek is megvannak az okai, államegyház összefonódása Németország, mindegy, ez nem akarok enne nagyon erősen belemenni. Ha a kérdésnél feljön, akkor szívesen kifejtem jobban. A lényeg az, hogy a legnagyobb egyházszakadásnak a veszélye az most éppen Németországban van. És valószínűleg mi mindannyian, akik itt vagyunk, meg fogunk élni egy modernkori egyházszakadást, amikor a német egyház erkölcsi alapon fog elszakadni. Nem az egész német egyház, nyilván annak egy része, akik kitartanak ebbe a tanításba, a szeretnekségbe, és nem változtatnak. Ferenc pápa már több levelet írt, arra kérte, hogy forduljanak vissza, arra kérte, hogy vizsgálják felül a tanításokat. Leó pápa ugyanezt próbálja tenni. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ez az egyházszakadás bekövetkezzen. És úgy, ahogy a 1054-es az egy dominancia, egy egyház irányítás, kormányzás kérdésében történt a szakadás, 1517-ben egy dogmatikai, egy hitbeli okok miatt, ez a 2020-valahány, vagy 30-valahány, az pedig erkölcsi alapon történik. Erkölcsi alapú egyházszakadás lesz. Erre lehet számítani, és valószínűleg ezt még meg fogjuk élni, és sokat fogunk erről hallani, és 100 év múlva erről úgy fognak beszélni, mint egy következő nyugati egyházszakadás. Sajnos ez szinte már visszafordíthatatlanul be fog következni, hogyha valahogy a Szentlélek nem akadályozza meg mégis. Ez tehát a német út, erről is érdemes egy pár dolgot tudni. Szeretnék egy dolgot kiemelni, hogy ennek a löfebrista vonalnak, illetve ennek a szakadár iránynak vannak magyar változata is. Nagyon senkit ne tévesszen meg, az interneten videókat lehet erről sokat látni, és teljesen olyan formában kapjuk őket, mintha egy katolikus pap beszélne, de Simon Gábor és az általa vezetett Pro Hungaria Sacra papi testvériség, ez nem a katolikus egyháznak a része. Ez nagyon fontos. Simon Gábor atya egy veszprémi egyházmegyés, minden papi szolgálattól eltiltott katolikus pap, aki nem végezhet papi szolgálatot, el van tiltva, egyházi büntetés alatt van, és az általa alapított irányzat az teljes mértékben egy szakadár irányzat. Nem az egyházhoz tartozik, nem fogadják el a pápának az elsőbségét, tagadják a II. Vatikáni zsinatot, tehát hogyha bárki, mert nagyon sokan a katolikus körökből is hallom, hogy nagyon sokan járnak oda. Nagyon sokan meghallgatják a YouTube-on, és mondják, hogy jaj, hát a katolikus atya milyen jókat beszél, meg milyen jókat mond, és újra el kell magyarázni, hogy ő nem katolikus. Ő nem a katolikus egyháznak a része, és az általa megfogalmazott tanítások, azok részben nyilván összhangban vannak az egyház tanításával, de ők az egyház, tehát ők nem a katolikus egyháznak a részei. Tehát bárki találkozik ezzel, vagy valakit próbálnak becsábítani ebbe a szektaszerű dologba, vigyázzon, és mindig legyen ott, hogy ők nem tartoznak a katolikus egyházhoz. Ő ökumenének a kérdése, ez csak egy szó, hogy ennyi szakadás után és ennyi egyház szakadás következtében az egyháznak nagyon fontos az ökumenének az megélése, ami nem azt jelenti, hogy feladjuk a saját hitünknek az igazságait. A jó ökumenizmus az nem azt jelenti, hogy megkeressük a legkisebb közös többszöröst és ott maradunk, hanem azt jelenti, hogy elfogadjuk minden felekezetnek a egyházi és tanításbeli gazdagságát. Tudunk tanulni a protestánsoktól is, tudunk tanulni a reformátusoktól, például a Biblia vagy a Szentírásnak a szeretetében, tudunk tanulni az ortodoxoktól, tudunk tanulni, ha kiszélesítjük vallásközi párbeszédre a zsidóktól, a muszlimoktól. Tehát nagyon fontos, hogy az igazi hitében helyén lévő katolikus hívő az nyitott mindarra, ami jót meg tud tanulni a más felekezetbe vagy más vallásba élő embertől. És ez nem azt jelenti, hogy mi feladjuk a hitünket. Nem azt jelenti, hogy mi feladjuk azt, amiben hiszünk, hanem mi ragaszkodunk a katolikus tanításunkhoz, de nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük és nyitottan fogadjuk azokat a gondolatokat, amilyen nem a hitünkhöz tartoznak, és mindaddig párbeszédbe legyünk, ameddig ez nem csorbítja a mi hitünket. Tehát nagyon fontos, hogy merjetek beszélni ti is a hitetekről, merjetek beszélni az egyháznak a gazdagságáról, hogy ti is tudjatok az egyháznak a szépségéről, gazdagságáról beszélni. Pár héttel ezelőtt volt itt volt evangélikus vagy református lelkésznő, aki vissza lehet nézni a podcast adásunkba, aki megtért katolikus hívőnek, nagyon ajánlom, egy lelkésznő, tehát teológiát, protestáns teológiát tanuló ember, aki az eukarisztia mélyebb megértése miatt tért meg. Hallgassátok vissza, nagyon jó, egy édesanyáról van szó, nagyon mély tanúságtétel, és ott meg lehet érteni ezt a milyen szép gazdaságok vannak egymás hitében. Végezetül pedig Ferenc pápától szeretnék felolvasni egy záró gondolatot, és utána pedig átadnám a lehetőséget a kérdésekre. Az ökumenikus párbeszéd összhangban áll az Úr Jézus imádságával, aki kéri, hogy legyenek mindnyájan egyek. Sokkal hitetőbb volna a keresztény üzenet, ha a keresztények legyőznék a megosztottságaikat, és az egyház meg tudná valósítani a maga katolicitását azokban a fiakban, akiket neki adott ugyan a keresztség, de nincsenek teljes közösségben vele. Mindig emlékezzünk kell rá, hogy zarándokok vagyunk, és hogy együtt zarándoklunk. Ezért gyanakvás és bizalmatlanság nélkül rá kell bíznunk a szívünket utitásunkra, és együtt kell néznünk elsősorban arra, amit keresünk, a békét az egyetlen Isten arcán. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban a Café Francesco 90. podcastját hallották, amelyben Róna Széki János atya Egyház szakadása 21. században című előadását hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Augusztusi Mária köszöntőt tartottak a csíksomlyói kegytemplomban szombaton. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Ferences ifjúsági találkozó kezdődött Assisiben augusztus 3-án. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. A Mária köszöntő az angyalos boldogasszony ünnepének előestéjéhez kapcsolódott a csíksomlyói kegytemplomban. A porciunkula Assisiben az angyalos boldogasszony bazilikában található kis kápolna, melyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít, írta a romkat.ro. Az ima alkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, melyről Timmer Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett. Az ünnep a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma. Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok mondták, Szent Mise után pedig a dicsőséges rózsafüzért vezették. Majd a gyertyás körmenetben a kegyszobor másolatát vitték. A következő Mária köszöntő szeptember 5-én lesz. A 14. századra a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temetőkápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. Több mint 2500 fiatal vesz részt hétfőtől az olaszországi Assisiben a Szent Ferenc alapította szerzetesével.

0: kettes rend 4 napos ifjúsági találkozóján, melyet 14. Leó pápa látogatása zár le, írta az MTI. A rendezvény Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kötődik. Az általa alapított szerzetes rend az idén vallási, kulturális és társadalmi programok sorozatával emlékezik meg az évfordulóról. Meghallgatják egymást és elmondhatják véleményüket, mondta a szervező. A fiataloknak szentelt találkozót 14. Leó pápa zárja majd, aki az utolsó napon csatlakozik és misét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában. A bazilika épületében található az apró méretű porziunkula, amely Szent Ferenc szerzetes rendjének első temploma volt. A hatalmas bazilikát a 16.-17. században építették a kiskápolna köré, hogy megóvják és méltó módon megőrizzék azt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.
4: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk. Istennek az új megtapasztalásáról kezdtünk beszélni már 2-3 műsor ideje alatt, és ezen belül pedig beszéltünk az Isten mérgezésnek a jelenségéről, és ezen belül, hogy ez mit jelent, arról elmélkedtünk, hogy mik a negatív Isten képek által okozott Isten mérgezés jelei, a csalódás által okozott Isten mérgezés, a fanatizmus által okozott Isten mérgezés és a spirituális visszaélések által okozott Isten mérgezésnél hagytuk abban az elmúlt műsorban, és ezen belül pedig ugye megint mások egymásnak ellentmondó érzelmeket zúdítanak egy kísért személyre, ami azt jelenti, hogy az egyik pillanatban hízelegnek neki, dicsérik, figyelmesek és szeretetteljesek vele, a következő találkozáskor már szídalmazzák, hűtlennek, engedetlennek, hálátlannak mondják. A kísért személy pedig többé nem tud tájékozódni. A spirituális visszaélés ugyanolyan következményekkel jár, mint egy abúzus. Ezek egyike az érzelmi összezavarodás, vagyis az áldozat nem tudja, hányadán áll az érzelmeivel. Egyrészt hálát érez a kapott segítségért, másrészt az az érzése, hogy kihasználják, hogy a kísérő valósággal folytogatja őt. Egymást váltja benne a düh és a bűntudat. Kísérőm tulajdonképpen jót akart, lám mennyi időt áldozott rám, megértett, szeretett engem. Tehát a visszaélés áldozata elbizonytalanodik. Sejti, hogy rajta csak a hatalmát gyakorolják, de nem tudja elhessegetni a gondolatot, hogy talán mégis neki igaza van. A kezdeti szeretet gyűlöletbe csap át, és a csodálat, a csalódottság, a szeretet és a gyűlölet közötti ellentét szétfeszít mindent. Spirituális visszaélésekre főként ideologizáló környezetben kerülhet sor. Egyes megújulási mozgalmakban fennáll a veszély, hogy a nemes szándék ideológikus struktúrákkal párosul, de néha szerzetes közösségekben is ideológiára bukkanunk, és amikor ilyenfajta ideologizálásokról beszélek, nem általánosítunk, mondja Anselm Grün. Sok olyan rendi közösség és imakör van, ahol egészséges spiritualitás uralkodik, ahol a keresztény szabadság megtestesül. Ideológikus az a környezet, ahol az élet minden területén túlzásokba esnek, archetipikus túlzásokba. Az közösségi életben elengedhetetlen engedelmességről van szó, a saját akaratról való teljes lemondás. Ez a szerzetes élet. A spirituális visszaélést tapasztalunk mindenhol, ahol az emberi akaratot Isten akarataként tüntetik fel. Carl Gustav Jung, svájci pszichoterapeuta, inflációnak nevezi ezt. Egyértelmű visszaélés ez a hatalommal. Isten akarata mögé bújva, Isten saját hatalmuk igazolására és határtalan hatalom vágyuk kielégítésére használják. Aki azt állítja, hogy ő az, aki felismeri a másik számára Isten akaratát, az mintegy tévedhetetlenné teszi magát. Már nem a Szentlélek rezdüléseire figyelnek. Jól lehet, a vezetők minden döntésük mögé az ő tekintélyét állítják. Az általak kinyilatkoztatott döntést képviselik. Ideológiával támasztják meg az emberi tekintélyt, és az szinte tévedhetetlenné válik. El sem képzelhető tisztességtelenebb spirituális visszaélés, mint amikor valaki magának követeli a Szent Lelket, és ezzel még az esélyt is elveszi a másiktól, hogy bízni tudjon saját érzéseiben. Pedig a Szentlélek éppen csendes impulzusaink által megérzéseinken keresztül szól hozzánk. Ám itt mindez nem számít. Az efféle spiritualitás kísérők csak önfejűséget látnak maguk ellen feszülni, amelyet le kell törni. Aki így beszél, az nem veszi észre, hogy szinte már Istennel azonosítja magát. A bizonytalan emberek könnyen bedőlnek az ilyen jelszavaknak, mert azok világosságot és szilárdságot ígérnek. Csak később veszik észre, hogy becsapták őket. Ekkor teljesen összezavarodnak és tehetetlenné válnak. Vélt biztonságuk egész épülete összeomlik. Úgy érzik, hogy zátonyra futottak, zsákutcába jutottak, és nem tudják, hogyan tovább. Hosszú terápiára van szükség az ilyen visszaélések feldolgozásához. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mi az Isten mérgezésnek a terápiája. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Fontos, hogy szembenézzünk azzal a fájdalommal, amelyeket a spirituális visszaélések okoznak, vagy amit az egyházzal és Istennel kapcsolatos csalódások által okozott Isten mérgezés váltott ki. De ha megállunk a fájdalomnál, az nem segít. Mert ez esetben mindig csak a régi sebekben fogunk vájkálni, és megrekedünk az áldozat szerepben. Fontos ugyan, hogy komolyan vegyük az áldozattá válást, de ne maradjunk puszta áldozatok. Verena Kast, pszichológus írta le egyszer, hogyan válhat tettessé maga az áldozat, ha továbbra is megmarad az áldozat szerepében. Ezért fontos, hogy az ember elhatárolódjék az áldozat szereptől, és maga vegye kezébe az életét. Hogyan bánhatunk helyesen az Isten mérgezésebével, és hogyan méregteleníthetjük Isten képünket és önképünket? A lényeg, hogy kiengesztelődjünk az Isten képekkel, és végső soron Istennel. Az Istennel való kiengesztelődés azonban csak akkor sikerül, ha búcsút mondunk a megbetegítő Isten és önképeknek, és megfelelő képeket találunk Istenre és önmagunkra. Az Istenről és önmagunkról kialakított képekről, képektől függ, hogy milyennek tapasztaljuk meg Istent, és milyennek éljük meg magunkat. A képek belénk vésődtek, magunkban hordozzuk őket. Nem tudjuk újra teremteni ezeket a képeket, ezért az a dolgunk, hogy szemügyre vegyük, elemezzük, megszüntessük, és jobb képekkel helyettesítsük őket. Nem téphetjük ki magunkból a régi képeket, különben újra meg újra visszatérnek. Csak új képekre cserélhetjük őket úgy, hogy az új képek lassan belénk ívódnak, és felülírják vagy átalakítják a régieket. Minden esetre mindig tudatosítanunk kell, hogy az új képek sem felelnek meg teljesen Istennek és igazi énünknek. Csupán valamivel közelebb kerülnek az igazsághoz és üdvösebbek. Isten azonban túl van minden képen. A képek olyan ablakok, amelyeken át Istenre látunk. Megtisztíthatjuk az ablakokat, hogy világosabban láthassunk rá Istenre, de sose feledjük, hogy Isten nem azonos az ablakokkal. Isten olykor megsejthetővé és megtapasztalhatóvá válik, aztán ismét eltűnik előlünk. Az üdvös képek sem rögzíthetik Istent, és igazi énünket is mindig csak részlegesen tudjuk megtapasztalni. Az Istenről alkotott régi képek csak akkor alakulhatnak át, ha nem utasítjuk el őket mindenestől. Egy szemernyi igazság a régi képekben is van, csak túlságosan egyoldalúak. Elhomályosították az ablakot, amelyen keresztül Istenre néztünk, de minden homály ellenére eddig is keresztül láttunk az ablakon, és megsejtettünk Istenből valami olyat, ami nagyon is helytálló. Ezért először szeretnénk szemügyre venni a régi Isten és önképeket, és leírni, hogyan változhatnak meg ezek apránként. Számolni kell a büntető Isten képével. Ez azonban mindig megfelel a saját lelkünkben megbújó önbüntetési hajlamnak is. A büntető Isten képében az fejeződik ki, hogy nem élhetünk akárhogy. Eleget kell tennünk igazi lényegünknek, annak a lényegnek, amelyet Isten vésett belénk. Ha lényegünk ellenében élünk, az elkerülhetetlenül reagál. A lelkünk tiltakozik. Ha túlságosan nagyra vágyó képeket alkotunk magunkról, ha úgy teszünk, mintha minden pillanatban tökéletesek lennénk, a lélek ekkor depresszióval reagál. Vagy ha a testünk ellenére élünk, és örökösen túlterheljük, akkor betegséggel. Korábban a büntetés képével magyarázták ezt, csak hogy a büntetés képe félénk önképet közvetít. Mindig ott állok a belső bírám előtt, aki bármikor megbüntethet.
A büntető istenképe így módon démoni istenképpé válik. A büntetés képének megvan a maga jogosultsága, ha arra akar buzdítani. Élj úgy, ahogy a lényegednek megfelel. Különben a testet és a lelket fellázad. Ekkor azonban a büntetés nem kívülről jövő fenyegetés, inkább alkalom, hogy elsajátítsuk a lényegünk iránti helyes érzéket. Azt, hogy mi a lényegünk, testünk és lelkünk reakcióiból tudjuk meg. Persze nincsenek abszolút normák, mert mindenkinél más a mérték. A lelkünk úgy is föllázat, ha nem felelünk meg a saját mértékünknek, amelyet úgy fedezhetünk föl, hogy odafigyelünk a testünkre és a lelkünkre. A német büntetés szó csak a 13. században nyert el a bírói büntetés jelentést. Ez a Strafen, ez a büntet ige először azt jelentette, hogy szídni, dorgálni, fedni, meginteni. Ennek megfelelően a büntető Isten az az Isten volt, aki figyelmeztetés int, hogy feleljek meg önnön lényegemnek. Ez a német szó, ez egy melléknévből származik, amely azt is jelenti, hogy megfeszített, kifeszített, kemény. És a szó az íj idegére vonatkozik, amelyet jól meg kell feszíteni, hogy a nyílvessző eljusson a célba. Így hát a szóban forgó fogalomnak az az eredeti értelme, hogy tegyük feszessé önnön lényegünket, hogy sikeres legyen, azaz miként a nyíl elérje célját. Ha lényegünkhöz képest túl lazákká válunk, már nem árad ki belőlünk erő. Istennek fel kell ajzani a lelkünk íját, ha túlságosan hanyagul bánunk vele. Ez segítő cselekvés Isten részéről, nem pedig kicsinyes büntetés. Amikor a büntető Isten képről beszélünk, meg kell szabadulnunk attól az elképzeléstől, hogy itt külső bíróról volna szó, aki önkényesen ítél rólunk. Meg kell szabadulnunk attól a büntető Istenről, alkotott elképzeléstől is, aki élvezettel nézi, hogyan hágják át parancsait az emberek, hogy azután jól megbüntethesse őket. Ezek olyan negatív istenképek, amelyeket természetesen emberi tapasztalatok idéznek elő. Ha például apám szadista élvezetét lelte abban, hogy megbüntessen hibáimért, akkor ezt a negatív képet kivetítem Istenre is. De az ilyen torzításoktól meg kell szabadítanom Isten képemet, különben örökre megragadok mérgezett apa viszonyomban. Albert Görres, katolikus pszichiáter úgy véli, az Isten mérgezésnek az az alapja, hogy túlságosan emberi tulajdonságokat vetítünk ki Istenre. Ilyen például a féltékenység, a szadizmus, az önkény, a büntetés és a hatalom. Saját képünkre és hasonlatosságunkra alkotjuk meg az Istent. Ezért azt tanácsolja, hogy radikálisan, értelmes módon használjuk az eszünket. Legyen az nagy, kicsi vagy gyönge, és mondjunk le még a maradékáról is annak a szívósan továbbélő mitikus hiedelemnek, amely kiszámíthatatlan karaktert tulajdonít az istenségnek. Babonáink istenének meg kell halnia. Az emberileg elképzelt Istentől, akibe belevetítettük saját ellenőrzési mechanizmusainkat, valahol, valamint értékelő és büntető hajlamunkat, el kell jussunk az isteni Istenig. Görres megállapítja, a katolikus pszichológus, idézem, az Istenben való csalódás és az Isten mérgezés abban gyökerezik, hogy elmarad a spirituális fejlődés egyik döntő lépése. Az átlépés az emberhez túlságosan hasonló, infantilis Istentől ahhoz az Istenhez, akit semmilyen emberi megítélés és megértés nem tud megragadni. Az Isten kép méregtelenítése megvilágosodás révén történik. A megvilágosodás jelensége azonban nem valami rendkívüli dolog. Szintén

félnek saját érzelmeiktől, vagy attól, ami a tudattalanokban szunnyad. Sokszor attól is félnek, hogy elveszíthetik az önmaguk fölötti ellenőrzést, aztán majd teljesen elengedik magukat, és másoktól válnak függővé. Egy nőre, például akivel szexuálisan visszaéltek, jellemző volt ez a túlzott önkontroll. Minden érzelmét szigorúan ellenőrizte. Nem akart megnyílni egyetlen férfi előtt sem, mert attól félt, hogy függeni fog tőlük. Ez az ellenőrzési fórum nem volt teljesen rossz. Védelmet jelentett számára, és megóvta attól, hogy ismét áldozattá váljék. Mert sokan, akik szexuális visszaélés áldozatává lettek, gyakran botlanak újra meg újra olyan férfiakba, akik ismét csak kihasználják őket. És ez gyakran megtörténik a terápiában. Egy terapeuta hölgy mesélte, hogy azok a nők, akiket zaklattak, vagy akiket megerőszakoltak, gyakran mennek olyan ezoterikus terapeutákhoz, akik szerint ügyfeleik attól gyógyulnak meg, ha megtanítják őket a kozmikus egybeolvadásra. És észesen veszik, hogy valójában a maguk szexuális igényeit élik ki ezeken a nőkön. És ha a nő nem határolódott el az áldozat szerepétől, könnyen beleesett az ilyen kétes helyzetbe, ezért az önellenőrzés hajlama éppenséggel védelmet jelenthet az ilyen helyzetek ellen. De ez a nő attól is szenvedett, hogy kontrollja révén elvágta magát az érzelmeitől. Tehát nem az a megoldás, ha teljesen elvetjük az ellenőrzést, hanem az, ha kellő szabadsággal alkalmazzuk. És hasonló a helyzet az ellenőrző istenképpel. Az ellenőrző Isten képe pozitív értelemben azt akarja megmutatni nekünk, hogy gondolatainkkal és cselekedeteinkkel nem vagyunk magunkra hagyva, mert Isten szemlél minket. Azt is mondhatjuk azonban, hogy saját lelkismeretünk szemlél minket, hiszen a konscienciaként felfogott lelkismeret azt jelenti, hogy létezik bennünk egy fórum, amely mindent megnéz, amit csak teszünk. És ha ez a fórum jó indulatú, és ha egy jóságos Isten tekintetét érezzük magunkon, akkor az ellenőrző Isten képében nincs már semmi félelemkeltő, hanem nagyobb tudatossághoz és nagyobb gondossághoz vezet minket. Kedves hallgatók, innen folytatjuk tovább, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szeressétek egymást. Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veled. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő Jánost kivégezték, egy bárkával visszavonult onnan egy puszta

helyre egyedül. A tömeg tudomást szerzett erről, és követték őt gyalog a városokból. Amikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, oda mentek hozzá a tanítványok, és azt mondták neki, sivár ez a hely, és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy falvakba menjenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, ti adjatok nekik enni. Azok azt felelték neki, nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik, hozzátok ide őket. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jól laktak. Végül 12 kosarat szedtek a megmaradt darabokkal. Mintegy 5000 férfi volt ott, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Hitanórán megkérdeztem a gyermekeket, hogy mi az, amit ha adunk, másiknak is jó, de közben nekünk is marad. Mi az, amit adunk, és bár osztjuk, de mégsem fogy el, nekünk is marad. Sokosan megfelelték a gyermekek, hogy ez nem más, mint a szeretet. Mert örülünk, amikor valakinek látjuk az arcán a mosolygást. És mi magunk is boldogok vagyunk, amikor a másik boldog. Boldogságunk ezáltal osztódik. És osztódik is példát ad. Mert megtanulja a másik, hogy nem csak kapni, de adni is öröm. És a másik boldogsága az én boldogságom is. És ezért megéri odafigyelni, megéri érzékenynek lenni. Mert észre kell vennem, hogy mit kell adnom a másiknak. Mivel teszem őt boldog? Mire vágyik? Mire van szüksége? Adjatok nekik enni. Az elcsigázott és fáradt tömegnek. Első olvasatra az eukarisztiának, a szentmisé áldozatának a előképét látjuk, kezébe vette, áldást mondott, megtörte, szétosztotta. Hogy az eukarisztiát is szétosztja az áldozható pap is, mindenki jól lakik. Nem fizikailag, hanem lelkileg, mert találkozik Jézussal. Hát nem öröm, hogy találkozok azzal, aki szeret engem. És ezáltal én eltelek. Mert rádöbbenek arra, hogy a találkozásban sok minden másodlagossá válik. Az olvasmányban halljuk, hogy miért költjük a pénzt olyanra, ami nem lakat jól bennünket. És már tudjuk, hogy az ember, ha jól lakik, újra éhes lesz, valami többet akar mondani a Szentírás. Olyanra fókuszáljunk, amely hosszú távon boldogságot ad. Akkor is, amikor úgy tűnik, hogy az nehéz megtenni. Mert szeretni nem könnyű. Mert sokszor a szeretetben ott van a szenvedés kockázata. Ha szeretek valakit, félek, hogy elveszítem. Ha szeretek valakit, könnyen lehet, hogy közel engedem magamhoz is, óhatatlan, de meg tud bántani. De ott van mindig a lehetőség, hogy kibéküljünk, hogy közelebb kerüljünk. És rádöbbenek arra, hogy ott van velem a másik. Alkalmazkodni nehéz, olykor fáradtságos. De sokkal többet nyerek vele, mert valaki ott van vele. Akkor is, amikor nem érzem a jelenlétét fizikailag, mert a szeretet sokkal több, mint fizikai valóság. Halljuk Pál apostoltól, hogy sem élet, sem halál, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység nem választhat el minket az Isten szeretetétől. És ha valakit nagyon szeretünk, akkor nem csak az Istenre vonatkozik ez. Mert van úgy, hogy a szeretteink eltávoznak közülünk. De a szeretetünk nem szűnik meg azáltal, hogy nem látjuk őket. Mert a szívünkben érezzük a jelenlétüket. És őrizzük azt a tanítást, amit kaptunk tőlük. Amit ők adtak nekünk. Az egyházunk elénk állítja az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Hogy jól szeressünk. Hogy okosan szeressünk. Hogy ne csak úgy szeressük, ahogy kényelmes, hanem úgy is tudjunk.

szeretni, hogy ezben áldozatot járó, áldozattal járó szeretettel. Mert annak valami mélységesen mélyebb jelentése van. Érgalmasság testvér cselekedetének az első felsorolásából az első, hogy éhezőknek ételt adni. Vagy amikor láttunk valakit vendégül magunk mellett, akkor valakit vendégül látunk, akkor beszélgetünk is arra, nem csak együtt étkezünk. És lehet, hogy a, úgymond a kapzsiság, a zsugorisság beszél belőlünk, amikor azt mondjuk, hogy egyedül akarom elkölteni a vacsorámat, de hát milyen jó lakás az, amikor egyedül lakok jól. Ha valakivel együtt étkezem, akkor egymás mellett ülünk, a szemünk egy vonalban van. Hány és hány családnál esznek kutyafuttában? Semmi is biztos, hogy egyszerre. Vagy akkor emlékszem, gyerekkoromban is apukám megkérdezte, hogy milyen volt a nap, és én flegmán azt mondtam, hogy semmilyen. És édesapám már nincs velünk, és őszintén megmondom, hogy bánom, hogy ezt így beszéltem. Mert ezt nem tudom pótolni. De amíg megtehetjük, hogy a családtagjainkkal együtt egy asztalnál ülünk, akkor keressük a beszélgetés módját is. Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Miben értünk egyet? Mi az, ami közös értékrendünk? Mi a mi családi tradíciónk? Mit lát az unokánk tőlünk? Mit hall az unokánk tőlünk? Mi magunk is nem beszélünk a nagyszüleinkről. Hát ők róluk fognak beszélni. És nem mindegy, hogy mit mondunk, és hogyan mondjuk azt. Szomjazóknak italt adni. Ha valaki szomjas, sápadt. Nem mondja, hogy szomjas vagyok. Befele fordul egy picit. És nekünk észre kell vennünk, hogy kinek van szüksége arra, hogy most abból adjunk, ami nekünk is értékes. Hiszen aki pont ebben a kánikulában tudjuk, hogy mennyire fontos a folyadék. Visszük magunkkal. Mikor a másik szomjas, szomjazó, mint mi, akkor világos, hogy adnunk kell, mert neki nagyobb szüksége van rá, mint nekünk. És magunkat is neveljük arra, hogy áldozatot hozunk. Magunk kéből mondunk le, mert őt a rosszul lét fenyegeti. Sem biztos, hogy ő mondja. De vajon észreveszem-e a másikon azt, amit nem mond ki? Kamasz gyerekek sokszor nem mondják el, hogy bántja őket valami. És pont ők azok a korosztály, akit meg kell kérdezni a baj. Mi nyomaszt? Mondhatod. Nem csak szülő, egy pedagógus is megteheti. Sőt, jó, ha megteszi. Szegényeket ruházni. Van itt Máté Szeretett Szolgálat, sok-sok ruhát őriznek, de sok olyan ruha, ami van ott, ami igazából azért vitték oda, hogy ne a szemétbe kerüljön. Ha valamit adok, akkor vajon azt hasznos dolog az? Magam is hordanám? Mondják, hogy ajándéklónak ne nézz a fogát, de vajon úgy segítek, hogy az valóban jó? Vagy csak meg akarok szabadulni attól, ami fölösleges? Utasoknak szállást adni. Ha valakit befogadunk az otthonunkba egy éjszakára és akár, persze rokonokat nagyon szívesen, de a gyerekeim barátaival milyen helyzet? Ezt megengedem, akkor a gyermekeimnek kapcsolata bővül. És megismerem a gyermekemnek a szüleit, pontosan a gyermekem barátainak a szüleit, és azáltal tudom, hogy a gyermekem kikkel barátkozik, mi a közös értékrendünk, és talán a kis családi gubóból kinyílnak perspektívák, hogy hogy gondolnak mások, hogy gondolkodnak mások, milyen értékrendjük van. És nem kérdőrejezzük meg a sajátunkét, de tudjuk finomítani, mert rádöbbenünk arra, hogy az élet sokkal összetettebb. És amikor a másokat megismerünk, mások életét megismerjük, akkor hálát adunk azért, ami nekünk van. Hogy nekem ez így nem így történt. Megóvott a gondviselés. Hogy éppen értékelem azt, ami nekem van. És nem is biztos, hogy akkor én panaszkodhatnék, om lenne, mert rádöbbenünk arra, hogy mennyivel szerencsések vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy felvállaljuk önmagunkat. Mert aki belép az otthonunkba, látja a nappalit, látja a családi képeket, akikre büszkékedhetünk. Hány és hány idős ember büszkékedik az unokáival, úgymond egy kis dicsőség falon, és öröm őket hallgatni. És egyben felvállaljuk azt, hogy akik vagyunk. Milyen jó érzés annak lenni, akik vagyunk.
nem rejtőzni a másik elől, vagy olyat mutatni, ami nem a valóság. El lehet abban nagyon könnyen fáradni, betegeket meglátogatni. Akkor elviszük a hírt olyan valakinek, aki ágyban fekszik a külvilágról, akkor színt viszünk az életébe. Valaki otthon van a négy fal között, de valaki kórházban. És amikor hall információt, hírt, nem plecskát, hírt, akkor egyben küldöttek vagyunk. És a küldött görögül angelosz. Tudtokon kívül angyalok vagyunk. Mert örömet is viszünk a másik embernek. És ezt el is felejtjük, amikor mi ezt kapjuk. Éppen ezért hála az az akarat emlékezése. Emlékezhetni akarom magamat arra, hogy kaptam valamit. És ez kötelez arra, hogy én is azt továbbadjam. Börtönben lévőket meglátogatni. Valaki ezt szó szerint veszi, és kialakult pumázi székhellyel a Mécs szeretett szolgálat, amelyben börtönben lakókat levelezgetnek velük. De vannak, akik lelki börtönben vannak. Úgymond a gyerekek nyelven úgy fogalmaznánk, hogy akik indok nélkül szomorúak. A felnőttek nyelvén azt mondanánk, hogy beszűkül a gondolkodásuk, és csak a rosszat látják. Csak a nehézséget látják. Pedig az élet sokkal szebb. Ott a teremtett világ. Ott vannak a gyermekeink. Ott van a szeretteink. Ott vannak, akiknek megfoghatom a kezét. Ha csak arra fókuszálok, ami nehéz, nem értékelem a sok jót, ami körülöttem van. És amikor elvilágítjuk a szeretteink, barátaink figyelmét arra, hogy az élet nem csak a problémáidból áll, akkor egyben esélyt is adunk arra, hogy ebből a beszűkült gondolkodásból kilépjen. Jézus mindig kilépteti az embereket a világúból. Legyen a vámos a pénzes asztaltól, a farizeus a lelképzeléseiből, vagy éppen a tévegő tanítványokat, bűnös asszonyt az életállapotából. Hogy nem csak az van, amit te teremtettél magadnak. És nem csak az van, amiből úgy gondolod, hogy nincs kiszállás. Halottakat eltemetni. Úgy tűnik, nem kéne erről beszélni, de bizony kell. Az egészséges gyászfolyamat része az, hogy eltemetem a szeretteimet. Elmegyek a temetőbe, leteszem a virágot. Tolszói azt mondja, hogy elmegyünk a temetőbe, hogy hálát adjunk és megemlékezünk az ember legbensőségesebb emléke a holtestem mellett. És egyben emlékszünk arra, hogy mit kaptam, milyen kincseket, milyen örökséget, és ő mit szerette, mit adjak tovább gyermekeimnek, barátaimnak. És azok az emlékeket kincsként őrzöm. Irgalmasság lelki cselekedetei, a bűnösöket meginteni. Olyan felelőse vagyok a barátom életéért, szeretteim életéért. Merem-e mondani, hogy úgy érzem, hogy nem jó úton vagy. De fontos, hogy hogyan mondom, az alázattal. Úgy érzem, hogy a véleményem szerint a helyedben lennék olyan bevezető szavak, amelyben nem alázzuk meg a másikat az igazságunkkal. Mert lehet igazat mondani, közben letaglózva a másikat, de az milyen segítség? Tudatlanokat tanítani. Van tudásunk, de nem csak a nyelvtudás, vagy éppen képesség valami szakmában, vagy művészeti érzék, hanem az, hogy ezt átadom. Olyan vonzóvá teszem a pályámat, hogy ez vonzó legyen mások számára. Hogy kineveljem az utódomat. Nem öröm egy pedagógusnak, ha egy tanítványa szintén pedagógus lesz. Nem öröm egy zenésznek, ha valakit el tud varázsolni a zene örömével, és az illető is zenész lesz. És folyhathatnánk majdnem minden szakmával. És ha így gondolkodunk a szakmánkról, akkor a szakmánkat hivatássá tudjuk nemesíteni. És az emlékünket megőrzi majd a másoknak a munkája. Kételkedőknek jó tanácsot adni. Jó tanács, hogy csak úgy lehet adni, ha empatikus vagyok. Belehelyezkedik a másik ember életébe, és olyat mondok, ami neki jó. Nem azt, ami kényelmes, és nem azt, amit hallani akar.
Mert valaki mondhatja azt, hogy én eldobok mindent, és akkor mondhatnánk erre azt, hogy nem kell eldobni mindent. Az élet nincs kereszt nélkül. Az élet nincs megpróbáltatás nélkül. Az élet nincs felelősségvállalás nélkül. A felnőttség ismérve az, Bagdi Emőke szerint, hogy tudunk adni, nem csak kapni, tudunk áldozatot vállalni, tudunk felelősséget vállalni. És el tudunk persze köteleződni, ez a negyedik. A bántalmakat békével tűrni. Sok mindent kapunk az életben. De olyan megváltoztatjuk a másikat, ha ugyanúgy bánunk vele, mint ahogy velünk bánik. A megbocsájtásnak, úgymond, fokozatai is vannak Robert Urey szerint, amerikai vallásszociológus. Bosszú álló megbocsájtás, neki is fájjon, kártalanító, kompenzáljon, megbocsájtok, mert rosszba lenni, de igazából szeretetből bocsájtok meg. Mert közel akarom tudni magamat a másikhoz. Mert belelátok a lelkébe, és látom, hogy ő miért olyan, amilyen. Mik a sebei, mik a gyöngességei, és amit mond, miért mondta. A fájdalom beszélt belőle, a kétségbeesés, vagy éppen a bűnnek valamilyen lánca. Ide tartod itt egyik felsorolási pontja, az ellenünk létűnek megbocsájtani. És a megbocsájtás magunknak is fontos. Gyermekeknek tanítjuk, hogyha elesik, véres a karja, ha elvakarja, nem gyógyul be. De hagyja békén, beheged, ott a nyoma, de már nem fog fájni. Együtt élünk a sebeinkkel, de nem a sebeink határozzák meg az életünket. Szomorúakat vigasztalni. Ez egy kisgyermek is tudja. Mert van úgy, hogy nincsenek szavak. Van úgy, hogy az ember szomorú. A nincs más dolgunk, csak leülni mellé, és megfogni a kezét. Érezni azt, érezhetni azt, hogy itt vagyok veled. Vannak olyan tragédiák és nehézségek, amelyre nincsenek szavak. Ilyenkor odaülünk a másik mellé, és éreztetjük, hogy nem egyedül hordozza azt a terhet, azt a nehézséget. És végül, nem utolsósorban, az élőkért és holtakért imádkozni. Nem helyettük. Az élőkért azért imádkozunk, hogy elinduljon a szívükben a változás, hogy rátaláljanak a boldogságra. Arra a boldogságra nem az étel és nem az ital, hanem az, hogy megtalálják a helyüket az életben. Hány és hány ember nélkülöz, de boldog. Miért? Mert ott van a helyén. Megfogja annak a kezét, aki őt szereti. Van öröksége, van múltja, van tradíciója, és ebből kifolyólag van méltósága is. Hát nem volt méltósága nagyszüleinknek, dédszüleinknek, amikor átvészelték a nehéz időket. Ez méltósága lehet. Akkor is, amikor nehézségek van. Halottakért azért imádkozunk, mert bár nem vagyunk mindannyian szentek, de ott szeretnék lenni a szentek között. És imádkozunk azért, hogy az idő, ami úgymond a tisztulás állapota, amelyben kiégetődik mindaz, ami elválaszt az Istentől, az minél rövidebb legyen. Az ortodox irányba ezt nem vallja, de a kis vékony gyertya az ortodox templomban, ugye a homokágyon, ez ennek a szimbóluma. És amikor a szeretteinkért imádkozunk, akkor közösségben vagyunk velük. Szent Ágoston azt írja, amikor az édesanyja elhunyt, hogy ne sírj azért, mert szeretsz. A halál nem jelent semmit, csupán átmenet a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásé voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, az a néven, ahogy mindig szoktál. Ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyes arccal. Folytass kacagásod. Ne vessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék-e nevem a házunkban, hogy mindig is hallható volt. Ne álnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágt el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül?
Csak mert a szemed most nem lát engem, nem vagyok messze. Ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész, letisztult, szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves, ha lehet, töröld le könnyeidet. És ne sírj azért, mert annyira szeretsz. Ne sírj, mert szeretsz engem. Kedves testvéreim, Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Ha szétnézünk magunk körül, van kinek enni adni. Van szomorú, van reményvesztett, van partalan ember. Ott a lehetőség, minden áldott nap, hogy meglássuk őket. Megszorítsuk a kezüket. És a szemükbe tudjuk mondani, hogy valaki őket szereti. Az Isten szereti, mint ahogy minket is szeret. És ezt a szeretetet napról napra érezzük.

szeressétek egymást. Bacsa Dávid atya homíliáját hallották.

0: Nézőpont. Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
1: Vallásos életünknek különböző fokozatai vannak. Van, amikor Isten valóságos jelenlét számunkra, de aztán időközönként megfeledkezünk róla. Aztán persze az is lehet, hogy éljük az életünket, és közben időközönként mondjuk jobb esetben egy vasárnapi szentmisén kapcsolódunk Istenhez, aztán utána, minthogyha mi sem történt volna, megy tovább az életünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ne a terveidhez kérd Isten áldását, hanem kérd az életedre Isten terveit, ismerd meg Isten terveit, mert már azok eleve áldottak. Igen, Istennek terve van veled, mert hogy ő, még mielőtt édesanyád méhében megformálódtál volna, ő már ismert téged. Tervei vannak veled. A legcsodálatosabb dolog ezeket a terveket fölismerni. No, persze, nem úgy megy, hogy bemegyünk a könyvtárba, vagy ma már fölmegyünk az internetre, és megkutatjuk a terveket velünk szemben, bár a mesterséges intelligencia egészen biztos, hogy sok-sok értékes és alkalmas dolgot is el tud mondani rólad. De Isten, ő az, aki igazán ismer téged. Az emberi kapcsolatokban is nagyon fontos, hogy megismerjük egymást. Minél jobban ismerem a másikat, annál közelebb tudok kerülni hozzá. És a megismerés az nem egy állandósult helyzet, hanem egy folyamat. Törekednem kell rá mindig, hogy újabb és újabb részeket tudjak megismerni a másikból. Ne fáradjak bele. És megéri a fáradtságot, mert ilyenkor a másik számomra már egyre izgalmasabbá tud válni. Mennyivel inkább így van az Isten kapcsolatban is. A Szentírásnak az olvasása, az imádság, a szentségimádás, azok mind lehetőségek arra, hogy keressem a kapcsolatot Istennel, és ezáltal megismerjem Isten terveit velem. Ne a terveidhez kért Isten áldását, hanem kutasd Isten terveit veled kapcsolatban, mert azok már eleve áldottak. Vigyük magunkkal ezt a gondolatot.
0: Nézőpont. Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
2: Hírpercek.
3: Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. A 14. századból is származhat az az eddig ismeretlen kripta és négy koporsó, melyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak az alai régészek. A koporsók korát a fa vizsgálata mutatja majd meg, közölte az ásatás vezetője az MTI-vel. A Göcsei Múzeum összefoglalója szerint a Szent Miklós temető kápolna eredetileg a középkori Szent Miklós szegfalu temploma volt, mely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskók, közöttük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falkép együttese, melyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtalálták a kutatás során. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Megóre béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá, a testvériség előmozdítóivá, a béke építőivé váljanak a társadalomban. Miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya mindnyájukra az isteni kegyelembőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában. Tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel, humorral és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Lehúpápakat ekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amelynek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent 6. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgikus reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételét helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban, a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent 6. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket. Így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a húsvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle, és amikor a fiú teste imádkozik, ne válassza el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálával kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkán közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarántokatunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentína és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentínában és Peruban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 11-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Kuszkóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvét távirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán távirataban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenekelőtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite Ego Vici Mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal címe Confidite Ego Vici Mundum, és a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól. Bízzatok, én legyőztem a világot, János evangéliumának egy idézete. A nemzetközi himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A dal ezzel a felhívással kezdődik: gyere, kövess engem, alvó szív, ébredj fel és járj. Két verzió készült, az első klasszikusabb stílusban, kórussal és zenekarral, míg a második egy remixelt popverzió. Ennek a dalnak az egyik célja, hogy ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Élet Dikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a Napok az Egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több 100 000 fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 000 önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 200 tartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Ziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhelymunkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk Kolostorban, Minassian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 24-én Szent Anna búcsút ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsói szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Szent Anna ház egész közösségét, idős testvéreinket. És nagy örömmel köszöntöm a csobánkai fiatalokat, akik képviselik az unokák korosztályát is ezen a szentmisén. Itt vannak nálunk egy néhány nap nyaralásra. Esztergomban plébános voltam a Szent Anna templomban, és egy gyönyörű oltárkép van ebben a templomban, Johann Michael Hess alkotása, ahol azt látjuk, hogy Szent Annának, a szűzanya édesanyjának, Jézus nagymamájának a ruhája aranyszínű. Joákimnak, a nagypapának a ruhája piros. A szűzanyájé pedig kék és fehér. A régi festők a színekkel is üzenni, tanítani akartak. Mit tanítanak? Szent Joákim, a nagypapa ruhája piros, ami a szeretet jele, a szerelemé, a hűségé, a nagy lelkűségé. A nagypapa küldetése az, hogy tudja szeretni a feleségét egy életen át, udvaroljon, tenyerén tartsa, a házasságába erőt, szint, kedvességet, jóságot vigyen. Néha nem is egészen könnyű ezt megtenni. Kell, hogy a férnek legyen egy titkos kincsestára, ahonnan mindig merít, oda fentről. Ez a piros szín jelzi az Isten szeretetet és a felesége iránti szerelmet. Annának, a nagymamának a színe arany. Ami mit jelképez? A szíve gazdagságát. Az, hogy a nagymama szíve tele van bölcsességgel, derűvel, hittel, jósággal, kedvességgel, türelemmel, ezt árasztja az unokái felé. A nagymama szíve gazdag, ahonnan meríthetnek az unokák jóságot, türelmet, hitet, bölcsességet. A szűzanya színe pedig fehér és kék. Ez a kegyelem színe, Isten színe, a befogadás, a nyitott szívnek a színe. Arra tanítja az unokákat, a gyerekeket, hogy legyen a szívetek nyitott. Minden jóra, amit sugároznak felétek, szüleitek, nagyszüleitek. Fogadjátok be. Ezért imádkozzunk ma szerető szívű nagypapákért, gazdag aranyszívű nagymamákért és nyitott szívű tanulékony unokákért. Kedves testvérek, a Biblia arra tanít, hogy Isten neveli, alakítja, formálja az embert az élete folyamán. Nevel a fiatalkorban, gyerekként, a felnőtt korral is, meg az idős korral is. Jelképesen a Biblia azt mondja, hogy Mózes élete 3x40 év volt, 3 nagy szakasz. Az első 40 évben Mózes, mint a fáraó lányának, az örökbefogadott, fölnevelt fia, Egyiptom hercege, gazdagságban, jólétben élt, hatalmas ember. És aztán lassan rádöbben, hogy ő is a héberek közé tartozik, a rabszolgák közé. Onnan emelték ki. Megrendül. Gyakran kimegy nézni a rabszolgák rettenetes sorsát. és elhatározza, hogy megmenti az övéit. Egyik alkalommal lát egy rabszolga felügyelőt, aki ütiveri az egyik honfitársát, az egyik rabszolgát. Mózes haragra gerjed, megöli a rabszolga felügyelőt. Ez Mózes életének az első 40 éve. A maga erejéből akar szabadító lenni, de csak egy gyilkosságra futja. Teljes kudarc. Következik Mózes életének a második 40 éve. Következik Mózes

Ritke bokorban találkozik az élő Istennel, aki kiválasztja őt, hogy mentse meg a népet, most már nem a saját erejéből. Mózes egy 80 éves aggasztján, saját ereje nincs, hanem Isten kegyelmével. Hányszor az emberi élet ugyanezt az utat járja végig? Hányszor fiatalon valaki azt gondolja, hogy megvalósítom a boldogságot. Szép család. Fölépítem. És aztán lassan rájön, hogy nem egészen sikerül. A boldogságot nem lehet téglánként a magunk erejéből összerakni. A boldogság a teljesség oda fentről ajándékként érkezik. Nem mi emberek alkotjuk. Aztán igen gyakran jön az emberi életnek a megtisztulása, szenvedések, kérdések. És igen gyakran csak az öregkor küszöbén nyílik ki egy ember szíve igazán az Isten felé. Úgy, ahogy volt ez Mózes életében is. Kedves idős testvérek, Leó pápa egy nagyon szép levelet írt az idősek világnapjára, Szent Anna ünnepére, a számotokra. És ennek a levélnek a legfontosabb mondata Izaiás próféta könyvéből való, ahol az Úristen azt mondja mindannyiunknak, nem feledkezem meg rólad. A pápa azt mondja, hogy hányszor egy idős ember azt érzi, hogy megfeledkeztek rólam. Nem számítok már. Egy üres lakás, talán csak egy ágyszám az idős otthonban. Rokonaim távol vannak, alig jönnek. Talán már Isten is megfeledkezett rólam. És a Szent Atya arról ír, hogy Isten soha az emberről meg nem feledkezik. Idézi boldog első János Pál pápát, aki azt írta, hogy Isten szeretete nem ismer alkonyt. Az élet alkonyán is, talán mindennél erősebben, ott van velünk, soha nem hagy el. És aztán Leó pápa arról is beszél, hogy mennyire fontos lenne, ha a család is ugyanezt az isteni szeretetet átélné és gyakorolná. Nem feledkezne meg az idős emberről. A Szent Atya azt írja, hogy az idősek világnapjának az egyik legszebb gyakorlata az lehetne, ha az unokák meg a gyerekek meglátogatnák a nagyszülőket. Megajándékoznák őket. Ez lenne ennek az ünnepnek a legszebb pillanata. És aztán a Szent Atya arról is beszél, hogy az idős ember törékenyé válik, gyengévé. De ebben a törékenységben kincs van. Igen gyakran addig, amíg az ember erős, addig a szívén, mintha egy ilyen kemény páncél lenne. Azt gondolja, hogy ő mindent megvalósít maga erejéből. Nincs szüksége. Se Istenre, se másokra. Megoldja. A szíve kemény és sötét. Néha a szenvedés vésői kellenek, hogy ezt a páncélt valami áttörje, megsebezze. És ezen a seben keresztül, a törékenységen keresztül Isten fénye újra be tud áradni valakinek az életébe. Igen gyakran időskorban nyílik meg sok ember szíve újra Isten felé. Megsejti az ő fényét. És igen gyakran időskorban kezdi valaki elfogadni mások szeretetét is, amit addig néha büszkén elutasított. Most a törékenységében, hálával, örömmel, egyszerűséggel elfogadja.
Isten tanít a szent

0: Szenvedések által is. Olvastam egy nagyon sokat szenvedett idős asszonyról, aki rengeteg nagyon fájdalmas halálesetet élt át, bezárkózott. Igen gyakran napokon át a lakásából ki se jött, amíg egy különleges vendég egyszer egy gyönyörű szépen kifaragott fakeresztet nem ajándékozott neki. És azt mondta, néha fogja a kezébe. Nézze, segíteni fog. Az asszony megköszönte, nem nagyon hitt ebben a tanácsban, hónapokig nem is foglalkozott a kereszttel, de egyik délután eszébe jutott, kezébe vette, leült, nézegette Jézus keresztjét. Aztán következő délután újra. És egyik délután a szívébe hasított ez a mondat, mi az én szenvedésem az övéhez képest. És akkor hirtelen világossá vált számára az, ahogyan kifejezte, megengedtem Istennek, hogy kivegyen a kezemből azt, amit akar, és beletegyen azt, amit ő akar. Azóta békességem van. Az időskor erről is szól. Egy ember engedi, hogy Isten kivegyen a kezéből az egészsége darabjait, lehetőségeket, álmokat, jövőt, szeretteit. Isten kivesz a kezünkből, de közben beletesz valami sokkal többet, nagyobbat, önmagát. Őt magát, aki minden emberi életnek a célja és beteljesedése. Keresztelő János mondta azt, nekem kisebbet nem kell neki növekednie. Ez lehetne az időskor mottója. Az ember kisebbedik, és közben Isten, az ő kegyelme békéje növekszik bennünk. És kedves gyerekek, unokák, hadd mondjak nektek is egy kis üzenetet. Egy ebeszélés szerint volt egy nagyon büszke, fiatal, erős fa. Azonban a fát minden nap meglátogatta egy eléggé szemtelen, legalábbis annak tűnő harkály. Kopogtatta a kérgét, fölsértette, lukakat csinált benne. A büszke fiatal fa nagyon dühös volt a harkályra, és azt mondta neki, takarodj innen, soha többet ne gyere vissza hozzám, nincs rád szükség. Egy gyerek látta ezt a beszélgetést, ahogy a fa elzavarta a harkályt. Arra sétált ez a gyerek 2 évvel később, és döbbenettel látta, hogy a fiatal, erős fa teljesen kiszáradt, elhalt, tönkrement, vége volt. Mert a fiatal fa nem tudta, hogy ez a harkály az ő legnagyobb jótevője. A férgeket szedi ki belőle, a kártevőket megszabadítja tőle. Kedves gyerekek, a szülők, nagyszülők néha ilyennek tűnnek neked, mint a harkály. Néha kicsit leszidnak. Néha intenek a jóra, hogy mit, hogyan kéne csinálni, és nem tetszik. Legszívesebben elzavarnád. Gondolj mindig arra, hogy a szülő, ha igazán szeret, egy nagyszülő, ha igazán szeret, akkor nem csak bólogat, nem csak szépen mosolyog, nem csak csokit ad és más finomságokat, hanem néha olyan is, mint a harkály. Ki akarja belőled gyomlálni a kicsi rosszaságokat. Segíteni akar neked, hogy szép, élő fává legyél. Hogy az életed fája el ne halljon, tönkre ne menjen. Szeresd a szüleidet, nagyszüleidet, akkor is, ha éppen megszidnak. Tanulj tőlük. Ne kergesd el a harkáit. Engedd, hogy dolgozzon. És befejezésül még egy kis élettörténetet hadd idézek föl. Volt egy Lengyelországban született, de sváb származású atya, Joachim Meissner. Világháború végén, mint körülbelül 3 millió másik németet, őket is Lengyelországból áttelepítették az akkori NDK-ba. Egy volt evangélikus, de gyakorlatilag inkább teljesen ateista vidékre kerültek. Mélyen hívő katolikus svábok. Egy 5-6 család egy nagy faluba. Katolikus templom nem is volt a faluban, és hittanórát sem lehetett tartani az iskolákban. Azonban volt egy idős atya, aki minden hónapban egyszer-kétszer eljött hittan tanítani. És volt a faluban egy nagyon különleges idős néni. Történetesen pont Anna néninek hívták. És amikor az atya jött, Anna néni végigjárta a katolikus családokat. Kopogtatott. Mondta, hogy itt az atya, viszem a gyerekeket hittanra. Ő gyűjtötte össze. Öreg lábakkal, fél órát, 3-4 órát sétálva összegyűjtötte azt a 15-20 gyereket, akik a hittanra eljöttek. Anna néni mindig végig várta a hittanórát, kint rózsafűzért mondogatott, utána a gyerekeket hazakísérte. Vasárnap pedig tudták, hogy a szomszéd falvokban van mise, Anna néni reggel ugyanígy körbejárta a katolikus családokat, bekopogtatott, összeszedte a gyerekeket, és gyalog elmentek valamelyik szomszéd faluba, ahol mise volt. 5-6-8 kilométer gyalogoltak oda, ugyanannyit vissza, és közben Anna néni mindig mesélt Bibliáról. Így is hívták a gyerekek egy idő után, hogy egy két lábon járó Biblia. Szerették őt hallgatni. Bölcsesség volt benne. Jóság, kedvesség, humor. Anna néniből áradt a Biblia bölcsessége. És ez a kisfiú, aki később pap lett, elmondta, hogy ebből a 15-20 katolikus gyerekből ketten is lettek papok. És egy lett szerzetes nő. Elég volt hozzá egy nagylelkű, gazdag, aranyszívű idős néni, Anna néni. Kedves idős testvérek, mennyire nagy kincs egy ilyen idős ember, akinek a szíve arany, aki tud adni, nem önmaga körül forog, nem a maga panaszai körül, nem a körül, hogy fáj egy kicsit a lábam, a derekam, hanem, hogy mit adhatok, hogy sugározzam őt, a világ világosságát. Imádkozunk azért, hogy legyenek ilyen nagypapák, nagymamák, és imádkozunk azért, hogy az unokák szíve nyitott legyen minden igazi értékre, kincsre, amit szüleiktől, nagyszüleiktől kapnak.
1: Július 24-én Szent Anna búcsút ünnepeltek a szombathelyi Szent Anna házban. A búcsúi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök celebrálta. Az elmúlt percekben püspök atya szentbeszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: a befejező imaórát, a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
5: mert vétkeztünk ellened.
6: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
5: és add meg nekünk az üdvösséget.
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Papszentelést ünnepeltek Hajdú Dorogon augusztus 1-én. Leó pápa üzenetet küldött a medjugorjei Mladifest résztvevőinek. Reménykeltő előadást tartottak Hévízen a nagyszülők és idősek napján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ünnepre gyűltek össze a görögkatolikus hívek Hajdú Dorogon, ahol megtelt a székesegyház. Hívek, papok, családtagok és barátok érkeztek, hogy együtt legyenek Tóth Lóránt életének egyik legfontosabb pillanatában, áldozó pappá szentelésénél. A szertartást Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita vezette, tudatta a főegyház megye. A Szent Kereszt ünnepe és a Nagyboldogasszony bőtjének kezdete különös jelentőséget kapott Tóth Lóránt papszentelésének napján. A papszentelés különleges pillanata, amikor az újonnan felszentelt pap tenyerébe kerül az eukarisztiában jelenlévő bárány. Kocsis Fülöp érsek egymás után adta át a papi öltözet darabjait, és első papi szolgálataként már ő maga is áldoztatott. Az újonnan szentelt pap első áldásával zárult az ünnepi szent liturgia, majd Lóránt atya köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették útján. A 37. Mladifest ifjúsági fesztivált Medjugorje béke királynéja Mária kegyhelyén tartják, melynek mottója a forráshoz. 14. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a fesztiválra, melyet a szombati ünnepi szentmise előtt Aldo Cavalli érsek, a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátora olvasott fel. A Vatikánus szerint arra biztatja a fiatalokat, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, aki az új élet és a valódi öröm forrása. Engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és bízzák magukat a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának közbenjárására, hogy az evangélium tanúivá a testvériség, miközben imáiról biztosítja őket, a Szent Atya minnyájukra az isteni kegyelem bőséges kiáradását kéri, és szívből adja rájuk apostoli áldását. A nagyszülők és idősek világnapjához kapcsolódva július 28-án ünnepi programmal várt a lakóit, hozzátartozóikat és a regisztrált vendégeket a Hévízi Szent Lukács idősek otthona. Az alkalmat az intézményvezető nyitotta meg, majd Kis László kerületi esperes mutatott be szentmisét az otthon kápolnájában, tudatta a Veszprémi Egyházmegye. A lelki feltöltődést követően Mihalec Gábor párterapeuta nemzetközi tréner tartott előadást Miért érdemes holnap is felkelni címmel. A személyes történetekkel humor

0: és bibliai idézetekkel átszőtt előadás arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk minden szakaszában szükségünk van célokra, személyes kapcsolatokra, reményre és az egymásra fordított időre. A szomorúságot nem szabad elfojtani, hanem fontos megtanulni egészségesen kezelni. A résztvevők terített asztal mellett megoszthatták egymással gondolataikat. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei augusztus 5-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza élőben a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk a rózsafűzérünket, a békéért, a nemzetek egységéért, a családjainkért, a fiatalokért, munkahelyekért, nyaralásokért. És kérem, hogy önök is tegyék hozzá a kéréseiket, és szívből imádkozzunk, hogy a mi Urunk meghallgassa. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökbőlő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelteket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak nyilvánvalóra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ne féljetek! Tudom, ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre mondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok. Íme, tudtotokra adtam. Uram, azóta is tanuljuk, hogy nincs mitől félnünk. A te feltámadásod után ez nem mindig könnyű. Itt vagy velünk minden nap, ma is. Segíts, hogy fölismerjük jelenlétedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merén nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi telett mellettük. Galileai férfiak szorították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, ugyanúgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mind meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a helybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mint a csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amit a szent lélek szólításra indította őket. Szent lélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a kerességben adja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyok, Szűz Mária!

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk

0: Mária így imádkozott: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teretnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
2: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzák életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristály tisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják az arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úr Isten ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Horváth Csaba Csongor vagyok, keresztény, konzervatív férfi, és most már 2 hónapja férj is. Szeretnék beszélni arról, hogy az én életemben hogyan jelenik meg a hit, és hogyan van jelen Krisztus, de valójában mindenféle izgalmak nélkül, annak teljes természetességében. Kicsit beszámolni arról, hogy az én életutam hogyan alakul, és hogyan van benne jelen a Szentlélek. Én Budapesten születtem, egy alapvetően teljesen keresztény családba első gyermekként. Hát szokás mondani ezt a bölcső kereszténységet, és ezt én meg is tapasztaltam, tehát 4 kéz lábasként már a templomba, és olykor a szentélybe besétálva jelen voltam. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy a mindennapnak a része az imádság, a közös imádság, először csak szüleimmel, aztán később, mikor megszületett a húgom, aki 2 évvel fiatalabb nálam, már vele együtt. Úgyhogy így visszaemlékezve a gyerekkoromra, azt látom magam előtt, hogy gyertyát gyújtunk, és akkor a gyertya körül imádkozunk. De itt látom, hogy hogyan imádkozik az édesanyám, édesapám, és akkor eleinte még a számba adnak különböző szavakat, hogy én hogyan imádkozzak, és aztán idővel meg lehetőséget arra, hogy elmondjam az én saját imáimat, kéréseimet, bánataimat az Úrnak. Úgyhogy nagyon áldásos időszakként tudok visszatekinteni a gyermekkoromra, ami táptalaja is tudott lenni annak, hogy egy keresztény ember kinőjön belőle. És hogyha így belegondolok még a gyerekkoromba, akkor eszembe jut, hogy egyházi iskolába jártam. Annak volt egy megtartó ereje, sőt végig a közoktatás során végig egyházi intézményekbe jártam. Természetesen itt egy picit megláttam ezeknek az árnyoldalait is, hogy néha a legzűrösebb gyermekek azok, akik az egyházi iskolákban vannak. És a 10 éves időszakomban magamban nézve belátom, hogy én is elég zűrös voltam. De ami viszont soha nem változott, tehát bármilyen csibészségeket, vagy akár egészen durvább dolgokat is csináltam, mindig úgy feküdtem le, hogy Istenhez fordultam. És olykor abszolút láttam, hogy teljesen rossz dolgokat csinálok, de az a fajta kapcsolat, mi az Úristen is köztem volt, az sosem szakadt meg. Tehát a leghosszabb szentgyónásmentes időszakjaim azok rendszerint a nyáron voltak, mert folyamatos tábor, bulizás, stb. De amúgy egy folyamatos kapcsolatban tudtam maradni. Lehet, hogy egy bizonyos szemszögből, hogyha néztek volna engem, akkor ez sok mindenkit meglep, mert 15-6-7 évesen kicsit olyan kicsapongóbb voltam, de másrésztről akkor is jelen voltam közösségbe, ahol meg egy másik arcomat látták, ott voltam a szentmiséken, sőt, elsős koromtól kezdve minisztráltam. És egy olyan 16-18 éves koromig egészen intenzíven, tehát minden szentmisén ott voltam, szolgáltam az oltár körül, és ez nekem alapvetően mindig sokat adott, hogy ott lehetek, és egy picit megtapasztalhatom közelebbről, mint mások, hogy ott abból a kenyérből és borból Krisztus valóságos teste és vére lesz. És ennek a misztériuma azért a mai napig is, de mindig elbűvölt. És itt egy picit behoznám, aki mostanában, mint szent, így motivál engem különösen az oltári szentség tiszteletében, a fiataloknak a szentje Carlo Acutis, aki úgy fogalmazott, hogy ő maga azért szeret az első sorba ülni a szentmisén, mert ott egy picivel közelebbről láthatja, hogy az átváltoztatás megtörténik. Nehéz határokat húzni, hogy a hit mikortól változik át. Én arra emlékszem, hogy 14-16 évesen én még azt mondtam, hogy nem szeretnék bérmálkozni, mert még nem vagyok kellően felnőtt, és még nem tudom ezt a felelősséget úgy viselni, hogy én az egyháznak egy felnőtt tagja legyek. Úgyhogy amolyan halasztást kértem az Úristentől is, meg a szüleimnek is így mondtam, és ezzel nem volt semmi probléma, tehát nem érezték azt, hogy én egy picit is hátat akarnék fordítani a hitünknek és az egyháznak, hanem megkaptam azt a lehetőséget, hogy jó, hát akkor, amikor úgy érzem. És aztán én Szombathelyre kerültem egyetemre, és ott megint csak nagyon jó szülői hatásra, de a 2. János Pál katolikus szakkollégiumba kerültem, és ott az igazgató Norbert atya volt a lelkivezetőm is az ott töltött idő alatt, és ő volt, aki felkészített engem egy ilyen egyéni gyors talpaló keretében a bérmálkozásnak a szentségére, és tudjuk jól, hogy mi a jelentősége a bérmálkozásnak, kicsit sablonos, de talán ez volt az első olyan felnőtt döntésem a hitemből fakadóan, amit már magam hoztam meg, és innentől tudom eredeztetni azt, hogy én felnőtt hívő is vagyok. De hogy a közösségek, azok mindig meghatározó szerepet töltöttek be az életembe, plébániai közösség, ifjúsági kis csoport, a cserkészetnek a közössége, illetve az egyetem során a szakkollégiumnak a lelkiségi közössége is meghatározó volt számomra. Ezért volt érdekes, miután 3 év szombathelyi tanulás után hazaköltöztem vissza Budapestre, akkor nagyon kerestem, hogy milyen közösségbe tudok én becsatlakozni, és hát megint csak az Úristennek a vezetése és a Szentléleknek a munkálkodása, amit így visszanézve észre tudok venni az életemen. Minek után már több közösségbe elmentem, nem éreztem annyira otthon magamat. A kerületünkben az egyik plébánián, egy esti misén csak ott volt egy új atya, kisegítő lelkipásztorként, nyugdíjasként ott ő fog tevékenykedni, és jelezte, hogy utána odaléptem hozzá, és amikor e-mail címet cseréltünk, akkor szembesültem azzal, hogy Tomka Ferenc atya, akit én előtte csak könyvekből ismertem, mint szerző, olvastam az ő műveit, ja, hogy ő az akkor, akivel most felvettem a kapcsolatot, és hát akkor ott szerveztünk egy kis csoportot, akik a vasárnapi misék után összejártunk, és az ő hatására kezdtem el én a Pokolár közösségbe bekapcsolódni. A közösségben egyből megtetszett nekem az, hogy minden olyan valóságos, olyan életszerű. Tehát nem egy kirakat, nem is akar másnak tűnni, mint hogy élő, valóságos emberek közösséget alkotnak. És aztán magának a közösségnek meg az elhivatottsága az, hogy az evangéliumnak a megélése és a tettekre váltása, ez nagyon megmozgatott engem. És sokat olvastam különböző fokoláros szerzeteseknek a műveit, amiben arról írtak, hogy nekik ezt hogyan sikerült megvalósítani az életükben, illetve azt a feladatát és hivatását, ami a mozgalomnak a zászlajára van tűzve, hogy az egységet építsék, és ezért az egység lelkiségeként is sokszor meg van említve a fokolár közössége. Ez is egy teljesen új szemléletet hozott az életemben, mert ez egy dolog, hogy jó, nem ölöm meg a másikat, meg nem lopom meg, de hogy tényleg egységet tudjak vele alkotni, és azt a szeretetet továbbítani felé, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Számomra ez hozott egy teljesen új nézőpontot, és a hitemben ez egy nagy fejlődési pont is volt, hogy igen, én tudjak akkora szeretettel lenni a másik ember felé, hogy akár az életemet is tudjam érte adni. És ez egy radikális szeretet, de valahol erre vagyunk meghívva, és a fokoláron belül is a kis közösségeink és csoportjaink ezen hivatás mentén alakultak, és így fordultunk egymáshoz, hogy megosztunk mindent, egy ilyen lelki vagyon közösségbe kerülünk, és hogy tényleg úgy viszonyulunk egymáshoz, hogy akár az életünket is tudnánk adni a másikért. Ez egy nagyon felszabadító dolog, hogyha ilyen szintű szövetségbe kerül az ember másik társaival, pusztán azért, mert teret ad annak, hogy a bennem lévő Krisztus tudja szeretni a benne lévő Krisztust. Egyik ilyen kedvenc és meghatározó igén volt, amit egy alkalommal hozott Tomka Feri atya, amit én de szeretnék hozni, és amit a szívembe írt atya, hogy amit a legkisebbel tesztek, azt értem teszitek. Ez az ige volt, ami így először igazán magával ragadott engem, és akkoriban kevesebb szajártam be Budapestre, inkább a 16. kerületben, ugye ott éltem a mindennapokat,

Ősszel jártam be a belvárosba, de heti egy-két alkalom mindig volt. És ekkor tehát kaptam azokat a kegyelmi ajándékokat, hogy mindig találkoztam valakivel, aki nem tudott fölmenni a lépcsőn, vagy elejtette a táskáját. Tehát a legapróbb, teljesen egyszerű dolgok, és megszólítva éreztem magamat, hogy lépjek oda, segítsek, és lássam benne Krisztust, és én legyek az, aki őt befogadja ilyen formán. Úgyhogy ez a mai napig nem azt mondom, hogy minden nap vagy minden héten, de rendszeresen megkapom ennek az ajándékát, hogy észreveszem, és erőt is kapok ahhoz, hogy tudjak segíteni. Fel tudok idézni egy egészen konkrét esetet, amikor egy közösségi találkozóra mentem be a belvárosba. Izgatottan, meg hát egy nagyon hideg téli délután este volt, és úgy vártam az együttlétet ott a barátokkal, a közös elmélkedést, esetleg még gondoltam, hogy lehet még forradborozunk is egyet, és ahogy leszálltam a buszról, azt láttam, hogy ott fekszik egy véletlen hajléktalan, vérbe fagyva, lefejelhette a lépcsőt, és már ott van valaki, aki ilyen újraélesztésszerűen próbál valamit csinálni. Hát én egyből levettem a szép új kabátomat, ráterítettem, és a mentőssel már én beszéltem, de szerencsére nem kellett újraéleszteni, hanem akkor már magához tért. De hát még a mentősök odaértek, elég sok idő volt, akkor még be kellett számoljak arról, hogy mi történt. Szóval a közösségi alkalomnak a lényegi részéről teljesen lemaradtam, de amikor beléptem, és megosztottam ezt az élményt, akkor azt éreztem, hogy ez talán még értékesebb volt, hogy én ott jelen tudtam lenni, mint az, hogy az én igényeimet kielégítsem azzal, hogy közösen elmélkedünk. A kegyelem az alakítja az életünket, és jelen van a mindennapokban, és nem mindig annyira látványos módon. Úgyhogy, ahogy az elején említettem, nem annyira izgalmas és nagyon nagy íveket leíró az, ahogy az én életemben bontakozik ki a Szentlélek jelenléte, hanem inkább az apróságokban, inkább tényleg a mindennapokban, és így fokozatosan épülve. Ugye az egész életemre nézve érdekesnek tartom azt, hogy én a motivációban, tehát emberileg leegyszerűsítve motivációnak nevezzük, sokszor azt, ami egy belső késztetés, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez a Szentlélek. Tehát, hogy amikor valamiben érzem azt, hogy ezt most csinálnom kell, és érzem azt, hogy oda kell tegyem magamat, az mindig a Szentléleknek a munkálkodása. És ennek köszönhetően azt gondolom, tényleg sikeresek voltak a tanulmányaim, mert megéreztem a motivációt, és oda tettem magam. Tehát, hogy az ember tényleg oda teszi a saját részét, akkor a kegyelem az tovább tud gyümölcsözni. És természetesen az, hogy oda tegyük magunkat, ez egy másik lelki gyakorlatos élmény jut eszembe, talán szintén Tomka Feri atyával volt, ahol a különböző állapotbeli kötelességeinkről volt egy nagyon mély és viszonylag hosszú elmélkedés több napon keresztül, hogy mikor milyen kötelességeink vannak. És hát én akkor már voltam olyan 22 éves, bennem volt az, hogy nyilván szeretnék megházasodni családot, de bennem volt az a gondolat is, hogy jó keresztényként nem mondhatok nemet arra sem, hogy esetlegesen papi szerzetesi hivatás. És akkor így ezen gondolkoztam sokat, hogy jó, de akkor hogyan vegyem észre azt, hogy mi az a jel, mi az a hívás, ami alapján biztos lehetek abban, hogy az egyik vagy a másik irány, ugyanis alapvetően egymást kizáróak. És hosszú évek, hogy ezt megimádkozza az ember, és mindig benne van a szívébe. Itt kapcsolok vissza az állapotbeli kötelességekre, ugyanis, hogyha már tudom, hogy melyik az irány, akkor ahhoz kapcsolódóan igenis feladataim vannak. Tehát, hogyha én megbizonyosodtam arról, vagy úgy gondolom, hogy az az irányom, hogy megházasodjak, és hogyha a Jóisten megadja, családapa legyek, akkor nekem feladatom van abban, a mindennapokban, hogy felkészüljek arra, hogy akár bármikor megismerhetem a jövendőbeli feleségemet. És aztán megint évek teltek el, és már ez 3 éve lesz, hogy volt egy szilveszter, ahova több meghívásom volt. Egy helyre már el is ígérkeztem, de eszembe jutott, hogy ott vannak azok az állapotbeli kötelességek,
Úgyhogy két bulit is lemondtam, ahol alapvetően srácok a régi ismerősökkel jöttünk volna össze, hogy inkább elmenjek egy olyan partira, ahol lehetőségem van még inkább arra, hogy megismerjem a leendő feleségem. És ezt még édesapámnak el is mondtam aznap este, így indultam el. Aztán természetesen nem ez volt a motivációm a buli során, de ez volt az a szilveszter, ahol a feleségemet megismertem. De ez bennem volt, hogy örülnék, és jó volna, hogyha egy hasonló gondolkodású társat találnék. Egy lelki gyakorlat alkalmával egyik jó barátom azt mondta, hogy hát te biztos majd kapsz egy feleséget, akit neked kell megtéríteni. Ezt így visszagondolva inkább akkor bóknak akarom venni, mert lehet, hogy arra gondolt, hogy viszonylag már erős voltam a hitemben, és céltudatosabban, hogy én hogyan is szeretnék élni. És lehet, hogy azért mondta ezt, mert azt gondolta, hogy én akkor meg is tudom téríteni. De akkor nekem ez nagyon rosszul esett. És imádkoztam is azért, hogy olyan társat találjak, akivel tényleg egyet tudunk érteni, és közösen tudjuk megélni a hitünket is, és aztán ezt az ajándékot meg is kaptam. Úgyhogy a vitáink, mert hát minden kapcsolatban vannak viták, azok sosem arról szólnak, hogy mégis miben higgyünk, meg hogy hogyan éljük az életünket, mert ezek teljesen stabil alapkövek és alapvető értékek, amelyeket evidenciaként tudunk a mindennapokban megélni. Azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor picit bűnösebbnek éreztem magam, vagy bennem volt ez a méltatlanság érzet, akkor rendszerint a szűzanyán keresztül tudtam az Úrhoz fordulni imáimban. Egy olyan magához ölelő édesanyaként, aki nem nézi azt, hogy mit tettem, meg hogyan, és segít egy picit az Úristenhez. Holott abszolút tudom és tapasztalom, érzem, hogy az Úristen a bűneimmel, hibáimmal együtt ölel magához, de az utat én nagyon sokszor a szűzanyán keresztül találtam meg. A Krisztussal való kapcsolatom természetesen az oltári szentségen keresztül jelen van, és fontos, meghatározó. Az életszakaszaimban eltérő hangsúllyal a Szent Jónás szentség az például nagyon, nagyon meghatározó volt számomra mindig. És mostanában talán így 30 évesen mondhatom azt, hogy átveszi a szerepet az oltári szentség, és hogy az az elsődleges forrásunk, és a Szent Jónás inkább egyfajta lehetőség, hogy letegyük azokat a bűneinket, amelyek meggátolnak minket attól, hogy magunkba tudjuk fogadni Krisztust és az ő szeretetét. Az imáimban a kötött imák mindig jelen vannak. Olykor-olykor meg is tanulok újabbakat. És most már évek óta a kedvesemmel, volt mennyasszonyommal, feleségemmel most már minden este együtt imádkozunk, elmondjuk azt a 3-4 kötött imát, ami között már van olyan, amit együtt tanultunk meg. Ez egy vázat ad az imának, hogy ne folyjunk el benne. De az imáimban nekem mindig meghatározó szerepet töltött be az a fajta szemlélődő, kontemplatív imádság, ami mondjuk egy természetjárás, vagy éppen egy horgászat közben is megtapasztalható. Emlegettem is régebben, hogy hát elmegyek egy egyszemélyes lelki gyakorlatra, az gyakran azt jelentette, hogy én kimegyek egy napot horgászni. Úgyhogy a természet szépségében szeretem szemlélni Istent és az ő csodáit. A szentségimádások tekintetében vannak jó meghatározó élményeim. Volt olyan, hogy úgy térdeltem végig 2,5 órát, hogy a következő héten el kellett menjek orvoshoz, mert úgy bedurrant a térdem, észre se vettem, mert annyira átadtam magamat. De nekem sokkal inkább a személyes jelenlét és a csend olykor az, amiben jobban jelen tudok lenni, és jobban meg tudom találni az isteni jelenlétet, meg hát természetesen, mint ahogy említettem, a természetben. És az emberi kapcsolatokban nagyon szeretem azt is, hogy sokan együtt vagyunk, és közösen elmélkedünk, gondolkodunk, és a misztériumokról is beszélünk. Ilyenkor mindig megtapasztalom, hogy Krisztus ott van velünk, és a Szent Háromság meg egy picit munkálkodik, és betekintést nyerhetünk így bizonyos titkokba. Ez valószínűleg a személyiségemből is fakad, hogy én nagyon szeretem ezt társasági szinten megélni. Sokkal inkább talán, mint mondjuk azt, hogy
együtt énekeljünk, inkább beszélgessünk együtt Krisztusról és az ő csodálatos jelenlétéről. Egy bő évvel ezelőtt végeztem az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémián, mint keresztény közéleti mediátor, és szoktam mondani, hogy van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok, ugyanis így kezdődik a diplomában, hogy keresztény, és utána egy közéleti mediátor. Nyilvánvalóan nem ez lesz az a papír, amit mutogatva majd a örök üdvösségre kerülök, de nagyon meghatározó élmény volt számomra az a 10 hónap, amit az akadémián tölthettem, és gazdagodtam tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is, és én azóta is az akadémia, illetve az akadémiát működtető egyesület munkatársa vagyok, úgyhogy szeretném egy picit a hírét is vinni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának. Ez a fajta keresztény konzervatív szellemi műhely, amelyet megvalósítunk, egy platformot is ad, ahol az emberek a hasonlóan gondolkodó, tehát

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, primás, esztergompesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: hiszem a katolikus anyaszentegyházat.
1: A hitnek ez a 9. ágazata nagyon tömör kifejezést tartalmaz. Hát először az anyaszentegyház, maga az egyház. Az egyház, az eklézia görögül, az Ószövetségi Szentírás görög fordításában, a Septuagintában szerepel néhányszor a választott nép közösségére. Mégpedig leginkább olyankor, amikor az egész nép közösségéről van szó, mint Isten partneréről a szövetségben. Tehát gyülekezet, de egy magas teológiai értelemben. Most természetesen a első keresztények is már ezzel a szóval, vagy a korai kereszténység mondjuk így, ezzel a szóval illette a saját közösségeit. Ezért van az, hogy az Új Szövetség lapján is találjuk az egyházat egyes számban is, meg többes számban is. Tehát mit mond a lélek az egyházaknak például? Mert a helyi közösséget is egyháznévvel illették, de a Krisztus követők egész közösségét is annak nevezték. Egyébként ez a tudat, hogy egyetlen közösséget alkotunk, mindannyian a Krisztus tanítványok, a megkeresztelt emberek, ez ős eredeti. Azt olvassuk például ugye Szent Péter levelében, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Szent nemzet. A választott nép, ugye? Egyes ókeresztény iratokban ez úgy hangzik, hogy az örökség népe. Tehát volt egy közös néptudat, Isten népe, mint az egyház, mint a keresztények összesség. Ez a gondolat pedig az Izrael eszméből származik. Tehát abból, hogy akik meghallották a Messiásnak a szavát, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a választott népnek a színe java, és magukat nem mondták, hogy új Izrael, hanem azt mondták, hogy a messiási szövetségben megújult választott nép. Így fogták fel. Tehát ez az egyház eszmének a mélyén rejlő alapgondolat. Ugyanakkor a gyakorlati életben a helyi közösségeket is ekléziának nevezték. Igen, ám, de ebben az összefüggésben megjelent az a probléma is, hogy hát kitartozik hozzá az egyházhoz. És nagyon hamar, nem magának az apostoloknak az idejében, mert akkor még lehetett olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa lett, még mielőtt a keresztség lett volna, de utána egyértelművé vált, hogy a keresztséggel válik az ember az egyház tagjává, és a keresztséget egyrészt a Szentlélek kegyelme adja, másrészt maga az egyház. Tehát az egyház fogadja, befogadja az új jelentkezőt, a hívőket. Na most ebben az összefüggésben fölmerült persze az, hogy hát meg kell tartani a mózesi törvényt annak, aki belép az egyházba. Mondjuk a pogányok közül jön, a görögök közül jön. És ez volt az a pont, ahol Szent Pál vállalta a konfliktust, ugye, még Szent Péterrel is Antiókiában, később pedig nagyon sok mindenki mással, és Péter is visszaigazolja, ahogy azt az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy bizony Isten mutatta meg az utat, hogy azoknak is helye van Krisztus követői között, akik a pogányságból érkeznek. Na most viszont nekik nem kell megtartaniuk a mózesi törvény előírásait. Tehát amikor elkezdte vallani azt az egyház, hogy egy, ugye Szent Pál is beszél el, hogy a kettőt egyé tette. A zsidóságot és a pogányságból érkező hívőket. Később ez úgy hangzott már, hogy az egyház tulajdonságai között kiemelt helyen mondták az egységet. Gondoljunk arra, hogy a zsidóságon belül jelentősebb városokban több gyülekezet, több zsinagóga működött. Az apostolok cselekedeteiből emlékezhetünk rá, hogy Jeruzsálemben is, ugye, különböző nyelvű zsidóknak különböző zsinagógáik voltak, ahogyan erről olvassuk a beszámolót, de később is. Tehát etnikai különbségek mentén külön csoportokba, gyülekezetekbe szerveződtek. Most lehetett-e nagyobb etnikai különbség annál, mint hogy valaki hívő zsidóból lett Krisztus követője, vagy pedig pogányok közül érkezett. És mégis azt mondják, mondja már az Új Szövetség, és utána Antiókiai Szent Ignác és a többiek, hogy egy közösséget alkotnak. Tehát, hogy ne alkossanak az egy városon belül külön gyülekezeteket ezen az alapon. Na ez nyilvánvalóan vezetett feszültségekre az első századokban, és nyilvánvaló, hogy itt mélyebb teológiai megfontolásnak mindmáig helye van, vagy helye lehet, de nem abban az értelemben, hogy ne tartoznánk mindjárt egyetlen egyházhoz. Fölmerülhet persze a kérdés ma, hogy miért beszélünk mi az egyház egységéről, amikor sok egyház van bejegyezve még az állami lajstromban is, tehát különböző felekezetek. Hát erre az a válaszunk, hogy a keresztség az, amelyik minket Isten népének a tagjává tesz. Tehát teológiailag és alapvető értelemben minden keresztény az egy szent katolikus és apostoli önszent egyháznak a tagja. Kérdés az, hogy ez az egyház egy földön is látható szervezet, vagy egy pusztán kegyelmi valóság. Na, ebben a tekintetben volt különbség mondjuk Luthernek a felfogása és a katolikus meggyőződés között. Luther azt vallotta, hogy a láthatatlan egyházba mindenki beletartozik, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, a látható egyház viszont földi szervezet. Ez a kettő, ez két teljesen különböző valóság. Most ehhez képest a katolikus tanítás mindig, most is, a II. Vatikáni zsinaton is, a Lumen Gentiumban is azt hangsúlyozza, hogy ez nem két különböző valóság, hanem szorosan összetartozik. Annak ellenére, hogy a látható egyházban lehetnek olyan tagok, akik éppen nincsenek a Szentlélek kegyelmének az állapotában, tehát a megszentelő kegyelem állapotában, ennek ellenére, és lehetnek olyanok, akikről ugye azt valljuk, hogy anonim keresztényként, vagy a vágykeresztséggel fejezték be az életüket, és Isten irgalmából nem az egyház szolgálatától függetlenül, és Krisztus érdeméből mégis eljuthatnak az üdvösségre. Tehát nem teljes az azonosság, vagy az átfedés a látható és a láthatatlan egyház között, de mégis megmondhatatlan egységben van a kettő, a kegyelmi valóság és a látható földi közösség. Na most éppen ezért olyan fájdalmas, hogy a keresztények között bizony megoszlás van itt a földön, és ezért vagyunk kötelesek teológiai okból is újra és újra dolgozni a keresztények látható egysége érdekében is. Na most, tehát az ökumenikus hivatás az nem egy pillanatnyi elképzelés vagy divat, hanem egy alapvető igény vagy szükséglet. Na most mit jelent az, hogy az egyház katolikus? Ezt még a apostoli hitvallásban is valljuk. Hát először is tudnivaló, hogy a katolikus nem csak egyetemest jelent, tehát nem csak azt jelenti, hogy mindenütt elterjedt, hanem azt is, hogy mindent magába foglal. Tehát mindazt az igazságot, mindazt az üzenetet, amit Krisztus ránk akart hagyni, az emberiségre akart hagyni, megtaláljuk benne. Tehát a katolikus jelző az rendkívül gazdag és több rétegű. Ugyanakkor tudjuk azt is történelmileg, hogy mondjuk amikor 380-ban Nagy Teodózius a kereszténységet államvallássá tette, akkor már tudta azt, hogy nem akármilyen kereszténység a megfelelő, hanem katolikusnak nevezte azt az irányzatot, amit egyébként ma úgy hívunk, hogy niceai ortodoxia, vagyis a nikaiai zsinat alapján és a Szentháromságról szóló tanítás alapján álló ortodoxia. Ezért aztán a katolikus és az ortodox kifejezés az egyházi szóhasználatban egyenértékű, egymással váltakozó elnevezés volt, ezért is érzünk egy kis diszonanciát abban mindmáig, hogy akkor a keleti és nyugati egyházak között mintegy megosztoztak ezen a két elnevezésen, bár ortodox testvéreink azért rólunk nagy szeretettel mondják azt, hogy mi római katolikusok vagyunk, mert hát ők is, mint akik magukat igaz egyháznak tartják, hát igény tartanak a katolikus jelzőre, de mi is látjuk azt, hogy hát a keleti testvéreink, ők keleti ortodoxok, de például a római misekánonban ma is benne van a misében, hogy hát minden igaz szívért, azaz minden ortodoxért imádkozunk, értve alatt, hogy az egyháznak a közösségét. Tehát ez a két jelző is szorosan összekapcsolódik. Most nem a apostoli hitvallásban, hanem a Nicea konstantinápolyi terjedelmesebb hitvallásban, az egységen és a katolicitáson kívül szerepel az is, hogy szent és apostoli. Mindkettőnek rendkívül gazdag a tartalma. Ugye a szent, szent nemzet vagytok. De, tehát nem egyszerű gyülekezet, hanem egy szent gyülekezet, mert szent a célja, és szent az, akivel szövetségben van, az új szövetség népéről beszélünk. és a Szenttel, az egyetlennel állunk szövetségi viszonyban. Ez persze örök kihívás a számunkra. Tehát a szentségnek van egy objektív része. Érvényesen megtalálhatók az egyházban a szentségek, amelyek a megigazulásnak az eszközei, amelyek kegyelmet közvetítenek. Mindig vannak az egyházban szent emberek, akiknek az életében feltűnő módon is megvalósul az életszentség eszménye. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ameddig a földön jár az egyház, addig nem csupa szentekből áll, és addig bizony sok-sok tökéletlenség is jelen van benne. De ugyanakkor ez egy felhívás arra, hogy találjunk vissza a saját gyökereinkhez és a saját azonosságunkhoz, azaz a szent nemzetnek valóban legyünk olyan tagjai, akik törekszenek a személyes egységre is. Az apostoli jelleg. Megint egy kicsit a választott néppel és a szent nemzettel van összefüggésben. Ha az apokalipszisnek, a jelenések könyvének a mennyei Jeruzsálemről szóló részét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy ugye 12 tornya van, és az alapjai a pátriárkák, és a kapui pedig a 12 apostol. Tehát a 12 apostol, a 12-es szám, az mintha a választott nép teljességét jelenteni, ugye a 12 törzsnek a említése mindig az egész népet jelölte. Az új szövetség választott népében is ott van a 12-es szám, és ez ráadásul úgy tűnik, hogy magának Jézusnak volt a szándéka. Tehát ez, hogy a 12-t kiválasztotta, minden bizonyosság szerint valóban az ő személyes cselekedete volt. Na most, amikor tehát az apostolok, mondjuk Jakab és János megpróbálják az édesanyjukon keresztül ugye elérni azt, hogy hát majd a Krisztus országában a jobb és bal oldalán legyenek, ők arra gondolhattak, hogy hát kiválaszt 12-t, ez a választott nép, külön viszi őket, tanítja, képezi. Hát itt valami országalapítás lesz, csak persze ők ezt földi értelembe gondolták. Jézus helyreigazítja őket, de még akkor se értik meg teljesen, hiszen még jóval később is azt kérdezik tőle, hogy most állítod vissza Izrael országát? Tehát azt gondolják, hogy nekik itt a földön kell országot alapítani. És hát ehhez képest az egyház az nem földi ország, látható nép, az igaz, vándorol a történelemben, ugye zarándok egyháznak is nevezik, ugyanakkor azonban van egy célja, ami a földi életen túlra mutat. Ez az a bizonyos mennyei Jeruzsálem, amit az apokalipszisben találunk. Na most ennek az egyháznak a megvallása, ez valóban hit kérdése. Miért? Hát éppen azért, mert nem egy egyszerű emberi szervezetről vagy közösségről van szó, az nem hitkérdés, az tapasztalat kérdése, benne vagyunk, jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy ki lehet a tagja, ki az, akit kizárnak onnan, és hogy hogyan működik. Mondjuk így, hogy van szervezeti és működési szabályzata. De ehhez képest az egyházban természetesen van egyházfegyelmi hagyomány. Az egyházfegyelmi hagyománynak egyházi jogszabályok lehetnek a lecsapódásai. De mind a mai napig a ma hatályos egyházok sem pusztán emberi alkotás, tehát nem arról van szó, hogy a pápa vagy a püspökök összejönnek, és azt mondják, hogy így találjuk helyesnek, és akkor így szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Hanem visszatekintünk a kezdetig, és azt mondjuk, hogy aminek a közösségi életében az alapító, vagyis Krisztus szándéka szerint meg kell lennie, az hogyan juthat érvényre, hogyan működhet a jelenlegi körülmények között. Tehát nem mindentől független önkényes jogalkotás történik az egyházban, hanem mindig az eredetekre tekintettel próbáljuk a közösség életét szabályozni. Tehát azt hiszem, hogy ebben az egyháznak az apostolisága is egy döntő kérdés, hiszen az apostoloktól kaptuk a hitet, az apostolok közvetítésével érkezett hozzánk a liturgiának, az erkölcsnek és a közösség fegyelmének is az alapvető öröksége. Tehát az első legalább 200 évben, de inkább többen az apostoli hagyomány kifejezés mindezt lefette. Tehát nem volt külön, hogy a liturgia hagyománya, a dogmatika hagyománya, a jognak a hagyománya, hanem egyetlen nagy hagyomány, és ez volt a legitimáló elv. Tehát amiről meg volt győződve a közösség, hogy ez az apostolok hagyománya, és így Krisztusra megy vissza, az volt a mérvadó és az irányadó. Tehát az egyház apostolisága az jelenti ezt. De ha az apostol szónak az eredeti jelentését, hogy tudnivalók küldött, figyelembe vesszük, akkor arra is rá kell döbbennünk, hogy az egyház küldetést teljesít. És ahogy a 12-t meg a többieket Jézus elküldte, hogy hirdessék az örömhírt, ez a küldetés ma is érvényes, és ránk is vonatkozik. Lehet, hogy a világnak távoli tájain azt kérdezik tőlünk, hogy hát ti vagytok az apostolok és az örömhír hirdetői, hol voltatok az előző 2000 évben. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenhová jutottak el a hívők. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindig sikerült úgy továbbadni, úgy megfogalmazni, úgy felkínálni a hitet, hogy az azok számára, az emberek számára érthető vagy elfogadható legyen. Tehát ez az, ami bennünket újra és újra kötelez, és a mai Európában is kötelez, hogy megpróbáljuk a hitet úgy felmutatni, hogy az a mai ember számára érthető és vonzó legyen. Tehát az apostoliságnak van egy ilyen állandó ösztönző jellege.
2: Az egyházat történelemben másként és másként jelenik meg, és magát is nyilván másként látja. Most nem a régi önképére szeretnék kérdezni, hanem a vatikáni zsinatra. Mi volt az új a saját magáról gondolt és a világgal kapcsolatos felfogásának?
1: Ugye az új dolgok a teológiában az az eretnekségnek a szinonimája volt gyakorlatilag az egész ókoron keresztül. Tehát én azt mondanám, hogy itt új hangsúlyok vannak. És a második vatikáni zsinatnak a legfrissebb, a legtöbb figyelmet fölkeltő megnyilat. Tehát ilyen értelemben nem vadonatúj, de az biztos, hogy egyes hangsúlyok újszerűnek hangzottak a 60-as években. Tehát például ilyenek, hogy a világiak apostolkodása, felelőssége, különleges külön.

vagy akár a püspököknek a sajátos feladata. Tehát az, hogy ők nem csak a pápának a helyettesei, hanem hogy ők magát Krisztust képviselik a rájuk bízott részegyházban. Tehát azt hiszem, hogy ezek markáns megfogalmazásai a zsinatnak. Természetesen egyetlen új dogma sem fogalmazódott, meg nem hirdettek ki új dogmát a II. Vatikán zsinaton. De például az egyház és a mai világ viszonyáról szólva, vagy az egyház és a nem keresztény közösségek viszonyáról szólva, Nostra Aetate, vagy az egyház és a tömegtájékoztatási eszközök világáról szólva, nagyon sok olyasmire alkalmazza a hitbeli örökséget, ami ma a figyelem középpontjában ennyiben biztosan új, és fontos dolog az, hogy a mai világnak a környezetét nem elsősorban fenyegetésnek, nem elsősorban negatívumnak vagy problémának fogja fel, hanem Isten ajándékának ebben a korban, ami számunkra feladatot jelent.

0: ugye mai ember sokféle van, tehát mindenkinek más az adománya. Beszélhetnénk arról, hogy a szülők a családban. Beszélhetünk arról, hogy emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a betegekkel, a szegényekkel, a haldoklókkal. Emberek, akik a kultúra világának a munkatársai. Tehát emberek, akik a közéletben és a politikában dolgoznak, vagy a gazdasági életben dolgoznak. Mondja is egyébként a Gaudium et Spes, hogy a világi a hivatása, hogy az evangélium szellemébe alakítsák a világot, a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság területén. Az ember majdnem megijedettől, hogy hát milyen messze vannak ezek a területek az evangéliumtól, mit tud itt csinálni valaki, ugye? És erre a válasz az, hogy az egyes szakmáknak, az egyes élethelyzeteknek megvan a maguk teológiája, megvan a maguk etikája, amit pontosan azoknak az embereknek a közreműködésével fogalmaz meg az egyház, akik ott dolgoznak és élnek. Tehát ezért olyan fontos, hogy az új és új problémák, mondjuk a bioetikának a rendkívül összetett kérdései, azt a tanítóhivatal sosem pusztán dogmatikai elvek alapján válaszolja meg, hanem nagyon széles kutatások, nagyon kiterjedt dialógus előz meg minden ilyen megnyilatkozást, éppen azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mert könnyű általánosságokat mondani, de ha nem jut el a konkrét helyzetig, akkor nem lesz foganatja. A konkrét helyzetet pedig azok ismerik, akik benne vannak. Tehát ezért olyan fontos az is, hogy itt, ma, Magyarországon is, az egyes szakterületeken élő és dolgozó emberek egymásra találjanak. Ha katolikusok, beszéljék meg azokat a problémákat, ami ott fölmerül. Nekem nagy élményem az, hogy a 72 tanítvány mozgalom keretében különböző területeken működő katolikusok közösségeivel találkozhattam. Nagyon értékesek ezek a dialógusok. Tehát akár mérnökök, vagy pedagógusok, vagy jogászok, vagy egészségügyi dolgozók, és itt a média emberei. Tehát azt hiszem, ezt tovább kell folytatni, és határozott formában kell előre vinni, mert így tudjuk teljesíteni a küldetést, amiről szó van.
1: Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Jeremiás prófita könyvét olvassuk már egy kis ideje. Tegnap mondtam, hogy 604 Krisztus előtt, 604 táján vagyunk. 587-ben veszik el majd Izrael, ugye Nabukodonozor foglalja el, rombolja le a templomot, hurcolja el a népet. Még a végső időkben vagyunk, de már az előjelek jelentkeznek. Mai profécia nagyon kemény szöveg tulajdonképpen. Emlegeti a halált, az éhséget és a karton leölteket. A száj van, nincs élelem. A pest is tombol, ott hevernek a halottak. Éhség. És Jeremiás, a próféta, mit tud tenni ebben a helyzetben? Nem sopánkodik a levegőbe, hanem imádkozni kezd. Egy gyönyörű bűnbánati imát mond. Bevallja a nép bűneit és vezetőinek a bűneit. És Jézus Istennek fölteszi a kérdést, vajon végleg elvetetted Júdát, vagy tán végleg megutálta lelked Siont. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat, atyáink bűneit. Bizony vétkeztünk ellened. És akkor kéri a elfogadást Jahvétól. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért. Ne hozz szégyent fölséges trónusodra. Emlékezzél meg rólunk. Ne bonts fel velünk kötött szövetséget. Mert az elesett állapotban, ami mögött ott van az ember bűne, mire tud hivatkozni Jeremiás? Ne bonst föl a velünk kötött szövetséget. Isten hűségére. Testvéreim, amire életünk épül, amitől

0: Jövőt várunk az Isten hűsége. Ha új szövetségi fejjel gondolkodok, akkor a keresztségben Isten mindegyikünkkel szövetséget kötött. Ezt a fohászt mindig ismételhetjük. Ne bontsd föl a velünk kötött szövetséget. És tovább azt mondja, van a pogányok tanítványa között olyan, aki esőt ad, kérdőjelez. Tehát a bálványok nem tudnak segíteni. A pogányok istenei nem tudnak esőt adni. Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe, az esőt. Istenünk, te vagy a reménységünk, mert csak te tehetsz ilyet. Testvéreim, nyomorúságot látni, jó, hogyha nem hunyjuk be a szemünk. Van. Bűn van. Isten hűsége van. Istenünk, csak te vagy a reménységünk. Ez az Ószövetségben, ez a gyönyörű jeremiási imádságnak a belső lüktetése. És mi is ugyanezt elmondhatjuk szó szerint. Ez a mi történelmi helyzetünk is. Az evangélium. Ugye olvastuk vasárnap is már a búza és a konkoly történetét. Biblikusok szeretnek elidézni a szónál, hogy mikor is elbocsátott a tömegét, hazatért, otthon azt kérdezték tőle tanítványai. És a biblikusok azok ráérnek mindig kutakodni, gondolkodni, hogy az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. És most mondja Máté evangelista, hogy hazatért. És otthon megkérdezték tőle a tanítványok. Mi ez a hazatérés? Valószínű Péter anyósának háza ott volt, ő otthon Betániába. Aztán a válasz, a konkoly és a búza sok mindent hordoz az elbeszélés. Talán most figyeljünk azokra a titokzatos erőkre, ami ott van a világ mögött. Ott van Isten, akit Jézus testesít meg közöttünk, aki jó magot vetett. Ne feledkezzünk el arról, hogy van a gonosz is, aki konkolyt vet a búza közé. Ezek erők. Az Isten ereje és a gonosz ereje. Mindig mondogatom, hogy vigyázzunk arra, hogy ne legyünk dualisták, nehogy erősebbnek tartsuk a gonoszt, mint Istent. Van a gonosz, de nem erősebb, mint az Isten. Az egész történelmet, ha tekintjük, rájövünk erre. Most is nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne essünk bele valami Isten tagadó, gonosz éltető hitbe. Vannak titokzatos erők, Isten is a gonosz, de Isten, aki jó magot vet, erősebb, mint a gonosz. Ő nem ijed meg a konkolytól. Hagyja, hadd nőjön föl a konkoly is, meg a búza is. Mi szeretnénk elit egy házat látni, ahol nem lehet szídni a papokat, nem lehet szídni a híveket, csupa mint a gyerek van együtt. Jézus tudja, hogy Isten országába mindig befurakodik a rossz is. Szépen mondja az egyik teológus, hogy az egyház nem az Isten országa, De ha nincs jelen benne az Isten országa, akkor nem egyház. Testvérek, lássuk mindig az Isten országának jelenlétét. Vannak visszaélők hivatalviselőkben, papokban, hívekben is. Idéztem a latin tanárnak a bölcsességét. Gyermek, jegyezd meg, hogy mondta, úgy mondom, hülye van felnőttben, hülye van gyerekben. Hülye van hívőben, meg nem hívőben is. Ez van együtt. Tehát Jézus nem naív, nem egy idealisztikus egyházat lát maga előtt, hanem van buza és konkoly. És a végén eldől a sorsa mindennek. Van aratás, van konkolynak is helye, a buzának is helye. Van szép ez a mondata, záró mondata az evangéliumnak. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Az igazak ragyogni fognak Isten országában, mint a nap. Ez a mi létünknek az iránya. Ebben hiszünk. Ez a mi jövünk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Miró László püspök aktuális homiliáját hallották.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, kiszorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: féljetek. Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 6. Az Úr színe változása. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. De az esemény középpontjában az isteni szavak állnak, melyek a valódi jelentőséggel felruházzák azt. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Így módon megértjük, hogy ez Krisztofánia, Krisztus megjelenése, vagyis színeváltozása Isten fiának kinyilatkoztatását jelenti, akiről a beszámoló számos dolgot tudomásunkra hoz. Dicsőséget a pompás megjelenés révén, középponti helyzetét, szinte a megváltás történetének tetőpontját, melyet Mózes és Illés jelenléte jelez, profétai hatalmát, amelyet törvényesen kimond az örök meghívás, őt hallgassátok, és mindenek előtt a fiú minősítés, mely hangsúlyozza a szoros és egyedülálló kapcsolatot, amely fennáll Jézus és a mennyei atya között. A színeváltozás szavai továbbá megismétlik azokat, melyek már a Jordán vizében való keresztelésnél elhangzottak, mintha jelezni szeretnék, hogy miután Jézus nyilvános életének egy szakasza lezárult, ugyanez a szeretett fiú marad, akinek kezdetben is hirdették. Az apostolok kifejezték elragadtatásukat: Uram, jó nekünk itt lenni. De Krisztus értésükre adta, hogy a Táborhegyén végbe ment esemény csupán utat jelent a húsvéti misztérium kinyilatkoztatása felé. Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az emberfia föl nem támad a halálból. Szükség van arra, hogy keressük Krisztus közelségét. Szükséges, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk vele. Felnyissuk neki szívünket és lelkiismeretünket.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban, a Café Francesco 90. podcastjában Rónaszéki János atya, Egyház szakadása 21. században című júliusban elhangzott előadását hallják.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este is itt a Café Francescóba. Köszönjük, hogy itt a nyár közepén is ilyen sokan eljöttetek erre az érdekes és fontos témára. És akkor bele is vágunk a mai adásunkba, a mai témánkba, amely aktuális. Biztos, hogy mindenki olvasta az elmúlt időszakban, hogy az egyházban szakadások voltak, illetve tele volt a keresztény médiák, a katolikus oldalak is ezekkel, hogy egyházszakadás, meg hogy Leó pápa valakit kiátkozott, stb. És ilyenkor nyilván ez felvet kérdéseket, hogy ez pontosan micsoda. Mert ugyebár ezekről a történelemkönyvben tanult, hogyha valaki emlékszik még régen, akkor biztos megtanulta az egyház kapcsán, hogy voltak egyházszakadások, több is a történelemben, ma is több keresztény felekezet van, tehát az egyház bár egy, de mégis sok részre esett szét a történelem során is a 2000 év alatt, de mégis azt gondolnánk, hogy a 21. században már egyházszakadásokat, azokat biztos nem élünk meg, hanem ezek a múltnak a régi időszakához tartoznak, de egyház szakadás az ma is egy létező fogalom, és ma is vannak sajnos olyan irányzatok, amelyek idővel valamilyen oknál fogva kívánnak az egyháznak a nagy testéből. Éppen ezért én nem csak ezzel a témával szeretnék foglalkozni, legalábbis nem csak azzal a konkrét kiközösítéssel, ami most mindenhol a címlapon volt a katolikus médiában is, hanem egy picit alapvetően meg szeretném nézni, hogy milyennek az egésznek a háttere. És pontosan mi van az egész kiközösítés mögött, mi az egyháznak a belső összetettsége, mi az egyháznak a belső rendezettsége, mi az a hűség, mi az az egyházhoz való tartozás, amit hogyha valaki megszeg, akkor az egyházon kívül találja magát. Erről szeretnék egy kicsit tágabban nézni, és ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz, hogy ezt kontextusba lássuk, először egy picit az egyházról szeretnék beszélni, aztán majd lesz szó az egyházszakadásokról, hogy miért voltak ezek, miben különbözik az egyik a másiktól, és majd lesz szó az aktuális kérdésekről is. A végén meg van lehetőség kérdezni, és megadjuk majd a lehetőséget arra, hogy ha van bármi kérdés ezzel kapcsolatban, akkor fel lehet tenni. Az elején nem mutatkoztam be, de hál' Istennek sokan ismertek, Rónaszéki János atya vagyok, Janó atya, aki esetleg még nem ismert, annak is szeretettel üdvözöljük. Mi az egyház? Ezt a kérdést, hogyha föltesszük, ugye sok meghatározás lehet az egyházra mondani. Mi is, hogyha most magunkba ülnénk, vagy elgondolkoznánk magunkba, hogy az egyház alatt mit értünk, nagyon sokfajta metafora, nagyon sokfajta kép ugrik be az embernek, a plébániától kezdve a templomi közösség, zarándoklatok, nem tudom, temetés, vagy éppen az esküvő, nagyon sok minden társul az egyházhoz, de hogyha meg akarjuk nézni, hogy az egyház az pontosan micsoda, teológiai értelemben hogyan tudjuk definiálni az egyházat, akkor ezt így tudjuk megfogalmazni. Ugye az eklézia szóból ered az egyház szavunk, ami összegyűjteni, azt jelenti, hogy összegyűjt valamit, és a II. Vatikáni zsinat meghatározása szerint az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze.